Rádió Café. Ferencvárosban az FM 98-as frekvencián. We can make the sunshine, we can make it rain.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

0: Sziasztok, Nagy Katica vagyok, színész, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akar, elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: lábán ücsörgött a bölcsbagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcsbagó. A bácsi mitől ilyen nagyfejű?

0: vidámabbak.
1: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabbak.
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és High Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Baka András szerint a köztársasági elnöki tevékenységnek nem szabad a Sándor palota falai közé szorulnia. A kincstárat ért kibertámadásban nem történt adatvesztés. Hamut szór az Etna, ezrek rekedtek Szicíliában. Ma végre nem lesz hőség, délután 30 fokra számíthatunk, felhők pedig alig lesznek felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Baka András lett az új államfő. Megválasztása után közölte, a köztársasági elnöki tevékenységnek nem szabad a Sándor palota falai közé szorulnia, szerinte ugyanis fel kell erősíteni majd azoknak a hangját, akiknek az érdek érvényesítése kisebb. Mint mondta, azért vállalta a feladatot, mert Magyarország olyan időszakhoz érkezett, amikor komoly gondolkodásra van szükség az ország alkotmányosságáról és az állam működésével kapcsolatban is. A kincstárat ért kibertámadásban nem történt adatvesztés. A hekkelés állampolgári és ügyfél adatokat nem érintett, jelezte a Magyar Államkincstár. Valamennyi szolgáltatási területükön biztosította az üzemszerű jogszabályoknak megfelelő működést, tették hozzá. Vasárnap este jött a hír, hogy kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, vagyis a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát. A kormány hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás videói miatt. Az előző ciklusban a kabinet iroda 4,2 milliárd forintért szerződött Kaminski Fanni cégével, kormány szerint a szerződést közbeszerzés nélkül háromszoros túlárazás mellett kötötték. A Triton Communication vezetője úgy reagált, a cég szerződésben vállalt feladata messze nem csupán fényképek és videók készítéséből áll. Fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnök hivatalos weboldalát, emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatást is biztosítottak, és napi 24 órában rendelkezésre kellett állniuk. Újabb orosz olajfinamítót támadtak meg az ukránok. A frontvonaltól mintegy 1500 kilométerre Orszk városában eltalált létesítmény a térség egyik legnagyobbja, feldolgozási kapacitása 6 millió tonna. Volodymyr Zelenszky elnök nemrég kijelentette, hogy az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadások célja, hogy korlátozzák azokat az olajból származó bevételeket, amelyeket Moszkva a háború finanszírozására használ fel. Az Etna péntek óta hatalmas mennyiségű hamut és törmeléket szór, emellett két kürtőből is ömlik a láva. Így már 5 napja fennakadások vannak a légi közlekedésben. Turisták ezreit rekedtek Szicíliában. Az Etnától délre fekvő Catániában csak kevés repülőgép tudott fel, illetve leszállni. Közben a szigeten minden szálláshely betelt. Többen a repülőtéren alszanak.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Esemény.
3: A Balaton partján a Kultkikötő 2026-os évada továbbra is színházi előadásokkal, koncertekkel, családi programokkal várja a közönséget több helyszínen. A sokszínű programkínálat azt ígéri, a Balaton kulturális életének idén is meghatározó eseménysorozata a Kultkikötő. Az évad hátralévő eseményeiről Szabó Tamás operatív vezető mesél.
1: Hiába tartunk már majdnem augusztus közepén, nálunk még rengeteg program van vissza a nyár folyamán. Például Balatonszárszón a Budapest Bár fog fellépni augusztus 15-én. Ennek a koncertjüknek az a különlegessége, hogy az egyik vendégük Tenki Réka lesz. A 20. születésnapunk az egy olyan különleges Budapest Bár koncert volt, amire a zenekar is hívott énekeseket, illetve mi is számunkra olyan fontos fellépőket delegáltunk, akik a Kult Kötő akkor még 20 évében, most már 21. évünkben vagyunk, fontos szerepet játszottak, és Réka idén is visszatér hozzánk a Budapest Bárral közösen. Balatonbogláron pedig a Szomszéd Ajtó című előadásunk lesz majd látható ezen a hétvégén, augusztus 15-én szombaton. Ez a Kőszegi Várszínházzal egy közös koprodukciónk, május végén mutattuk be Kőszegen, és most valahogy először ellátogatni a Balatonra az előadás. Ennek az egyik különlegessége, hogy Őze Áron és Aux Éva egy házas pár, de a színpadon most először játszanak majd együtt. Viszont gondolunk a családosokra is, gyerekesekre is. A héten érkezik hozzánk Csukás István meséből készült gyerekelőadásunk, Csukás mese, Süsű és barátai. Most már több éve műsorom van, viszont folyamatos az érdeklődésre és nagy sikerrel fut Budapesten a Tália Színházban, és nyaranta pedig a mi helyszíneinken is az előadás. Illetve pénteken, augusztus 14-én Balatonboglárra érkezik Halász Judit, a Kicsi Libri koncertjével várja a családokat. Jövő héten újra teljes gőzzel futnak a programjaink, érkezik Sel Judit, ő az utitársam Shirley MacLaine című előadását hozza, érkezik a Hőhullám, Balatonszárszóra, igazi jó nyárzáró program még a nyaralások végére, Balatonboglárra pedig a Mély Levegő című produkció érkezik az Orlai produkciótól, ami már egy komolyabb hangvételű darab, ez bent lesz a Művelődési Házban. Jövő héten fog turnézni a helyszíneink közül Pöttyös Panni és Kockás Feti, a Varázsázikó című előadásukkal. Erről már volt alkalmán nektek mesélni, viszont nem zárjuk le a nyarat már a 8-ai hosszú hétvégén, hanem még augusztus 28-án is lesz programunk. Balatonföldváron Szókratész védőbeszédét lehet majd ekkor meghallgatni, úgyhogy idén-nyáron igyekeztünk minden hetet kihasználni a nyári évadból, és elég hosszúra húztuk az évadunkat, de hát ahogyan a Balaton sem csak nyáron dolgozik, úgy mi sem.
0: Kiállítás.
2: Az Aranyvonat öröksége a Magyar Pénz újjászületése címmel új időszaki kiállítás nyílt a forint bevezetésének, valamint a magyar aranytartalék hazatérésének 80. évfordulója alkalmából a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban. Az ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került és jelentős szerepet játszott a II. Világháborút követő pénzügyi újjáépítésben. Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kiállítás megnyitóján elmondta, a forint bevezetése a magyar történelem egyik meghatározó fordulópontja volt, amelyhez elengedhetetlen volt a bank munkatársainak bátor helytállása. A jegybank dolgozói a háborús viszonyok közepette kimenekítették és megőrizték a nemzeti aranytartalékot, amely az újjáépítés és az új fizetőeszköz fedezetét biztosította. A Nemzeti Bank munkatársai családtagjaikkal együtt kísérték és óvták az aranykészletet, idézte fel. Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte, a tárlat célja bemutatni azokat a gazdasági és emberi teljesítményeket, amelyek megalapozták Magyarország pénzügyi újjáépítését. A kiállítás középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amely a jegybank munkatársainak és családtagjainak a háborús körülmények között tanúsított helytállását, szakmai elkötelezettségét és bátorságát mutatja be. A látogatók mintegy 80 műtárgyon keresztül ismerhetik meg a forint megszületésének előzményeit és az elmúlt 8 évtized meghatározó pénztörténeti eseményeit. A kiállítás kiemelt darabjai között szerepel az 1946-os újraindításhoz kapcsolódó pénzverő vendégkönyve, a Spitali MNB kirendeltségnek az amerikai hatóságokhoz intézett, az aranytartalék védelmét kérő levelének másolata, valamint egy Kossuth portré és 100 forintos bank bankjegy, amely már a stabilizáció időszakát idézi. A tárlaton egy 1 milliárd bilpengős bankjegy is látható, amely érzékletesen szemlélteti a forint bevezetését megelőző hiperinfláció mértékét. Mindezeket az aranyvonat történetét felidéző vasúti enteriőr, filmhíradó részletek, videóinterjúk és múzeumpedagógiai elemek egészítik ki. A kiállítás augusztus 1-től ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Szerpentinek a bükkben. Autós kaland Lillafürettől Répás Hutáig. A bükkben autózni egyszerre technikai kihívás a sofőrnek, és szemet gyönyörködtető élmény a vezetőnek és utasnak egyaránt. A Lillafürettől Répás Hutáig vezető szerpentinen haladva a változatos tájat láthatunk. A hámorjutó tükre, a színvavizes és csodás látványa, a Répás Hutát ölelő hegyek csendje együtt rajzolnak ki egy sajátos világot. Lillafürettől indulva Répás Huta felé a szerpentin minden szakasza újabb formában láttatja, ahol nyers és vad, hol szeríd és

0: ők követik egymást. Minden fordulóval újabb szeretet mutatva a hegység változatos arculatából. Répás utánhoz közeledünk. A település egészének hangulata pedig egyszerre őriz valamit a hagyományos bükki életformából és a térséget átható csendből. Innen néhány kilométerre Bükkszentkereszt gyógynövényes hagyománya ad további sajátos réteget a környék kultúrájához. A helyiek generációk óta foglalkoznak a helység gyógyító növényeivel. Utazás és élmény. A térség autós útvonalain további érdekes megállókat találunk. A szentléleki pálos korostorom az erdő közepén álló kőfalaival különleges atmoszférát teremt. Encs kiemelt helyet foglal el a környék gasztronómiai térképén. A Lillafürettől Répáshutáig tartó útvonal szépsége nem pusztán egy-egy látványponthoz köthető. Sokkal inkább az utazás folyamatában rejlik. A hegyek zöldjei, az egymást követő völgyek és dombhátak, valamint a fények gyors váltakozása olyan élményé állnak össze, amely nem csupán az autózás miatt különleges. Az autós út Lillafürettől Répáshutáig remekül példázza, mennyi felfedezni való vár az északkeleti térségben.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja. Mai műsorvezető társam Marsall Szilvi.
2: Én is nagy szeretettel köszöntelek, András.
1: És köszöntjük együtt vendégünket, Jani Bálintot, étteremvezetőt a Kistücsök Food and Room színeiben. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én is köszönöm.
1: Szerintem a Whitefül és gasztronómiát kedvelő, Balatont ismerő hallgatóknak ismerős lehet a vezeték neved, meg a Kistücsök is. Mesélj kérlek arról, hogy kerültél az étterembe, és hogy lettél annak az étterem vezetője.
3: Hát azzal nem árulok el túl sok titkot, hogyha szó szerint azt mondom, hogy beleszülettem az étterembe és a vállalkozásba, és ez alatt a pár év alatt azért sikerült meg is fertőződjek annyira a turizmussal és a vendéglátással, hogy el is tudjam magamat képzelni, és ebbe dolgozzak, meg hogy ezt is tanuljam. Szóval nagyjából 15 éves korom óta is benne dolgozok, meg igazából amióta az eszemet tudom, ott vagyok
2: a étterem. Egy kicsit a családfádat vázolnád, mert nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ki hogy kötődik a Kistücsökbe a másikon.
3: Igen. Hát azért a mi családunk úgy kicsit összefügg mindenhogyan, abban a tekintetben, hogy ugye a nagybátyám Csapodi Balázs a tulajdonos, és az én édesapám a séf Jáni László, mellett a nagynéném az, aki a mindenféle pénzügyi és adminisztratív feladatokat csinálja a vállalkozáson belül, és édesanyám az, aki ugyanúgy az étterem vezetéssel foglalkozik még mellette, és unokatestvéremmel együtt, aki ugye Csapodi Bence a második generációs kis tücskösök, akik ugye ő a szálloda vezetéssel foglalkozik, én meg, ahogy említettük is, már az étteremnek a mindennapi munkájába veszek részt igazándiból.
1: Emlékszel az első benyomásodról, emlékedről, akár gyerekkorodból a kis tücsökről? Mi az első ilyen, ami így megmarad benned?
3: Hát nagyon sok vendégünk is mondja, hogy ők is emlékeznek arra, amikor ilyen kis 5-6-7-10 évesen rohangáltam étlapokkal a kezembe, szóval nagyjából nekem is hasonló, hogy igazándiból, amikor tudtam, és nem volt iskola, akár nyáron vagy évközben is, mindig anyáik vittek magukkal, és ott jobbítottam vagy rontottam a levegőt, ki hogyan nézi.
1: Nem berzenkedtél emiatt? Sose, hogy inkább nem tudom én, nem, haverokkal biciklizni menni?
3: Nem, őszintén mind a kettő megvolt, hogy mondhatom, hogy ilyen téren szerencsés vagyok, hogy szeretem azt, amit csinálok, és ez miatt úgy sose volt az a teher, hogy hú, itt kell legyek, meg dolgoznom kell, de mellette azért úgy gondolom, hogy a szüleim is figyeltek arra, hogy meglegyen az az egészséges balansz tiniként is, hogy jó, persze dolgozzál, fiam, de mellette azért a szórakozásnak is mindig megvolt a maga
2: hát
3: ideje.
2: Hát gondolom külön kategória ez a balatoni vendéglátós család és családtagjaik, nem?
3: Igen, azért megvan egy kicsit a
2: hát
3: maga.
2: Ebben beleszületik az ember, hogy nyáron dolgoznia kell még.
3: Igen, meg azért úgy gondolom, hogy aki a vendéglátást választja magának, hivatásnak, az vagy így, vagy úgy, de mindenhol van egyfajta szezon. Most ez lehet, hogy nyáron, lehet, hogy télen, de hogy szerintem ez nem egy zsákba macska, hogy mindenki tudja, hogy vannak időszakok, amikor többet kell dolgozni, és kevésbé a szórakozásnak az ideje, de szerintem mellette azért össze lehet úgy hangolni a kettőt, még ha néha nehéz is, hogy mind a kettőből kijusson a maga jósága.
1: A pályád az eleve el volt rendelve? Sose gondoltál arra, hogy nem tudom, ilyen jogász, vagy orvos vagy agrármérnök legyen?
3: Voltak ezért kisebb kikacsintások, főleg kisgyerekkoromban, amikor mindenki minden is szeretne lenni. Mondjuk a vonatokat mindig is szerettem, szóval mondjuk vasutast kisgyerekként, ovis általános iskolásként még néha-néha mondogattam, de azt leszámítva én úgy gondolom, hogy már az elejétől meg voltam fertőzve ezzel a éttermi vendéglátással, és szerintem nagyon hamar eldőlt nálam, hogy én ebbe az irányba szeretnék tovább menni, és hogy ezzel foglalkozni. Szerintem már azért inkább általános iskola, középiskolába is kialakult, hogy én egyszer ebbe az irányba szeretnék, és a családi vonalakra szeretnék rálépni, szóval szerintem ez így relatíve gyorsan eldőlt.
1: Az iskoláidat is ennek megfelelően végeztem?
3: Nagyjából igen, a középiskolában még Siófokon jártam rendes gimnáziumba, viszont én utána a Pannon Egyetemen kezdtem tanulni, Veszprémbe, és az alapszakom az turizmus vendéglátás volt, utána pedig mesterszakra is ott maradtam, az pedig vezetés és szervezés volt, hogy kicsit menjünk a papírszagú
1: vállalkozás,
3: igen. Azt is megnézzük, de mellette ugyanúgy a turizmus specializációm voltam, szóval igazából nem szakadtam el a turizmustól egyet.
2: Nátok, hogy néz ki mondjuk egy ilyen születésnapi ebéd vagy vacsora a szülőkkel, felmenőkkel?
1: A helyszín adott, ugye?
2: De hogy miről szoktatok beszélni? És ott mondjuk, hogyha szakmáztok, mert már pedig valószínűleg szakmázni is szoktatok, akkor mennyire fogadják el az idősebbek a ti véleményeteket, vagy valamire való rálátásotokat, hiszen az már lehet, hogy egy tanultabb formája, mint az ő tapasztalati úton szerzett gondolataik.
3: Mindig el szoktam mondani, hogy szerencsére nálunk a családi kohézió az nagyon jó, és hogy jó a viszonyunk egymással, és ebből adódóan szerintem akár a szüleim, akár a kerest szüleim abszolút nyitottak arra, hogy mi nekünk milyen észrevételeink vannak, és mi mit, hogyan szeretnénk csinálni vállalkozáson belül is. Természetesen azért még a végszó az övék, de azért nagyon sok mindenben meg vagyunk kérdezve, mert azért nálunk megvan az a pikantériája, úgymond a generáció, hát váltásról beszélünk, de azért nálunk nem feltétlenül olyan váltás, még hogy azért nálunk az két generáció még együtt dolgozik aktívan. Szóval nálunk még úgymond nem történt meg az, hogy jól van, fiam, akkor most már csinált, hanem ők abszolút a mai napig benne vannak, és inkább együtt dolgozunk.
1: Van egy olyan tapasztalatom, hogy az élet az nagyon más, mint amit az iskolapadból tanulsz egy szakmáról. Ez a benyomásod neked is megvan? Neked adott mondjuk olyan ismeretanyagot az oktatás, vagy akár a más helyszínen szerzett tapasztalat, amit ha csak és kizárólag a kis tücsökben maradsz, nem kaptál volna meg?
3: Úgy gondolom azért, hogy ilyen téren azért vagyok egy kicsit rossz példa, mert hogy amit említettem, én tényleg ebbe beleszülettem, és ezzel nőttem fel, szóval úgymond a gyakorlati részét azt én persze mindig van hova fejlődni, meg tanulni, de hogy úgymond ismertem. És amit az elején, főleg az egyetemen úgymond, mint vendéglátás, akár alapismeretek elmondanak, ott nem feltétlenül adott az olyan extrém pluszt ez miatt, viszont rengeteg olyan akár digitalizációval, innovációval, akár ha tényleg ezeket a pénzügyi részeket nézzük, amit lehet, hogy helyek közzel hallott az ember, de hogy ez hogy is van pontosan, meg mint, úgymond, hogy tényleg egy vállalkozást hogyan vezessen, abba azért abszolút adott, és tényleg szerintem nagyon sokat köszönhetek, meg fejlődtem az egyetem alatt is, akár itt Veszprémben, a Pannon Egyetemen, mert szerintem azért relatíve egy kis, ott is azért egy kis családias egyetem vagyunk szerintem a többihez képest, és tényleg nagyon fiatalos, meglendületes oktatói brigád volt ott, akik azért sokat adtak ehhez, de mellette azért nekem sikerült kétszer is Erasmusszal kimenjek külföldre, ami...
1: Ott is a szakmában maradtál?
3: Relatíve mondhatjuk, hogy igen, mert mind a kétszer turizmust tanultam ott is. Egyszer Franciaországba, egyszer meg Spanyolországba. És
1: mind a kettő ország vendéglátós nagyhatalom.
3: Igen,
1: nem
3: szóval,
1: kell
3: hogy...
1: a gasztronómiájukat bemutatni, azt hiszem.
3: Igen, szerintem, hogyha valaki kicsit jártas így a turizmus meg vendéglátás tekintetében, azért is esett rá a választásom, mert személy szerint én mind a kettőt nagyon szeretem, de a franciák szerintem mindenképp egy zseniális példa, hogy milyen kis dolgaik vannak a vendéglátáson belül, de ez ugyanúgy igaz a spanyolokra, meg azon belül is, hogy a katalánokra, akiknél voltam. Szóval abszolút mind a kettőnél.
1: Mennyire, vagy milyen ismeretekre van szükség, hogy látod a vendéglátásban azok közül, amik mondjuk 10-15 éve még nem voltak fontosak? Rácsallak a jégre, vigyázz, mert most jönnek a kérdések a generáció közötti törésvonalakról utána, úgyhogy úgy válaszolj.
3: Én úgy gondolom, hogy azért mindaz, amiről mostanában nagyon sokat beszélünk, nem csak vendéglátáson vagy turizmuson belül, de akár az innováció, akár a digitalizáció, hogy ez mégis hogyan jelenhet meg, vagy jelenik meg a manapság a mi szakmánkban is. Ezek mind olyan dolgok, ami szerintem folyamatosan fejlődik, de akár bármi más a szakmában, hogy tényleg nyitottnak kell legyünk figyeljünk arra, hogy, hogy mi az, amit szeretnénk megvalósítani ezek közül, vagy mi az, ami olyan trend mondjuk, hogy figyelni kell. Most tényleg egy apró példa, hogy itt vannak ezek a különböző féle alkoholmentes italok is manapság, mint akár a kombucsa, akár a vízi kefir, amik tök egészségesek, és egyre többen szeretik, meg úgymond szerintem egy nagy trend is manapság, nem csak a vendéglátásba, de az közéletbe is, mert azért nagyon sok helyen forgalmazzák, sok ember úgymond hobbinak is tekinti, hogy, hogy ezeket otthon megcsinálja, és például ez nálunk is megvan, hogy az elmúlt időszakban van egy nagyon kedves kollégánk, aki ezeket csinálja az étterembe, és ez is olyan, amit a vendégek úgymond nagyon szeretnek, meg rákaptak, de relatíve új dolog, mert tényleg most jött be.
1: A generációváltást azt ilyen egy ilyen nagyon komoly, rigorózus folyamatként képzelik el, és ugye a magyar gazdaság egyik nagy kihívása most pont ez a generációváltás. Érdekes és tanulságos lehet, hogy ez nálatok hogy zajlott, zajlik. Volt egy ilyen nagy családi kupak tanács, amikor összejött a Jáni család, meg a Csapodi család egy nagy asztalnál, és akkor mondták, hogy na, mi már kezdünk fáradni, ideje, hogy átvegyétek a stafétát, akkor itt egy naptár, beszéljük meg, hogy ki mikor, hol fog helytállni. Vagy ez így egy ilyen organikus folyamat volt?
3: Inkább azt mondanám, hogy egy organikus folyamat, mert ahogy említettem is az előzőekben, hogy azért nálunk ez a generációváltás, ez inkább egy generációk együtt dolgozása most még jelen pillanatban, és akár unokatestvérem Bence, akár én is szerintem tényleg úgy nőttünk fel ezzel a vállalkozással, hogy azért a szüleink, keresztszüleink abszolút látták, hogy mi az, ami nekünk az előnyünk, mi az, ami esetleg kevésbé megy, vagy nem vagyunk annyira erősek benne, és szerintem úgymond kicsit úgy is lett ez felépítve, vagy kialakítva, hogy, hogy mindenkinek jó legyen, mert meg tudja találni a saját maga.
1: Akkor nem így volt, hogy
3: rád mutattak,
1: hogy te leszel az étteremvezető, de hát én inkább nem, te leszel az étteremvezető. Tehát, hogy ez így, így
3: nem.
1: Lehetett látni rajtad, hogy te magadtól is valószínűleg ezt választod.
3: Igen, igen, igen, igen. Szóval szerintem ez így abszolút megvolt, és úgy gondolom, hogy családom belül is, hogyha én azt mondom annó, hogy most atomfizikus akarok lenni, akkor azt mondják, hogy jó, menjél, akkor és persze örültek, meg örülnek, remélem még most is, hogy itt maradtam velük, de abszolút nem volt ez az erőszak, hogy már pedig neked ezt tovább kell vinni, és akkor itt kell legyen, hanem tényleg látták azt, hogy nekem ez egy természetes dolog, és tényleg az, hogy én most Balatonszemesen vagyok otthon, vagy Siófokon vagyok otthon, az nekem dettó ugyanaz.
1: Szóval, az nem tette nehéz az egészet, hogy itt igazából nem azon, hogy édesapa felépített valamit, és az arra a legfogékonyabb, legnyitottabb utódnak átadja ezt a bizonyos családi vállalkozást, mert hogy itt több család, és a család is összefonódva ez egy kicsit megbonyolíthatja a dolgokat, ha kívülről szemléljük, aztán lehet, hogy ti ezt tök könnyen megoldottatok.
3: Igen, azért lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy ez egy nagyon összetett meg bonyolult folyamat, viszont én tényleg úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít az, hogy azért nekünk van egy nagyon jó családi viszonyunk, meg mellette az, hogy úgymond együtt vagyunk, de nem úgy élünk együtt minden nap, hogy akkor tényleg mindig egymást látjuk, meg egymás egyén háten vagyunk. Így mellette mindenkinek megvan a saját szabadság, a saját szabad ideje, és szerintem ez is sokat hozzáad, hogy úgymond együtt dolgozunk, együtt vagyunk, de mellette mindenkinek megvan ez a kis privát szférája is.
2: Engem érdekelne az is, hogy ugye nem csak nálatok van generációváltás, hanem a vendégek tekintetében is, hiszen ugye jönnek a fiatalok is. Mennyire fontos az, hogy a szüleitek generációja ugye azért jár abba az étterembe a vendégeket tekintve is, mert valamilyen kötődése van, vagy személyes, vagy maga az étterem egész légköre, tehát hogy ez az átmenet a vendégek tekintetében, ez hogy játszódik le?
3: Én úgy gondolom, hogy ez ugyanúgy megvan, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és főleg így, hogy most már tényleg napi szinten ott vagyok az üzletnek a lüktetésébe, tényleg egyre több ilyet tapasztalok meg, mert persze eddig is láttam, meg tudtam az arcokat, neveket, hogy ki az, aki x éve jár meg a családdal, stb., viszont szerintem nagyon jó látni azt, és pont nem olyan rég egy nagyon kedves törzs vendégünkkel beszélgettünk arra, hogy ő is már úgymond második generációs kis tücskös, akit az ő szülei neveltek abba bele, hogy Szemesen vannak, akkor hozzánk jönnek, és most már ott tartunk, hogy jön a harmadik generáció náluk, akik még persze babák, de hogy szerintem ez egy abszolút jó dolog, hogy ez létezik, és jelen van itthon, meg nálunk. Uh-huh. És szerintem erre abszolút büszkék is lehetünk, meg örülünk neki, hogy ez így létezik, és jelen van ez a vendégek közötti generációváltás is, és hogy tényleg így megmarad.
1: Mit veszel át új generációként? A gyöngyhúsleves titkos receptjét, vagy a legjobb beszállítók listáját, vagy szemléletmódot, vagy egyáltalán nem tudom elképzelni a gyakorlatban, hogy néz ez ki?
3: Én úgy gondolom, hogy kicsit mindent, mert az, hogy mi mik vagyunk, meg mi a mi filozófiánk, mint kis tücsök, szerintem az azért belénk ivódott. És tényleg az évek során úgymond azt mondhatom, hogy a mi két családunk az, ami a kis tücsköt meghatározza, megjelenti, és természetesen azok a kollégáink is, akik hosszú-hosszú évek óta velünk vannak, és így alkotunk egy nagy családot igazából, mert én szerintem manapság arra is büszkék lehetünk, és fontos dolog, hogy nagyon kevés a fluktuáció a házon belül is. Mert persze lehet, hogy úgymond mi, mint tulajdonosi vagy vezetői emberek kerülünk inkább előtérbe akár egy ilyen beszélgetés során is, viszont szerintem fontos azt is megemlíteni, hogy tényleg ott vannak olyan embereink a konyhán is, vagy akár a szervizbe is, akik tényleg hosszú ideje úgymond ezt a kis tücsök filozófiát meg hozzáállást látják és követik, meg dolgoznak velünk, és ők ugyanúgy benne vannak ebbe a lüktetésbe.
1: És a döntési kompetenciák, azok változnak folyamatosan, és egyre nagyobb, és egyre több döntés terhelődik az új generációra, vagy ez hogy van?
3: Úgy gondolom, hogy szerintem ebbe is szerencsések vagyunk olyan téren, hogy mivel együtt dolgozunk családon belül, azért persze, ahogy mi is jobban megyünk bele, meg úgy dolgozunk bele, azért ránk is hárulnak döntések, amit meg kell hozzunk, viszont azért ott van mellettünk a családunk, és tényleg a még nagyon nagy döntésekbe azért ők segítenek, vagy igazából ők hozzák még meg jelen pillanatban. Uh-huh. Szóval ez meg talán ilyen téren egy hálás feladat, hogy nem nekünk kell nézni ilyen-olyan táblázatokat, vagy bármit, hogy na, akkor hogyan tovább ebbe a hónapba, vagy hasonló. De természetesen azért vannak akár olyan mindennapi döntések, vagy feladatok, akár az étterembe, akár ha elmegyünk egy kitelepülésre, és ott vagyunk, amit igen, nekünk kell meghozni, és úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy beletanuljunk a szakmába, meg a munkába, mert hibázni is kell. Szóval, hogyha nem hibázunk, akkor abban nem tanulunk.
1: Oké, egy rövid szünetre most visszavonulunk, ez kötelező kör, de faggatjuk még generációváltásról, meg a kis tücsökről, meg a márka jövőjéről, Jáni Bálint étteremvezetőt a kis tücsök Food and Room színeibe. Ne menjen túl messze senki a rádiókészülékektől.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Újra üdvözlöm az egybegyűlteket, folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, a 32. műsort készítjük. A mai vendégünk Jáni Bálint, a Kistücsök Food and Room étterem vezetője. A generációváltásnál hagytuk abba, azt boncolgattuk. Mennyire volt fontos nálatok, hogy ne csak hazai pályán bizonyítsál? Volt alkalmad máshol is megméretni magad?
2: Szerencsére azért volt, mert ilyen terem tényleg ugyanúgy támogató volt a család, hogy persze örültek, hogy itt vagyok, meg élvezem, meg szeretem, amit csinálok vállalkozáson belül, de azzal abszolút egyetértettek, hogy azért próbáljam ki magamat egy kicsit máshol is, meg tapasztaljam meg, hogy milyen máshol akár dolgozni, akár csak élni, ahogy beszéltünk arról, hogy akár a külföldi tanulmányaim is ilyenek voltak, hogy tényleg láthattam azt, hogy mondjuk milyen egyedül megállni a helyedet, meg életvitelszerűen élni egy másik országba, de ez a munkára is igaz volt, hogy azért volt egy ilyen rövidebb időszak, amikor például Olaszországban dolgoztam egy pár hónapot. Van egy nagyon kedves barátunk Friuli régión belül, Kormanzban, ők is egy családi vállalkozást üzemeltetnek igazándiból, és azért hasonló elvek, meg séma mentén is mennek, mint mi. Szóval jó volt egy hasonló helyet megnézni, ami ugyanúgy családi alapokra épül, és hasonló filozófiára, mint nálunk, csak hogy mondjuk Friuliba hogyan csinálják ezt.
3: Uh-huh. Mióta vagy étteremvezető, és amikor étteremvezető lettél, ott váltás is volt? Tehát, hogy a te szemléleted dominál, most már kellett változtatni, vagy átvettél valamit, ami már amúgy is működött?
2: Én úgy gondolom, hogy inkább ebbe a Kistücsök szemléletbe nőttem bele, meg szoktam bele, hogyha lehet így mondani. Természetesen azért vannak olyan, amiket átbeszélünk, meg megbeszélünk családon belül is, hogy mondjuk mit, hogyan, merre. Viszont én azt látom, hogy amit mi most képviselünk, azt a vendégeink szeretik, és ez miatt nem is feltétlenül volt úgy bennem, hogy na, akkor most majd én jövök, mint fiatal titán, és akkor megmutatom, hogy mindent más hogyan kell csinálni, mert szerintem azért fontos észrevenni azt, hogy ha valami jól működik, az természetesen mindig meg kell újulni, meg figyelni, hogy mik a trendek a világban, de az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nekünk azt kell alkalmazni. Szóval hogy azért fontos odafigyelni arra, hogy a mi vendégeink mit szeretnek, és miért jönnek hozzánk. És hogyha az, amit most képviselünk, azt szeretik, meg jól érzik magukat, akkor nem feltétlenül kell nekem azt gondoljam, hogy most akkor teljesen megfordítunk mindent, és akkor most teljesen más csinálunk.
1: És de innovációs miatt... ötleteken folyamatosan töröd a fejed, gondolom.
2: Ezért
1: mert
2: abszolút...
1: nagyon sokszor engem az lepett meg, hogy azért nagyon fiatal ember vagy, és nem tudom én hányadszor mondod az innováció szót ki.
2: Igen, azért
1: és ez
2: fontos.
1: Azért furcsa, mert hogy egy befutott vállalkozóval csináltam már nem egy interjút, ő nagyon jól ismeri a core business-t, nagyon sok minden túlélt már, de nagyon el van foglalva a napi dolgokkal, az, hogy az jól menjen, az úgy működjön, ahogy ő neki megszokta, és hogy a piac sikerre ítélte, nem nagyon ér rá, és nem nagyon van energiája gondolkodni arra, hogy hogyan innováljon. Azt mondják, ez az egész magyar gazdaság rákfenéje, ezért lep meg, hogy fiatalként már nagyon használod ezeket a szavakat. Ebből következtetek, hogy a fejedben benne van ez, hogy...
2: Igen, szóval előfordulhat abszolút, hogy ez egy kicsit ilyen magyar gazdasági betegség, és talán ilyen téren azért van egy picivel könnyebb dolgunk, hogy így vagyunk családilag, mert azért mellett az is bele lett ivódva a vérünkbe, hogy tényleg fontos az, hogy menjünk néha, nézzük meg, tapasztaljuk meg, hogy mondjuk máshol, akár szerte a világba hogyan csinálják, és hogy nem lekopizni, meg úgymond megcsinálni azt itthon, viszont azok az ötletek, amik jól működnek, hogy mondjuk akár az olasz példát említve, hogy ők is nagyon használják a szezonális és lokális gasztronómia szemléletét, azt mondjuk mi a Balatonnál hogyan tudjuk megcsinálni. Uh-huh. És szerintem ez azért hosszú ideje a családomnak is a filozófiája, és ezt csinálják azért az éttermen belül. Viszont ez is egy olyan dolog, amit igenis nekünk is menni kell, és meg kell nézni, hogy mi az, ami a mi régiónkra, a mi filozófiánkban, mint kis tücsök étterem, ez ugyanúgy működhet, csak úgymond átgenerálva a mi DNS-ünkre.
1: Uh-huh. Az is egy érdekes, és az is megragadta a figyelmemet, hogy egy nagyon patinás névről, egy nagyon patinás befutott márkáról van szó. De azt is mondott, hogy időnként azért innoválni kell, változni kell. Ezt látjuk mondjuk a nagy világmárkákon, amelyek már több száz éve itt vannak velünk, hogy azért csak a dizájnon változtatnak, csak egy kicsit korszerűsítik az összetételt, csak innoválnak, új irányokba mennek el. Mekkora dilemma ez számotokra, hogy megőrizni azt, amitől a kis tücsök, de közben meg a változó ízléssel, korszellemmel valahogy haladni.
2: Én azért úgy vélem, hogy van egyfajta stílus, amit persze kialakítottunk az évek során, és ez akár megjelenésbe, akár ugye az ételek szempontjából is, és azért ez egy olyan folyamat, ami egy kicsit mindig változik, és mi is kicsit finomodunk, alakulunk, és szerintem ez azért megvan a mindennapokban, hogy lehet, hogy olyan apróságok, ami mondjuk egy átlagszemnek nem is biztos, hogy feltűnik, de hogy tényleg akkor akár egy-egy ételnél, hogy ezt most akkor egy picit még finomítsuk, hogy ez most eddig így volt, most egy picit máshogyan, akár a színekbe is, hogy eddig ilyen barnát használtunk, most majd egy kicsit más árnyalat, vagy akár a logó tervezéseknél is, hogy azért gondolom, hogy az előző év, hosszú évek során azért ez mind megvolt, meg láttuk azt, hogy családon belül, és azért, hogy mindig mondták, vagy alakították, hogy jó, akkor most egy picit a dizájnon így, vagy úgy, vagy amúgy, és hogyha mondjuk elővennénk egy 10 évvel ezelőtti étlapot akár, teljesen más, mint a mostani.
1: Egy másik nagy dilemmája a családi vállalkozásoknak, hogy először az üzletben, aztán meg otthon este a vacsoraasztalnál is ugyanazok az emberek ülnek. Ezt hogy lehet szétválasztani? Szét lehet-e egyáltalán?
2: Szerintem valamennyire igen, meg azért családom belül is szerencsére, ahogy már elmondtam, van egy nagyon jó viszonyunk, viszont azért mindenkinek megvan a saját maga kis élete is, szóval, hogy azért úgymond én is mindig olyan téren önálló voltam, hogy akár a szüleimnek is azt mondtam, jó, én most el szeretnék menni ide, meg amoda, megbeszéltük persze, akár ha fiatalabb voltam, hogy milyen feltételekkel, de hogy azért ez így mindig megvolt, hogy menjél fiam, csináld. Meg úgymond megvolt az a kölcsönös bizalom, hogy ha azt mondták, hogy egyre érjél haza, vagy egyfélre érjél haza, akkor ezt én is tartottam, és ez miatt így ez hosszú távon szerintem jól kialakult, hogy úgymond kölcsönösen megbíztunk egymásba, meg tudták, hogy ilyen nagy hülyeséget talán nem csinálok. Meg mellette azért az is fontos volt, hogy ők is úgymond elfogadják azt, hogy nekem is meg kell tapasztalnom dolgokat, hogy ha rosszul csináltam, vagy elrontottam, vagy hülyeséget csináltam, akkor abból tanulják. Persze mindig ott voltak fölöttem, meg azért rám kacsintottak, de hogy szerintem ez egy olyan folyamat, amit mindenkinek az életében meg kell vagy így, vagy úgy, de tapasztalnia.
1: Ha hibázol, azt hogy kommunikálják feléd? Mint a főnököd, vagy mint mondjuk az édesapád?
2: Szerintem talán mondhatom, hogy egy kicsit a kettőnek a kombinációja, viszont azért mi tényleg leülünk egymásra, és megbeszéljük, hogy figyelj, jó, rendben, ez most nem úgy sikerült, ahogy lehet, hogy kellett volna.
1: De ilyen higgadt hang nem benne. Hát a vendéglátás az egy irtózatos nyomás. Tehát, hogy főleg ugye főszezonban tele az étterem, szalad a konyha, megbetegedett a pincér, kínálnak sorba, hogy mikor lesz már üres asztal. Ezt így el tudom képzelni, és akkor nem tudom, húzol valamit, lehet, hogy pont a stressz miatt, ami nem megfelelő, és akkor így szépen csöndben meg.
2: Alapon azért elég halvérű család vagyunk, úgy gondolom, de persze, hát most nem azt mondom, hogy néha nem kerül egy kicsit magasabb fokozatra a hangvétel, de ezek mind olyan apró dolgok, amit utána tudjuk, hogy jó, igen. Uh-huh. Azt kell, ahogy említetted, a stressz meg hasonló, uh-huh. és utána igazából ezt így relatíve megbeszéljük, vagy elengedjük, szóval, hogy így ilyen hatalmas, nagy olaszos-görögös tányércsapkodás nem nagyon szokott azért lenni.
1: Pedig lett volna honnan megtanulni az olaszos tányércsapkodást, ugye voltál kint. Vice versa is működik ez?
2: Szerintem hát édesapáddal igen.
1: Azt is meg tudod beszélni, hogy figyelj, oké, apa, tudom, eddig így csináltuk, de én azt látom, és ezért meg ezért látom így, hogy ezen egy kicsit változtatni kellene, vagy ez még csak egy irányú, még nem tart itt a generációváltás nevű valami.
2: Szerintem azért valamennyire megvan, nem mondom azt, hogy feltétlenül már itt tartunk, de azért így bele-bele tudunk szólni, vagy észrevételeket jelezni, akár amikor egy-egy új étlapra az ételeket kitaláljuk, vagy hétvégi ajánlatot csinálnak, és akkor előtte lekóstoljuk, akkor azért a mi szavunk ugyanúgy ott van, és számít, és átbeszéljük, hogy jó, ez most igen, működhet, lehet jó így, vagy lehet, hogy nem feltétlenül ebbe az irányba kéne menjünk, mert hogy, de szerintem ez mind ugyanolyan egy tanulási folyamat, hogy az, hogy én most kijöttem az iskola kapui közül, az nem azt jelenti, hogy akkor tudni is fogok mindent. Persze vannak lehet jó észrevételeim, vagy hasznos észrevételeim, de mellett azért fontos az, hogy lássuk, hogy ez egy folyamatosan lüktető, fejlődő vállalkozás, meg dolog a gasztronómia, meg vendéglátás, hogy nem feltétlenül az fekete meg fehér, mint egyes más szakmákban, azért nálunk vannak különböző megoldások, meg árnyalatok, és szerintem ez így van jól.
3: Egy olyan 20-30 év múlva hova szeretnéd pozícionálni a kis tücsköd?
2: Én úgy gondolom, hogy nekünk abban van nehéz dolgunk, hogy ez egy olyan meglévő brand, amit azért nagyon sokan ismernek és szeretnek. Uh-huh. És szerintem ez néha még nehezebb is ezt megtartani, mint hogy mondjuk egy teljesen új vagy más dolgot csinálni. Mert nem azt mondom, hogy nem kell megújulni egy kicsit, és lehet, hogyha majd 10-15 év múlva ugyanitt beszélgetünk, akkor egy csomó újdonságot el fogunk mondani, viszont van egy olyan megjelenésünk, meg amiről minket ismernek, mint kis tücsök, amit én úgy gondolom, hogy nekünk meg kell tartani, meg óvni kell ezt az egész értéket, ami mi vagyunk, mert igazából tényleg nagyon sok vendégünk azért is szeret minket, mert hogy mi ott vagyunk, mi jelen vagyunk, tényleg nincs olyan nap kb., amikor legalább egy valakivel a családban ne tudjatok találkozni a vendégeink. És lehet, hogy nem feltétlenül van képben mindenki, hogy most na, mi így vagyunk családilag, és így üzemeltetjük, de látja az ismerős arcokat, és ez nem csak velünk van így, hanem ugyanúgy a kollégáinkkal, és hogy tényleg nem egy ilyen vendégünk van, akinek megvan a kis kedvenc asztala, a kis kedvenc pincére, de ezek mind olyan szokások és emberi dolgok, amit szerint nem tök jó megtartani, meg fontos, hogy...
3: A balatoni szolgáltató generáció váltás az egy lehetőség, vagy te hogy látod, hogy milyen hozadéka lesz ennek?
2: Én szerintem ez ugyanúgy egy izgalmas dolog, és azért, ahogy nálunk is most beszélgetünk erről a dologról, azért ez sok más vállalkozásnál is megvan, és tényleg akár olyan borászatokat is látunk a környékben, vagy más éttermeket, ahol ez megtörténik, akár generációváltás, akár mint új belépő, első generációs fiatal vállalkozók indítanak el, de mondjuk a szülők ugyanúgy vállalkozók voltak, és szerintem ez egy tök jó dolog, meg ez a fontos, vagy hát ez is fontos, hogy a jövőben velük is egy ilyen kapocsot kialakítsunk, vagy megtartsuk a már meglévőt, hogy igenis mi számíthatunk egymásra, és például szerintem ez egy olyan jó dolog, amit külföldről is láttam, akár például amikor Olaszországban voltam, hogy igenis egy adott régión belül vállalkozások összetudnak tartani, és igenis úgymond segítik egymást, most nem feltétlenül azzal, hogy egymásban vannak nőve, de például a Kormoncban is, ahol voltam, igen, elmondja, hogy a sajtos itt van, a XY borász itt van, és menjél el hozzá, kóstold meg nála is, nézd meg a pincét, nézd meg a szőlőt, és akár a állatokat, a sajtokat, a gyümölcsöket, bármit, és szerintem ez egy tök jó dolog, ami úgymond ez is egy olyan szolgáltatás, meg plusz dolog, amit az emberek szerethetnek, mert hogy ez is egy olyan kapcsolódási pont, hogy ó, igen, amit épp ettem sajtot, azt most látom, hogy hogyan készül, vagy akár a boroknál is.
1: No, hát egy élmény volt hallgatni, és napestig megtennénk ezt szívünk szerint, csak hát lejárt az adás időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, és elmondtad a gondolataidat, de majdnem elfelejtettem, hogy nekünk még az előttünk álló hétvégére, augusztus 13 és 16-a közötti időszakra valamiféle programajánlóval kell színesíteni a műsort, úgyhogy Szilvi, neked mi van a tarsolyodban?
3: Hát egy olyan téma, amiről itt az adásban is beszélgettünk, és mindjárt mondom, hogy mire gondolom. gondolok augusztus 12-e és 15-e között Balatonfüredről. Különleges bortúráról indulhatunk a 46 fok, ez ugye nem derült ki akkor se pontosan, hogy mit jelent, Balaton Borbusz Magyarország első Hop-on-Hop-off borjáratára. A retro cabrio buszról ott szállunk le, ahol kedvünk tartja, megkóstoljuk a környék borait, majd a következő járattal mehetünk tovább. A két útvonalon jelenleg 22 pincészet várja a vendégeket, Balatonfüredről Csopokon és Palóznakon át egészen a Nivegy völgyig. Te voltál már ezen buszon?
2: Még sajnos nem, viszont már láttam a hirdetéseit, és szerintem egy zseniális dolog, hogy virág. Van egy ilyen boros hop-on-hop-off busz a Balaton körül, szóval nem azt mondom, hogy a nyáron, mert ugye az nem a...
1: Hát az nektek nem éppen a szabad időszak.
2: Legszabadabb időszakunk, de ha még ősszel jó idő van, akkor mindenképp érdemes lesz kipróbálni.
1: A nyári Margó Fesztivált ajánlanám jó magam, augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Káli medencében lesz ez. Három napra ismét összeköltözik az irodalom, a zene és a balatoni nyár. Beszélgetések, koncertek, filmvetítések, tábortüzes esték várják a közönséget. Ott lesz Lovasi András, az Anima Sound System, az írók között Tompa Andrea, Kemény Zsófi és Hály János is. Koncert lesz a Csillagos Ég alatt, a nyári Margó idén is lelassítja azokat, akik oda elmennek és meglátogatják ezt az eseményt.
3: És augusztus 13-án Badacsony Tomajon művészet, séta és bor kerül egy programba. Az Egri nyomában, Udvardi fényében, Borral a pohárban című vezetett túrán Egri József és Udvardi Erzsébet művészetén keresztül fedezhetjük fel Badacsonyt. Az Egri József Emlékmúzeum és az Udvardi Képtár között a történelmi római úton vezet a séta, ahol a hegy bor kultúrája is megelevenedik. A program végén pedig a Fata Pincészet három tételes badacsonyi borkostolója várja majd a résztvevőket.
1: Aki pedig további információkra vadászik, programokra, az a visitbalaton365.hu portálon ezt megteheti. Hát, hölgyeim és uraim, Jáni Bálint étteremvezető volt ma a vendégünk a Kistücsög Food and Room színeiben. Sok sikert nem csak a generációváltáshoz, hanem a következő 30-40-50 évhez a Kistücsögnek. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Búcsúzik már a Partkafé, a Balaton hangja, és annak két műsorvezetője, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics Andris.
1: Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.
3: Viszlát.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Baka András szerint a köztársasági elnöki tevékenységnek nem szabad a Sándor palota falai közé szorulnia. A kincstárat ért kibertámadásban nem történt adatvesztés. Hamut szór az Etna, ezrek rekedtek Szicíliában. Ma végre nem lesz hőség, délután 30 fokra számíthatunk, felhők pedig alig lesznek felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Baka András lett az új államfő. Megválasztása után közölte, a köztársasági elnöki tevékenységnek nem szabad a Sándor palota falai közé szorulnia, szerinte ugyanis fel kell erősíteni majd azoknak a hangját, akiknek az érdek érvényesítése kisebb. Mint mondta, azért vállalta a feladatot, mert Magyarország olyan időszakhoz érkezett, amikor komoly gondolkodásra van szükség az ország alkotmányosságáról és az állam működésével kapcsolatban is. A kincstárat ért kibertámadásban nem történt adatvesztés. A hekkelés állampolgári és ügyfél adatokat nem érintett, jelezte a Magyar Államkincstár. Valamennyi szolgáltatási területükön biztosította az üzemszerű jogszabályoknak megfelelő működést, tették hozzá. Vasárnap este jött a hír, hogy kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, vagyis a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát. A kormány hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás videói miatt. Az előző ciklusban a kabinetiroda 4,2 milliárd forintért szerződött Kaminski Fanni cégével, kormány szerint a szerződést közbeszerzés nélkül háromszoros túlárazás mellett kötötték. A Triton Communication vezetője úgy reagált, a cég szerződésben vállalt feladata messze nem csupán fényképek és videók készítéséből áll. Fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnök hivatalos weboldalát, emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatást is biztosítottak, és napi 24 órában rendelkezésre kellett állniuk. Újabb orosz olajfinamítót támadtak meg az ukránok. A frontvonaltól mintegy 1500 kilométerre Orszk városában eltalált létesítmény, a térség egyik legnagyobbja, feldolgozási kapacitása 6 millió tonna. Volodymyr Zelenszky elnök nemrég kijelentette, hogy az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadások célja, hogy korlátozzák azokat az olajból származó bevételeket, amelyeket Moszkva a háború finanszírozására használ fel. Az Etna péntek óta hatalmas mennyiségű hamut és törmeléket szór, emellett két kürtőből is ömlik a láva. Így már 5 napja fennakadások vannak a légi közlekedésben. Turisták ezreit rekedtek Szicíliában, az Etnától délre fekvő Katániában csak kevés repülőgép tudott fel, illetve leszállni. Közben a szigeten minden szálláshely betelt, többen a repülőtéren alszanak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek, az égeni csapadék sem várható, általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Itt van velünk a stúdióban Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
8: Jó reggelt, kívánok!
9: Szervusz, jó reggelt! Hát beszélgettünk egy pár hete, és sajnos azt látjuk, hogy az bekövetkezett, amiről akkor szó volt.
8: Ez várható volt és látható is, és amit meg lehetett tenni, érte meg is tettük, és azt kell mondjam, hogy igazándiból a nagy baj az, hogy a magyar halastavak nem kerültek föl a beszéd témába, a térképére, a vízről történő legkülönbözőbb kommenteknek. Nézzük meg a vízőrzőket. Fantasztikus munkát végeztek, nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki egy csepp vizet Magyarországon megmentett, és még ezt tudta is kommentálni, mert előtérbe került mindaz, ami egyébként 30 éve el volt csöpörve a sútba, és nem víznagyhatalom vagyunk, egy vízszegény, asszállyal küszködő, rengeteg kárt elszenvedő ország vagyunk, és ez a kár nem csak gazdasági értelemben kár, óriási csapások érték a természetvédelem, a körülöttünk lévő bűrő, az az élő tömeget, ami víz nélkül nem létezik.
9: Igen, ha már kár, bocsáss meg csak, hogy amire utaltam, ugye, hogy most tartunk 200 tonna hal pusztulásnál, mert ugye
8: igen, és még 30 tonna.
9: A veszély állt fönn, amikor beszélgettünk, hogy igen. Hát melegedés van, szárazság van, fogy a víz, csökken az oxigén tartalom, stb. És most egyelőre ezt látjuk, hogy itt az eredménye, és azért gondolom, hogy egyelőre...
3: 200 tonna? Ez borzasztó sok.
8: Igen, az 200 tonna nagyon sok, hát miután ebbe a térségben mi vagyunk, 786 hektárunk, illetve most már a sok, majdnem 900 hektárnyi vízfelületet kezelünk, a tavasszal elkezdtük a riadót, hogy nagyon kevés a víz, mindenki, aki vízfelhasználó, hiszen nem a halastavak használják csak a vizet, mi csak tároljuk a vizet. Ellentétben a többi használat öntözéssel, akik elhasználják, szó szerint kirocsolja, hadd ne minősítsem, hogy milyen hatásfokkal, milyen előnyel is, mi az, amit eltart. Az öntözés az föltart egy növényi kultúrát, abban a növényi kultúrában élet alapvetően nincs, csak a főnövényi, ott nem pusztul el semmi, hiszen se madár, se állat, se gaz, se vírus, se rovar nem jelenhet meg, azonnal lepermetezzük és elhajtjuk, és amikor nagy bánatunkra kiszágad mondjuk egy kukorica 150, bármekkora kukorica, azért sír a lelkem, a növényér is sír a lelkem, meg azért a gazdáér, aki mindezt elviseli. Ellenben, ha kiszállad egy hektár halastó, abban egy akkora biodiverzitás, faji sokszínűség pusztul el, amit csak az lát, aki ott van, de nyugodtan vegyetek föl egy pohár vizet, és nézzi meg egy tópartó, hogy mi van benne. Élet van benne, planktonosság, alsórendű rákok, alga, mindaz, ami körülvesz bennünket. Ezek az algák oxigént termelnek egész nap, tolják a vizet, és próbálják megmenteni a benne lévő élővilágot. Ott vannak a vízicsigák, ott vannak a elképesztő mennyiségben a kagylók. Ráépül egy rendszer arra, hogy a vízben élünk. Ez a vízben élő rendszer azonnal meg, és ebben semmi nem történik a halastavi gazdálkodása, ezt a rendszert azzal tartjuk föl, hogy gazdálkodunk benne. Ha nem gazdálkodunk benne, és csak úgy ott hagyjuk az egészet, akkor nincs benne élet. Ahhoz, hogy egy halastóba csak érzékeljük azt, hogy mitől van akkor a hatalmas nagy élőlény tömeg, attól a termelési módtól, ami pont így nézett ki pár száz évvel ezelőtt. Ez a termelési mód az arról szólt, hogy kitettük arra érdemes anyahalakat, ezek szépen leívtak, ezeket most ugye már mesterségesen állítjuk elő, hiszen a technológia, a technika fejlődött, nincsenek ivások, nincsenek árterek, nincs ami fönntartsa az ökoszisztémát, mert elfogyott a víz. Ahol van, azok az ország legmélyebb pontjai a halastavak. Ezeket a természetvédelemnek a tenyerén kéne hordoznia, megmutatni mindazt, amit megmentettük magunknak, azzal a termelési móddal, amit édesvízi halászatnak, tógazdasági határbenésnek hívunk. Addig, amíg a folyókban, elmondtam már ezt, de hadd súlykoljam, addig, amíg egy folyó Dunába van hektáronként 30 kg hal, egy Balatonban van 40 kg hal, egy kis patakban 5 kg hal hektáronként, ha összeadjuk. Az bekorlátozza azt, hogy a vízből élő ragadozók, az összes madár, a vidra, mindenki, aki a környékünkön létezik és él, az abból él, hogy halat fogyaszt. Kicsit, nagyot, ilyet, olyat, amolyat, így, úgy, amúgy. Föltartunk egy hatalmas ökoszisztémát, miközben a haltermelés az egésznek az alapja, hiszen nálunk 600 kg hal van hektáronként, meg 800 kg hal van hektáronként. Egy halastó értékét nézzék társadalmi szinten, és ez a magyar halastavakra hatányozottan igaz, akkor nem az az értéke annak, hogy termelünk benne valamennyi halat. Nevetséges az állattenyésztés szintjén is az a mennyiség. De gondoljatok bele abba a tájképi elembe, hogy egy tópart, hogy látsz vizet egyáltalán. Nézd meg egy naplementét, egy napkeltét, nézzél rá egy vízre, lenyugszol. Senki nem akar veszekedni.
3: Van akkor egy ilyen hatása, az biztos.
8: Nézd meg a következőt.
3: Csak de hogyha kicsit a földre, mármint úgy visszahozzuk ezt, hogy a piaci részére ez a 200 tonna, ez mit jelent? Ez mit tudom, egy kisebb városnak a teljes éves halfogyasztása.
8: Ez sajnos így van, és a magyar tógazdasági halterben is hála Istennek önfenntartó volt az utolsó 15-20 évben, nem hoztunk be cseh halat, talán egyszer fordult elő, a konkurenciát az exportba is le tudtuk győzni. Magyar haltermelés egyharmada megy el exportra, most már több, egy kicsivel körülbelül a másik egyharmada megy el a horgászvizek népesítésére, hiszen a természetes vizeken nincs ma már utánpótlása a halak jó részének, és nem csak pontyokat termelünk, hanem azokat a egyébként nem annyira gazdaságilag hasznos halakat, mint a keszekfélék, őshonos halak, a sülő, a csuka, a harcsa, az mind ma már mesterségesen kerül ki a meglévő természetes vízterekbe, hiszen ezek az asszályos időszakok többek között az ívóhelyek teljes megsemmisülését jelentik, nem tudnak hol elívni a halak, kivételképp ez az a harcsa meg süllő, amelyik egyébként a fenéken vagy ahhoz közeli állapotban ívik, néhány eofil hallal együtt, ott sincsenek öntartó állománya, csak a pótlással. A kár azt jelenti, hogy nálunk most itt a gazdaságban kb. 200-250 millió forint kiesett. És ebben az a katasztrófa, hogy ellentétben az elszágoló kukoricánál, és magadjunk ennél a kukoricánál, nálunk semmilyen biztosítás nincs. Nincs az a, százszor megpróbál, nincs az a bank biztosító, aki velünk biztosítani tudna. Hogy látom, hogy mennyi halat tettem ki, kérdezi a bankár. Hogy tudom ezt leírni pontosan? Leírjuk. Hogy tudom megvédeni? Mitől tudom megvédeni? Mér, ha egy kormorán csapatja, mit csinálok vele? Magyarul mi semmilyen kártérítésre soha nem tudtunk számítani, mint halastó rendszerek, nem volt ilyen. Ha jön egy árvíz, és elszakadt a gáton, volt rá példa, elvitte a halat a fenébe. A faluba szedegették össze, senkit nem érdekel. Nincs rá biztosítás. Kiszállott a halastóba, múltál, kirepegve, cserepesen, meghalt benne minden a hal is. Nincs rá biztosítás. Úgy vagyunk magunkra hagyva,
9: hogy hát közben... és eddig nem volt, valószínű nem is lesz, ugye, mert most a helyzet meg olyan, hogy most már látják a biztosítók, hogy ez akár
8: segít az egész.
9: Ez akár minden napos.
3: Na, hát akkor, hogyha nem vált

0: oda a száj van, tessék írni a gazdátnak, hogy nem lesz annyi öntözővíz, mint amennyi kellene. Kialakult egy vízháború, hogy kié legyen a víz. A vízügy megpróbált egyensúlyozni, azt mondta, hogy kapjon, mi ott korlátozzuk a vízfogyasztás 30, az öntözés 30%-a, nálatok meg réti majorba korlátozzuk csak 20%-a. Igen, nem csak olyan a helyzet, hogy a felvíz, ugye ahol egy lezárása történt az ellátó nádó csatornának, ahol leérkezik a víz, a felvíz az másfél méterre magasabban volt, mint az alvíz, mert nekem csak annyit engedtek le, amit úgy gondolták, hogy hát majd valamennyire jó lesz. Nem lesz jó, nem lett jó. Az ökológiai vízszintre fölhívtuk a figyelmet, hogy 50%-át, nem többet, 50%-át tessék leengedni a víznek, hogy ne pusztuljanak ki a halastavak, hogy meglegyen az ökológiai vízszint, ami azért szükséges a halastavakba, nem a termelés a kérdés, a benne lévő állományok megtart, életben tartásáit, a békának, a vidrának, a madárnak, a planktonnak és minden olyannak, ami a szerves része a vízi életnek. Ennek az 50%, ezt kértük, hogy engedjék le. Ezt nem kaptuk meg, lassan kaptuk meg. Most, amikor már kidüglött 200 tonna halunk, most jött az a vízszint le, az a tartalékvíz, ami megvolt a rendszerbe fölül, és le kellett volna már réges-régen érkeznie, mert addig, amíg ha 100 liter vízből 30%-ot korlátoztak, és neked van 70, akkor neked van 70 liter vized. De amikor 100 liter vízből hozzád leér 3 liter, vagy 10 liter, akkor neked nem a korlátozás a lényeg, hogy 20%-ot keresetetik, hanem az, hogy le se ért a víz hozzád. Na, pontosan így jártunk.
1: És akkor most nem mit lehet tenni? Tehát mit lehet tenni ezzel a, most ugye mondtad, hogy 200 tonna hal elpusztult, és még 30 tonnát vártok körülbelül?
0: Van egy olyan, most az utolsó ilyen tavunk, ahol szintén elkezdett pusztulni a hal, már körülbelül a tó 70%-áról szó szerint elpárolog a víz, mert ugye az élet milyen. Amíg az öntözéssel a víz abban a percben eltüntötte, kiöntözted, addig a halastavak meglévő vize négyzetméterenként 2 liter vizet lök minden nap föl a levegőbe, enyhíti a szárazságot, ne adj Isten, még hajnali párát is okoz, ír körülöttünk a rendszer. Ez a víztározás egy elképesztően fontos dolog, ráadásul az altalai vízszintet is mi tudjuk csak befolyásolni, hiszen innen szivárog a víz lefelé. Alulról, fölülről megy el a víz, föntről nem kapok, eső nem esik, ennek a vége a kiszáradás. Amit lehetett volna még tenni, vagy lehetne tenni a későbbben is. Azt az asszály stratégiát kidolgozni, ami azt mondja, és most nem akarok más, és hozzá, nehogy félreértés legyen, de mit szabad öntözni, és mi az, ami meg is éri az öntözés. A gazdának is, a természetnek is, nekünk is. Hogyan lehet a víztározásokat jobbá tenni állami beavatkozásokkal? Például azzal, hogy amikor a halastavak vizét ősszel elengedtük eddig, is elfolyott a csatornába le, és hónap után Szerbiában van, ezeket a vizekhez nem pénzt kérjünk. Annyi támogatást, hogy ezeket a vizeket vezessük ki mondjuk olyan kultúrákra, olyan rétekre, mezőkre, erdőkre, ahol elfér ez a víz, mert Magyarország minden cseppvízére szükségünk van. Nem a miénk a Duna vize. Beletetted a lábot egy óra múlva, már nem az a víz folyik rád, és elment ebből az országból. A támogatást lehetne az adni, támogatni kéne azt a tevékenységet, hogy a halastavak víz, aki föl tud télen tölteni, vagy aki 2 évente harászik csak, vagy 3 évente, kapják meg azokat a támogatásokat, hogy az a vízmennyiség, ami itt van, és a lényeg a vízen van, az magadjon meg ebbe az országba, párologjon, szivogjon az altalajba, mert minden csepp szükség van. Minket nem kell a tájba vezetni. Mi benne vagyunk a tájba. Magyarország legmélyebben fekvő területei azok a táj. A halastavak azért építették oda őket.
1: És mi lesz az elpusztult halállománnyal? Mit lehet tenni?
0: Nyilvánvalóan a jogászoknak odaadtuk a témát, leültünk az illetékesekkel, valószínű, hogy ezt a kárt, ami nálunk most bekövetkezett, ezt valamilyen szinten kompenzálni kell azoknak, akik tehetnek arra, hogy ez a víz nem időben, nem jókor, és minden ellenkező híreszteléssel szemben nem tehetünk arra, hogy bekövetkezett. Amit lehet, ezt csinálom 50 éve, és nekem nem csak a víz a fontos, nyilván a hal is a fontos, hiszen ebből élek, és ebből él az én kollégám, és ebből kell fizetést adnom. Ezt valahol, ennek a kárnak valahol gazdájának kell majd lennie, ez egy jogi kérdés, azért nem akarok ebbe belemenni, mert senkit nem szeretnék megbántani abba az értelemben, hogy mutogassuk egymásra. Ezt ott nyilván. A törvény, ott
1: és
0: a jogász,
1: és fizikailag mi történik ezzel a sok hallal?
0: Ilyenkor azt történik fizikailag, hogy ilyenkor megveszük a meszet, ahogy már most újra vettünk 5 tonnát, és megyünk szépen, és amikor a hal följön. Ennek a 85% a víz. A hal följött, amikor már följött a 30 fokos vízbe, az félig fűt állapotban van. 5 nap után eltűnik, szétrohad, nem tudom kiszedni a vízből, és mondjuk egy ATV-nak elvinni, mert ahogy hozzátett, és hozzá nyújtál, önnék ki, szakadt ki.
2: Szűrőn.
0: De mindig is ez volt az elpusztult halállományok. Ha hidegbe pusztul el, 3-5-7 fokos őszi halász,

0: barátnál. Akkor semmi baj, a hal marev három napig, akkor fölmerik a dögöt, azt elviszi az apet.
1: Ferenc, még egy utolsó kérdés, ezt mi érezzük majd a zsebünkön, ezt a mértékű halpusztulást?
0: Nem, azt kell mondjam, hogy ahol a haltermelés egyébként normális esetben folytatódott, a meleg miatt jó termések vannak a Tiszántúlon, hiszen az öntöző csatorna rendszer, hála okos elődeinknek, akik megcsinálták a két tágazót a Tiszára, ott van víz. Nincs annyi, mint kéne, 70%-a van, de köszönjük szépen, a hal megterem. A gabonák olcsók, nincs oka arra, hogy most fölmenjen a halára Magyarországon. A Dunántúli 9-10 ezer hektárnyi halastó rendszer, ez pusztult meg, itt van a nagy baj. Én nem kérem és nem is bízok abban, hogy az állam segítsen bennünket, nem fog segíteni, nem is kérdés, van elég baja. Abba kérjünk segítséget mindenkitől, aki felelősen gondolkodik a vízről, az életről, a természetről, hogy abba segítsen nekünk, hogy olyan aszálystratégiát tudjunk kidolgozni, és erre megvannak a mi ötleteink, és fogadjanak el bennünket partnerként. Azzal vagyunk bajban, hogy az új rendszerben még nincsenek meg a kapcsolatrendszereink, nem vesznek bennünket komolyan, többet hallottál vízőzőkről, akik 3 hektárt felágasztottak, mint ahol a magyar 27 ezer hektárnyi halastóról, ami egyébként itt van rendelkezésünkre, és aminek a sorsa a nagyon sok szempont. A
1: én azért bízom benne, és optimista vagyok, hogy ti is sorra kerültök, így látszik, hogy azért itt egy olyan kormány működik most, aki tényleg minden területen próbál rendet tenni, csak hát sok a meló. És,
0: abszolút egyetértünk benne.
1: És pocsék az örökség.
2: Igen, köszönjük kár, hogy mondjuk ez a 230 tonna hal kellett hozzá, vagy kell hozzá.
1: Igen.
2: De értjük.
0: Igen, mindig a katasztrófák azok, amik rájöhetjük a figyelmet a problémákra. A csöndben magadásra nem sokra megyünk, nem kérünk többet, mint azt a figyelmet, amit megkap egyébként Magyarországon mindenki más is. Semmivel se többet.
1: Legyen ez a végszó. Köszönjük szépen, hogy itt lehetett nálunk. Lévai Ferenc volt a vendégünk, az Aranypont ZRT vezérigazgatója.
3: Rádió Café. Van barátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovú Granje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 12-én szerda reggel fél hét után egy perccel, én kérek elnézést, de itt van velünk Nyúl Zsuzsi. Szia!
6: Én is köszöntök mindenki. Szia Balázs! Gede Balázs itt velem szemben a stúdióban. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 0-36-98-0-98-0 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek. És hát nyilván a tegnapi napunk egyik legfontosabb programja volt, mert hogyha tehettük, akkor elmentünk napfogyatkozást nézni. Ti is beszéltetek tegnap arról, hogy különböző helyekről honnan lehet látni. Bevallom, én nem vettem részt ebben az élményben, és nagyon gondolkodtam.
9: Én ezt előre be is jelentettem, hogy engem egy részlegesen nem lehet lekenyerezni, nekem teljes boltfogyatkozás kell. Azt is csak módjával, mert hát végül is az egyik olyan, mint a másik, és a 99-esben ott voltam.
6: Igen, én is. Szerintem mindegyáron abban talán eleven.
9: Akik látták,
6: nézeget, például mérnök nem látta, azt írja nekem, hogy addig nézegette a napot tegnap este, amíg fogyatkozás nélkül lebukott a horizont alá. Hát mérnök rossz helyen álltál, az a helyzet. De hogyha valaki látta, akkor mindenképpen írja meg nekünk, hogy milyen élmény volt. Jó, Balázs, megkezded a kis maratont. Jól hallom, jól értesülök erről, hogy akkor most végig te leszel majd.
9: Igen, hogy a 10 napos után még kaptam a nyakamban egy 4 napos neszesánta, itt egy pup. De hát ugye nyáron ez van sajnos, nem tudjuk kimatekolni, hogy mindenkinek jusson szabadság is, meg dolgozni se kelljen annyit. Hát ez így megy, hogy így esünk elünk, ugye elmegyünk pihenni, aztán eljövünk egy kicsit összeesni. Mert hogy annyi munka lesz a Szabi alatt. Hát ez ilyen, úgyhogy nem kell panaszkodni, örüljünk neki, hogy van mit mondani, van mit csinálni, és a hallgatók még szeretnek minket, úgyhogy ezt köszönjük szépen.
6: Tegnap este rátaláltam egy nagyon érdekes hírre, ezt most nem a lapszemle, csak úgy by the way mondom, mert hogy kezdett történelmi.
9: Ez egy breaking news.
6: Breaking news, mert a tegnap este egy történelmet írtunk igazából a magyar atlétikában. Enyingi Patrik és Molnár Attila is bejutott a férfi 400 méteres síkfutás döntőjébe a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon, és ezzel tulajdonképpen magyar sporttörténelmet írtak, úgyhogy, mert két magyar még nem volt a döntőszámban, úgyhogy ezt most így gondoltam, for your info, megosztom mindenkivel, mert ritkán beszélünk ilyen eredményekkel. Fékezve a hallgatók
9: majd megosztják, hogy az ma lesz, tehát a mérnök úr is azért látta fogyatkozás nélkül lemenni a napot, mert még nem volt fogyatkozás. Úgyhogy még senki nem maradt le semmiről. Ha téged érdekel egy ilyen részleg, és akkor egészen nyugodtan és bátran.
6: Jó.
9: És igen, persze most esett le, hogy még Endre is itt görcsölt azon, hogy tud-e online szemüveget rendelni, és az vajon kiszállításra kerül-e, mert ugye a boltokat lejárni, hogy most éppen kinél van ISO minősítésű napfogyatkozás néző szemüveg, az nyilván fáradtságosabb, mint a kibertérben körülnézni, és online megrendelni, csak ott meg ugye futod azt, hogy vajon megérkezik-e időbe, vagy már rég fogyatkozott egyet a nap, amikor lesz egy ilyen jó kis sötét szemcsit.
6: Simán lehet, hogy akkor mérnökkel a naplementébe elsétálunk mi itt ketten, és megnézzük azt a fogyatkozást, ugye nem maradtunk még le semmire.
9: Az abszolút lehetséges, igen.
6: Jó.
9: Na, megköszönjük a Klárákat, a fő névnapunk a Klára. Köszönjük őket nagy szeretettel, és azt a ja, Fonyód. Csak azt látom, hogy 20 perc alá esett dékartás menet ideje, bocsánat. Na, ez lett volna a breaking news, de nem a szokásos menetben volt, ha jól láttuk, de mindjárt megnézzük az üzenetet pontosan. Szóval Klárákat köszöntjük, és számos név változatának a tulajdonosát is. Klára Bella, Klarina, Klarinda, Klarisz, Klarissa. Ilyenek vannak még a naptában.
6: Sugárka, és mindenféle szép
9: Léto,
6: nevecskék.
9: Letícia, Orália, Hilári, Józ, Hilda és Hildelita, ő a kis Hilda.
6: Az évfordulók tekintetében érdemes megemlítenünk, hogy időszámításunk előtti 490-ben Marathonnál túlerővel támadó perzsa hadak ellen a görögök Miltiadész vezetésével hősies küzdelemben menekülésre kényszerítették a túlerőben lévő perzsákat. Ugye a legenda szerint ide vezethető vissza a maraton története is. Egyébként nem tudtam, hogy ez egészen pontosan 42.195 méter távolságot jelent egyébként, amit le kell futni.
9: Nekem is hogy... a 42-re kerekített.
6: Igen, ez volt a pontos.
9: A reszli már szerintem mindegy, amikor az ember fél hord voltam.
6: Az a 195 méter, az már semmi.
9: Igen, már aki le tudja futni, még a felett sem. Nekem a Vivics itt a 10 kilométerre, a klasszikus 10 kilométerre
6: volt. Az a te maratonod.
9: Így van. Biztos, hogy mert nem, már pocakosabb vagyok, és öregebb. Na, 1812-ben Midultonban üzembe helyezték a világ első fogaskerekű vasútját, 1833-ban pedig 350 telepes a Chicago folyópartján Chicago néven saját települést alapított.
6: 1908 elkészült az első Ford T-modell. Ez egy legendás autó
9: hát
6: volt.
9: Hát az autógyártás hajnalaként is mondhatjuk, igen, szerintem. Igen, ez tömeggyártás, ugye, szervezés, igen, vezetés, elméletből is.
6: Kultúrtörténet művelés történet szempontjából is szerintem egy nagyon érdekes dolog, és ha már történelem, 1952 az egy szomorú esemény, meggyilkolt költők éjszakája Moszkvában, így vonult be a történelembe, 13 prominens zsidó író, költő, színész, zenész és más művészek veszítették életüket 12-éről 13-ára virradó Moszkvában. A művészeket Sztálin utasítására végezték ki titokban a hírhet Lubjanka börtönpincéjében, és érdekesség még ehhez a szomorú eseményhez, hogy Sztálin autógyár 10 zsidó származású szabotőrmérnökét is kivégezték ugyanekkor, úgyhogy ez egy szomorú esemény. Viszont 1977-ben az Enterprise űrrepülőgép első próba repülésére indult, úgyhogy ez egy szuper jó dolog. Akárcsak hát az a, nem, hát igazából nem végződött jól, de alapvetően jól indult volna az a Globex Holding ügy, igen, ami kis befektetőket szólított meg, de átadom neked a szót, hát hogyha erről te egy kicsit bővebben gazdasági értelemben tudsz beszélni.
9: Hát ez egy ott még ugye mondhatjuk nyugodtan, hogy a rendszerváltás és a pénzügyi átalakulás hajnala 1998, vagy legalábbis annak a vadabb része, ugye az a Globex, ugye, ahol még lehetett ilyen ígéretekkel, kamukötvényekkel operálni. Bár ugye ez eléggé elhúzódott már egészen a, hát talán a Budakest volt az utolsó ilyen típusú botrány, de odáig számos esetben voltak bedőlő brókercégek, mindenféle disznóságok, de hát már kitisztult a piac.
6: Igen, hát 2006-ban egyébként letöntett a börtönbüntetésre ítélték inkasztás és tőkebefektetési csalás miatt a két tulajdonos, és 2011-ben zárult le a teljes ügy, szóval ez egy egész nagy horderejű volt. Igen.
9: Aztán van még a Kursk orosz atomtenger alatt járó teljes legénységének elsüllyedése a Barents tengeren. Ez is egy nagyon szomorú történet volt, 2000-ben történt ezen a napon, augusztus 12-én. Mindez. Igen. Na, születésnapok, jöjjön a Schrödinger meg az ő macskája, ugye? Erwin Schrödinger született ezen a napon többek között 1887-ben, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya, és hát az elhíresült macskás, hát nem is kísérlet, ilyen gondolatkísérlet ez, mert nem kell ehhez belerakni a macskát a dobozba, és megpróbálni radioaktív anyaggal beindítani egy szerkezetet, ami aztán vagy kinyírja, vagy nem, te megfigyeled innen kívülről, és nem tudod eldönteni, most él a macska, vagy nem él a macska. Mind a két verzió lehetséges. Párhuzamosan, és ez teljesen.
6: Én már nagyon várom, hogy valaki az életéről egy jó életrajzi filmet készítsen, mert hogy nem csak a tudományos élete volt nagyon izgalmas, hanem a magánélete is, de ebben részletesebben nem mennék bele, maradjunk annyiban, hogy közel sem konvencionális magánéletet élt, és akkor nem feszítem szét itt a professzor, nem feszítem szét itt a műsor kereteit, és nem kell kiraknunk a 18-as karikát.
9: Na, így, hát az is szerencsés.
6: Ennek megfelelően, igen. Úgyhogy mindenki nézzen utána, hogy milyen életet élt a tudós.
9: 1913, bocsánat, Perczel Károly Széchenyi-díjas építész, a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer ismert ellenzője, ugye, hát mostanában bőven hallunk erről, hogy kell, nem kell, vannak próérvek, kontraérvek, kellette vannak, volna, akik verik az asztalt, hogy már pedig de jó lett volna az a nagymarosi rész, hogyha megépül, mert bezzeg a szlovákok most megállítják a vizet, meg szedik a hasznait az áramtermelésnek. Próbáltuk ennek cáfolatát adni, beszélgettünk erről múlt pénteken is, ugye, de van, aki nagyon kapaszkodik, nagyon hisz, úgyhogy most megint fellángolt ez a vita Bős-Nagymaros körül. Soros György 1930-ban született, magyar származású amerikai üzletember.
6: És 1931 Cigány György, József Attila és Erkel Ferenc díjas költő, író, újságíró, műsorvezető, érdemes, mert Prima Pénzszer díjas. Megvan? Játék és muzsika 10 percben?
9: Magamfajta fiatalember, ez simán hallottam még.
6: Az Asztóriának az aulájából minden délben, én pedig csodálattal hallgattam mindig, hogy ezt a klasszikus zenei művet mennyire okos emberek felismerik egy pici részletből.
9: Igen, egyébként az abszolút. 1949-es Mark Knopfler brit énekes dalszerző, a Dire Straits frontembere, és tanított Tikaram, brit énekesnő, magamfajta fiatal művész, 69-es pont. De én képzeld, azon gondolkodtam, hogy miért csak a Twisting My Sobriety, vagy számomra ismert tőle, pedig nem egy dalos, mert vagy 10 valahány albuma van.
6: Aha. Hát ezzel hát alapozta meg a világhírét.
9: Belehallgatni az elsőbe, az Ancient Heart-ba, rajta 12 szám, tehát meghallgattam böcsülettel, ha nem is végig, de egy darabig a 11 másikat.
6: És ott egy kicsit vidámabb a hölgy, mert emlékszem, nem. Hogy...
9: Tehát figyelj, egy komplet albumot meg a sokkoló, tehát ez a folkos gitáros, de fáj a világ, és tulajdonképpen valószínű, hogy azért nem lett több, mert hogyha meghallgattad a Twisting My Sobriety-t, akkor hallottad az összes rajtatik a ramszámot. Tehát az a jellegzetes hang annyira rátele a dalaira, hogy tulajdonképpen mind úgy szól.
6: Igen, és emlékszem, hogy még fekete-fehér volt az a videóklip is, és egy mosoly nem volt a hölgy arcán, úgyhogy egy kicsit ilyen depresszív volt.
9: Hát, ja.
6: Na, hát ha már a sportos vonalat hoztam én itt a reggeli pár mondatomban, akkor ezzel is zárnám a mai születésnaposunkat. 1971-ben Pete Sampras, amerikai teniszező, látta meg a napvilágot, ma 55 éves. Összesen 286 hétig vezette a hivatalos világranglistát.
9: Igen,
6: és 6 egymást követő évet is világ elsőként zárt 93 és 98 között. És ha már még egy sport, 90-ben Mario Balotelli, olasz gánai származású labdarúgó, az olasz válogatottban 36 mérkőzésen 14 gólt szerzett. A legemlékezetesebb tornája 2012 Európa bajnokság volt, ahol a németek ellen az elődöntőben duplázott, és a gól örömében, tudod, ezt a befeszülős, félmeztelen figurát hozta. Hát, akik érintettek voltak, szerintem nem csak a világ sajtóból, hanem a gyermekeik beállásából is láthatták ezt. Annak idején ez egy nagy-nagy beállás volt. Balotelli egyébként egy fene gyerekként vonult be úgy összességében a sporttörténelembe. Nagyon érdekes az ő sztoria, hogy hogyan tudott vagy nem tudott beilleszkedni úgy összességében.
9: Az idején egy gyorsan át kell néznünk a lapokat, mert eléggé eldumáltuk az időt, úgyhogy pillanatokon belül jövünk vissza.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na, nálad valami lap?
3: Nálam van három különböző témába botlottam, amit szeretnék fókuszba helyezni most itt a lapszemlében. Az egyik a G7-en található Subnya Bence összefoglalója. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar villamosenergia rendszer egyik legnagyobb hiányossága jelenleg az energiatárolás. Magyarországon ugyanis rengeteg napelemes kapacitás épült ki tavaly 8,3 gigawattnyi, miközben mindössze 110 megawattnyi energiatároló kapacitás áll rendelkezésre, és ez az egyik legrosszabb arány az Európai Unióban.
2: Tényleg? Mindenki más jobban áll ezzel
3: abszolút, és hát nyilván ez a rendkívüli helyzet, ami a múlt héten volt, rávilágította a problémára a figyelmet, mert hogy leegyszerűsítve arról van szó, hogy amikor süt a nap, akkor ugye túl sok olcsó napenergia termelődik, amit részben külföldre exportálunk, miközben a legnagyobb fogyasztási időszakban drágán importáljuk az áramot.
2: Úgyhogy nem egy jó biznisz.
3: Abszolút nem, és hogyha több akkumulátor tároló lenne. Abszolút, akkor... Na, tehát hogyha több akkumulátoros tároló rendszer lenne, akkor a nappal termelt energiát el lehetne tárolni, raktározni, és később például délután vagy este felhasználni. De most a lényeg az, hogy igazából a kormány is nyilván reagál erre a helyzetre, úgyhogy 2027-re 700 megawattnyi, hosszabb távon pedig akár 3 gigawattnyira növeli majd a hazai tároló kapacitás bővítését, energiatárolási lehetőségeket, úgyhogy van remény arra, hogy ez a helyzet változni fog.
2: Oké. Okay. Portfolio.hu a német politikával foglalkozik, politikai földrengés söpörheti el Európa legnagyobb gazdaságnak vezetőjét címmel. Már saját pártján belül is fúrják a kancellárt, botrányosan mélyre esett a népszerűsége. Hát húzott egy rosszat júliusban végrehajtott kormányalakítással, ugyanis amivel saját pozícióját kívánta erősíteni, elég rosszul sült el, egyoldalú egyeztetés nélküli személycserék mentén haladt kancellár úr, és azzal próbálkozott, és rengeteg ellenséget szerzett a saját pártján belül és a CDU-n belül. Közvéleménykutatások szerint egyébként a németek 57%-a nem vár javulást az átalakítástól, a kancellár népszerűsége pedig történelmi mélypontra süllyedt. Az AfD 28%-a magasan vezet a párt preferenciákban, de annyira jó hír, és a szeptemberi tartományi választásokon mindhárom érintett régióban megszerezheti az első helyet. A CDU-n belül már nyíltan beszélnek Merz esetleges leváltásáról, ám a szükséges többség összegyűjtése egyelőre nem tűnik reálisnak.
3: Igen,
2: Portfolio.hu-n lehetett.
3: Február óta lehetett hallani egyébként arról, hogy folyamatosan esik a népszerűsége a német kancellárnak. Jó. Vissza Magyarországra, egy cikk sorozatra szeretném felhívni a figyelmet. A 24.hu-n találtam rá, Varga Zsuzsa írására, pontosabban cikk sorozatára, Édes Örögem címmel. Arra hívja fel a figyelmet ez a cikk sorozat, hogy az idős gondozás különböző lehetőségei és kihívásai hogyan érintik ma a magyar lakosságot vagy társadalmat. A hozzászólók között egyébként van a gondozók, gondozottak, szakértők, politikusok és idős otthonok megszólalói is. Ennek a sorozatnak jelent meg most egy újabb cikke, mert hogy rengeteg az idős otthonnal kapcsolatos rémtörténet. És
2: mi
3: ezek
2: is beszélgettünk erről, hogy a millásregeli.hu visszakereshetitek a podcastok között.
3: Igen, és most egy újabb aspektusát vizsgálják ennek a történetnek, mégpedig azt, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy a szerettünk egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe legyen, mert hallani olyanokat, hogy ugye illegális otthonok működnek, kirúgják a lakókat, vagy hirtelen megváltoznak a szerződési feltételek, és hát olyan anomáliák is vannak ebben a rendszerben, hogy egészen bírósági ügyekig fajul a történet, hogy hogyan lehet megelőzni, milyen tanulságok vannak ebből a sztoriból, ezt lehet olvasni, tehát Varga Zsuzsa cikk sorozatában a 24.hu Édes Öregem címmel.
2: Na, akkor még egy rövid, a 24.hu-ról szakértőkkel vizsgáltatták meg a Velencei tó vizét.
3: És még hát, mindig Velencei tó?
2: Még mindig Velencei tó, mert hát ugye a víz az nem lett több, viszont a víz az romlik folyamatosan, ugye a melegtől ilyen pocsolya jelleget kezd dönteni. A cím alapján azt lehet látni, hogy jelenleg a közcsatornában sem szabadna beleengedni, ugye több helyen hivatalosan is betiltották a fürdőzés, baktériumfertőzések veszélye miatt, és akadt olyan település is, ahol az önkormányzat záratta be a fürdőhelyet. Szóval még egy kis Velencei tó a 24.hu-n.
3: Teljesen igaza van a hallgatónak, hogy fontos megemlítenünk azt is, hogy Halász Bence magyar csúccsal aranyérmes lett kalapácsvetésben a Birminghami atlétikai Európa bajnokságon, úgyhogy igen, tehát mindenkit szeretnénk itt felsorolni, de időhíján csak szemezgetünk.
2: És időhíja miatt gyorsan a tőzsdékre is rá kell néznünk, hogy mi történt tegnap.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Hát Budapesten jó volt a buli, 9% plusz, megközelítettük a 150 ezeret, 149 ezer, egyébként napközben volt 150 ezer 244, de 149 ezer 903 ponton zárt a BUX. A vezető részvények közül én úgy látom, hogy a legjobb teljesítményt a MOL nyújtotta megint közel 3%-kal, 4844 forintra ugrott, de a Richter is derekassan helytált, már napok óta rallizik, ott közel 2% volt a plusz 13040 forintig, az OTP most esett 3%-kal 46130 forintra, míg a, mit nem mondtam, Telekom, aha, az 1%-kal tudott erősödni. Tegnap a tengeren túli piacok, hát egy ilyen mérsékelt, ilyen unalmas, lecsorgós kereskedés volt. Mint a két nagy index, Dow Jones és S&P 500 3%-kal csúszott lejjebb, míg a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq index 6%-kal, viszont a kis közepes vállalatok indexe, Russell 2000 az emelkedni tudott 3%-kal. Ugye már tőzsde nyitáskor elmondta a szakértőnk, hogy makroadat sem nagyon befolyásolja a kereskedést, jött egy ilyen nem túl fajsúlyos munkaerőpiaci adat, láthatóan nem hagyott nyomot a kereskedésben. Az európai piacok közül a frankfurti DAX 4%-kal emelkedett, a londoni FTSE 2%-del esett, a párizsi CAC 1%-del, és most per pillanat Ázsiában a legmenőbb az a Nikkei, ahogy látom, 2%-os emelkedésben van. Kínában is 3,1 plusz a Shanghai Composite-ban, ugye megnézzük Dél-Koreát, az nagyon mozog mostában, a Kospi Index 4% pluszban, India pedig 0,4%-os csökkenésben.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Hú, ezt emlékszem, igen, fiatal korunkban, amire tanít a tikaram ma a szórakozás.
3: Igen, nagyon egy csomó ilyen sztori van, nem, hogy mit hallottunk félre, igen, és másként. Abszolút. Úgyhogy igen. Jó, friss, jó reggelt kíván nekünk, D-kartás. Azt hittük, hogy ez az idő, amit igen, mond, az a szokásos
2: volt, és hát ugye igen, folyamatosan az útvonalát szugeráljuk, hogy mikor esik 20 perc alá a menetideje.
3: De most csak fonyódon
2: és csak azt láttam én is, amikor felvillant az üzenet, 19 perc 38
3: mi megvan. Mi történik Budapesten? Sikerült. Semmi.
2: Fonyódon bringával elment a pékhez D-kartás ennyi idő alatt. Köszönjük szépen a csalafinta üzenetet.
3: És azt írja valaki, hogy Pete Sampras rendkívül unalmasan teniszezett, mindig csak annyit csinált, hogy visszaadta. De hát ezt elég jól csinálta, mert hát mondom 286 héten keresztül vezette a világranglistát, és tényleg világ első volt.
2: Mit írt Gézu a tetkókkal?
3: Gézu a tetkókkal kapcsolatban? Igen. Hát nagyon érdekeset írt, azt mondja, hogy teljesen konzervatívnak látszó embereken látok kisebb, kötőjel nagyobb tetoválásokat, zömmel kisebbeket, de azért tetkót.
2: Ezt én is megfigyeltem, és olyan furcsa, hogy nem passzol a tetkó meg az ember. Jaj. Valahogy, tehát stílustalan.
3: Hát egy korszakot.
2: A méretét tekintve ilyen jó kicsi, hogy nehogy észrevegyék, mert hát aha, én mégiscsak ugye, de azért mégiscsak lázadozok, meg megmutatom. Tehát annyira, hogy ilyen fura. Tényleg én is látok olyan alakokat, akikhez egyáltalán nem passzol, nem is tudom mire vélni, hogy miért csinálta, aztán azt sem tudom megfejteni, hogy amit föltett, az miért pont átszaval. fura ez a petkó kényszer.
3: Megvan annak a veszélye, hogyha elkezded ilyen kicsiben, akkor egy függés alakul ki, és akkor még többet, más fogom.
2: Nézd, az legalább egy stílus, tehát az akkor van olyan, szét van varva, akkor ő egy olyan, de az valószínű egyébként ahhoz kell egy habitus is. Tehát igen. Nem hiszem, hogy egy ilyen konzervatív tanárnéni, aki a, nem tudom, a buka alá, hogy lehetőleg a cipő is eltakarja, hát, oda
3: igen, de
2: egy kicsi
3: vagy képzeld el azok az üzletemberek, vagy vállalatvezetők, akik bejönnek ide hozzánk a Millás reggelibe, és mondjuk kivillam valahonnan egy, tehát onnantól kezdve hogy veszed komolyan, nem?
2: Én ezzel már túl vagyok, szerintem én azt gondolom, hogy azért ezzel már túl vagyok.
3: Akkor te is lazítasz a nyakkendődön egy ilyen beszélgetésben, nem amikor kivillannál valaki egy ilyen tetkó.
2: Pontosan, és akkor egy ilyen nagy, nem tudom, milyen zombi karom kilátszik itt a bal mellem fölül. De nem, ezen én már túl vagyok, hogy hogy veszem komolyan. Engem az zavar, hogyha nem passzol a stílusba, tehát hogy azt látom, hogy...
3: Sárkány van valakinek a bokáján.
2: Majdnem mindegy, mi, tehát sokszor az a probléma, hogy egyáltalán miért tett magára tetoást, amikor nem olyan nem olyan karakter. Itt van velünk Czoller Andi, mindjárt mondjuk egy hangot. Hello.
4: Gondolkozol?
2: Tessék?
4: Új tetkon gondolkozol?
2: Új tetkon, igen, mert a régieket várom, ami borítják a testemet.
3: Én szeretlek, Mari, tudod, csak ide máshova lesz tetkoálva.
2: Meg üs, tudod, ide a négy
4: okos?
2: Bütyökre.
3: Az a okos?
2: Okos.
4: Hát olyan jó felirat is volt így. Ugyanígy az
2: ügyek.
3: Hú, az azért menő. Meg az üst. Jaj, ne.
2: Na okay, jó, szerintem ennél sokkal komolyabb hírek fognak érkezni.
4: Remélem.
2: Czoller Anditól utána mi jövünk vissza.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú szól műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
5: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
6: The Soul Session.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út előtt a belső sávban. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A 6. kerületben az Icsienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Teréz körút felé lehet haladni. Lezárták a fél útpályát a 2. kerületben a Kuruclasi úton a Budenz útnál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Augusztus 19-től új köztársasági elnöke van Magyarországnak. Érdemtelenül juthattak politikusok doktori fokozatokhoz. Továbbra is migrációs krízis van az észak-afrikai Ceutában. Ma végre nem lesz hőség. Délután 30 fokra számíthatunk, és felhők alig lesznek felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az országgyűlés Baka Andrást választotta köztársasági elnökké. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke beszédében mély társadalmi megosztottságról beszélt, a Fideszt okolva ennek előidézéséért. Hangsúlyozta azt is, hogy az igazságtételnek és az önmérsékletnek együtt kell járnia. Erre utalt akkor is, amikor arról beszélt, hogy szerinte az új Magyarországot nem szabad bosszúra építeni, és a nem kormánypárti szavazóknak is van helyük az országban. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nyomozók jelentek meg az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén. A Népszava információi szerint több órát töltöttek az OMS épületeiben, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő, vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. A Pécsi Tudományegyetem egyik oktatója azt állítja, hogy érdemtelenül szereztek doktori fokozatot fideszes és KDNP-s politikusok. Barcsi Tamás filozófus, jogi kari tanszékvezető egyetemi docens nyílt levelében azt kérte, hogy mielőbb szüntessék meg a filozófia doktori iskolát. Úgy látja ugyanis, hogy az iskola vezetői az elmúlt években semmilyen tudománnyal behatóan nem foglalkozó, számukra valamiképpen hasznos embereket, illetve jó ismerőseiket PhD ösztöndíjhoz, majd PhD fokozathoz juttatták. A Pécsi Tudományegyetem jelezte, a szexuális karon működő iskola akkreditációja kapcsán, illetve az ott megvalósult egyes doktori cselekményekkel összefüggésben jelenleg is vizsgálat zajlik. Halász Bence új országos csúccsal lett Európa bajnok kalapácsvetésben. Tegnap 84 méter 25 centis dobással nyerte meg a birminghami atlétikai Európa bajnokságot, eredménye a világ idei legjobbja. Továbbra is migrációs krízis van a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai városban, Ceutában. Több mint 8000-en tartózkodnak továbbra is a városban illegálisan és az utcán, illetve az egyik tengerparton táboroznak. A spanyol külügyminiszter közölte, a városban teljes mértékben biztosította schengeni övezet integritása. Senki nem indulhat tovább a kontinensre anélkül, hogy ne kelljen igazolnia magát. Az észak-afrikai spanyol városba július végén Marokkó felől mintegy 72 ezer ember hatolt be erőszakkal, többnyire úszva vagy gyalog.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északkeleti szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
13: Tarzan.
12: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
13: Majdnem Tarzan.
14: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 12-e, szerda reggel van, 7 óra, 9 perc, itt van Nyós Zsuzsi.
5: És Gede Balázs, én is szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 0636980980 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteken kérjük, hogy kapcsolódjatok be az adásba, és mondjátok el a véleményeteket, akár a témákkal, vagy a különböző felvetésekkel kapcsolatban, amiket itt spontán behoztunk. Például a tetoválásokkal kapcsolatban írja nekünk valaki, hogy nagyon érdekes, hogy még mindig egyfajta ilyen konzervatív megközelítés
2: igen, de,
5: van.
2: De én bocsánat, félreértető voltam, mert egy hallgató nekem célozta, hogy furcsa, hogy így stigmatizáló a tetoválás, még nekem is, magamfajta fiatalembernek, nem, félreértés, nem, ne esek, egyáltalán nem így veszem, és nekem már teljesen a hétköznapi, hogyha valakin van, én pusztán a stílust, igen. Tehát hogyha nekem akkor is kilóg a lóláp, hogyha nem tudom, van, akit öltönybe gyömöszölnek, és látod rajta, hogy Jézus Isten. Aha. Na, hát nálam ugyanígy van, hogy vannak, akiken nem passzol a tetoválás, nem csak az, amit ábrázol, hanem önmagába véve nekem furcsa.
5: Érdekes közlekedéssel kapcsolatos felvetés is érkezett. Sziasztok! Arra a kérdésre, hogy mikor született vajon az első kínai személyautó, ha már ugye ünnepeljük, vagy hát megemlékeztünk arról, hogy a T-modell évfordulója van. Tényleg érdekes lenne, hogy megnézzük, hogy mikor született ez az innováció, az első kínai autó,
2: igen.
5: Mikor
2: tört be az európai között. Bár egyébként korán beszálltak, de igen. Nyilván nem 1903 vagy 6 volt a T-modellnek.
5: 8, igen.
2: Jó, majdnem eltaláltam. Még egy kicsit kellett volna tippelgetni.
5: Na, de viszont, hogy
2: mikor készült az első elektros roller, hát ilyen történelmi áttekintést nem fogunk adni, de az, hogy milyen veszélyei vannak, azt egy picit a fizika oldaláról közelítve fogjuk megnézni.
0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Illetve ha már megnézés, akkor hadd ajánljuk azt a YouTube videót, ami az ELTE Atomchill csatornáján tekinthető meg az elektronos rollerek fizikája és veszélyei, és az a Hedlény Károly tanár úr tartja ott az előadást, és magyarázza el nagyon-nagyon klasszul a roller fizikáját, összehasonlítva kerékpárral és minden elemével, a keréktől kezdve a kormányig, a mindenféle szögeken át, amiből nagyon-nagyon jó kiviláglik, hogy miért veszélyes az elektronos roller. Hát ez egy fél órás videó, hogy mi egy 6-8 percben próbálunk valami rövid zanzát adni, vagy felhívni a figyelmet. Erdlen Károly egyébként a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki mérnöke, mesteroktató, fizika szakos tanár, és itt van velünk a telefonvonalunk túlsója.
6: Jó reggelt!
2: Na, hát nagyon kiváló a videó, azt mi is megnéztük, és ajánljuk mindenkinek, hogy tekintse meg, hogy ott nagyon plasztikusan, nagyon jól kiderül, hogy miért veszélyes az elektromos roller, és akkor egy picit térjünk is rá, hogy ennek, hogyha tudunk valami kivonatát adni, hogy ha már használjuk, akkor hogyan használjuk jól, hogy a fizikának nem ellent mondva valahogy túléljük ennek az eszköznek a használatát.
6: Hát az elektromos rollereket az ember, hogy elkezd vizsgálgatni, akkor tényleg nagyon sok szempont jön elő. Az első, amit én az előadásomban megpróbáltam kidomborítani, ez a fizikája.
2: Igen.
6: Tehát igazából az egyik rész, hogy ahol közlekedünk vele, és ahogyan az fölépül, az kinéz ez a roller. Ugye most igazából mi Budapesten vagyunk, és hát Budapest ebben a tekintetben egy elképesztően izgalmas város, ugyanis hát csak azt megszámoljuk, hogy a rollerek hány helyen találkozhatnak mondjuk villamos sinnel, ami azt kell mondjam, nem barátja a rollernek.
2: Igen.
6: Tehát, ugye,

0: mégisem interakciót igényel az embertől, hogyha egy akadályra rámegy. Tehát, tehát hogyha én azt mondom, hogy mindenkinek az lenne normális, hogyha aki rollerrel megy, állandóan vizslatja az utat, hogy hol van egy gödör, mert gyakorlatilag ezek a kiskerekek, az, amit mondom, a meg összehajthatóság mentén, és a szállíthatóság mentén születtek, ezek borzasztóan fontosak.
1: Igen, ez bocsánat, dolog... csak hadd utaljak megint a videóra, hogy aki egy kicsit a fizikája is érdekli, ugye itt ez a fékező felemelő erő és annak a vektora összevetve a kerék méretet gyönyörűen leírja. Igen. Azt a problémát, hogy amikor akadályba ütközünk, akkor hogyan bucskázhatunk keresztül mondjuk a rollerre.
0: Ebbe azért nem mentem volna bele, mert ehhez igazából tényleg szerencsés, ha látunk egy rajzot.
1: Abszolút, igen.
0: Megpróbálom én ezért körülírni, tehát az a leglényegesebb dolog, amikor egy akadályra rámegy az ember, akkor egy jól meghatározott irányba, az első kerék tengelyének irányába mutató erővektor lesz. Ezt a fölmondhatjuk két komponens, az egyik, amelyik megemeli a rollert és segít átjutni az akadályon, a másik az pedig egy erre merőleges, amelyik végül is a sebesség változását fogja elidézni. Na most az a helyzet, hogy amikor az ember ezekkel a rolleres dolgokkal néz, akkor az nagyon fontos, hogy a rollernek, amikor az ember ráteszi a két lábát arra a trepnire, és megfogja a kormányt a két kezével, akkor ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kettő között minden egyes ízület egy csuklóként működik, egy borzasztó sok szabadságfokú rendszer van, és ha most összehasonlítja az ember a kerékpárral, akkor ugye azt lehet mondani, hogy a kerékpárra rátesz két lábát a pedálra, a kormánnyal megfogja a két kezét, és közötte a legizgalmasabb, a tömegközéppont környékén ül az ember az ülésen, és ettől ez iszonyatosan nagy stabilságot ad. A rollernél ez a történet, ez nincs meg. Tehát, hogyha meggondoljuk, a biciklista az ülésről úgymond leszed nem egyszerű, a rollernek a deszkájáról leesni, az pedig baromi egyszerű.
1: Világos.
0: Mindenképpen érdemes látni. Igen. Van egy másik dolog, amit én azt gondolom, hogy mindenki számára érdemes végig gondolni, hogy azt, hogy sok roller van Magyarországon, ilyen 100 000-es nagyságrend, ezt kár tagadni, és hát gyakorlatilag én kétfelé szedném. Az egyik része, és én azt gondolom, hogy sajnos ez a kisebb, az, aki normálisan megpróbál rollerezni, jó ézanész mentén. És vannak emberek, akik vagy azért, mert nem érdekli, vagy azért, mert nem tudja, olyan dolgokat vállal be, amit nem kéne. Uh-huh. Az első, én azt gondolom, a legizgalmasabb az életkor. Beszélünk az életkorról, mert az
1: életkor...
0: Tehát, hogy ugye most, ha valaki megnézi, van egy ilyen közönségkérdésszerű, tehát gyakorlatilag azt föl lehet menni egy oldalra, lehet választani, hogy ki mit gondol erről a dologról, és ott az egyik rész, ott az életkornál be lehet azt is jelni, hogy 12 éves kortól menjen az ember rollerrel, és igazából, hogyha meggondoljuk, ez a 12 éves kor, ez egyszerűen hogyan? Tehát, hogyha most megint csak azt mondom, hogy menjünk a tudomány irányába, de most ne a fizikát nézzük, hanem nézzük meg azt, hogy például a szomatometrikus és koordinációs érettség 14 éves kor alatt nem alakul ki az emberben. Van egy másik, a kognitív és jogi érettség, tehát magyarán itt is arról szól a dolog, hogy 14 éves kor alatt a gyerek nem, jogilag nem vonható felelősségre. Mégis azok, akik a jogot akarják, azok beteszik azt a dolgot, hogy már 12 éves kortól mehessen a gyerek. Az igaz, hogy ők csak a kis rollerek, az idézőjelben kis rollerekről beszélünk, de azért azt kell mondjam, hogy egy 12 éves gyereknek azt mondani, hogy mehet egy 1000 wattos rollerrel, ami 25 km óránkénti sebességre képes, ez gyakorlatilag ez egy olyan, hogy is van, butaság, nem tudok jobb szót erre mondani, nem akarok megbántani ebben senkit, de gondoljuk utána, hogy egy 12 éves gyerek, ha megkérdezünk egy testnevelés tanárt, hogy a 12 éves gyerekek közül azok, akik éppen megfelelnek a testnevelés szabály, őket is beengedjük ebben, és igazából azt kell mondjam, hogy ebben a korban ilyen, hogy veszélyérzet, meg semmi nem alakul ki. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy először is vizsgázni, mindenképpen kellene őket vizsgáztatni, és a vizsgáztatás előtt én azt gondolom, hogy egy praktikusan egy kresztanfolyam, egy jogosítvány szerzéses hasonló út szükséges lenne.
2: Ha már itt szó

0: esett arról, hogy ugye milyen korosztálynak kellene vizsgát tennie, meg egyébként is milyen biztonsági dolgokra kellene figyelni. Mi az a passzív vagy aktív lehetőség, hogyha ott vagyunk ebben a helyzetben, hogy rollerezni szeretnénk, amit mi meg tudunk tenni, és mi az, amit felszerelésben tudunk biztosítani, hogyha baleset történik, akkor csökkentsük a hatását?
1: Hát ugye az biztos, hogy amikor rollerrel elesik valaki, mondjuk az egyszerűség kedvére a 25 km óránkénti sebesség megengedett az úgynevezett kis rollereknél. Na, ezt az ember lefordítja, ezt a 25 kilométert, ez pontosan ekkora sebességgel megy az az ember, aki 2,5 métert zuhan. Álló helyzetből. Tehát ez azt jelenti, úgy lefordítom, hogy ha ki 25-tel megy, azt átalakítjuk egy ilyen éves pályával, akkor azon az éves pályán 2,5 métert fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember elesik, ezt a mozgás energiát kell valahogy tompítani. Most az embereknek a nagyobbik hányada ezt nem nagyon tudja. És ami még a rollernél kiemelendő, hogy a roller majdnem biztosan segít abban, hogy az ember ne talpra essen, hanem sajnos a fejével fogja tompítani. Amikor az ember elesik, a legtöbbnek, mivel nyeleg van és nyár, kesztyűt nem jut eszébe venni. Nagyon sokan szandába, meg rövid nadrágba rollereznek. Én azt mondom, hogy persze meg lehet ezt tenni, csak hát, hogy amikor elesik az ember, és csak 5 centit csúszon az aszfalton, hát az borzasztó sebek. Borzasztó sebek, arról nem beszélve, hogy az embereknek a legtöbbje az arca és az álla és a koponyája törik. Hát olvastam egy statisztikát, ebben az évben május végéig 449 baleset volt, amelyet a gyerekek szenvedtek el, és azt mondják, hogy ez minden 20. Gyakorlatilag az intenzív osztályon fejezi be.
0: Hát az apu Bukos is, aki biztos, hogy nem segít a 100%-ig a biztonság megőrzésében. Ezt
1: hát
0: azért látjuk.
1: Az az igazság, hogy ezek a személyvédelmi eszközök, ezek nagyon, hogy is mondjam, csak elhanyagoltak. Ami izgalmas, hogy például én, amit legjobban félek, ezek az úgynevezett zajszűrős fejhallgatók. Gyakorlatilag. De teljes egészében az egyik érzékelő szervünket kiiktatjuk. Tehát ez egyszerűen bocsánat, nem bocsánatható ez a bűn. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az ember megy, az szeretné a környezetét fölfogni, megérteni, és annak megfelelően cselekedni. Na most, hogyha az ember egy ilyet föltesz, akkor gyakorlatilag lemond a hallásról. És hát az akár tetszik, akár, még a legjobb zene mellett sem mondanék le róla. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni. Ami még nagyon fontos, hogy még egyszer mondom, lássuk be, hogy a rollerek kompromisszum eredményei. A kompromisszum az azt jelenti, hogy egész egyszerűen, ha nagyobb méretűre készítenék az első kereket, szélesebbre a kormányt, a kormány fejcsősző, sajnos egy ilyen szakszót el kell mondani, de ha valakit érdekel, nagyon könnyű rátalálni. Tehát igazából ezek alapvetően meghatározzák azt, meg még a rollernek a tengelytávolsága. Tehát, hogyha ezeket mind-mind az ember úgy próbálja megérteni, és nem akarja azt mondani, hogy de hát az én gyerekem az olyan ügyes, hogy ne tovább. Tehát, hogyha nem így kezdünk hozzá, meg az én gyerekemre ez biztosan nem vonatkozik, akkor valószínűleg lehet kerülni ezeket. Egyébként én azt kérdezem, hogy valaki, aki 14 éves kor környékén gyerekeket meglát együtt, az egészen más viselkedést mutatnak, mint ha egyedül
2: igen,
1: vannak.
2: Aha, világos.
1: Én azt mondom, hogy ezt azért az életes tudományok ezt nagyon jól tudják, és én azt gondolom, hogyha biztathatnám a jogalkotókat, akkor talán kérdezzék meg a kognitív, a szomatometrikus dolgokkal, a koordinációs érdekség, ezzel foglalkozó pedagógusokat. Tehát vannak bőségesen és nagyon komoly tudással rendelkeznek ahhoz, hogy elmagyarázzák, hogy miért nem szabad. Én világos. Szerintem minimum 16 év lenne az, hogy elektromos rollerra gyermek fölül.
2: Oké, tanár úr, nagyon szépen köszönjük, továbbra is javasoljuk a hallgatóknak a videó megtekintését, ott még több részlet kiderül az elektromos rollerek
1: nagyon
2: fizikájától. Köszönjük szépen a beszélgetést, minden jót, viszont
1: a további szép napot!
2: Hetlein Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki mérnökével, mesteroktatóval, fizika szakos tanárral beszélgettünk a rollerrelzésről, elektromos rollerről, és tényleg nézzétek meg a YouTube-on az elektromos rollerek fizikája és veszélyei című videót. Tényleg eszméletlen jó, és nem kell megijedni, mert nem olyan fizika,
0: nem,
2: amit
0: de,
2: majd...
0: De, tudod, a videót megnézve arra a következtetésre jutottam, hogyha megértjük azt, hogy persze, milyen fizikai
2: pontosan,
0: hatásoknak vagyunk kitéve, akkor valószínűleg felelősebben fogjuk használni. Egyébként nem, itt főleg a gyerekekről, kamaszokról beszéltünk, de írja nekünk valaki, hogy felnőtt építészmérnökként találkozott ezzel az esettel, hogy ivott pár sört, rollerrel ment haza, a következmény pedig, hogy mindkét csuklója eltört, és akkor talán még ő olcsón megúszta. Mert hogy amit említett tanár úr is, hogy tele vannak a kórházak olyan sérülésekkel, amikből elég nehéz felépülni, és rollerek okozták. Szóval nekem ami a tanulság ebből az egészből, hogy nagyon komplex egyeztetés kell. Igen. Jogilag, közlekedés biztonság szempontjából, és valószínűleg a gyártóknak is van valami fajta edukációs felelőssége abban, hogy ezeket a baleseteket elkerüljük.

0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na, nézzünk egy-két érdekes információt. Az egyik tegnapra is jutott kerékpáros fejlesztés. Most mára is, ugyanis teljesen összekötik kerékpárúttal Budapestet a Dunakanyarral. Az Eurovelo 6 észak-pesti hiányzó szakaszának a fejlesztéséről van szó. Így Szob és Vác felől egészen Budapest belső kerékpárhálózatáig egybefüggő útvonal jöhet létre. Az új közvetlen kerékpáros kapcsolat Budakesz és Budapest között épül az északpesti, ahogy említettem, Euróveló 6 hiányzó szakaszának az összekötése. Ez Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon osztotta meg ezeket a terveket.
3: Ez egy nagyon jó kis nemzetközi kerékpárútvonal, egyébként 10 országon halad át, és 4700 kilométer hosszú. Na, és akkor én is hoztam egy szerintem nagyon pozitív végkicsengésű akcióról egy beszámolót, ugyanis Budapest és a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonság ellenőrzéséről állapodott meg, ugye még júliusban, és ez egy 30 napos akció volt, 154 elfogás és 118 előállítás történt a program keretében belül, úgyhogy augusztusban folytatni fogják, és egy rendészeti munkacsoport is létre fog jönni, amely havonta értékeli majd a helyzetet, miközben felülvizsgálják a rendészeti szervek hatásköreit is. A főváros szerint ugyanakkor nem csak közbiztonsági problémák vannak, hanem hát ezeket nem csak ugye rendőri eszközökkel kellene kezelni, hanem kríziskezelő munkacsoport is kell, hogy emellett működjön, akik főként szociális és egészségügyi problémákra fognak koncentrálni. Ugye beszéltünk mi is arról, hogy itt a probléma rendkívül összetett, úgyhogy van egy megoldás erre vonatkozóan. És akkor nem tudom, van még egy percem, hogy elmondjuk valamit?
2: Fél.
3: Oké, na, hát akkor fél perc. A Betesda gyermekkórháznál egy újabb kolonkó miniszobor található.
2: A bubó doktor.
3: Úgyhogy ez egy tulajdonképpen egy sorozatba illik a tekintetben, hogy a kórház falait is ilyen mesefigurákkal díszítették már, úgyhogy most egy kis szobrot is meg lehet találni a közelben.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac@radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
2: Na, akkor előre elhangzott, hogy hova kell küldeni a megfejtéseket.
3: Ez folyamatosan téma.
2: Ez folyamatosan téma, mert már az első játéknapon hétfőn rossz helyre jött, úgyhogy a helyes megfejtéseket oda küldjétek, és a beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. A mai kérdésünk a következő.
3: Hogy melyik milliárdos nézettségű világsláger fűződik az elektronikus zenei Star DJ DJ Snake nevéhez? A válasz Wake Me Up, B Lean On, és C Animals. Nem segítettem, ugye? Nem hangsúlyjal, nem segítettem.
2: Nem. Abszolút, úgyhogy várjuk akkor. Ezzel nem. Sem segítesz?
3: Nem. Dallamtapadásom van, Balázs. Dallamtapadás. Nem kell foglalkozni.
2: Na, akkor még egyszer, hogy hova küldjétek a megfejtéseket. Várjatok csak, meg kell állítanom.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac@radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye! Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén. Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk.
5: Klasszikus 8-kert történet azzal a dramaturgiai bravúrral, hogy az egyetlen gázsi nemecsek anyja. A pásztoroknak kétharmada van a múzeumkertben, és ekkora felhatalmazással Einsteint is lehet csinálni. Boka és brigádja revansot vesz, ám a dolog szépséghibája, hogy mire leszámolnak a vörösingesekkel, a grundot bezárják, hőseink pedig ott állnak megfürödve. Nem csak a végén csupa nagybetűvel hal meg.
4: Javasolt vélemény.
5: Az ember mindig rágódik valamin.
0: Háló zsák szaga. Essel, mert ha sokáig tart, akkor a szag a sog. A Háló zsák saga. Minden nap új részekkel 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
6: 50-50.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli!

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Hát de, kinyitjuk Pandóra szerencséjét, mert egy izgalmas témáról fogunk beszélgetni. Ugye sokat lehetett hallani arról, hogy amikor levágták az oroszokat a Swiftről, erről a nemzetközi banki elszámolási rendszerről, ahol a pénzeket lehet mozgatni, nemzetközi átutalásokat végezni, akkor áttértek kriptó elszámolásra, és hogy kiválóan működött. De hogy most mi a helyzet vele, meg egyáltalán, hogy miről van szó, vagy hogyan működött ez, azt mondhatni állandó kriptós szakértőnkkel, Vidákos Attilával, Blokklánc és kriptoszakértőnkkel, a Mozaik Galaxy alapítójával fogjuk megbeszélni. Itt van velünk. Szia, jó reggel.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, kezdjük azzal, hogy hogyan tudták ezt kimozogni, tehát milyen típusú kriptóval, mert nem olyan egyszerű, hogy fogták a bitcoint és azzal fizettek, hanem létrejött erre valami külön eszköz.
4: Az a helyzet, hogy az elején a bitcoin
2: az volt a leggyorsabb,
4: és ugye azt aztán sehogy semmiféle módon nem lehet szankcionálni, ráadásul nagyon likvid, viszont kellett nekik egy stablecoin, tehát valamilyen fiat valuta ához kötött stablecoin, és létrehozták az A7A55-öt. Uh-huh. Ugye ezt 2025 februárjában indították el, ez egy rubelhez kötött stablecoin, egy A7A5 az egy rubelt ér.
2: És ilyen neve van? nem tudjuk.
4: Ugye itt az A7 a rendszer, ami működtet, most a nevén lépjünk szerintem jó túl. Ugye itt több dolgot is megpróbáltak ezzel orvosolni. Az egyik, hogy azok, akik a szankcionált vállalatok, ugye akiknek lefoglalták a pénzüket, uh-huh, azoknak likviditást biztosítsanak ezen keresztül, tehát nagyon sok olyan szereplő van, aki ebbe megkapta egy részét annak a pénznek, hogy működni tudjon, azok, akiket igazán aha hátráltattak. Volt egy másik szempont is, mert voltak olyan elsősorban kínai, de nem kizárólag kínai szereplők, akik nem akartak szankcionált intézményekkel üzletelni, mert nem akarták, hogy ez ugye nyomot hagyjon az ő életükbe, és ugye ezzel ki lehetett kerülni. És ez egy ideig nagyon jól működött, ugyanis...
2: Ugye a stablecoinság azért kellett, hogy egy az elszámolás alapját, ugye valahogy fixen tudják tartani.
4: Az elsősorban rendszereken kívül eső rendszert használjanak, ahol sokkal nehezebben megállapítható, de nem megállapíthatatlan, hogy kikkel, hogyan üzletelnek. Ami még nagyon érdekes, hogy a nyugaton bevett szokás, hogy egy olyan stablecoin, amit egy vállalat működtet, az befagyasztható. Na most ez a kriptoeszköz, ez nem befagyasztható, tehát eleve úgy lett lefejlesztve, hogy az okos szerződésben nem szerepelnek azok a pontok, ezzel akartak egy biztonságot adni. Ráadásul ugye van mögöttes...
2: Az Ethereum alapon ment?
4: Az Ethereum hálózaton és a Tron hálózaton működik. Is. Azt azért tudni kell a Tron hálózatról, hogy nem csak hogy vetekszik, hanem meghaladja az Ethereum forgalmát, uh-huh, mondjuk a stablecoinok kereskedelmét illetően. Ez elsősorban az ázsiai piacoknak köszönhető. Mind a két hálózaton megtalálható. És mint ahogy a PSB, tehát egy orosz állami bankról van szó, ami egyébként a védelmi iparban nagyon fontos szerepet játszik, az ő állítása szerint, ezek nem ellenőrizhető adatok, a kereskedelem nagy része Kínával zajlik, tehát ugye főleg a kínai vállalatokkal tudtak kereskedni. De miért mondom, hogy tudtak? És szerintem ez egy nagyon izgalmas pont. Mivel blokkláncon van, ezért minden örökre beíródik, igen, a főkönyvbe. Ugye időbélyeggel, kulcsokkal, és elkezdték feltérképezni ezt a elemző cégek, és egyre több helyen kezdték el szankcionálni azt, hogy lehessen váltani, elsősorban ugye ez a Tether nevű USDT, ez a dollárhoz kötött stablecoin, ez a leglikvidebb dollárhoz kötött stablecoin. Ugye úgy lehetett A7-A5-höz jutni, hogy USDT-t váltottak át és vissza. Uh-huh. Na most ezt elkezdték szankcionálni, elkezdték megjelölni azokat az USDT-ket, amik A7-A5 váltással kapcsoltak, és nagyon sok helyen nem fogadják be ezeket a stablecoinokat, úgyhogy mára visszaesett mondjuk a tavaly ilyenkorihoz képest 96%-kal a forgalma az A7-A5-nek, úgyhogy úgy néz ki, hogy leágazóban van a szerepe, ugyanis magát ezt az eszközt nem lehet szankcionálni, de ugye a környezetet, igen, az egész infrastruktúrát, ahogy
2: be lehet keríteni,
4: és ez úgy tűnik, hogy sikeresen
0: hány
4: meg is
0: valósul. Hány vállalatot érint ez? Milyen formában?
4: Ugye nehéz biztos adatot mondani, de azt lehet tudni, hogy körülbelül 15 000 vállalat használta, tehát ez egy rendkívül nagy szám. naponta olyan 1000-2000 tranzakciót bonyolítottak, és ugye az apropót is az adta, hogy tegnap előtt jelent meg egy PSB által, tehát a bank által kiadott közlemény, miszerint a fennállása óta, ez 2025 februárban indult el, több mint 140 milliárd dollár forgalmat bonyolítottak ezzel a pénzzel.
2: Ilyenkor mi történik? Összekalapálnak egy másik stablecoint, és egész egyszerűen átállnak arra? Az megoldás lehet?
4: Nagy valószínűséggel, ha elindítanának egy újat, sokkal gyorsabban menne végbe ugyanez a folyamat, aha, tehát valószínű, hogy ez ebbe a formában nem megoldás. A stablecoin ugye kinyitott egy csomó olyan lehetőséget, amit a bitcoin nem biztosít, pont a decentralizáltsága miatt. Itt saját szabályokat tudtak hozni. Például a fedezetként betett rubel az államkötvényekbe, rövid lejáratú államkötvényekbe volt téve, és az A7-A5 felhasználók ennek egy részét megkapták. Tehát ezzel próbálták motiválni a piacot a használatára. Ilyet a bitcoinnal nem lehet megtenni, ráadásul a bitcoinnak mozog az árfolyamat. Igen. De hát ugye a kereskedelemben
2: azért ez
4: problémát jelent.
2: Azért kérdeztem, hogy nyilván azért kell stablecoin ehhez, ugye, mert hogy ne legyen áringadozás, tehát a működést nagyon megnehezíteni.
4: Hát igen, egy kiszámítható egy gazdaságítások számára, igen, ez egy nagyon fontos,
2: igen,
4: szempont.
2: Igen, véletlenül nem terjedt el ilyen szempontból a bitcoin használata, ugye, mert elég nehezen kalkulálhatók a folyamatok, hogyha annyira mozog az árfolyam. Na most mi lesz az utóélete ennek? Tehát, hogyha egyszer tételezzük fel, hogy van egy ideális világ, ahol abba adják a háborút, és Oroszországot is mentesítik a szankciók alól, ezután még hozzájuthatnak ezekhez a stablecoinokhoz, vagy annak az értékéhez esetleg fiat deviz valután keresztül?
4: Ugye egy kirgizisztáni cég a kibocsájtó, de hát egyértelmű, hogy mögötte van az orosz állam, úgyhogy az orosz állam pedig valószínűleg jót fog állni. Azért az orosz államra az a jellemző, ugye gondoljunk csak bele, hogy még az orosz cári időszakban kötvények, igen, kibocsájtott kötvényeket is.
2: Klasszikus, igen, esete.
4: Azokat is ugye visszavették a Szovjetunió bukása után, úgyhogy valószínűleg jót fog állni, tehát valószínűleg nem lesz senki, aki károsultja ennek a stablecoinnak. Azt nehéz elképzelni most a jelenlegi állás szerint, hogy fel fog éledni, és újra elkezdik tömegesen használni. Maga az eszköz és az okos szerződés az nem fog meghalni. Uh-huh. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami csődbe tud menni, a technológia tud működni, de hát ha nem használják, az egyenértékű azzal, hogy megszűnik.
2: Igen. Ez túlgondolása az eseményeknek, hogy ebből azt következtessük, hogy bármelyik stablecoinnal el lehet így bánni, vagy azért ez egy elég speciális eset?
4: Azokkal a stablecoinokkal, amiknek van kibocsájtója, van egy központi szereplő, és hozzá lehet kötni, nagy valószínűséggel ezt meg lehet tenni. Ugye vannak algoritmikus stablecoinok, ezeknek nincs központi kibocsájtója, ezek teljesen decentralizáltan tudnak működni, ott nehezebb ezt megtenni. Bizonyos típusú szankciókat lehet ráépíteni, de amikor egy érdekcsoport saját maga akar kibocsájtani egyet, akkor nem fog egy ilyen decentralizált megoldást használni. A decentralizált stablecoinok egyébként más hátulütői vannak, de ez egy másik műsor témája lehetne. Nem véletlenül nem a legnagyobb forgalmú stablecoinok azok, amik semmilyen módon nem szankcionálhatók.
2: Aha, világos. Oké, hát köszönjük szépen ez egy nagyon izgalmas dolog, én szerintem nagyon kevés szó esett arról, hogy hogyan bújtak ki az oroszok a szankciók elől, arról meg még kevesebb, hogy hogyan fáztak rá ezek szerint ennek a használatára. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
4: Köszönöm szépen,
2: szép
4: sziasztok!
2: Napot, szia, szia. Vidákovics Attila volt a vendégünk, blokklánc és kriptoszakértő, a Mozaik Galaxy alapítója.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéről-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: Na kérem szépen, hogyha valakinek nem tűnt fel, hogy meleg van, az nézegetheti az online kereskedelmi statisztikákat. Azon gondolkodtam közben, hogy vannak még ilyen régi beidegződések, ez a felment a hőmérő higany száma.
2: Jaj, ne!
1: Tárcsáztam a számot.
2: Kérlek, igen, tárcsáztam
1: kidobta a számítógép, kidobta.
2: Igen, de googlistam, ez a másik, hát amitől így...
1: Hát a googlizásat, az már nem vicc, ez egy újkori.
2: Jó, csak a kifejezés, tudod.
1: Tehát hát ez ilyen, a világ ilyen, ugye az angol nyelvben még több van, ugye a szeroxozás is elterjedt, mint fénymásolás,
2: igen,
1: vagy a...
2: Igen.
1: Vagy a porszívózás, porszívóra a húver, uh-huh. Egy csomó ilyen van. Na, úgyhogy mi kiguglisztuk azt, hogy az elkereskedelemben melyek voltak a legnépszerűbb termékek a kánikula idején, és hát szerintem nem fog senki meglepődni azon, hogy nyilván medencék, légkondicionálók, ventilátorok. Egyébként azt tényleg lehetett látni, hogy tiszta medencőről, hát akkor a tornyokba, raklapokon, és így fogogyogattak le, mint az akciós kólás pakkok. Na, igen. Elég gyorsan.
2: És egyébként az volt számomra a meglepő, hogy miközben ugye arról beszéltünk, hogy takarékoskodjunk a vízzel, a víz még egyébként mint téma vissza fog jönni a mai adásunkban. De szóval, hogy a medencékben és a jacuzzikban rengeteg olyan eszköz van, ami szintén elfogyott a polcokról, legalábbis ennek a kutatásnak, vagy felmérésnek az eredménye alatt. Klórtabletta, homokszűrő, UV sterilizáció, vízszűrő, szóval egy csomó olyan cucc, ami jaj, nem szeretem ezt a szót, elnézést kérek. Szóval, hogy igen, ez slendrián. A rádióműsorban nem beszélünk ilyen slendriánul.
1: Ebben igen.
2: Szóval, hogy ott ez egy csomó olyan technológia és technikai eszköz jelent meg a medence és jacuzzi kultúrában, ami szintén tovább feljebb lökte a vásárlási nagyságokat itt a júliusi hónapban. És az az érdekes egy egyébként, hogy több olyan hűtési terméket is vásároltunk általánosságban, ami bár mennyiségben több, de sokkal olcsóbban jutottunk hozzá. Uh-huh. Szóval, hogy egy kicsit az a meggyőződésünk ebből az adatból, hogy olcsóbban és jobban körülnézünk.
1: Igen, hogyha már árakat hozol, akkor vannak ilyen költési vagy kosárérték dolgok is. Két nagy kategória rajzolódik ki, a 10 és 40 ezer forint közötti sáv. Ez a tömeges gyors vásárlások, fölfújható medence, meg nem tudom, az ilyen ventilátor, tehát még nem légkondi, de valami olyasmi, ami hűt és szellőztet, és utána a következő meg a 65-150 ezres, ugye ebbe tartoznak bele az acélvázas medencék, igen, a forgatóval, homokszűrővel, nem tudom én mivel, takarítóval, és akkor vannak a 200 ezer feletti prémium termékek, ezek már luxus felfújható jacuzzi, nagy méretű vázas rendszerek, és ezek, amik követik. És akkor még egy dolog, mert hát aha, ugye a pacsálás után kell valamit harapni,
2: hát igen,
1: az pedig
2: igen,
1: grillen kell megsütni, természetesen ezek is hasítottak, és jó, mennek már a gázgrillek is, de a faszenesek azért még mindig az így a van, klasszikus, és azt igen, hiszik zömében.
2: Hát egy ilyen otthoni gasztronómiai élmény, azt hiszem, hát abszolút, ez hozzátartozik.
1: Kis strand feelinget lehet otthonra varázsolni.
2: Mert a kert az tulajdonképpen olyan már, mint egy második nappali ebben az időszakban, hogy nyáron hogy töltjük el minőségi időben az otthon töltött óráinkat, úgyhogy valóban grillezés is ilyen formán hozzátartozik, akár csak az árnyékolás és a kültéri komfort.
1: Ja, tényleg, hát még arra is kell költeni.
2: Igen. Megszerzett. Ez egy pár millió forintot így el lehet költeni.
1: Még előtte vagyok, a napvitorlámat megszagadta a szél, és nem tudom megcsinálni rendesen, aha, úgyhogy sajnos ott nekem is be kell ruháznom, és majd itt fogok szerepelni ebben a statisztikában.
2: Igen. Most azon gondolkodom, hogy én vajon hol szerepelek ebben a statisztikában? Hát figyelj, nekem van kettő ilyen kis fekete asztali ventilátorom, mindenki kiröhög veled, én azokat nagyon szeretem, és évek óta ragaszkodom.
1: És csinálni sajnos, hogy csak jól néz ki, hogy fekete és passzol valamihez.
2: László szerint az égvilágon semmire nem jó, én én gyakorlatilag azt gondolom, hogy nekem az tökéletesen megfelel és keveri a levegőt.
1: Figyelj, ez a lényeg.
2: Én nem szerepelek a statisztikában.
0: Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
1: Na, hát kérem szépen, megint elfogyott egy óránk, úgyhogy várjuk Czoller Andit nagy szeretettel, hogy híreket mondjon nekünk, és már itt is van, berobbant, és ha, mint a villám.
3: Ilyen invitálásnak nehéz ellenállni.
1: Nehéz, nehéz, mi?
3: Nem is akarok, na.
1: Na, jó van akkor. Jönnek tehát a hírek, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit.
2: Szerzői jogokról fogunk beszélgetni,
1: igen,
2: nagyon
1: igen.
2: Izgalmas lesz.
1: Abszolút.
2: Három konkrét esetet
1: igen.
2: Fogunk majd
1: előkerül
2: kielemezni.
1: Előkerül Houdini, Kanye West, és még egy csomó minden más izgalmas történet. Természetesen dr. Lábadi Péter várjuk ide a stúdióba, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnöki helyettesét.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Az új köztársasági elnök szerint a jogsértéseket fel kell tárni, a múlttal szembe kell nézni. A kormány feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás videói miatt. Évekig tarthat a mostani üzemanyag krízis. Ma végre nem lesz hőség, délután 30 fokra számíthatunk, felhők alig lesznek felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A parlament tegnap köztársasági elnökké választotta Baka Andrást. Az ellenzék sem a jelöltségét, sem a megválasztását nem támogatta. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Baka András parlamenti beszédében hangsúlyozta, a jogsértéseket fel kell tárni, a múlttal pedig szembe kell nézni, de az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni. És a politikai változás sem jelentheti azt, hogy most másoknak kell félniük. Ma a paksi atomerőműben ülésezik a kormány. Egy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A kormányfő múlt héten jelentette be, hogy védelmi munkacsoport vizsgálja, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal teheti ellenállóbbá Magyarország energia- és vízellátását. A kormány hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás videói miatt. Az előző ciklusban a kabinet iroda 4,2 milliárd forintért szerződött Kaminski Fanni cégével. A Triton Communication vezetője úgy reagált, a cég szerződésben vállalt feladata messze nem csupán fényképek és videók készítéséből állt. Fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnök hivatalos weboldalát, emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat is biztosítottak, és napi 24 órában rendelkezésre kellett állniuk. Özönlenek a magyarok az Adriára, soha még ennyi időt nem töltöttek Horvátországban, mint az első fél évben. A vg.hu írása szerint a magyar turisták száma 8%-kal, a vendégészakák száma pedig 7%-kal nőtt Horvátországban. A legtöbb magyar a Kvarner térségében, Isztrián, illetve Zadar megyében nyaralt. Évekig tarthat a mostani üzemanyagkrízis. Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala napi 600 ezer hordós kieséssel számol az amerikai-iráni háború miatt. Így szerintük az olajellátási zavarok akár 2027 végéig is elhúzódhatnak. Miközben a hormuzi szoros forgalma továbbra is töredéke a háború előtti szintnek, írja Bloomberg. Az adatok azt mutatják, hogy a harcok átmeneti szüneteltetése során aláírt szándéknyilatkozat nem enyhítette érdemben a súlyos ellátási krízist. Az Etna péntek óta hatalmas mennyiségű hamut és törmeléket szór. Emellett két kürtőből is ömlik a láva, így fennakadások vannak a légi közlekedésben. Turisták ezrei rekedtek Szicíliában, Kataniában csak kevés repülőgép tudott fel, illetve leszállni. Közben a szigeten minden szálláshely betelt, többen a repülőtéren alszanak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, ahogy az hallható, itt a Rádió Café 98.0-án, augusztus 12-e szerda reggel van, 8 óra 7 perc, és itt van Nyó Zsuzsi.
5: És Gede Banel, szervusztok! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! 0636 98 0 98 0 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket kapunk tőletek folyamatosan. Az előző óra témáival kapcsolatban nagyon sok hozzászólás érkezett a rolleres kérdéshez. Aki használja, többségében egyetért azzal, hogy valamilyen szigorúbb szabályozás kellene, és nyilván ők is egyetértenek, a hallgatók többsége egyetért azzal a szakértői véleménye, hogy minimum 16 év lenne az a korhatár, ahonnan lehetne beszélgetni arról, hogy valamilyen formában jogosítványhoz kötve lehessen használni az e-rollereket. Egyébként pedig a passzív felszerelésekkel kapcsolatban is jöttek hozzászólások. Van, aki azt mondja, hogy a bukós isak az csak egy bizonyos megoldás, de lehet motoros kesztyűt használni, hosszú ruhát, stb. Szóval, hogy azért tényleg komolyan kellene venni itt a védőfelszereléseket is.
4: És még egyszer javasoljuk ennek a YouTube videónak a megtekintését, ami a rollerek fizikájáról szól. Kiraktuk a Facebook oldalunkra, ott elérhető, rá lehet kattintani, mert ott minden érthetővé válik, hogy miért ennyire veszélyes, és mi történik, hogyan hat a fizika rá. És ha már Facebook oldalunk, akkor tudjuk javasolni, hogy kicsit lejjebb görgettek, akkor tegnap kiraktuk Katona Csabának azt a kérését, ami a, hát és a milyen kis, a wydonate.com-on van egy gyűjtés, annak érdekében, hogy a családjának, a felmenőinek az egyik eladóvá vált ingatlan részét megvásárolhassa, és Mozart Szalon néven egy ilyen pezsgő, izgalmas, Katona Csabás, kulturális
5: Millás reggelis,
4: Millás reggelis, igen, mi is ráindultunk Endrével, hogy akár kihelyezett műsor lehetne, de akár külön programok, főzés, gasztrós, beszélgetős.
5: Közönség találkozók.
4: Bármik, igen, úgyhogy mi nagyon rajta vagyunk. Nagyon köszönjük a segítségét azoknak, akik már adományoztak, mert hogy vannak 17-en, és hát előre is azoknak, akik most tervezik. Mondom, egyszerűbb, hogyha a linket vagy a Zsuzsi oldalán, vagy a Facebook oldalán, mert ő is megosztotta, vagy a Millás reggeli Facebook oldalán a linkre kattintva, mert elég kacifántos a név, nekem a kereső sem nagyon működött a Wydonate-en, nehéz volt rátalálni, úgyhogy a legegyszerűbb ezen az úton, módon megtalálni, és ki a maga erejéhez mértem, minden fillér pénz számít, hát ha összejön ez a kis projekt, és hát ha lesz belőle valami, ezen ügyködünk. Nos, még egy fél pillanat, mert az az igazság, hogy nem készültem rendesen föl arra, hogy Lábodi Péterrel beszélgessünk, aki megérkezett, de most már mindjárt elkezdjük.
6: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
2: 27.
6: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.
5: És előkerült az a szignál.
4: Péter már korábban itt van velünk. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettese a vendégünk, és izgalmas történeteket fogunk feszegetni. Ugye már múltkor volt egy ilyen kis beharangozónk, vagy egy ilyen részlegesen érintettük azt, hogy maga a Szellemi Tulajdon, vagy az STNH 130 éves történetet, felölelő tevékenységgel, most jogelődök, hogy éppen mi volt a hivatal, de ott maga a tevékenység az legalább ennyi idős idehaza, és ennek keretében hoztál három olyan történetet, amit érdemes megvizsgálni, mert kifuttatható arra, hogy egyáltalán hogyan működik az iparjogvédelem, a szellemi tulajdon jogvédelem, és hogy állunk ma, meg a technológiai fejlődés hogyan szól ebbe bele, és én nagyon izgatottan várom, mert nagyon tetszett, hogy Houdini is előkerül, mint IP-tudatos előadó, ugye igen, a menekülő művész, hogy mik voltak itt. De nem tudom, kezdhetjük vele is, de kezdhetjük Kanye West-tel is. Az is egy elhíresült eset volt az Omegával.
7: Igen, köszönöm, jó reggelt kívánok, és bocsi, az utolsó pillanatban estem be.
4: De teljesen időben. Hát.
7: De még pont időben. Viszont igen, jöttem egy pár történettel, és az egyik, és ez ugye a 130 éves honlapunkon is elérhető az összes ilyen sztorit, szerintem mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert elég izgalmasak, és nekem is ez a Houdini is tetszett talán leginkább, mert hogy nem biztos, én sem voltam vele tiszta, hogy mennyire tudatos volt ilyen szellemi tulajdoni szempontból. Most utána néztem még jobban, és talán mindenkinek az ugrik be, hogy ilyen bilincsekkel beengedik igen. a vízbe, uh-huh. meg lefelé lógatják uh-huh. a ilyen nagy üvegdobozban, és igazából az a zseniális benne, hogy azon túl egy előadó művész is volt, tényleg nagyon figyelt arra, hogy lehetne az IP-t használni, és volt egy olyan eset, amit szabadalmi védelmet szerzett, ami egy ilyen búvár ruhába bezárva volt leengedve a vízbe, össze is kötve, uh-huh. és gyakorlatilag onnan kellett kimenekülnie, vagy kijönnie a víz alól, és egy olyan szabadalmat tudott szerezni erre a búvárruhára, ami ugye le is írja, hogy egyébként hogy működik ez
4: na,
7: a történet.
4: Na ezt akartam, hát ahhoz, hogy szabadalmat lehessen szerezni, ugye le kell írni.
7: És ez a kulcs a dologban, és ezért igen. kezdett el aztán kombinálni más IP jogokat is, mert pont nem akarta volna, hogy kiderüljön ennek igen. a metodológiája. De a lényeg, hogy ez kiderült, hogy gyakorlatilag darabokra szedhető a víz alatt ez a búváró, és akkor szépen

0: dobozba, fejjel lefelé lánccal belógatták, és vizet elkezdtek ráönteni, és akkor ugye ebből hogy tud kiszabadulni, amikor ugye a függöny összemély, és akkor szétjön. És gyakorlatilag itt nem akarta volna ezt a, ennek a metodológiát feltárni, úgyhogy elengedte a szabadalmi részt. Aha. Viszont akkor jött az, hogy mit lehetne csinálni.
1: Na ezt egyébként akartam is kérdezni, hogy van-e nyoma annak, hogy dilemmázott azon, mert oké, hogy hivatal, és tételezzük fel róla, hogy a hivatal emberrel nem fogja kiszivárogtatni, de akkor is valakivel megosztom az én trükkömet, ami világszám, amiből élek, amiből elismernek. Igen. Tehát nyilván van egy ilyen nyomás rajta, vagy, de akkor ezek szerint ez létezett. És,
0: abszolút,
1: és
0: meg ugye ez szerintem nagyon fontos üzenet, hogy a szabadalmi otthonnak az a lényeg, hogy ott egy nyilvánosságra hozott, tehát ott kikerül maga a megoldás, és ezzel tudod aztán azt biztosítani, hogy valaki ne tudjon egy ugyanilyet csinálni, hiszen ott van transzparens módon, hogy mi az, amit nem lehet. És ugye ez az innovációnak az alapja, és az a lényeg az egyensúlyban, hogy ez egy határozott ideig, 20 évig szól, és akkor utána meg bárki tud ezzel számolni.
1: De ez úgy működik, hogy abban a korban ilyen búvármerülős szabad művész akarnék lenni, és van egy ötletem, akkor beballagok az akkori hivatalba, és megnézem, hogy Houdini hogy menekült, hogy nehogy úgy meneküljek, mert hogy az le van védve. Tehát
0: igen, akkor igen,
1: volt ez a dolog.
0: Aha. De ugye közben pont a közönségnek az az izgalmas, hogy azt hiszi, hogy itt varázslat van, persze. És persze, hogyha lerántjuk a leplet, akkor... Na és emiatt csinált ennél a kínai kínzókamrás megoldásnál, hogy nagyon érdekes, hogy a szerzőjoghoz és az üzleti titokhoz, vagy a trade secrethez ez folyamodott, azt találta ki, hogy igazából ő nem a megoldást fogja védeni, hanem magát, ezt az előadást, ahogy ő ezt megvalósítja, ezzel az eszközzel. És akkor állítólag az a történet, hogy ő egy ilyen zárt körű rendezvény során ezt eljátszotta először, aztán utána a szerzőjogi hivatalhoz ment az Egyesült Államokba, hogy a szerzőjogilag tudja magát az előadást védeni, és magát a megoldást azt viszont nem tárta fel. És gyakorlatilag nem is derült ki igazából, hogy működött ez a trükkje, mert hogy egyébként ez nem merült fel, nem is tudták utánozni, hiszen szerzőgről pedig védett volt. És aztán érdekes történt egyébként oda, hogy amikor meghalt, akkor egyébként a testvérére hagyta ezt az eszközt, aztán utána egy múzeumi tűzben ez azért megsérült az eszköz, de aztán végül is David Copperfieldnek a hagyatékába került. Úgyhogy ő igazából tudja, hogy működik, de aztán még ő sem nagyon hozta ezt nyilvánosságra.
1: Hát nyilván igen, ők ilyen rejtőzködők, ezek az illúzionisták, nem lehet szeretni.
2: Hát minket képzeld el, tehát addig, amíg ő életben van, micsoda lehetőség van abban, hogy ezt a számot bemutassa.
1: Péter, az, hogy hogyan működik a szellemi tulajdon védelem, tehát erre van ilyen algoritmus, amit így végigfuttatnak a szakik, megnézni, hogy ez védhető vagy nem, vagy minden egyes esetet ott görnyednek a jogászok, és egyenként vizsgálják, hogy fú, ez most nem, a pacák nem tárta fel, de az előadás mód az mégis benne van, az tartalmaz valamit, ami védhető, tehát ez hogy működik ez a folyamat?
0: Itt szerintem az a kulcs, és szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy egy stratégiádnak kell, hogy legyen. Aha. Tehát, hogy te az adott megoldásodat megnézd, hogy milyen stratégia mentén tudod védeni. Van, amikor neked a szabadalom lesz jó, mondjuk egy gyógyszer, gondoljatok akar, ott igazából nyilvánosság lehet, nem az a lényeg, hogy ne legyen ismert, hanem az, hogy ne tudja más megcsinálni. Igen. Itt ugye pont egy bűvésztrükk ilyen esetben elég speciális, itt neki végig kellett gondolni, hogy pont a nyilvánosságot akar elkerülni, emiatt akkor a szerzőjog irányába megy, vagy pedig az üzleti titokra, vagy a know-how-ra tud ilyen szempontból támaszkodni. Szóval ez mindig szerintem egy szakember segítségével ezt így át kell beszélni, és akkor egy stratégiát kell kialakítani, mert mindig más az, ami jó lehet. Aztán persze a Houdini név, vagy egyéb megjelölésekre, meg a védjegy az megadja magát, hogy
1: igen,
0: az nem árt.
1: Igen.
2: És mennyire divat lett Houdini neve?
0: Igen, abszolút.
2: Ugye több pop előadó is használja az ő nevét, és szerintem teljesen átértékelődött az ő munkássága, meg megjelenése.
1: Igen, hát
2: a modern
1: azt hiszem
2: pop
1: már meséltem, és lehet, hogy van hallgató, aki tudja, hogy fiatal koromban rám is aggatták, mondták, hogy már megint Houdinizett a gede, de az akkor történt, amikor késő estig tartó baráti együttlét után többet ittam a kelleténél, és egyszer csak volt egy pillanat, amikor így leváltam, és eltűntem a csapatból, és akkor csak másnap kerítettek elő. Már megint Houdiniztem. Ugye. Na jó, Kanye West, Gyöngyhajú lány esete.
0: Igen, ez talán ismertebb a hallgatók számára, vagy számotokra biztosan, hogy ugye egy nagyon ikonikus dal vagy szerzeménye a Gyöngyhajú lány, Presser Gábor tollából, hogy így fogalmazzak, és gyakorlatilag ennek a felhasználása, ugye a Scorpions használta fel először, aztán utána Kanye West is felhasználta, a Scorpions esetében ez

0: talán jogilag megfelelőben történt, mint amennyire Kanye West esetében, és akkor ebből lett is egy jogvita, és aminek a végén tulajdonképpen egy megállapodás született, hogy valamilyen anyagi ellentételezés fejében tovább zakatolhat ez a szám, ami igazából megjeleníti a gyöngyhelyi lánynak egy részét is, úgyhogy ez is igazából rámutat.
1: Ott a szabályozó, hogy mekkora résznél lehet igényt adni, vagy igényt benyújtani arra, hogy az az én szabadalmam, vagy akármilyen kicsi felismerhető dallam.
0: Hát igen, ezre szerintem egy egész héten tudnánk beszélni, hogy zajlik, mert ugye, hogyha abból indulunk ki, hogyha idézetről beszélünk eleve, mondjuk egy irodalmi műnél, akkor ott is mindig az a fő kérdés, amivel szoktak hozzánk fordulni, hogy na, itt akkor mekkora terjedelme még belefér, és ugye azt lehet mondani, hogy alapvetően ez esetről esetre eldöntendő, és a zenében ez a samplingnek a kérdése, hogy egy pici részt egy másik dalból, ebben van egy egyébként, nem tudom, évtizedek óta húzódó szerzőjogi jogvita is volt az Európai Bíróság előtt. Ugye itt, hogyha egy-egy beatnek a részét, vagy egy jól felismerető rész az, amit átvesznek, akkor annak nyilván van egy engedélyköteles eleme, tehát azt nem lehet csak úgy felhasználni, vagy idézetként eladni ilyen formán. És a hangfelvételek esetében pedig egy kicsit máshogy nézzük, ott nem is a szerzői oltalom van, hanem külön magát a teljesítményt védi a szellemi tulajdoni rendszer, úgyhogy ott egy picit szigorúbbak a szabályok, és ott hogy mondjam, talán arra még jobban lehet támaszkodni.
2: Van egy magyar influencer, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy akár 1987-ben hogyan hangzott egy dal, és egyébként ugyanebben, vagy két évvel később, 99-ben hogyan dolgozták át, és szinte azonos a két dallam vezetés. Szóval nagyon sok ilyen példa van.
0: Igen,
2: a
0: és hogyha belegondolunk abban, hogy most a mesterséges intelligencia által kreált zenéknél ez mennyire tud megjelenni, hogy tényleg hát ott az egész zenei kultúránk tulajdonképpen most már hogy mondjam, betanításra került, és simán visszajönnek ilyen egyes részek, ennek az elemzése is érdekes. Én pont, hogyha már erre terelődik a szó, akkor van egy elég érdekes ügy most, talán erről is hallhattatok ti, vagy a hallgatók, hogy Ragomány György is írt róla most a közösségi oldalán, hogy egy irodalmi területen zajló felhasználás történt, ami az Anthropic nevű cég. És hogy irodalmi műveket, tehát könyveket konkrétan megvásároltak, és azokat
2: feltanítják gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát.
0: Igen, de ami ugye, jogos hogy már kritikákat, vagy ilyen felhorgadást okozott, hogy gyakorlatilag ennek az eredményeként a könyvek megsemmisülnek. Tehát a könyveknek levágják a gerincét, és azért, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban lehessen tanítani, az egyes oldalakat úgy etetik meg a szkennerekkel, hogy tulajdonképpen megsemmisül a könyv, ami mindenképpen egy picit azért barbárságnak érzünk, de akkor, hogyha abba is belegondolunk, hogy ezek olyan ritka kiadványok is lehetnek, amikből már nagyon kevés van, akkor ez még inkább baj, és hogyha azt is veszük, hogy tulajdonképpen ezek úgy semmisülnek meg, hogy egy ilyen bittengerbe olvadnak szét, akkor még igazából ezeknek az elérhetősége, vagy hozzáférhetősége.
1: És itt ott nyomokba valahol majd valamelyik válaszába, egy promptra adott válaszába megjelenik, abból egy valamekkora.
0: Igen, és ugye, hogyha egyébként ennek kicsit jobban után nézünk, akkor itt egy elég érdekes...
2: Hát egy hármas hatás van tulajdonképpen, nem? Tehát, hogy itt az innováció, az alkotói tevékenységnek a védelme és a technológiai fejlődés hármasába kerülünk.
0: Így van, hát, és erről szól ugye a most a szerzőknek a legnagyobb kihívása, meg ugye szerintem a kormányzati megközelítések is ezen múlnak, hogy most valaki az innovációt támogatja inkább, akkor az a szerzőjog ellen hat jobban, mert ugye a kreatív alkotóknak az érdekei akkor az emmi feltanításával szemben azért alul marad, illetve vannak olyan kulturális megközelítések, ahol pedig a kreatív alkotóknak erősebb a figyelembevétele, ott pedig az innováció oldalán van nehézség.
1: Hát itt nyilván megint egy középutat kéne találni,
0: ami folyamatos keresés.
2: És ráadásul a jogrendszer sem egységes ebben, mert teljesen mást mond az amerikai jogrendszer, mint az európai ezzel kapcsolatban.
0: Igen, ez is egy érdekes dolog, a helyzetet, hogy alapvetően az Egyesült Államokban ennek a jogvitának, ugye ez a könyveket elpusztító megközelítést is vizsgálták, de egyébként azt is, hogy, és az volt igazából jogilag problémás, hogy, hogy nagyon sok esetben ilyen nem engedéllyel a világhálón elérhető műveket használtak a feltanításra, tehát kalózpéldányokon tanítottak, ami ilyen szempontból teljesen jogszerűtlennek bizonyult, úgyhogy itt meg is állapította a bíróság, hogy jogot sértettek, és ezért kellett is kártérítést fizetniük. Viszont ez a barbárabb könyvszépszedős felhasználása, ott viszont azt mondták, hogy ez működhet, hiszen itt alapvetően a szerzőjog azt védené, nem magát a könyvet, mint műpéldány, hanem az, hogy a műből lesz-e adott esetben jogszerűtlenül többszörözve, és még további művek, amik egyébként veszélyeztethetik a könyvnek az egyébként általános felhasználását. Úgyhogy itt azt mondták, hogy rendben van, ami azon alapul, hogy az Egyesült Államokban egy kicsit más a megközelítés, ott egy ilyen fair use megközelítés van, ami esetről esetre ilyen jogelvek mentén mérlegelve vizsgálja ezeket az ügyeket, míg Európában egyébként más a megközelítés, itt nálunk is Magyarországon az európai jogból kifolyólag nagyon esetileg konkrétan jogszabályilag szabályozott, hogy mikor lehet ilyen szabad felhasználásokat végezni. Úgyhogy ez egy érdekes eszmefuttatás lehet, hogy itt mondjuk egy ilyen üggyel mit kezdenének, ezt milyen módon értékelnék, az biztos, hogy egy másfajta logika mentén. És hát egyébként ez is a most egyik legforróbb kérdéskör, hogy például a sajtókiadóknak, akiknek iszonyatos mennyiségű kiadványa érhető el az online környezetben, ugye már nem nagyon a papír alapúságokat olvassuk, hanem az online elérhető sajtókiadványokat, és ugye ezek az ilyen EMI tanításnak a legjobb alapjai. Igen. Ugye ezek a legértékesebbek most, hogy aktuális tartalmakat tudnak az AI rendelkezésére bocsátani. Úgyhogy ebben most az Európai Unióban pont zajlik egy ilyen jogvita, hogy ezt hogy kell értékelnünk, azt, hogy egy meglévő cikknek a betanításra való felhasználását, ezt lehet-e szabad felhasználása, illetve az, hogyha még egyébként, amit a szerzőjog véd, hogy ne lehessen valamit egy az egyben lemásolni, de hogyha azt az információ tartalmat veszem el, amiért igazából egyébként a sajtókiadványt is olvassuk, ja. Akkor ezt a szerzőjog most így nem védi, de ugyanakkor egy nagyon komoly gazdasági kárt okoz, és egy versenyt teremt a sajtókiadóknak. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos kérdés, ez hogy fogjuk értékelni.
2: Itt az innovációnak rendkívül gyorsan változó tényezőit vettük végig, amit a jognak le kell követni. Szóval a jog kényelmes, átgondolt, mély filozófiai megközelítései itt nem biztos, hogy helytállóak, mert viszont, hogy annyira gyorsan változik a technológia, hogy minél előbb reagálni kell erre, különben komoly gazdasági károkat lehet elszenvedni.
1: Igen, és talán ez már elég előre látó volt, amikor 11-ben ugye a hivatalt gyakorlatilag össze, vagy egységesítettétek, iparjogvédelem és szerzői jog egy helyen foglal, vagy működik, és ezek a kérdéskörök ott kerülnek megoldásra. Ez most különösen látszik, hogy az idő abszolút ezt igazolta, hogy ezt annyira egyben koherensen kell kezelni ezeket a problémákat,
0: hát
1: és jogokat.
0: Abszolút, meg hogyha visszakanyarodunk a Houdin is, ugye ott is hát tulajdonképpen a szerzőjogot, a szabadalmakat egyszerűen végig kell gondolni stratégiai, melyiket használjuk, tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy és ebben egyébként egy jó úttörő megközelítés, ami hazánkban van, hogy nálunk egy hivatal egységesíti az összeset. Tehát vannak országok, ahol külön van a szerzőjog, vagy az iparjogvédelem, nálunk ez szerintem egyre inkább abban az irányban mutat, hogy nagyon is jól van ez így. Uh-huh. Amikor egy KKV-nak elmondjuk, hogy a szellemi tulajdonvédelemnek mi a lényege, amikor, hogy tudja érvényesíteni a jogait, milyen alapon tud fellépni, sokszor egy formatervezési mintánál, akár szerzőjogi oldalon is lehet fellépni, tehát többfajta lehetőség van, amiben egy kézben nagyon fontos, hogy tudnak információt kapni, úgyhogy szerintem ez így szuper.
1: Oké, hát nagyon köszönjük, izgalmas példákkal világítottunk rá erre a területre megint, úgyhogy köszi szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és beszélgettünk ezekről a dolgokról.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Dr. Lábody Péter volt a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az STNH-nak a jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
0: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: 1969-ben enapon született Anika Tikarambit énekesnő, aki egyszer egy ilyen mondattal állt elő, hogy a bátorságod mindig sokkal hangosabb lesz, mint amennyire a félelmed valaha is képes lenne.
2: Igen.
1: Igen.
2: Lehet. Értsünk vele egyet.
1: Értünk vele egyet. Ez egy jó gondolat.
0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
3: Miért a lehető legrosszabb döntés, ha kizárólag visszatekintő hozam alapján választunk befektetések között? Sok befektető a múltban legmagasabb hozamú alap mellett dönt, amikor például részvénybefektetési alapok közül kell választania. Miért lehet ez a lehető legrosszabb döntés? Amennyiben az elmúlt időszakban bika piac volt, vagyis emelkedtek a részvényárfolyamok, akkor a legmagasabb hozamú befektetés nagy valószínűséggel egyben a legkockázatosabb is volt. Medvepiacon, vagyis az árfolyamok csökkenése esetén pedig a legalacsonyabb kockázatú alapok képesek a legjobb teljesítményt nyújtani. Vagyis, ha kizárólag múltbeli hozam alapján választunk, akkor tudtunkon kívül a szélsőséges kockázatú befektetések mellett tesszük le voksunkat. Befektetési döntéseknél a hozamot és a kockázatot egyaránt figyelembe kell venni, amire alkalmas lehet a Sharpe ráta. De léteznek szofisztikáltabb módszerek is, amilyeneket például a piacvezető befektetési alapokat minősítő vállalat, a Morningstar is használ.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
3: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
2: Hát kérem szépen, a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy pár páros belépőjegyet a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a színre, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Non-Profit Kft. Jó voltából. Mai kérdésünk a következő.
1: Melyik milliárdos nézettségű világsláger fűződik az elektronikus zenei sztár DJ Snake nevéhez? A válasz, Wake Me Up, B, Lean On, és C, Animals.
2: Nagyon figyeljetek, hogy hova kell küldeni a válaszokat, mert megy a kukába, hogyha rossz helyre megy.
3: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Na hát egy izgalmas mesterséges intelligenciás startupos beszélgetésünk.
2: Kutatásból jövő közlekedési lehetőségek.
1: Igen. Hadd mondjam el a témát, mert imádom a címét. Jó. Azt mondja, hogy a Holistic RM Space Flow Swarm Mobility Intelligence ötlete bekerült az InnoSpace Masters 2026 Mercedes-Benz Car to Space Challenge legjobb három projektje közé. Ezt egy szuszra megpróbáltam. De majd
2: ez jó volt, Balázs.
1: Köszönöm szépen az értelmezésben. Fekete Csongor, aki itt van velünk, ő a Holistic RM alapító ügyvezetője. Szervusz, jó reggelt!
3: Szia. Jó reggelt, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Mit mondtam az előbb?
3: Nagyon jól összefoglaltad a megoldás lényegét. Alapvetően az InnoSpace Masters 10 éve olyan megoldásokat keres, hogy lehet az űripar által megtermelt értékeket hasznosítani más iparágak számára.
1: Aha.
3: És idén 10 éves egyébként ez a verseny. Rekond jelentkező szám indult, több mint 313 pályamű, több mint 38 országból, ez egy nemzetközi verseny.
1: És tegyük hozzá a lényeget.
3: És nagyon büszkék vagyunk rá, hogy bekerültünk a top 3-ba.
1: Igen, gratulálunk
3: ebbe
1: hozzá.
3: A kategóriába. Ugye mi már több mint 20 éve fejlesztünk mesterséges intelligencia modelleket, több mint 6 iparágba vagyunk már jelen, több mint 136 modellel, 23 országba.
1: Igen, ugye sokszor elmondjuk, hogy azért a mesterséges intelligencia sokkal nagyobb múltra tekint vissza, mint 22. novemberre, amikor a ChatGPT kidugta a fejét, és széles tömegek elkezdték ugye ezeket a nyelvi modelleket használni és beszélgetni vele, és rájöttek, hogy úristen, hát ez itt él, meg gondolkodik, igen, meg nem igen. Tudom, miket aggasztottuk rá. De hát ez egy több tízéves
3: terület. Így van, és ráadásul a nyelvi modellek nem is a legélesebb kések a fiókban, ahogy mondani szoktuk, úgyhogy sokan az általános mesterséges intelligenciában is úgy látják, hogy jelentős szakértők, hogy nem ez lesz a bölcsekköve, de egy nagyon hasznos komponens. Tehát, hogy mi úgy gondolkozunk, hogy a megfelelő modellt a megfelelő helyre. Most valóban van egy ilyen nagy hype a nyelvi modellek körül. Nagyon sokan csak ezt ismerik, és ugye ez kicsit olyan, hogy aki a kalapácsot ismeri, az mindenben szöget lát, úgyhogy láttunk már olyat is, hogy valaki nyelvi modellel próbált megoldani egy banki hitelezési problémát, ami nem feltétlenül a legszerencsésebb.
1: Világos. Ez a keresztiparági vállalati hasznosítás, ez ugye nem egy, ez sem új keletű. Ugye az űripar, ahol rettentő sok innováció, fejlesztés, mindenféle csodák születnek, ugye számtalan esetben szivárognak át onnan mindenféle ötletek és fejlesztések egyéb más iparági környezetbe.
3: Ugye ez nagyon fontos, és egyébként egy elhanyagolt terület, tehát nagyon sok érték keletkezik adatok tekintetében. Ugye csak a Sentinel 2-es műholdakat nézzük, azok 6 naponta pásztázzák Kelet-Közép-Európát. Nagyon sok információt nyerünk belőle, tudjuk támogatni, hogy hol épüljön egy új üzletlánc, hol épüljön egy új kávézó, hol legyen új bank, automata, vagy fiók esetleg, úgyhogy az maximális kihasználtságú legyen. És sokan úgy gondolják, hogy jó, persze, de hát erre vannak szakértők, ezek nem új iparágak, és lehet milyen bölcsességgel, iparági bölcsességgel is ezeket megtenni. Egy picit megnézzük mondjuk az elektromos autótöltő hálózat, hogy hogyan alakult, akkor azt látjuk, hogy most Nyugat-Európában a statisztika az, hogy az alsó 25% és a felső 25% napi töltés mennyisége között 15-20-szoros különbség van. Tehát, hogy nem egy-egy kívül esetet nézünk, hanem és nyilván mindenki megpróbálta a legjobb megoldást megtalálni, és a legtöbbi iparági tudást felhasználni ennek az elhelyezésében, mégis így alakult. És ugye itt az űradatok felhasználásával, illetve a földi térinformatikai adatok felhasználásával és mesterséges intelligencia modellekkel most már 84%-os pontossággal meg tudjuk mondani, hogy mi lesz a 20%-os kihasználtság, legjobb 20%-os kihasználtság.
1: Ez őrület, ez azért fontos üzenet lehet, mert különösen kiégett menedzsereknek, ugye, akik arról álmodoznak, hogy nyitnak egy helyes kis kávézót, és ott hagyják a multilétet, akkor erre figyeljenek, hogy a versenytársak azért elég komoly eszközökkel mérik ki azt, hogy hol nyissák azt a kávézót, és nem csak így hasraütésszerűen.
3: Igen, ingatlanosok azt szokták mondani, hogy a jó, sikeres nyitáshoz három dolog kell, lokáció, lokáció és lokáció.
1: Igen.
2: Szeretnék behozni egy új fogalmat, aminek szerintem elég nagy jelentősége van ennek a technológiai kifejtésében, ez pedig a raj intelligencia, amit is használtok. Térjünk ki erre, és hogy miért van ennek ekkora jelentősége?
3: Igen, ugye a maga a pályázatunk az arról szólt, hogy nagyon sok megoldás létezik már így a vezetés támogatásban, uh-huh. és nagyon fejlettek ezek a megoldások. Az elmúlt 10 évben Európában egyébként nagyon jól javultak a baleseti statisztikák, több mint 22%-kal városon belül, 24%-kal javultak országutakon, viszont az autópályán csak 1%-kal, 10 év alatt 1%-kal, annak ellenére, hogy azért jelentős innovációk voltak vezetéstámogatásban. És ennek az egyik oka az az, hogy brilliáns megoldások vannak vezetéstámogatásban, viszont ezek a szenzorok, ezek a kamerák, lidarok 300 méterig látnak. Uh-huh. Ugye egy 130 km/h sebességnél, ez gyakorlatilag a fékutat is beleszámítva 2,3 másodperc marad uh-huh. arra, hogy valamit cselekedjenek. Ennek köszönhető az, hogy gyakorlatilag az autópályákon a baleseteknek a 79-80%-a az tömegbaleset, hiszen megtörténik a baleset, és utána egymásra futnak az autók. Ugye Németországban volt az elmúlt évtizedben egy ilyen több százas, Brazíliában egy 300 feletti. Ugye nálunk is volt az M1-en néhány évvel ezelőtt egy 40-es összefutás. És a mi megoldásunk, a raj intelligencia, az arról szól, hogy az az intelligencia, ami egyébként megvan az egyes autókban is, csak 300 méterre lát el. Ezt hogy tudjuk úgy összekapcsolni, hogy az összes közlekedő autó már információt szerezzen, akár több 10 kilométerrel előre, hogy valamilyen kockázati helyzet van a pályán, és azt még összekapcsoljuk az űripari adatokkal is, tehát azt is meg tudjuk mondani, mondjuk egy fekete jég kialakulásának mi a valószínűség az időjárás alapján, meg a korábban kialakult kockázatok alapján.
1: Ez nagyon izgalmas, főleg ez az egymással kommunikáció, mert ennek hallottam kísérletét, talán a Bosch olyan fékrendszereket fejlesztett, ugye az volt az elképzelés, hogy nem tudom hol tart, azért beszélek csak múlt időben, hogy kamionok ilyen szerelvényszerűen követhetik egymást, viszonylag közel egymáshoz, mert egyszerre fékeznének gyakorlatilag, tehát nincs szüksége a nagy féktávra, hogy az észlelés, pedál megnyomás, nem tudom én milyen rész események uh-huh. bekövetkezzenek, hanem a fékek egymással beszélnek, de ez még izgalmasabb, hogy mert az ugye valahol egy flotta, vagy egy csoport, hogy az autósok egymás, vagy az autók egymással tudjanak kommunikálni, ez egy óriási jelentőségű dolog lenne.
3: Igen, és még ami fontos, amit mindig föl szoktak tenni kérdésként, hogy na jó, de ehhez az kell, hogy teljes flotta egyszerre legyen okos, és erre végeztünk szimulációkat.
1: Hát igen, mert van benne egy nem okos, akkor ott már baj van.
3: De értesíteni tudjuk, tehát a megoldásunkban az is benne van, hogy tudunk a térkép megoldásokba információt küldeni. Tehát nem kell feltétlen összhangban benne lenni, elég, ha van néhány pásztor, a pásztorkutya a nyájba, aki kellően fel van okosítva, és ő tudják terelni a többi autósok.
2: Ennek szerintem elképesztő jelentősége van közlekedésbiztonság szempontjából.
1: Sőt, hát ugye már az önvezetés felé mutató uh-huh, újabb uh-huh, olyan funkció, uh-huh. gondolom én nem, ami megint csak azt segíti, hogy valahogy egyszerre is hatékonyabban mozogjanak a járművek, hát nem is egyszerre, de hatékonyabban.
3: Igen, meg a fékezés tempóját is rá tudjuk tanítani, igen. hogy érdemes már fékezni, mert tudjuk, hogy néhány kilométer előrébb van valamilyen kockázati.
1: Világos.
2: Az, hogy ott vagytok a legjobbak között, ugye a 313 nemzetközi pályázóból ti is az első háromban vagytok, ez milyen gyakorlati lehetőséget nyit számotokra?
3: Nagyon sok olyan partnerrel, potenciális partnerrel találkoztunk Bondban. Uh-huh. Ugye kis hazai KKV-ként elég nehéz kijutni. Ugye mi az Expand programon keresztül eljutunk, azért kiállításokról tudjuk bővíteni a partnerhálózatunkat. De itt nagyon sok keresztiparági megoldással találkozunk, és tudjuk egymást segíteni. Tehát, hogy egy közösség is kialakult itt az élmezőnyben.
1: Ha, igen, ez fontos, ez a láthatóság közben. Azon gondolkodtam, hogy egy kereskedelmi cég vagyok, és akarok nyitni egy, én leragadtam a kereskedésnél, bocsánat, de mindig is kereskedő voltam valahol, hogy, tehát, hogy megtaláljak egy céget, aki tud ebbe segíteni, hogy nézzük már rá műholdról, meg adatról, meg mintázatokat keresgéljünk, hogy hol nyissak üzletet, az nem tudom, mennyire kézenfekvő, hogy megtalálnak titeket.
3: Most már azért ajánlanak bennünket külföldről is, tehát hogy az Európai Űrügynökséghez is így kerültünk be, hogy egy holland partner keresett egy navigációs rendszer finom hangolásához partnert, aki ért térinformatikához is, a mesterséges intelligenciához is, és akkor a műegyetemről ajánlottak bennünket, láttak konferenciákon előadni.
1: Nagyon izgalmas, és akkor ennek van még egy pontja, ugye a novemberi berlini nagy döntő, ahol hivatalosan is kihirdetik az eredményeket.
3: Igen, ugye most már biztos, hogy bekerültünk a díjazottak közé, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Tulajdonképpen mi már nyertünk attól függetlenül, hogy hányadik helyezésen végzünk.
1: Top 3-at mondtál, ugye? Tehát mindenképp dobogó.
3: Abszolút, és ez már díjazással is jár. Ennek van fontos PR értéke is. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy azért egy nagy mezőnyből több mint 38 országból, több mint 313
1: jelentkező. Ez óriási tényleg.
3: És az elmúlt 10 évben, ha jól tudjuk, akkor mi vagyunk az első magyar csapat, akinek ez sikerült.
2: Egyszerű, gratulálunk hozzá.
1: Így van, abszolút, még egyszer. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettünk erről.
3: Talán köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Szép napot kívánok.
3: További szép napot mindenkinek.
1: Fekete Csongorral, a Holistic RM alapító ügyvezetőjével váltottunk pár szót.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Mit érnek a hallgatók?
2: Ja, a hallgatók.
1: Láttam, hogy szivárogtak az üzenetek.
2: Igen, igen. Ugye mi felhívtuk a figyelmet arra, hogy van egy gyűjtés.
1: Igen.
2: És sokan panaszkodnak arra, és azt megígértem nekik, hogy igen, hogy ránézünk, mert hogy olyan, mint hogyha lezárult volna
1: az biztos, ez az adománygyűjtés. Nagyon büszkék lennénk rá, hogy ennyire jól megszaladt a dolog.
2: Igen, de lehet, hogy valamit, nem tudom, elállítottunk, félrenéztünk, nem
1: hát
2: tudom,
1: mi
2: de
1: biztos, nem.
2: Néhányan.
1: Itt ugyanis nagyon kevés állítani való van, de pillanatokon belül ránézünk, igen, hogy mi történt.
2: Oké, okay. Aztán a rollerekkel kapcsolatban, ugye a passzív biztonsággal kapcsolatban hoztak különböző példákat a hallgatók. Például arra, hogy nem csak a rolleresek, hanem sok esetben a motorosok is rendkívül fegyelmezetlen felszereléssel indulnak neki az útnak, csak bukós isakban, de közben meg itt a Bermuda nadrágban nincs rajtuk motoros csizma, tehát hogy azért ott is vannak ilyen biztonsági felszerelések, szerelésbeli problémák. Sokan azt panaszolják, hogy ugye nagyon az egyik legveszélyesebb az a bizonyos fülbedugós módszer, amivel próbáljuk a hangokat tompítani, amikor akár rolleren, biciklin vagy motoron közlekedünk, és tulajdonképpen ez egy, hát egy potenciális baleseti lehetőséget idézhet elő, úgyhogy ők akár ezt is javasolnák büntetni, hogy aki úgy közlekedik, hogy be van dugva a füle, az ne vehesse részt a közlekedésben. Úgyhogy 0636 980 980 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk továbbra is.
1: És nagyon
2: tőletek.
1: Köszi, hogy szóltatok, tényleg valami.
2: Igen, hogy valami
1: az adománygyűjtő.
2: Igen, a Balázs itt néhány másodperc elveszítettük,
1: igen,
2: de láttam, hogy mélyen
1: hát
2: elmélyedt.
1: Persze, elemeztem, csekkoltam, próbáltam a hibát feltárni, nem tudom, mert nem én vagyok az adminja, nem. Írok annak a, szerintem a Csaba kezeli ezt az adománygyűjtő oldalt, vagy legalábbis neki írok, hogy ő nyilván tudja, hogy kinél van, és próbáljuk nagyon-nagyon gyorsan orvosolni ezt a problémát. Addig is Czoller Andi fog nektek híreket mondani, utána pedig visszajövünk, mivel is?
2: A négyzetméter rovatban egy kicsit ránézünk arra, hogy milyen zöld lehetőségek vannak lakóparkok melletti újépítésű területeknél, mert hogy ez is egy nagyon fontos része lehet a rekreációnak.
1: Persze,
2: pontosan, és egyébként hozzáadott értéke is van
1: egy
2: így a lakásoknak.
1: Pontosan, úgyhogy ezt erről lesz.
2: Okay.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
4: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Bihari utcában, a Fertő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsornál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódás alakult ki a Remiz utcától. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, és a Budai alsórakparton a Lánchídtől az Erzsébet hídig. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baross utcában, a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták a fél útpályát a 2. kerületben, a Kuruclasi úton, a Budenz útnál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Augusztus 19-től új köztársasági elnöke van Magyarországnak. Visszakapják sztrájk jogukat a pedagógusok. Egyre többen nyaralnak hűvösebb észak-európai térségekben. Ma végre nem lesz hőség, délután 30 fokra számíthatunk, felhő pedig alig lesz felettünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az országgyűlés Baka Andrást választotta a köztársasági elnökké. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke beszédében mély társadalmi megosztottságról beszélt, a Fideszt okolva ennek előidézéséért. Hangsúlyozta azt is, hogy az igazságtételnek és az önmérsékletnek együtt kell járnia. Arról is beszélt, hogy szerint az új Magyarországot nem szabad bosszúra építeni, és a nem kormánypárti szavazóknak is van helyük az országban. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Visszakapják sztrájk jogukat a pedagógusok. Az országgyűlés módosította a köznevelési törvényt. Egyszerűbbé válik a munkabeszüntetés szervezése, az iskolai tantestületek nagyobb befolyást nyernek a vezetői kinevezésekre, az intézményvezetők pedig a korábbinál jóval nagyobb szakmai és gazdasági szabadságot kapnak. A jogszabálymódosítás helyreállítja a pedagógusok sztrájk jogát, de a munkabeszüntetés ideje alatt is biztosítani kell a gyerekfelügyeletet reggel 7 és délután 3 óra között, garantálni kell az étkeztetést és a kollégiumok zavartalan működését. Jelentősen bővült a hazai vállalati és önkormányzati zöld hitelezés. 2026 első negyedévének végére a hitelállomány meghaladta az 1100 milliárd forintot. 3 hónap alatt 11%-os volt a növekedés. Ezzel a zöld finanszírozás súlya már megközelíti a teljes vállalati és önkormányzati hitelállomány 8%-át. Az 5. kerület polgármestere szerint indokolatlan a kormány döntése, hogy a fővároshoz kerüljenek a belváros közterei. Szentgyörgyvölgyi Péter a Facebook oldalán is közzétett levelében azt írja, a Vörösmarty, Podmanicki és Széchenyi tér, illetve a József Attila utca megközelítése kizárólag az 5. kerületi utcákon, területeken keresztül lehetséges, így, mint írta, nem nehéz belátni, hogy egységes szabályozás és szemlélet kívánatos a közterület használat, az engedélyeztetés, az ellenőrzés és az üzemeltetés terén is. Tanúkat hallgattak ki, és felvételeket foglaltak le a rendőrök a Sziget szombatesti DJ Otti koncertje után, ahol mintegy 20 fiatal került önkívületi állapotba. A BRFK kábítószer birtoklása miatt nyomozást indított, a fesztivál pedig gyors tesztekkel igyekszik segíteni az italba kevert drog kiszűrését. Egyre többen nyaralnak hűvösebb észak-európai térségekben. A második nagy hőhullám idején több mint 16%-kal nőtt az északi Riga, Oszló és Tallinn, valamint Bergen népszerűsége. A kiwi.com adatai szerint azonban a nyár első nagy hőhulláma még egyáltalán nem riasztotta el a magyarokat a déli országoktól. A június végi július elejé forróság idején 2,6%-kal több repülőjegy keresést indítottak Magyarországról.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
11: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Hello, hello, szép jó napot mindenkinek, ez a Millás reggeli. Továbbra is az utolsó órába fordulunk, így augusztus 12-én szerda reggel 9 óra 10 perckor, nem mással, mint Nyúl Zsuzsival.
1: És Gede Balázsral, sziasztok, én is köszöntök mindenkit. 0636 980 980 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek. És hát tényleg az utolsó órába fordultunk. Két nagyon fontos témát fogunk majd elemezni, az egyik az egy vizes téma lesz, hogyan folynak el az ivóvizeink, és hogyan lehetne helyettesíteni az ivóvizet más egyéb nem feltétlenül ivóvíz minőségű vízzel, és hogy mire. Erről fogunk majd az óra második részében beszélni, természetesen lesz tőzsdenyitásunk, játékunk, és kezdjük a négyzetméterrel hamarosan.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
3: Igen, és ez se kevésbé izgalmas, ugye már korábban is beszámoltunk róla, hogy épül a Metro Dom River harmadik üteme, és ott lesz egy hangulatos kis sétány.
1: Kis sétány?
3: Nem hát kis sétány, jó, kicsi. Nem kis sétány. Mennyi? Három és fél kilométer.
1: Igen.
3: És például az egyik kérdés, ami felvetődik, hogy ez ilyenkor egy ilyen plusz, vagy extra, vagy azért ugye elvárják egy ekkora lakóparknál a beköltözők, a tulajdonosok, hogy legyen egy ilyen, úgyhogy lesz kérdésünk ez ügyben, többek között azt is megbeszéljük, hogy ez hol fut ez a sétány, és hol megy. Pongrász Tamással, a Metro Dom fejlesztési igazgatójával váltunk pár szót. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Na, nézzük akkor, ez pontosan hogy is van ez a sétány, hol, mettől meddig tart majd?
4: Ennek a sétánynak a koncepció tervezése zajlott, fejeződött be, és ez a 11 keletben a Hengermalom utcától egészen a kelet déli határáig a Szavoya parkig tart. Így 3,5 kilométeres. Aha. Ez a koncepció, ami most létrejött.
3: Nagyon klassz. Ugye, amit itt földobtam kérdést, az szerintem egy izgalmas dolog, hogy ez mennyiben elvárás egy ilyen környezetben, hogy legyen egy ilyen, mennyiben extra egy ilyen lakóparkban, hogyan közelítenek ehhez a tulajdonosok, vagy majdani tulajdonosok?
4: Nekünk Metrodomként mindig is fontos volt a zöld területek fejlesztése, nem csak itt a többi projektünkön is, de ez a Dunaparti fejlesztés egy olyan lehetőség, amit a projekt legelején is tudtuk, hogy ezt ki kell használni. Itt ugyanis a Budafoki út meg a Dunapart között építünk körülbelül 750 lakást, ami a projekt befejeztével kb. 2000 embernek adott otthont. Ez egy óriási lépték, és azt gondolom, hogy itt már a kezdet-kezdetén is az volt a célunk, hogy egy zöld övezetet hozzunk létre, már csak a lakóparkon belül is. Úgyhogy emiatt még a autóforgalmat is a földszíne alá tereltük. Ott egy alagutat hoztunk létre, onnét érhetőek el a lakók teremgarázsai, és a felszínen azért egy autómentes zöldövezet jött létre. És az autómentes zöldövezet sétányokat, parkokat tartalmaz, amitől már csak egy aprócska lépés, hogy a telekhatáron kívül gondolkozzunk, és a Dunapark irányába is bekapcsoljuk ezt a területet.
1: Miért fontos a Metro Domnak az, hogy egy ilyen közterületet fejleszten, és ebben szerepet vállaljon?
3: Csak azért is, mert ugye ez nem egy kis beruházás, igen, tehát gondolom igen, a négyzetméter árakba
1: pontosan, meg a hosszát tekintve
3: beleolvad ez rendesen.
1: Igen, elég nagy költségvetésbe kellett, hogy beleférjen.
4: Igen, ez egy abszolút közterületi fejlesztés, de azt azért látni kell, hogy a mi célunk az nagyon közel állt a keret céljához is, úgyhogy ez az egyeztetés, ez 6 éve ezelőtt, amikor elkezdődött, akkor egy olyan megállapodásba végződött, hogy megterveztetjük ezt a teljes Dunaparti szakaszt, ezt a 3,5 kilométeres szakaszt, ez a metron finanszírozásában jött létre, és gyakorlatilag a előttünk lévő szakaszt azt teljes egészében meg is építjük, aminek a hármas ütemátadásával együtt tervezzük a műszaki átadását is. Tehát a metrodóm egy koncepciót, tehát egy hosszú távú fejlesztési programot segített a kezelet számára, de a metrodóm metron projekt befejezésével a metrodóm előtti partszakaszt újítjuk ki teljes egészében, és azért pár év múlva itt a reményénk szerint a többi szakasz is kiépül.
3: Ez mikor? Tehát, hogyha említette, hogy ez egy koncepció, tervezés, rá ütötték a pecsétet, meg vagy mettől, meddig, hogy, mint, mikor indul, mikor fejeződik be ennek a szakasznak.
4: Igen.
3: A
4: kivitelezés? Igen, itt a

0: ami azt jelenti, hogy a jövő év második felében szeretnénk ezt befejezni. Azt azért látni kell, hogy a metrom csak az első fecske, tehát ezen a történetre tovább kell várni, hogy ez a teljes parszakasz kiépüljön.
1: Van egyébként valamilyen hozzáadott értéke adott esetben az ingatlan árérték arányához hozzáadott értéke annak, hogy megépül ez a sétány, befolyásolja ez majd az árakat?
0: Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ennek biztos, hogy van hozzáadott értéke, hiszen a vevőink a mindennapokban tudják élvezni a Dunapart előnyeit. Tehát ez nem csak természetesen nem csak a lakóparknak a fejlesztése, sőt, ez inkább egy közterületi fejlesztés, ez egy bárki számára elérhető Dunapart, úgyhogy ez egy óriási lépés Budapest életében is, de a Metrodom-Liver lakópark számára ez egy mindennap használható olyan környezeti elem, ami a ott lakók életminőségét nagy mértékben javítja.
2: Ilyenkor ugye ez azért, ahogy elhangzott, egy közterületi fejlesztés. Ilyenkor mennyiben lehet például az adott terület gazdájától, önkormányzattól valamiféle támogatás, finanszírozás szerezni, vagy mennyiben tárják szét a kezüket, hogy egy kedves fejlesztő hát csinálja, és utána esetleg érvényesítse az árakban?
0: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Célunk volt már a projekt legelén is, hogy ezt a területet rendbe tegyük. Ez 6 évvel ezelőtt egyébként egy átláthatatlan bozótos volt, ami megközelíthetetlenné tette a Dunapartot. Tehát ezt mindenképpen szerettük volna csinálni. És nyilván a kerettel megállapodás ebbe is torkolt, hogy mi ezt saját költségünkön fogjuk megvalósítani, és utána átadjuk térítésmentesen a kerület számára már megépült Dunaparti szakaszt.
1: Van egy olyan kérdés, pontosabban egy hozzászólás, idehoznám. Érdemes egy ilyen adatot úgy is nézni, hogy amíg a panelek, lakótelepek esetében a zöld felület aránya 40-60%, addig a modern lakóparkok esetében mindössze 15-30%. Mit tud ehhez hozzáfűzni?
0: Hát azért én azt gondolom, hogy jóval magasabb zöldfelületi arányokat tudtunk elérni.
2: És paneleknél is van alacsonyabb, tehát nekem az a 40-60 bizonyos
1: igen,
2: helyeken túlzónak tűnik.
1: Igen.
0: Igen, az abszolút egy túlzó, de pont azzal, hogy mi is a felszínen lévő zöldfeleteket megnöveltük annak árán, hogy levittük a térszín alá az autóforgalmat, ezért nincsenek közlekedő utak, nincsenek parkolók a felszínen, ami a mi esetünkben nagy mértékben emelte a zöldfeletek arányát. Én azt gondolom, hogy itt a Metrodom-Liver lakóparkban pont a Duna és a Budafoki út között egy valós zöld tengely alakult ki.
1: Lehet, hogy egy kicsit naív a kérdés, de amikor már elkészül egy ilyen sétány, ugye mindig az odáig jutunk el, hogy a zöld felület elkészül, gyönyörű, mindenki gyönyörködik benne, használja. Ki fogja karbantartani? Milyen költségei vannak ennek?
2: Fú, de jó kérdés, mert az EU-s források, amik jöttek, ugye az tipikus volt, hogy a beruházás támogatásig gyönyörűen megcsináltak. Igen. Körforgalom belsejére gondoljunk, meg nem tudom, ilyen mindenféle környezetet, és utána felverte a gaz, mert ugye egy dolog a beruházás támogatás, és egy dolog a fenntartási költségek vállalása. Úgyhogy ez itt egy fontos kérdés, hogy hogyan lesz ez átadás után.
0: Így van, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nyilván a fejlesztésben mi aktívak vagyunk, a fejlesztést azt teljes egészében tudjuk vinni, de az üzemeltetési terület az már a közterület fenntartónak a feladata, úgyhogy itt a 14.
2: kerület.
0: Természetesen is közösen csináljuk. Ez egy abszolút olyan Dunaparti fejlesztés, ami teljes egészében közös kooperációban zajlik. Mondhatni, hogy a Metrodom finanszírozásában, de a főépítészében vezetésével történt meg ennek a koncepciót, ennek a véglegesítése. Úgyhogy igen, a keret számít rá, és ők is már számolják azt, hogy milyen költségek tartoznak majd az átadott szakaszokhoz, és nekik is évről évre milyen büdzsét jelent ez a minőségi zöldfelület a Dunaparton.
2: Hát akkor ez így egy mondhatni, hogy egy elég jó megállapodás, akkor van rá kivitelező, elkészül, szép lesz, és van fenntartója is, és ha minden igaz, az is jól fog működni. Jó, köszönjük szépen, ez egy nagyon izgalmas ilyen nem is tudom, ilyen kevert projekt, ez a közterület fejlesztés magánfinanszírozásban.
1: Több szakterületnek az összekapcsolása, és több intézménynek az együttműködése.
2: Úgyhogy jó, hogy ránéztünk. Köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk.
1: Viszontlátásra.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm.
2: Pongrász Tamással, a Metrodom fejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
3: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.

0: Tudod, mi az a koktél cseresznye? Hát azt, hogy hol szeret a cápa. Akkor figyelj, mert játék következik.
1: Na, akkor úgy teszem fel a kérdésben is, hogy akarsz róla beszélni.
2: Várjál, most én teszek fel kérdést.
1: Jó.
2: Mert hogy játszunk, és arra várunk megfejtéseket. És a kérdés a következő. Nem. Azt előbb elmondom, hogy a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra. A Szegedi Rendezvény és Média Központ Non-Profit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Melyik milliárdos nézettségű világsláger fűződik az elektronikus zenei sztár DJ Snake nevéhez?
1: A válasz Wake Me Up, B válasz Lean On, C válasz Animals.
2: Igen. És ami nagyon fontos, az jön most. Ugyanis ott derül ki, hogy hova várjuk a válaszokat.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
1: Na és amiről meg kérdezni szerettelek volna, és hogyha akarsz róla beszélni, jelleggel vetettem fel az imént, az arra vonatkozott, hogy jártál-e a szigeten, vannak-e tapasztalataid az idei
2: vannak,
1: szigetről, ha már itt a zenéről beszélgettünk.
2: Az a szigetnek, várjál, nem volt, -2, -1, ugye tegnap volt a 0, azt hiszem a Brody nap volt a -1, én mindegy, ott voltam a Brody napon.
1: Milyen élmény volt?
2: Nagyon jó volt, mondjuk az a sziget feeling nem volt meg, mert pont a koncert, sőt, azt is elkésve érkeztünk ki, úgyhogy nem tudtuk bejárni ott, hogy, hogy mi van meg egyáltalán, mi történik ott vasárnap, lehet, hogy még nem is volt teljesen minden program, meg minden program hely felépítve. Maga a Brody nagyon jó volt, hullámzó, tehát voltak olyan részek, amiket én úgy akkor mentem hondogozni, de zövében, ami egyébként egy külön sztori, tehát úristen.
1: Aha, és italodra vigyáztál azért.
2: Az italomra vigyáztam,
1: most,
2: gyorsan,
1: mostanában arra vigyázni kell arra fele.
2: Tettem, igen, de hát szerintem nem én vagyok a célcsoport, meg ott talán kevésbé. Bár egyébként tudom, milyen furcsa volt. Ilyet még sosem láttam. Olyan koncertet, ahol a 20 évestől, de nem véletlenül ott lévő 20 évestől, hanem 20 évesektől kezdve, a nem egyszem nagymama, hanem nagymamák és nagypapák, tehát a 80-ig úgy hidd el, mindenféle korosztály volt.
1: Igen, anyuék, hát nem vicce.
2: Igen, abszolút. Úgyhogy ez Brody életművet nagyon komolyan lefette, és a fiatalok is nem csak kilátogattak meg, hogy hát nézzük meg a, nem tudom, Carson Comet, ugye, mert ők is, vagy a Ivan and the Parazolt, vagy valakit, hanem rendesen énekelték a Brody dalokat.
1: Igen, de ne felejtsd el, vagy hát én azt gondolom, hogy ennek az a háttere, hogy azért a gimnáziumban ezeknek a daloknak az éneklése, a szövegtudása, az valahogy olyan alapműveltség. Igen, szokott lehet lenni az ilyen gimis közegben. Én legalábbis, amikor gimnazista voltam, akkor nálunk ez alap volt, hogy azokat a dalokat énekeltük, amit nyilván anyuék is annak idején, és az Ábel, vagy bocsánat, nem akarom így megszeljesíteni, szóval, hogy a mostani korosztályban is azért én hallom ezeket a dalokat.
2: Igen,
1: amiket
2: ezt engem meglepett. Én azt hittem, hogy ez olyan, nem tudom, olyan régi módi beat zene, ugye?
1: De nem, de ez tök szép. Igen, valahol abszolút. Nagyon szép, másfelől pedig még mindig van mondani valója.
2: Igen, úgyhogy nagyon klassz volt. Hát azt mondjuk azonnal levágtam, hogy így értes koromnál figyelembe kell venni egy koncert hosszát, tehát azért egy...
1: Kis semmi volt
2: nem? Nem, elfelejtettem kérni ott.
1: Balázs,
2: lehetett venni ilyen dobozülőkét. Egyébként ez egy másik nagy jelenet volt, hogy 600 forintért vett dobozülőkéket, amik erősen megrodjantak, láttam az összecsomagolva a hónok alatt, azt így vitték haza. Igen. És így gondolkodtam, hogy jó, oké, hogy megvette, és az övé, de mi lesz abból?
1: Hát elrakje. Hát jövőre
2: a tévé elé.
1: Hogyne, hát ne vitte.
2: Azon nézi a tévé.
1: Szalonnasütés, nem ülsz már köré, tudod, de hanem a tér, vagy milyen fenébe törökülésbe, hanem aha, akkor szépen így leülsz a dobozodra,
2: ja,
1: azt hoztad a szigetről. Régen a poharat vitted haza, most már sámli. Tehát, hogy ez ilyen, tudod.
2: Vagy a poharat és a sámli.
1: És mind a kettő. Tehát egy teljes szett, és az lesz az a szett, amivel utána a következő fesztiválra is mehetsz.
2: Igen, úgyhogy nagyon klassz volt. Csak hát mondom, a végén, tehát hozzáfelé már nem futottam a héfhez. Tehát nagyon örültem, hogy egyáltalán elcsosszottam odáig, mert kicsit megviselt ez az átcsorgás.
1: Megértem, én ennél rutinosabb vagyok, én előre bekapom a fájdalom csillapítót, hogy még tudjak, nem tudom, három lépést fájdalom nélkül tenni, de ez túl személyes, ebben nem megyek bele.
2: Én bedrogoztam magam már, mint egy ilyen fájdalomcsillapítóval előre, ilyen izületi cuccal mentem, tehát nekem erre rá kell készülnöm, látszik, hogy nem, már nem az a füvőhentergő fiatal hippi vagyok.
1: Komolyan, tehát, hogy mi vagyunk azok, akik örökké fiatalok.
2: De úgy csináltad, de figyelj rá, de az optika jó volt, ugrabugráltam meg mindent, és senki nem mondta volna, hogy romokba vagyok, és úgy kellett összekalapálni egy koncert erejéig.
1: Hát az majd a másnapra marad,
2: ott igen. Volt, igen, ott volt bizony. Na, hát szóval ilyen élmény volt. Egyébként az idei line-up olyan, hogy még többször kilátogatnék, hogy évekig csak egy ilyen fél pillantást vetettem, hogy kik lesznek. Lövésem nem volt, tehát nem is tudtam értelmezni, ami oda volt írva, hogy kik ezek, mik ezek.
1: Senki házi a kezében volt
2: a popszakma évekig. Most lenne több, de egyszerűen nem tudok azért minden nap.
1: Én majd valószínűleg a Strandfesztiválra fogok kilátogatni, és onnan pont utána jövök adásba, úgyhogy majd onnan fogok hozni egy kis beszámolót, hogy éreztem magam, és mit tapasztaltam. Na, nem klassz. Voltam még Strandfesztiválon készen, úgyhogy majd hozom az élményeket.
2: Jó van, oké, meghallgatjuk mindenképp.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Szerpentinek a bükkben. Autós kaland Lillafürettől Répás Hutáig. A bükkben autózni egyszerre technikai kihívás a sofőrnek és szemet gyönyörködtető élmény a vezetőnek és utasnak egyaránt. A Lillafürettől Répás Hutáig vezető szerpentinen haladva változatos tájat láthatunk. A hámorító tükre, a színavízes és csodás látványa, a Répás Hutát ölelő hegyek csendje együtt rajzolnak ki egy sajátos világot. Lillafürettől indulva Répás Huta felé a szerpentin minden szakasza újabb formában láttatja, ahol nyers és vad, hol szeríd és békés tájat. Lillafüred környéke elbűvölő. A függőkert teraszai a színvavízes és sétára invitálnak. A hámorító tükör sima felszínét látva a színes csónakokkal, az ember úgy érzi, egy varázsvilágba csöppent. A magasból letekintve a hegy lábánál megbújó települések és a meredeken futó utak lehelet finom mintázatot rajzolnak a tájba, míg a tó fölé hajló hegyoldalak egyszerre hatnak óriásinak és mesebelinek. Autózzunk tovább! A Lillafürettől kiinduló útszakasz már a bükk belső, csendesebb világába vezet. A tájban pedig váltakoznak a mélyzöld, árnyékot adó erdők és a napfényben úszó rétek. A szerpentin kanyarjai technikásak, mégis jól követhetők. Hirtelen emelkedők és hosszú, íves lejtők követik egymást, minden fordulóval újabb szeretet mutatva a hegység változatos arculatából.
4: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
6: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
4: 27.
6: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
7: És a telefonvonalunk túlsó végén Varga Zoltán szenior elemző. Szia, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
7: Hogy állunk, mi a helyzet? Tegnap volt egy ilyen csendesebb, kisesős Amerika, az hogyan jött át Európába?
8: Egyelőre nem, tehát inkább pozitív a hangulat. Ázsiában vegyes mozgások voltak, de Európában ilyen mérsékelt emelkedés, óvatos emelkedés látszik, és itthon is egyébként hasonló a helyzet, 0,27%-os pluszban van a Bux Index, és 150 ezer pont felett vagyunk már, 150.332 pontnál. A vezető részvények közül a Richter és a Magyar Telekom mutat egy minimális csökkenést, a Richter esetében 0,5% körüli 12.980 forint, Magyar Telekom 0,15%-os mínuszban 2.616 forinton áll, viszont az OTP és a MOL emelkedni tud, az OTP 46.330 forint, ez 0,43%-os mozgás, a MOL-nál ennél nagyobb, 4.880 forint, az árfolyam 0,74%, és ugye tegnap a új történelmi rekord is született, ami ma szintén egy új rekordon van a Bux Index, és főleg a Richter húzta tegnap az árfolyamot, ugye ott most van egy kis negatív korrekció, de a MOL is nagyon jól teljesít az elmúlt napokban.
7: Aha. És akkor Európa?
8: Európában ilyen 0,2-0,3%-os pluszban van, DAX 0,23 pluszban van. Hát van egy-két részvényindex, ahol kis mínusz van, de alapvetően inkább felfelé arra szolgálnak a részvényindexek. És akkor itt érdemes megnézni, talán az amerikai futures-eket szintén emelkedés mutatnak, bár nagyon kis mértékben. Tehát ugye délután lesznek izgalmak, ugye 2:30-kor érkezik majd a júliusi amerikai inflációs adat, amit most nagyon nagy figyelemmel vezet a befektetők részéről, hiszen korábban egy múlt héten egy nagyon rossz munkaerőpiaci adat érkezett, így most a Fed akár nehéz helyzetbe is kerülhet, hogyha az infláció meg a vártnál magasabb lesz, úgyhogy nagy dollármozgás várható attól függően, hogy esetleg merre tér el a konszenzustól, és akár a részvénypiacokra is kihathat majd az adat közül.
7: Most per pillanat mi a piac álláspontja Fed kamat döntést illetően?
8: A szeptemberi kamatemelésnek ilyen nagyjából 50-51% az esélye, tehát még egy óra nem dőlt el, de több jegybankár is olyan nyilatkozatokat tett, ami alapján alá lehet következtetni, hogy a mai érkező inflációs adat alapján, illetve a következő, ami pont a kamat döntés előtt érkezik, ami már az augusztusi adatokat fogja mutatni, tehát ezek az érkező inflációs adatok alapján fogják eldönteni, hogy támogassák a kamatemelést, vagy esetleg kamattartás legyen. Tehát azért mondom, hogy így nagyon-nagyon sors döntő lehet a mai adat is. Természetesen még az augusztusi munkaerőpiaci adatsor is nagyot fog nyomni adatban.
7: Világos forintpiac?
8: Tegnap volt egy forintgyengülés, majd egy korrekció. Nagyjából az olajár folyamát követi, de az elmúlt napokban napon belül az euróforint árfolyama. Ugye az olajnál most egy pici emelkedést látunk, viszont az euróforint egy nagyon picit lefelé csorog, mert továbbra is a 364-es szint felett vagyunk, ami egy fontos korábbi ellenállás volt, most már támaszt jelent. 365,10 ebben a pillanatban az euró árfolyama, a dolláré pedig 316,38, tehát egy nagyon pici lecsorgás van, de érzékeny lehet továbbra is elsősorban a közel-keleti konfliktus alakulására a forint árfolyam.
7: Oké, Zoli, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot!
8: Köszönöm szépen a figyelmet, szia. Jó munkát, szép napot, sziasztok!
7: Varga Zoltán szenior elemzővel néztük át a tőzsdéket.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: legyen a jövő. Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: És hát a vízfogyasztás, vízfelhasználás, azt hiszem ez most egy nagyon aktuális téma, nagyon sokat beszélünk róla, és hát próbál most mindenki spórolni, takarékoskodni, azt azért érezzük, hogy itt valahol menet közben eléggé el lett rontva valami, de hát hogy mit lehet tenni, meg egyáltalán milyen állapotban vagyunk, azt Litkai Gergely humoristával, aki most inkább az Európai Éghajlati Paktum nagyköveteként fog velünk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
2: Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ezt lehet, hogy esetleg világosítsuk is meg, ez az Európai Éghajlati Paktum, ez micsoda?
3: Ez az Európai Uniónak egy kis szerveződés, aminek vannak országok szintjén is szervezetei, és ez egy teljesen önkéntes alapon működő dolog, amivel hát abban próbálunk segíteni, hogy minél több emberhez eljusson a klíma kérdés, és hát ezen kívül azért nagyon sok további hát ökológiai válságtól kezdve egyéb rendszerhibák is valamennyire bekerüljenek az emberek horizontjára.
2: Ugye mi most onnan közelítjük meg ezt a témát, hogy a magyar vízhálózatba bekerülő ivóvíznek a negyede el sem jut a fogyasztókhoz. Ezt már tulajdonképpen több alkalommal elmondtuk, és 2024-ben a veszteség 24,5% volt, közben pedig egy ember naponta átlagosan 100 liter vizet használ fel, ennek a 7%-át tulajdonképpen ivásra, tehát hogy a szomjúságunk oltására, illetve főzésre használjuk, az összes többit azt pedig tisztálkodásra, mosásra, WC-öblítésre fordítjuk, aminek nem is feltétlenül kellene ivóvíz minőségűnek lennie. Szóval hogyan tudunk, hogyha ezzel a paradigmaváltással találkozunk, ami amúgy tök jogos, hogyan tudjuk ezt megvalósítani Magyarországon, vagy mire hívja fel ez a figyelmünket?
3: Hát ez nagyon sok mindenre hívja fel a figyelmünket. Én az egyéni víztudatosságot, tehát kétfelé venném, mert nyilván van a saját vízfogyasztásunk, ami szintén hasonló a széndioxid kibocsátásunkhoz, tehát minél jobban keres valaki, azért annál jobban kiveszi a részét a vízfogyasztásból, hogyha magánszemély szintjén nézzük, hiszen akkor majd locsolja a gyepet. Az első kérdés, ugye, hogy egyáltalán még egy ilyen klimatikus viszonyok közötti helyen, mint Magyarország, szabad-e még gyepet locsolni. Hát nyilván más, hogyha én locsolom a gyepemet, és valami, nem tudom, egy 60 hektáros golfpálya, amit napi szinten locsolnak ahhoz, hogy tökéletes legyen a fű ahhoz, hogy ez egyébként egy valós példa, tehát ezt nem most állunk, és valós magyar példa. Tehát, hogy ez az első, hogy a víztudatosságnál, hogyha legalább a saját felhasználásunkkal tisztában vagyunk, az több. A cikkben is egyébként a szomorú részén rámutattam, ami tök jó, hogy olcsó a víz Magyarországon, de hát ennek megfizetjük az árát abban, hogy nem lesz annyira jó az ellátás biztonságunk. Másrésztről pedig azzal, hogy olcsó a víz, egy nagyon fontos információ hiányzik ebből az ára. És az ár ugye ilyen szempontból még egy dolgot előre visz, ugye a megtérülést. Tehát, hogyha én elkezdek egy szürke vizes rendszert építeni, vagy összegyűjteni az esővizemet, és akkor még egy ilyen szűrővel megpróbálok ebből, nem tudom én, ivóvizet csinálni magamnak, akkor hát nagyon elkötelezettnek kell lennem zöld szempontból, hogy ezt megcsináljam, mert ilyen a rezsijárok, mert nincsen megtérülése. És ez az információ, hogyha hiányzik, akkor miért csinálnám ezt? Tehát nyilván két cikket írtam erről, egyik az ár irányából, a másik a nagyságrendek irányából közelítette meg, és nyilván egy háztartás már a saját dimenzióiban is teljesen más, mint hogyha megnézzük, hogy mennyi vizet használ a paksi atomerőmű, ami most volt egy ilyen kérdés, ami nyilván csak átfik rajta, de hát egy gigantikus mennyiségű vízhasználatot jelent, vagy mennyi párolog el egyáltalán Magyarországra, amire nem szoktunk gondolni, hogy ezen a legnagyobb, mindig az, hogy kifolynak a vizeink, de nagyon sok el is párolog ebből. Úgyhogy én szerintem azért jó, hogyha ezeket a cikkeket valaki elolvas, hogy nagyjából úgy képbe kerül abban, hogy hát, hogy mik itt a létező nagyságrendek. És a másik, és utána tényleg nem akarok ilyen monologizálásba átmenni, de a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy a vízlábnyomunk sok szempontból azért nem csak abból áll, hogy amit mondani szoktak, hogy fogamosás közben zárd el a vízet, mert nem kell ez egy komplett szürke vízrendszer, de mondjuk van a nyáron, beteszünk kézmosáskor a csap alá egy lavort, és akkor nem a legdurvább vegyszerekkel mosunk kezet, aminek egyéb előnyei vannak, és akkor azzal locsoljuk a növényeket, ez az nagyon jó, vagy a WC-re lehet tenni már ilyen kis csapot, lehet kapni ilyen ilyen, nem perlát, hanem a WC-n van maga a kézmosó csap, és amikor az ember kezet mos, az belejut a WC-tartályba, és már azzal öblítja nélkül, hogy egy szürke vízrendszert hozott volna.
1: Igen. Az a kicsihez az pont jó, igen.
3: Igen, az a kicsihez pont jó. Tehát a vízlábnyomunk nem ebből áll, hanem hogy mit eszünk, mit vásárolunk, milyen ruhát hordunk, azt milyen gyakran cseréljük, mert ezeknek igazán nagy a vízlábnyom, amire hatással tudunk lenni. Tehát, hogy a táplálkozásunknak sokkal nagyobb a vízlábnyoma, még akkor is, hogyha ez többféle vízlábnyomból zöld, kék, stb. Szürke tevődik össze, de azzal, hogyha nem marhahúst eszünk minden nap, hanem mondjuk zöldségeket, és a zöldségeknél is megválogatjuk, hogy ez milyen típusú zöldség, azzal már sokat jobbat tudunk tenni, mint hogyha fogmosáskor elzárjuk a vizet.
1: Ez mennyiben valós elvárás, hogy így olyan tömegek alakítják át a fogyasztási szokásaikat, hogy az hatással legyen erre a dologra?
3: Szerintem ez nem valós. Tehát én, ez arra jó egyébként, hogy hálózatos világban élünk, hogyha egyre több ember kezdel ezzel foglalkozni, akkor egyre több hálózati csomópontot pingetünk meg ezzel, és talán a szabályozás is ennek utána megy. És nyilván erről is írtam sokat, hogy ezt kéne átgondolnunk, hogy egy rendezett átmenet, amikor ezt előre átgondoljuk, folyamatosan végezzük el a beruházásokat, ez sokkal olcsóbb, mint egy ilyen rendezetlen, kaotikus átmenet, amikor mindenki egyszerre kap észbe, ez felhajtja az anyagárakat, hiszen mindenki egyszerre akarja beszerezni a probléma megoldásához szükséges hárucikkeket, vagy alapanyagokat, és akkor sokkal drágább lesz ez az egész. Tehát, hogy ezt kell valahogy átgondolni, ami abszolút politikai szempontból minden szempontból nehéz, hogy hát egy ilyen hosszú távú átgondolt, minden elemében, nem minden percben átélt problémát, hogy tudok én úgy eladni a választópolgáraimnak, hogy ennek lehet, hogy a tényleges hasznát majd csak 5-10, vagy lehet, hogy 30 év múlva látjuk.
2: Hadd hozzak ide
3: csak egy dolog, aha. Tehát, hogy a szabályozás ezekben már nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy tehát hiába kommunikálunk arról, mi is hiába beszélgetünk arról, hogy hát ez milyen fontos, meg formáljuk a szemléletet, igazán, de magatartásunkat kell megváltoztatni. Ott pedig sokkal fontosabb az a keretrendszer, amiben működünk, mint az a kommunikáció, amit hallunk arról, ami esetleg teljesen szembe megy azzal a keretrendszerrel, amiben ezek a kommunikációk meghatározódnak.
1: Igen, én egy alkalommal egy adásban mondtam, hogy engem tessék megbüntetni, hogy ha marhahúst teszek, mert azzal jobban rá tudnak szorítani, mint hogyha rám van bízva, hogy én legyek fegyelmezett.
3: Egyébként ez is egy közkeletű tévhit, hogy mindenkit meg kell büntetni. Az incentíva az ilyen dolgokban sokkal jobban működik vállalati szinten, ugyanúgy, mint a büntetés. Tehát én nem hiszek abban, hogy mindenkit meg kell büntetni egy ilyen punitív megközelítésben, hanem szerintem az embereket jutalmazni kell azért, ha ügyesek, ha vizet takarítanak, meg ha jókor használják az energiát. És ez igazán a fejéről a talpára kell ezt állítani, hogy egy ilyen pártfőiskolás megközelítésben láttassuk ezt a dolgot, hogy hát akkor használom a vizet, amikor van, akkor legyen olcsóbb, vagy ha olyan mennyiségben használok vizet, ugye, ami már most is beépült a rezsicsökkentése során, ami hát nem egy létszükségletem, akkor ez egy jóval drágább, viszont annak, akinek ez megélhet, tehát ahhoz kell, hogy egyáltalán élni tudjon, hogy inni tudjon, hogy a gyerekeit megfürdesse, ez legyen szociális alapon elérhető, mondhatni egy alapjog mindenkinek.
2: Nagyon vérlázító tud lenni az a konkrét eset, amit most el fogok nektek mesélni, de mindig megpróbáljuk ugye áthárítani a felelősséget az egyén fogyasztására, és soha nem nézünk utána annak, hogy vajon a gyakorlatban a különböző intézmények, akik például a csőtörésekkel foglalkoznak, vajon milyen háttérrel, infrastruktúrával rendelkeznek. Néhány nappal ezelőtt a 18. kerületben, hát nem tudom, legalább 6-an jelentettük be azt, hogy egy kisebb csőtörés van az utcánkban, amiből három napon keresztül bugyogott a víz az árokba, senki nem foglalkozott vele, majd amikor már harmadszorra hívtuk fel, akkor azt mondta a diszpécser, hogy ja igen, tudunk róla. És pontosan megmondta, hogy mi volt a probléma, és annyit mondott, hölgyem, ha nem lesz nagyobb csőtörés a városban, akkor majd oda is el fogunk jutni. Na most számoljátok ki, hogy én itt az egyéni felelősségem, mert Gergő is hangsúlyoz, megpróbálom kontrollálni minden tekintetben, majd az utca végén eltörik egy, mit tudom én, milyen cső, ami egyébként nem is egy főnyomó cső, hanem valami apróbb, és hogy 3 nap alatt hány liter víz folyik el ott. Szóval ez egy, tehát én azt gondolom, hogy valahogy be kellene emelnünk ezt a fajta infrastruktúrális hátteret és hiba elhárító hátteret is a beszélgetésünkbe.
3: Persze, erre tudok mondani jó példát, és pont most írt egy remek szakember, aki Miskolcon azt a feladatot kapta, hogy ezt a vízveszteséget csökkentse, és ezeknek a kulcs azért nem feltétlenül az a nagyon hardcore infrastruktúra, hanem hogy megtalálni a kockázati pontokat, megelőzni, jól kezelni ezeket a munkaszervezéseket, és ezek a megtakarítások nagyon gyorsan ugye ahhoz jutnak, hogy kisebb lesz a vízveszteség, és ugye ebből hát több pénz marad a cégnél, és akkor ebből tud beruházásokat megvalósítani. Tehát ez is egy út abszolút, hogy rendszer szinten átgondolni, hogy kell egy ilyet csinálni, és de ezzel együtt, ami szerintem most azért be is jelentették, hogy jóval több pénz fog jutni erre az infrastruktúra korszerűsítése, mint eddig. Viszont amit csak így a pszichológiája ennek a dolognak, ugye, hogy ez is egy ilyen furcsa dolog, hogy ez a hogy ugyanez a Kína szindróma, de hát, hogy Kína az mennyit széndioxidot jutott a levegőbe, hogy akkor miért takarékoskodjon. És erre két válasz van, tehát, hogy nekem annál többet kell takarékoskodnom, hogy elérjem az én életfeltételemhez szükséges célt, nem? Mert hogy most itt büntetek meg azzal, hogy én magam is pazarlok, vagy rosszabban csinálok, tehát nem hiszem, hogy a kínaiak itt zokognának, hogy én most direkt, nem tudom én, járó motorral állok a spár elő, vagy hogy fogjon az üzemanyag. Másrészt pedig szerintem az is nagyon fontos, hogy azt belássuk, hogy ha célokat tűzünk ki, akkor sokszor az van, hogy én kitűztem egy célt, hogy én zöldebb leszek, takarékosabb, stb., és akkor valami nagyon pici dolgot megvalósítok, elzárom minden reggel a fogmosásnál a vizet, ugyanakkor napi 12 órán keresztül megy a locsoló a gyepen, hiszen az szinte egy intenzív zöld felület szerintem.
1: Világos.
2: Jó, nem győzzük eleget felhívni a figyelmet
1: erre. Abszolút nem. Hogy stílusos legyek, azt kell mondjam, Gergely, hogy a Csapból is te folysz, mert egy kedves hallgató épp téged olvasott, amikor elkezdtünk veled beszélgetni, úgyhogy mindenhol ott vagy. Nagyon szépen köszönjük, ezek nagyon klassz infók és tanácsok voltak, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát és szép napot
2: kívánunk. Köszönjük szépen.
3: Nagyon szívesen és kellemes munkát nektek.
1: Szia, szervusz.
3: Hello.
1: Litkai Gergely humoristával, az Európai Éghajlati Paktum nagykövetével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: Állati jó gondolatai vannak, Gergely. Tényleg érdemes olvasgatni a Facebookon írt cikkeit, bejegyzéseit,
2: mondjuk a vendéglátásról. LinkedIn-en is nagyon jó cikkei vannak.
1: Ja, igen, hát én a LinkedIn-en olyan rég voltam, hogy be se tudok lépni, mert egyszer beregisztráltam, és nem tudom, hogy kell oda jutni. Ott kevésbé vagyok aktív és jelen. Okay. De szóval tényleg nagyon, nagyon szuper világlátással bír, és nagyon jó dolgokat ír, úgyhogy...
2: Balázs, köszönöm a mai adást.
1: Hát én is köszönöm.
2: nagyon köszi. Úgyhogy kitartás neked a hét második felére.
1: Köszönöm szépen, igyekszem helytállni, még jövök holnap után, mint a két így nap Endrével, mert a másik két jó madár, az valahol máshogy tölti az idejét, de hát majd jönnek ők legközelebb.
2: Hallgassátok holnap is a Millást.
1: Így van. Sziasztok, szép napot!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápetsója.
2: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Ha meg meghívnak a retteget Iván buliára, nyugodtan vigyél legót, annak mindenki örül.
5: A heringek is használnak egy titkosított kommunikációs rendszer, a fingást.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
11: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
12: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
14: A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remiz utcától. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot szegélyépítés miatt. A Kerepesi úton lassul a haladás. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy a gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Az új köztársasági elnök szerint a múlttal szembe kell nézni. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Továbbra is migrációs krízis van az észak-afrikai Ceutában. Ma végre nem lesz hőség, délután 30 fokra számíthatunk, de felhők alig lesznek felettünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A parlament tegnap köztársasági elnökké választotta Baka Andrást. Az ellenzék sem a jelöltségét, sem a megválasztását nem támogatta. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Baka András parlamenti beszédében hangsúlyozta, a jogsértéseket fel kell tárni, a múlttal pedig szembe kell nézni, de az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, és a politikai változás sem jelentheti azt, hogy most másoknak kell félniük. Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Ez volt az első megyeszékhely, amelyik így döntött a rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt. Közben az országos ünnepi programok költségvetését drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, ami miatt a központi tűzijáték megtartása továbbra is bizonytalan, számolt be az Index. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra augusztus 20-a előtt. A Vérellátó Szolgálat jelezte, az ország vérkészlete jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A Magyar Vöröskereszttel közös nyári véradó kampány keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépő jegyeket. Halász Bence új országos csúccsal lett Európa-bajnok kalapácsvetésben. Tegnap 84 méter 25 centis dobással nyerte meg a birminghami atlétikai Európa-bajnokságot, eredménye a világ idei legjobbja. Továbbra is migrációs krízis van a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai városban, Ceutában. Több mint 8000-en tartózkodnak továbbra is a városban illegálisan, és az utcán, illetve az egyik tengerparton táboroznak. A spanyol külügyminiszter közölte, a városban teljes mértékben biztosított a schengeni övezet integritása, senki sem indulhat tovább a kontinensre, anélkül, hogy ne kellene igazolnia magát a hatóságoknál. Az észak-afrikai spanyol városba július 27-én Marokkó felől mintegy 72 ezer ember hatolt be erőszakkal, többnyire úszva vagy gyalog. Ma napnyugtakor részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarország teljes területéről. Hazánk különböző régióiban eltérő látványban lesz részünk, ráadásul különböző időpontokban kezdődik az esemény. Budapestről nézve 19 óra 22 perctől érdemes elkezdeni figyelni. A tőlünk látható legnagyobb fedést éppen a nap lenyugvásának pillanatában éri majd el, ami a fővárosban 20 óra 8 perckor következik be. A napfogyatkozás szabad szemmel is könnyen látható lesz, távcsőre nincs hozzá szükség, védő szemüvegre viszont mindenképpen, anélkül a megfigyelés veszélyes.
12: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek, az égen így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
18: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Temesi Blanka gimnázium alatt tanult meg gitározni. Először csak feldolgozásokat énekelt, aztán elkezdett saját szövegeket is alkotni. A legkülönbözőbb témák érintették meg. Őszintén beszél a hibáiról és vágyairól is. Dalaimat nem mondanám vidámnak, de szeretem a kihívást, hogy a szomorú szöveghez boldogabb, táncolósabb dallamot találjak ki. Fontos, hogy ne legyenek semmit mondóak szövegeim. Még a legegyszerűbb témák mellé is becsempészek egy-két sort, amelytől mélyebb értelmet kap a dal. Vallja az énekes dalszerző.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Damon Albarn producer és Jamie Hewlett rajzoló közös virtuális bandája a Gorillaz 2005-ös

slágere a Dare, vagyis Mer merészel volt. A dal eredeti címe viszont It's There, vagyis ott van. Sean Ryder vokalista erős manchesteri akcentusa miatt változtatták meg az alkotók a címet, mivel az ő szájából a kettő teljesen egyformán hangzik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A családi legendárium szerint az óvodában nem énekelni, hanem söprögetni szeretett a legjobban Szeder Szabó Krisztina. Ezért, ha arról kérdezték, mi lesz belőle, ha nagy lesz, habozás nélkül rávágta: takarítónő. Az Óbudai Gimnázium rockzenekarában azonban már vokálozott. Aztán 7 évig tanult énekelni, akusztikus és elektromos gitáron játszani. Első saját szerzeményét, a Blazing Fire című dalt még angolul adta elő. A Melodistic Duo tagjaként Budapest című saját dalával kiemelt díjat nyert. 2013-ban pedig megalakította a 4-tagú Szeder zenekart, amellyel Krista már kizárólag saját szerzeményeket játszik, és az éneklés mellett gitározik is. A nyelvi korlátok ellenére a határon túlról is meglepik az énekesnőt. Egy észt fiatal például direkt miatta jött el egy fesztiválra, és amikor elküldte a dalokat litván barátnőjének, kiderült, hogy ő már ismerte Krisztina zenéjét. Amikor az együttes Tel Avivban koncertezett, akkor mondták el nekik, hogy a Szeder héberül azt jelenti rendben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A vérpesdítő memphisi soulzene királya Otis Redding 1967. december 10-én repülőgép balesetben halt meg, épp amikor igazán beindult volna a karrierje. A Hard to Handle sikerét nem érhette meg, mivel az csak 68-as posztumusz albumán jelent meg. Számos feldolgozás készült belőle, többek között Tom Jones, a Grateful Dead és a Black Crow tálalásában. Hallgassuk meg most az eredetit!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A fül hallószerv, amely érzékeli, kódolja, felerősíti, illetve szűri a hangokat. A csodálatra méltó, rendkívül érzékeny műszernek egy alapvető konstrukciós hibája van. Nem lehet becsukni, mint például szemünket. Így ki vagyunk szolgáltatva a hanghatásoknak, és ezzel sokan visszaélnek. A fül anatómiai szempontból három részből áll. Külső, középső és belső fül. A látható külső fül kagylózza a hangokat. Egyénenként eltérő és örökölhető esztétikai paraméterei vannak. Méret, forma, dőlési vagy elállási szög. A férfiaké nagyobb és gyakrabban elálló, mint a nőké. Jellegzetes alegysége az úgynevezett cimpa, ami fülbevalók és születésnapi jókívánságok elhelyezésére is szolgál. Régebben oktató-nevelő segédeszközként is használták. Magas zsírtartalma van. A fülkagylón az emberi test minden részének meghatározott pontja megtalálható, ami akupunktúrás szempontból bír nagy jelentőséggel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Stílusosan az elválásról szóló dallal debütált a Tigris Sophie, amelyet a Richard Gere két tagja alapított a Tudósok gitárosával a Budapest Park WC-je előtt állva. A Richard Gere búcsúkoncertje után Zsirai András azt tippelte, hogy utána a Gimis Beatles Tribute zenekarát rántja majd össze újra, vagy ha valóra válik az álma, akkor a Lázár tesókban fog basszusgitározni. De inkább új bandát alapított a Gere egyik énekesnőjével, Borsukovski Flórával. Ez lett a Tigris Sophie.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
4: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Átlagosan 60 000 forintba kerül gyerekenként az iskola kezdés. Érdemtelenül juthattak politikusok doktori fokozathoz. Új, közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakesz és Budapest között. Ma nem lesz hőség, 30 fokra számíthatunk délután, felhők alig lesznek felettünk, csak enyhe lesz az északi szél. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Átlagosan 60 000 forintba kerül gyerekenként az iskola kezdés. Egy felmérés szerint mindez az elsősöknél azonban akár 100 000 forint is lehet. A családok egy része az akciókkal és a korábbi felszerelések további használatával próbálja kordában tartani a kiadásokat. Az Economics kiemeli, a családok több mint harmadának komoly anyagi megterhelést jelent az iskola kezdés, miközben a tanszerek mellett az étkezés, az osztálypénz és a külön órák költsége is terheli a kasszát. Nyomozók jelentek meg az Országos Mentőszolgálat két budapesti telephelyén. A Népszava információi szerint több órát töltöttek az UMS épületeiben, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek. Több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. A Pécsi Tudományegyetem egyik oktatója azt állítja, hogy érdemtelenül szereztek doktori fokozatot fideszes és KDNP-s politikusok. Barcsi Tamás, filozófus, jogi kari tanszékvezető egyetemi docens nyílt levelében azt kérte, hogy mielőbb szüntessék meg a filozófia doktori iskolát. Úgy látja ugyanis, hogy az iskola vezetői az elmúlt években semmilyen tudománnyal behatóan nem foglalkozó, számukra valamiképpen hasznos embereket, illetve jó ismerőseiket PhD ösztöndíjhoz, majd PhD fokozathoz juttatták. A Pécsi Tudományegyetem jelezte, a szekszárdi karon működő iskola akkreditációja kapcsán, illetve az ott megvalósult egyes doktori cselekményekkel összefüggésben jelenleg is zajlik vizsgálat. Új, közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Összekötik az Euróveló 6 hiányzó szakaszait. A Dunakeszi felülvezető kerékpárutat bekapcsolják a gáton futó aszfaltos útba és a Duna sor térségébe, miközben a budapesti Dunaparton is elkészülnek azok a részek, amelyek jelenleg még megszakítják az útvonalat, közölte a közlekedési miniszter. Itthon is megjelenik az olcsóbb YouTube előfizetés, a Lite csak részleges reklámmentességet kínál a játékokkal, divattal, szépségápolással, hírekkel és hasonló dolgokkal kapcsolatos videók esetében nem jelennek meg hirdetések. A zenei tartalmak és a rövid videók azonban nem reklámmentesek, ahogyan a YouTube felületesen. A hazai árazás egyelőre nem ismert, de várhatóan 1200-1500 forint környékén lesz majd elérhető.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Napos időre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor.
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégeim dr. Encz László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész, fájdalomterapeuta, és Heinzinger Balázs, akiket köszöntök, sziasztok!
9: Köszöntök, én is mindenkit köszönöm.
10: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
8: Mondhatom azt, nem, hogy most egy beteg történetet fogunk hallani, hiszen Balázs, te az Encz doktor által műtött ember vagy, és a derékfájdalomból indulunk, gondolom, és azért szeretném, hogyha erről lenne szó, mert a magyar lakosság jó része él ilyen problémákkal, és azt hiszem, hogy mi már egyszer beszélgettünk Encz doktorral arról, hogy ennek milyen megoldásai lehetségesek a konzervatív terápiától a műtétig, és rajtad keresztül, ha bemutatjuk a te utadat, akkor szerintem sok minden világossá válik.
9: Bízom benne, hogy tudok segíteni a hallgatóknak, vagyis mindenkinek, aki esetleg hasonló fájdalommal élt, vagy él jelen pillanatban. Nekem azért gondolom saját magam szempontjából egy kicsit ilyen korainak ezt a fajta betegséget, mert 47 éves voltam a műtét idejében, és egy olyan 3 éven túl voltam már mindenfajta fájdalmokon, hogy úgy döntöttünk doktor úrra, hogy a műtét a megfelelő megoldás, ami gyakorlatilag tényleg teljesen az életminőséget teljesen nullára vitte le számomra. Folyamatosan aktív életet éltem, sportoltam, és egyik pillanatra a másikra jött egy olyan fajta lábzsibbadás és derékfájdalom, amit gondoltam, hogy majd gyógytornával megoldok, de sajnos nem sikerült. De egy 3 éves folyamatnak a vége az volt, hogy már csak babapózba tudtam feküdni. És akkor azt mondtam, hogy ez már nem vicc, és így mentem el egy erre specializált orvosnak a a rendelésére, és tőle kértem segítséget, és ő volt Enc László.
2: Oké, tehát akkor ti abban a pillanatban találkoztatok, amikor már elviselhetetlen volt a dolog
9: igen.
2: számodra?
9: Igen, igen.
2: És előtte ezek a mindenféle gyógytorna, konzervatív terápia,
9: ezeken túl voltam már.
2: De ez is orvosi ajánlása? Vagy?
9: Teljesen orvosi ajánlása, magamtól nem gondoltam azt, hogy megoldom, amit ez nem értek.
2: Ez na jó, csak volt, azért, mert szoktunk teljesen. Ilyet. Tehát
9: nem,
2: hát szoktuk
9: igen,
2: gondolni.
9: De nem, én nem.
2: Jó, oké.
9: Okay. Én azt gondoltam, hogy inkább mondja meg a szakember, mert tényleg a fájdalmam annak voltak, hogy nem mertem már semmit se csinálni.
2: Aha.
9: És ezért ez nem volt számomra kérdés. Mindenfajta nyújtás nyilván a sportból jött az életembe, hogy mit próbáljak megcsinálni, de amikor nem működött, akkor azt mondtam, hogy ez már, itt már lépni kéne, és mindenkit arra buzdítok, hogy ha nem megy az otthoni Google-ből, megtudtam, hogy mit kell csinálni, pláne most az AI majd megmondja úgyis az emberek helyett, hogy mit csinálj, menjen el szakorvoshoz, mert az élet tapasztalat az mindig több, mint amit tudsz olvasni az interneten.
2: Oké, okay, na, akkor viszont ami egy fontos kérdés, én azt tudom, hogy ENSZ doktornál nem az első a műtét, tehát nem feltétlenül elsődleges a műtét, erről mi már egyszer beszéltünk, de akkor most akkor nézzük is ezt meg, hogy néz ki egy ilyen helyzet, meg azt se bánom, ha elmondod, hogy mi volt az ő problémája, mert most azt laikusként derékfájás, oké, okay, de hogy igazából mi volt itt?
10: Igen, hát a Balázs esetében valóban egy eléggé előre haladott, ahogy ő is elmondta, nagyon súlyos fájdalmak mellett találkoztunk, illetve lábzsibbadás jelentkezett, tehát itt már mindenképpen azt gondolom, hogy ha valakinél ilyen tünetek jelentkeznek, akkor az, mint ahogy Balázs sem, ne várjon tovább. A probléma itt egy csigolya elcsúszás volt, ami ugyan nem volt nagyon nagy mértékű, de elkezdte nyomni az idegeket, és ugye ez okozta a zsibbadást. Emellé társult egy úgynevezett instabilitás, és a kettő együtt okoz egy nagyon erős derékfájdalmat, és ahogy az előbb mondtam, az idegeknek a nyomása pedig a zsibbadást, vagy akár súlyosabb tüneteket is, érzéskiesést, vagy lábfejbénulást, attól függően, hogy melyik ideg kerül nyomás alá. Teljesen tipikus, azt gondolom, a történet abban az értelemben, hogy Balázs tényleg nagyon proaktívan orvosokhoz ment, először konzervatív keretek között, és utána pedig, amikor látta, hogy ez nem elég, nem halad megfelelően a gyógyulás útján, akkor jött el hozzám is a rendelésemre. Nálam mindig az első a diagnosztika, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván átnézem a meglévő leleteket, de ha az nem elégséges ahhoz, hogy pontos diagnózist állítsunk föl, akkor kiegészítem a szükséges vizsgálatokkal. Itt is így történt, MR vizsgálatra volt szükség, illetve egy speciális röntgenvizsgálatra, ahol előre-hátra kell hajolni. Ezen látjuk ezt a bizonyos instabilitást, és hogyha ezeket összerakjuk, és persze természetesen a betegvizsgálattal kiegészítem, akkor összeáll a kép ideális esetben, hogy mi is a baj. Ez így is volt. Még nem, itt sem, Balázsnál sem, az előzmények ellenére nem az első a műtét volt, mert úgy láttam, hogy még azért van lehetőség esetleg minimál invazív fájdalomcsillapítás irányába mozdulni, és még egy célzottabb, speciálisabb gyógytornára.
2: Egy pillanat kérdezhetek akkor közben, mert hogy ugye azt mondtad, hogy egy csigolya
10: elcsúszás.
2: Az egyik kérdésem az, hogy az vajon mitől történik meg, hogy érdekes lehet-e az, hogy mitől, illetve, hogy ez műtét nélkül meddig és hogyan korrigálható?
10: A csigolya elcsúszásnak öt oka van, ennek most a részleteiben nem megyek bele, de Balázsnál az úgynevezett degeneratív, kopásos eredet. Ez lehetne traumától, veleszületett, stb. Nála egy a legklasszikusabb kopásos, terheléses alapon kialakuló csigolya
2: elcsúszás. Jó, tehát ez egy viszonylag hétköznapi dolog,
10: így
2: nem?
10: Van, okay. Így van, így van. Igazából itt a műtéti indikációt a fájdalom és pont ezeknek a zsibbadásos, bénulásos tüneteknek a megjelenése fogja eldönteni. Akinek a fájdalmát tudjuk kezelni, például minimál invazív fájdalomcsillapítással, vagy legújabban regeneratív terápiával, saját vérkezeléssel, mert nincsen akkora instabilitás, mozgás a csigolyák között, akkor nincs szükség műtétre, és utána célzott, nagyon precíz, has-hátizom erősítő, stabilizáló gyógytornával abszolút lehet műtét nélkül ezzel a betegséggel élni. Akkor van probléma, amikor ezeket kimerítjük, és vagy a neurológiai tünetek megjelölnek, megjelennek, ebben az esetben viszont egy nagyon hatékony, célzott műtéttel abszolút helyreállítható az életminőség, és megelőzhető a például neurológiai tüneteknek a kialakulása.
2: Balázs, azt mondtad, hogy akkor kerested már föl a klinikát, és ENSZ doktort, amikor már tényleg olyan fájdalmaid voltak, amik, ha jól értem, az életminőséget igencsak rosszát tették. A műtét lehetősége az benned milyen érzéseket keltett? Kérdezhetném úgy is, hogy mi volt az elvárásod, amikor oda mentél? Hát,
9: emlékszem a legelső vizsgálatra, amikor most is említette doktor úr a láb ujjamat nézted meg először, hogy mennyire érzékel még, hogy a lábnak a bénulása, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy akkor lentről indul. Hát és egy volt egy olyan félelmem, hogy nem éreztem már a lábujjamat. Tehát, hogy az a vizsgálat is kimutatta, hogy itt már elindult egy olyan folyamat, amit jó lenne megállítani. És amikor az egyéb fájdalomcsillapításokon túl voltunk, és éreztem, hogy igazából ez csak egy-két napos jobban lét volt, de nem igazán hozott változást, akkor tehát bár annyira nehéz volt minden nap, hogy azt mondtam, hogy akkor menjen a műtét, tehát hogy ne kísérletezzünk tovább, mert ez 21-be kezdődött, és 25-ben lettem megműtve. Tehát ez 4 év, és az utolsó 2 évben voltam a Lacinak a rendelőjében, meg a általa javasolt terápiákon, de már annyira nem változott, hogy azt mondtam, hogy már itt nincs más.
2: De egyébként féltél a műtéttől? Tehát igyekeztél, ameddig lehet eltolni a falig?
9: Hát igen, hiszek a csodákba.
2: Oké. Okay.
9: És próbáltam is valahogy úgy hozzáállni, hogy most ez biztos jó lesz, és biztos jó lesz, meg nyilván beletettem mindent, de nem változott. Éreztem, hogy muszáj már, hogy egy más segítséget is kapjak.
10: Én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy vannak olyan esetek és helyzetek, amikor mondjuk egy nagy sér van, kiszakad, lebénul valakinek a lába, senkiben nincs kérdés, meg kell operálni, föl kell szabadítani az ideget. Viszont vannak azok az esetek, és ez a gyakoribb, ugye, hogy van egy induló derékfájás, ahogy 21-ben elindult Balázsnál is, és akkor megy előre a betegség, rosszabb, de azért még lehet élni vele. Nagyon fontos, hogy amikor eljutunk arra a pontra, hogy kimondjuk, hogy műtét, persze, ha megvan a megfelelő orvosi indikáció, most ezek nyilván adottak, akkor az a sebész is, tehát én magam is legyek meggyőződve arról, hogy nincs más kevésbé invazív választás, amivel tudok segíteni, de a beteg is. És ez itt az orvos-beteg kapcsolat szempontjából szerintem rendkívül fontos, és ezt nagyon sokszor nem vesszük kellően figyelembe, hogy én is akkor vagyok nyugodt, hogyha a beteg úgy jön hozzám, vagy együtt úgy döntjük el, hogy azt mondja, hogy igen, én is szeretném a műtétet, mert úgy érzem, hogy kellően fel vagyok világosítva róla, tudom, hogy miért csinálom, és ez lesz a jó megoldás. És akkor teljes nyugodtsággal belemegyünk a műtétbe.
2: Igen, és a műtét kérdés azt szerintem azért fontos, hogy körbejárjuk, mert alapvetően nyilván nem szeretjük a műtéteket, tehát ez azért teljesen normális dolog, de azt gondolom, hogy ami így a gerinc, a derék, a nyak, a nem tudom, tehát minden, ami a sérvel kapcsolatos, meg különböző fájdalmakkal, mozgásszervel, a köztudatban is az van, hogy és mi van, ha nem sikerült. Tehát, hogy van, kapcsolódik hozzá, tapad hozzá egy ilyen vagy-vagyság. Szerintem ez egy fontos kérdés.
10: Abszolút. Nem, hát abszolút, itt ugye szerintem nagyon fontos arról is beszélni, hogy a Balázsnál egy stabilizációs műtét történt, tehát itt az instabilitást, a szervezet próbálja stabilizálni az elcsúszott csigolyákat, ha ezt kellő időben és gyorsasággal tudja maga megoldani, akkor időskorra például ezek a problémák, akik eljut addig, az megoldódik, és stabilizálódik, elmerevedik, és akkor nem kell operálni. Viszont ha ez akkora fájdalommal és életminőség romlással jár, mint a jelen esetben, akkor mi ezt a folyamatot felgyorsítjuk sebészileg, és stabilizáljuk a csigolyákat, csavarokkal, távtartóval. Ez nagyon csúnyán hangzik egy laikus számára, de ez a megoldás. Ugyanazt csináljuk, mint a szervezet, csak egy 4 órás műtétben, szemben egy 10-20 éves folyamattal. Viszont van, akinél ennek ellenére a folyamat tovább megy, és például felette vagy alatta, attól függően melyik magasságban történt, tovább megy a betegség, és adott esetben további műtétekre lehet szükség. És emiatt nagyon sok negatív felhang van, hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, nagyon sok negatív felhang van a gerincműtétekkel általában. Itt is azért visszatérnék a korábbi gondolatomhoz, akkor érjük el a legjobb eredményt, és akkor tudjuk elkerülni adott esetben azt, hogy egy rossz kimenettel legyen, vagy nem az elvárt szintre jussunk el a műtét során, hogyha ezeket a köröket úgymond megfutjuk előtte. A konzervatív terápiát kimaximalizáljuk, nagyon jó diagnosztikát csinálunk.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez valószínűleg roppant

0: jönnek, tehát hogy ahogy az ortopédiában is robotasszisztált technikák jönnek be, a gerincsebészetben is minimál invazív technikák vannak, kisebb meccésből, amennyire lehet, megpróbáljuk a társ kár okozást a behatolásokból csökkenteni, endoszkóppal tudunk operálni, most kezdenek a robotok megérkezni a csavarok betételéhez, hogy azok is milliméter pontosan menjenek, a navigáció az már pár éve elérhető. Intraoperatív képeket csinálunk, akár CT-t, röntgent, hogy lássuk, hogy hol vannak az implantátumok. Szóval abszolút fejlődik ez a terület is. Talán nem a leggyorsabban fejlődő területem a medicínának, de azt gondolom, hogy a műtétek sokkal biztonságosabbak ma, és nem csak a műtéttechnika, hanem az egész anesztézia intenzív terápiának köszönhetően is. És sokkal hatékonyabban, sokkal több adatunk van arról, hogy melyik betegséget hogyan operáljuk, meg milyen műtétet ajánljunk.
1: Az elmúlt 20-30 évben... Igen, sem mindegy, hogy mennyire tartós, ugye?
0: Így van.
1: Tehát azért ez egy nem, egyáltalán nem mindegy kérdés.
0: Hát a gerincben ugye az a nehéz, hogy csak a lumbális szakaszon 5 csigolyánk van, fölötte meg még 12 plusz 7 a háti meg a nyaki szakaszon, tehát nagyon sok helyen lehet probléma. Csípőből 2 van, ha az egyik fáj és megoperáljuk, akkor az jól lesz. A gerincnél ennél egy kicsit komplexebb, mert általában több mint egy csigolyával van a probléma, és ebből is aztán adódhatnak a nehézségek, és nagyon sok kutatás zajlik abba az irányba, hogy milyen típusú elváltozásoknál hány csigolyát operáljunk meg, stabilizáljunk, vagy úgymond csak dekomprimáljunk, felszabadítsuk az idegeket. Ezek kevésbé látványos fejlődések, de ugyanakkor az ellátás kimenetele szempontjából nagyon fontos.
1: Igen, pont az jutott eszembe, hogy szerintem az, hogy ez ennyit fejlődik, és hogy ennyire pontosan bemérhető, hogy elérhető, hogy jók hozzá az eszközök, nyilván az orvostudása kihagyhatatlan, de valószínűleg ennek a félelemnek, ami ehhez tapad, tehát a múltból, amikor ez még
0: abszolút, igen.
1: Valószínűleg tényleg attól függött, hogy ezt a szikét jó helyen, és hogy, és mi van, ha, tehát...
0: 20-30 évvel ezelőtt sokkal kevésebb információnk volt arról, hogy egy több szegmentumot érő betegségben melyiket operáljuk, meg hányat operáljunk, meg hogyan operáljunk, meg ma is elég jelentős variabilitás van ebben, és a sebészek között is. Tehát ha valaki egy gerincbetegséggel elmegy 3 gerincsebészet, idegsebészet, ortopédsebészet, legalább 4, de lehet, hogy 5 véleményt fog hallani arról, hogy mit kell csinálni. Ebben próbál a tudomány rendet rakni. Ez nem könnyű a betegeknek sokszor, mert adott esetben választania kell, hogy kiben bízik és kinek a véleményére ad. Én a magam részéről nagyon támogatom, hogy a betegek kérjenek másodvéleményt vagy harmadvéleményt. Svájcban, ahol szintén dolgozom és 5 évig éltem is, ez teljesen természetes. Idegsebészként agydaganatokkal is foglalkozom. Volt beteg, akinek én voltam a negyedik, akitől véleményt kért, és azt gondolom, ha az autókból is megnézzük 2-3-at, mielőtt megvesszük, akkor kitegyük ezt meg, de nem szabad szerintem megharagudni. Én örülök annak, ha beteg elmegy máshova, és azt mondja, hogy az a kolléga is ezt mondta, és akkor adott esetben visszajön hozzám, mert velem van bizodalma, hogy én operáljam meg.
1: Szerintem nagyon fontos, amit mondasz, és nekem az egyik veszőparipám, ezt így nagyjából a hallgatók tudják, én ezen ugrálok, ezen a témán állandóan, orvos-beteg közötti kommunikáció, felvilágosítás. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy a beteg értse, hogy mi történik vele. Fontos, hogy legyen együttműködő, tehát hogy ő is tegye oda a magáét, ne csak az orvostól várja el, viszont ugyanakkor azt is, hogy milyen lépések megtétele indokolt, akár, ahogy te is mondtad, másodvélemény kérése, tehát hogy ebben meg kell a bíztatás, hogy ne legyen az az érzés, hogy ezt nem tehetem, ha már én ide bejöttem.
0: Hát ezt 10-20 évvel ezelőtt Magyarországon kifejezetten
1: ez kizárt volt.
0: Tehát, hogy mindenki megsértődött rajta, tehát én is, amikor a képzésemben voltam, számtalan esetben voltam szem és fültanúja ilyen beszélgetéseknek, hogy képzeli, hogy elment máshova is. Én azt gondolom, hogy ennek az ideje lejárt. Tehát Nyugat-Európában teljes mértékig, tehát aki így viselkedik, az elveszi az teljes praxisát nagyon napokon belül.
1: Nagyon üdvözlendő dolog.
0: És hát a világon szerintem ez ennek teljesen nyitottnak kell lennie, hogy ha valaki egy másodvéleményt kér, akkor az teljesen az joga van. És aztán ő eldönti, hogy kiben bízik meg. És szerintem az orvosok feladata, hogy felépítsék ezt a bizalmat a betegekben, hogy a beteg úgy érezze, hogy ennél az orvosnál vagyok a legjobban ellátva, vagy ez az orvoshoz van a legnagyobb bizodalmam, emberileg is, és szakmailag is, és annak feltétele szerintem az, hogy akinek nincs úgymond rejtegetni valója, az

0: nyugodt szívvel áll elébe, hogy menjenek el máshova és kérdezzék meg másnak a véleményét.
1: Oké, akkor emelem most még ebbe a tétet annyival, hogy adott esetben, hogyha valakinek más a véleménye, te szívesen vesz, tehát hogyha megkérdezik tőled, hogy összehasonlítható-e a két vélemény? Tehát neked van olyan, hogy azt mondod, hogy oké, nézzük meg, hogy a kolléga mit gondolt, vagy ezt minek látta, vagy azt minek látta, vagy ez már messzire visz?
0: Hozzám jönnek gyakran másod, vagy akár harmad véleménybe is, tehát rendszeresen találkozom azzal, hogy akár fel is vállalja a beteg, főleg a fiatalabbak, hogy abszolút. Voltam már valahol, ajánlottak valamit, szeretném, ha ön is mondana egy véleményt, és akkor kivizsgálom, megnézem, és mondok egy véleményt. És olyan is van, hogy akkor természetesen akkor én mondom, hogy egyetértek a kollégával, ha a beteg elmondja, meg hát megengedi, hogy az EST-ből megnézzük, vagy hozza a leletét, és azt mondom, hogy abszolút egyetértek, nemrégiben is volt egy beteg, és van, hogy visszamegy akkor a kollégához, és megoperálja. Szerintem ez kollegalitás szempontjából is nagyon
1: fontos, igen.
0: Természetesen van, hogy nem értek egyet a véleménnyel, akkor azt teljesen nyíltan elmondom, hogy nézze, én azt gondolom, hogy ebben a véleményben én ezzel és ezzel a ponttal nem értek egyet, én ezt így vagy így csinálom. Nálnám. És aztán rábízom a betegre, hogy ő ezzel mit kezd, és hogy ezt nekem elfogadja, vagy nem. Én igyekszem ezt alátámasztani, hogy miért nem értek egyet, és mit csinálnék másképp, és ez rendkívül fontos. Tehát azt nyilván nem vállalom, hogy azt mondom, hogy ja, hát ez nem jó így, de nem mondom el miért. Én ezt próbálom mindig magyarázni, hogy hol látom azt a buktatót, amiatt az nem biztos, hogy jó.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és akkor most már el fogunk térni Balázs a műtétre, a műtéti eljárásra, és arra, hogy aztán hogyan is történik az utógondozás, és milyen az élet most. Csak most egy kis feles információ és zene jön, de aztán folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim dr. Ernst László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész, fájdalomterapeuta és Heinzinger Balázs. Maradjatok ti is, jövünk vissza zene után.
2: Rádió Café. Van barát.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, vendégeim továbbra is dr. Enc László, a Mind Klinika igazgatója, idegsebész, fájdalomterapeuta és Heinzinger Balázs, és ugye azzal kezdtem, hogy egy beteg történetről van szó. Balázs jó néhány éven keresztül küszködött egy súlyos derékfájással, szépen tudatosan, orvosi kíséréssel, konzervatív terápiával, gyógytornával, ezzel azzal igyekeztél ezt megoldani, és amikor ez már sok év után mégsem sikerült, és egyre súlyosabb lettek a tünetek, akkor kerested fel a Mind Klinikán Enc doktort, és eljutottatok a műtétig, aminek most meg fogjuk beszélni a részleteit. Beszélgettünk az első fél órában arról, hogy milyen is ez, tehát maga a diagnosztizálás, tehát hogy nem elsődleges a műtét, hanem fontos az is, hogy tényleg megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak még, és ugye én mondtam, hogy az én kedvenc témám a beteg és orvos közötti kommunikáció, a megértés, az együttműködés és így tovább. Úgyhogy most, Laci, egy kicsit ne figyelj, Balázs, te pedig mondd el nekem, hogy te, ha most én azt kérdezném, hogy te az elvárásaidnak megfelelően információkat, az állapotod megértését, az ehhez kapcsolódó információkat megkaptad, hogy kaptad meg, mi volt a megélésed, volt-e az, hogy oké, akkor ezt most át kell gondolnod, át tudod gondolni, közelebb tudsz kerülni érzelmileg mondjuk egy műtéthez, tehát ilyen értelemben hogy érzed, hogy mennyire voltál támogatva? Aztán utána azt is meg fogom kérdezni, hogy mennyire értette meg, de szerintem ez fontos, hogy igen, ezt így igen, modellezzük.
5: Igen, mi vagy az egészség területén vagyunk nyilván, én magam is dolgoztam 13 évig egészségügyben, gyógyszermarketinggel többek között, tehát nem volt idegen számomra az, hogy, hogy nyilván ez egy egyedi, tehát nyilván nem mindenki dolgozott ebbe a területbe, tehát nekem nagyságrendben volt egy ilyen rálátásom, hogy amiben én tapasztaltam, milyen egy orvos és beteg közti edukációs folyamat, mert de ez a szakma. De amikor betegként megyek be,
4: az nagyon
5: más. Nyilván egy másik. Ami ebben a, tehát a doktorról a mi kapcsolatunknál nagyon fontos volt, hogy már egy alapból bizalommal érkeztem, mert aki javasolta, egy barátom, aki szintén orvos, hogy hát akkor a Lacihoz menjél el. Én már úgy mentem oda, hogy hát ha a Zsolt azt mondta, hogy a Lacihoz kell mennem, akkor jó kezekben leszek. És szerintem ez nagyon fontos. De nyilván nekem kellett egy korábban kialakítani a másik orvos felé egy olyan bizalmat, amin hashtag nem betegség szempontjából, hanem gyerekkori barátságból adódik, hogy ha ő szakmailag javasol valakit, akkor ez segített abban, hogy nyilván ez a bizalom hamarabb ki tudjon alakulni. És nyilván kicsi a világ, volt egyéb más területen is kapcsolódásunk a doktor úrral, ami ott derült ki a beszélgetések alapján. Én azt gondolom, és én azt érzem, és a mai napig is, hogy elég gyorsan kialakult egy olyan fajta emberi szimpátia, ami nyilván párosult a szakmai beszélgetések mellé, ami szerintem segítette. Nyilván, amikor haladtunk a folyamatokba, és egyre inkább zárult a körügyetből, műtét lesz, azért, és tényleg, ahogy a Laci is mondta előbb, hogy elmondja a véleményét, de ráhagyja a betegre, és ez tényleg így volt. Hát amikor nekem kell dönteni, azért úgy vártam volna, hogy mondja már ki helyettem, de hát nyilván nem. És tényleg rám bízta ezt a döntést. De az a fajta diagnosztizálási folyamat, amin keresztül mentünk már hónapokon keresztül, azok a vizsgálatok, meg tényleg mindenfajta féle kisebb beavatkozás, fájdalomcsillapítás alatt ez a bizalom, meg az, hogy mindig elmondta, hogy ennek milyen következménye lehet, ha nem sikerül, akkor ezért, ha igen, akkor körülbelül ez lesz. Tehát maga fajta az a beteg kapcsolati kommunikáció az ő részéről, ahogy említette is, hogy miket szokott mondani, ezt meg tudom erősíteni, hogy valóban így volt. És amikor el kellett döntenem, hogy tényleg már nincs más, hogy műtsük meg, mert már nem bírom tovább, akkor igazából nem. Tehát felé a bizalom maximális volt, inkább a műtétnek a ahogy említetted hát, is igen. Korábban, a műtétnek a kifolyása, és nem inkább az, hogy nem sikerül, mert maximálisan volt a bizalom abban, hogy úgy láttam, hogy értelmiről beszélt, tehát teljesen nyugodt voltam, hanem inkább maga az, hogy értem első nagy műtétje.
4: Persze, ez önmagában
5: hogy ez szorongás. Egy ilyen, azt gondolom, ez egy teljesen normális érzés volt, de hála Istennek minden jól sikerült.
4: Azt azért hozzáteszem, hogy nehéz az orvosoknak szerintem sokszor, mert hát ugye ez, hogy kommunikálni, elmondani szóhasználat, szerintem az, én ismerek olyan orvost, aki csodálatosan beszél, de csak latinul. Uh-huh. És akkor az így, az ott ugye egy vak volt. Illetve a másik, hogy én azt is gondolom, ezt már kérdezem tőled, hogy figyelembe venni a másiknak a kultúráját. Nem tudom ezt most máshogy mondani. Tehát ha, az,
6: nem, hát ez nagyon-nagyon fontos.
4: Hogy, tehát, hogy mit fog megérteni, igen. És ez nyilván nem degradál, vagy semmi, nem, hogy mi az, ami számára érthető lesz, ahogy ezt legkönnyebben el tudod mondani, el tudod adni.
6: Én ezt még tovább mondanám. Az egyik, hogy szerintem nagyon fontos, de ez egyébként szerintem bárki, aki emberekkel foglalkozik, és ilyen értelemben ez egy univerzális dolog, fel kell mérni, hogy kivel beszélek. Igen. Tehát, hogy természetszerűleg egy fiatal sportoló, akiket gyakran látok a rendelésemen, akinek az egyedüli az, hogy mondjuk egy válogatott sportoló is oda-vissza tud-e menni, vagy nem, vagy az ő édesanyjával beszélgetek, vagy egy 75 éves, idősebb férfi emberrel, vagy hölgyel, akinek már teljesen mások az elvárásai, mások a tapasztalatai. Ez az első, hogy ezt megértsük. És utána a második szintje annak, hogy szerintem ez a bizalom föl tudjon épülni, az pedig az, hogy az elvárását a betegnek megértsük. És azt sokszor nem mondja ki, vagy nem tudja, van, aki nem is tudja kellőképpen megfogalmazni. Nyilván egy gyereknél, aki például élsportol, ott egyértelmű, vissza akar menni sportolni. De mondjuk el, hogy a kor megy előre, ebben nagyon sokféle variációk lehetnek, hogy valóban kinek mi az elvárás. Van, aki azt mondja, hogy ő neki annyi elég, hogy üljön a székébe, és olvassa a könyvét, és ő neki ne csináljunk nagy műtétet csak azért, hogy újra futni tudja, mert nem akar futni. Vagy van a másik véglet, aki pedig azt mondja, hogy mindent csináljunk meg, mert hogy ő újra extrém sportolni szeretne. Ezeket nagyon fontos megérteni, és utána a terápiás algoritmust, amit ajánlok a betegnek, nyilván vannak keretek, amiben tudunk mozogni, azt ahhoz szabni, hogy ő valóban megértse, hogy miért ezt ajánlom neki, és az ő igényeihez leginkább alkalmazkodó eljárást, ha lehet, válasszam. Van, amikor nincs kérdés, és ugyanazt kell csinálni mindenkinek, de nagyon sok esetben, és egyre gyakrabban azt gondolom, hogy egy spektrumon mozgunk abban a tekintetben is, hogy mit lehet csinálni.
4: Mit gondolsz erről a döntés dologról? Ez csak röviden, csak hogy a Balázs mondta, hogy annyira várta, hogy te kimond, hogy válassza a műtétet, és nyilván vannak helyzetek, amikor ez nem a betegnek a döntése, de...
6: Mindig a betegnek a döntése, akár úgymond életmentő műtétnél is,
4: okay.
6: ha igaz. Beteg tudatilag
4: esetben például Svájcban
6: nagyon sokat tanultam, mert ott egész más a hozzáállás az élethez is. Tehát ott ugye létezik egy exit, ami egy alapítvány, aki eutanáziát tud aktívan, legálisan biztosítani. Okay. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy van-e, mindig van joga a betegnek, amíg tudatilag követi, beszámítható, ugye? És ez a gerincműtéteknél is többségében így van, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy elmondjuk az előnyeit és a hátrányait. Én amikor úgy látom, hogy nincs más választás ahhoz, hogy a beteg elérje azt az életminőséget, amit szeretne, akkor elég egyértelműen szoktam fogalmazni, hogy azt gondolom, hogy ez az az eset, amikor meg kell operálni. De ez egy spektrum, innentől tart odáig, hogy azt mondom, hogy lehet operálni is, meg lehet nem operálni is. Ha nem operálunk, akkor ezek és ezek a várható lehetőségek, tünetek, vagy egyéb kezelések. És a Balázs esetében egy elég hosszú út volt már mögöttünk, én eléggé tisztán láttam, hogy igazából itt a megoldás a műtét lesz, de pont emiatt a lelki tusa miatt ez nagyon fontos, hogy a beteg ki tudja mondani. Mm. És akkor utána, amikor úgy jött hozzám, hogy szerintem pont azt hiszem, egy nyár után volt, vagy nyár közepén. Igen, tehát előtte valamikor, hogy akkor volt egy kis pár hol hétig, hol nem, hogy akkor én azt úgy érzem, hogy ez így nem megy tovább, operáljuk meg, akkor azt mondtam, hogy oké, ez teljesen fair, megvan az indikáció, csináljuk.
4: Tehát ha a döntés megvan, meg a vélemény is ez, mi kell egy ilyen műtétnél, és aztán kérlek, hogy mondd is el ezt a műtéti eljárást, mert hogy ugye arról beszéltünk, az egy hétköznapi dolog, tehát egy csigolya elcsúszás, kopásból adódóan, tehát az azért sokaknak van, tehát hogy ahhoz, hogy a beteg felkészüljön, felkészítsétek a műtétre, ahhoz mi kell?
6: Ha már ezen a folyamaton mint túlmentünk, akkor is azt mondjuk, hogy műtét, nagyon fontos a mentális hozzáállás, tehát hogy valóban bizalommal forduljon nem csak az orvos, hanem az ellátó intézmény felé is. Ilyen esetben most azt mondom, mindegy, hogy hol, a lényeg az, hogy aki mellett döntött, azt elfogadja és abban bízzon. Ez szinte a legfontosabb. Ezután persze vannak technikai dolgok, meg kell nézzük adhatóság szempontból, ha van egy kis elcsúszás a vércukor, vagy ezeket mind akkor próbáljuk optimalizálni, hogy a szervezet a lehető legjobban előkészítve, felkészítve jusson oda, hogy a műtőbe megyünk, ezért ez egy folyamat, itt minden olyan paramétert, amit lehet, próbálunk az ideális irányába eltolni. Fontos az izom, tehát hogy ha lehet, még addig is gyógytornázunk, vagy tornázunk, edzük magunkat. A testsúly nagyon fontos, tehát nagyon fontos, amennyire lehet csökkenteni, a káros szenvedélyek, különösen a dohányzást, azt leállítani, akár egy héttel a műtét előtt, erre vannak evidenciák, valaki két dobozzal szív, és egy héttel a műtét előtt abba hagyja, jobb lesz a sebgyógyulási zavara, mint hogyha még azt a hetet is végig dohányozta volna. Ezt is próbálom elmondani. Tehát a legjobbat akkor teszi, ha mondjuk minél előbb abba hagyja, de legalább a műtét előtti napokban, és a műtét utáni fázisban. És akkor a műtét az jelen esetben egy stabilizációs műtét volt, aminek a több célja volt. Az egyik, hogy az ideget, ami ezt a zsibbadást okozza, ezt felszabadítsuk. Tehát az első lépés ilyenkor, hogy kinyitjuk a gerinccsatornát, felkeressük az idegeket és kiszabadítjuk őket. A második lépés, hogy a lecsúszott csigolyát csavarokkal, jelen esetben négy csavarral, a négyes csigolyába kettő és az ötös csigolyába kettő rögzítjük. És
4: ezt most látom képen. Csodálatos, igen.
6: Igen, visszahúzzuk a lecsúszott csigolyát, és utána két rúddal rögzítjük. Ez egy teljesen mechanikus munka. Ami nagyon fontos még, hogy előre a csigolya közötti részbe, ahol a porckorong van normálisan, az teljes mértékig eltávolítjuk a porckorongot, és egy távtartót, egy titánium vagy titánium valamilyen kompozit távtartót, ma már vannak egyébként egyénre nyomtatható mindenféle változatok, egy ilyet helyezünk a csigolyák közötti térbe, és a legfontosabb az úgynevezett fúzió, hogy a saját csontját, amit a behatoláskor elveszünk, azt oda behelyezzük a csigolyát köztérés, tehát a porckorong volt, oda csontot rakunk, hogy fuzionáljon, összenőjön a két csigolya, amit a szervezet 20 év alatt elér, azt mi ott ezzel tudjuk támogatni, és még ha lehet, hátul is csinálunk egy ilyen fúziós felületet, és akkor egy fél év alatt átlagosan, ez van akinél 4 hónap, van akinél 8, átépül a két csigolya, és valójában egyé válik, mint hogyha egy törött csont lett volna. Egyé válik, és onnantól kezdve ezeket az implantátumokat, ha kell valamiért, el is lehet távolítani, hiszen onnantól a csont az sokkal erősebb, és nem kell eltávolítani őket. Értem. Tervezetten, de ha valami egyéb okból, akkor el is lehet, és a probléma megoldódott.
5: Én pont egy hónap ezelőtt voltam a fél éves kontroll után, és megállapítottad azt, hogy gyakorlatilag teljesen elkezdett a csontosodás szépen folyamatában van, és hogy hát kivesszük-e a csavart, nem mondom, hagyj maradjon, nem zavar.
4: Ez nagyon izgalmas elmondva is, meg így képbe is, és közben mindig ilyenkor rájövök, hogy olyan csodálatos a szervezet, mert hogy itt ugye van egy megsegítés, de azért mégiscsak elkezdő aztán dolgozni. Na akkor nézzük meg, hogy minek után ebbe belementél, meg volt ez a műtét, amit te végig aludtál, most mit hallottunk. De,
5: sikerült aludni.
4: De hogy mikor felébredtél, és most hát nem tudom, hogy külön tudod-e választani magát a műtéti élményt, magát az altatásból való ébredés, de hogy igazából arra vagyok kíváncsi, hogy változást mikor éreztél?
5: Hát nem az ébredés után.
4: Világos.
5: Nyilván, mert akkor más fájdalmak voltak.
4: Így van, igen, igen.
5: Csövek jobbra-balra, stb. Hát igazából sokáig tartott az a biztatás a doktor részéről, akár telefonban vagy üzenetek még otthon, amikor feküdtem, hogy nyugodtan merjek ráfeküdni hátalma. Tehát bennem volt egy félelem, hogy
6: feküdni sem ennyit, igazából másnap föl kell állni.
4: Föl kell állni.
5: Csak hogy értem, ez oké, csak hogy maga az a póz,
4: értem.
5: Amit egy frissen vágott x centi, stb. Tudatával, hogy mit végeztek el rajtad, rámerjek feküdni. Tehát, értem, hogy nyilván volt bennem ilyen érzés. És tehát amikor már megszoktam azt, hogy merek feküdni, mert nem nyílik szét a hátam, tehát nyilván volt az emberben sokfajta ilyen képzet, és már szépen lassan a mozgások is mentek, és ahogy igazából a sebb fájdalom kiment, mert addig nem tudtam külön szedni, hogy most mi fáj, de az a fajta fájdalom, ami benne volt a lábamba, az gyakorlatilag szinte a műtétek utáni napokban már nem éreztem. Tehát, hogy az a fajta idegfájdalom...
4: Hiszen az ideg ki lehet szabadítva, igen.
5: Igen, az a fajta idegfájdalom, az a fajta póz probléma, ami nekem volt, akár állva, akár ülve, akár feküdve, tehát tényleg csak a baba póz működött fájdalommentesen, az már akkor éreztem, hogy hát minden rendben van a lábamban. Nyilván a sebb fájdalmakkal még küzdöttem ideig, de utána, ahogy kiment, szinte semmilyen fájdalom nem volt.
4: Oké, milyen életmód kell kövessen egy ilyen műtétet, és most nyilván beszélünk rólad, először az orvosodat kérdezem, hogy mivel szoktad elbocsájtani a betegeket?
6: Ebben elég, ez megint csak egy ilyen sokféle lehetőséget teremtő dolog, tehát ahány orvos, annyiféle. Én nagyon, az iskola, ahol én tanultam, Jeszenszky professzor úrnál Zürichben, ott alapvetően az elf, hogy a műtét utáni első 4-6 hétben pihenünk. Séta, pihenés, semmi nagy gyakorlat, gyógyulunk. Ezt nagyon sokan elfelejtik, azonnal torna, nem tudom micsoda, nem. Tehát azért itt leválasztjuk az izmokat, itt van egy nagy műtéti seb, amiről Balázs is beszélt, ez fájhat. Itt pihenünk, gyógyulunk, kerüljük mindenféle terhelést, hajolást, emelést, ami jól esik, nem keressük a határokat, ez az első fázis, és ez szerintem rendkívül fontos. Vannak bizonyos gyógyszerek, amiket adunk, van, amiket nem adunk, például non-szteroidokat nem szívesen adunk, mert akkor az csökkenti a fúziót, és akkor a 6 hét után, és itt megint habitus és testalkat és mindennek a kérdése, onnan indítjuk el újra a gyógytornát, ami korábban is volt, egy kicsit másfajta gyógytornát, először egy nagyon kimérő tornát, hogy ne tegyünk plusz stresszt arra az operált területre, hanem úgy kezdjük el az izmokat felépíteni, van, akinek járást kell segíteni, és a többi, tehát ebben nagyon sok különbség van, hogy közben ne terheljük meg ezt az ágyéki gerinc szakaszt. És akkor ennek megvan a gyógytornász protokollja, és ez megy legalább még 6 hétig, de inkább 3 hónapig. És ez az idő alatt én azt szoktam mondani, hogy el kell 3 hónapnál el kell jutni oda, hogy gyakorlatilag minden megy, ami korábban ment. Tehát, hogy még a betegség előtt. Tehát, hogy teljes életet tudjon élni. És a fúziós műtéteknél a 6 hónapot meg szoktam válni, mielőtt olyan sportokat is engedek, ami például ugrálással jár, vagy ilyesmi, hogy ez az átépülés ez biztosan legyen meg.
4: Ehhez képest te mit tettél bele a gyógyulásodban, meg az életmódodon mit változtattál?
5: Hát, sajnos a mozgás nélküli életem az plusz 10-15 kilót fölszedtem, amikor küzdöttem még a fájdalmakkal. Arra maximálisan emlékszem, amikor elváltunk a kórházba, hogy hát le kéne fogyni Balázs, tehát ez volt az első mondatok között. Ezt meg is fogadtam, már a felején tartok, tehát hogy tényleg, és életmód, nem úgy, tehát nem ön sanyargatva próbálok lefogyni, mindig nálam mindig működött a jó-jó effektus sajnos, mint sok embernél. Ment, följött, de valahogy most nyilván a félelem és a műtéttől maga az, hogy hogy lesz, mint lesz, de ez egy jó, nagyon átírta bennem azt, hogy életmódot kell váltani. És az életmód váltás, könnyen tudunk róla beszélni, de megtenni az sokkal nehezebb. De én most ebben vagyok, és én azt érzem, hogy ez működik, mert volt egy olyan pont, ami felébresztett arra, hogy ez nem játék. És így az állandó mindennapi mozgás az megvan. Megkaptam az engedélyt, hogy lehet futballozni újra, tehát hogy ez nekem az fontos, a heti mozgásban az, hogy barátokkal focizhassak, de a többi mozgás az úszástól kezdve a mindennapos bicikli, séta, tehát amit csak tudok csinálok, és nagyon jól esik, és gyakorlatilag a legjobb érzés az első sétáláskor az volt, hogy szó szerint 10 méterenként megálltam pihenni a műtét előtt, hogy lesétáltam, nem tudom már mennyit, és akkor jött a gondolat, hogy de várjál, nem álltál meg. Tehát, hogy nem volt fájdalom. És tehát ezek a nagyon apró mindennapi mozgások, ha korlátozva vannak, és megszűnik, akkor mindent átértékel az ember.
4: Abszolút.
5: Mindent. És az, hogy fájdalom nélkül sétálni, nem gondoltam volna 47 évesen, hogy ez megélem, hogy ez egy csoda.
4: Annyira természetes.
5: És ezt a mai napig is ezt így üzöm, és próbálok erre figyelni tényleg az életmódváltásra, hogy ezt fönntartsam, ezt az állapotot.
4: Kontroll az mennyi ideig szükséges?
6: Amennyiben ilyen stabilizációs műtétet csinálunk, az implantátumoknak azért van mindig egy pici rizikója, hogy azokkal nehogy valami történjen. Itt egy picit szorosabb, egy évig minimum szoktam röntgennel kontrollálni, 3 hónapnál, néha fél évnél is, és egy évnél is. Ha valamiért egy olyan deformitás vagy egyéb dolog van a háttérben, akkor akár még éveken keresztül később is, de ha egy évnél azt látom, hogy szépen átépült, jól van a beteg, akkor utána már elengedem a kezét, tehát onnantól csak akkor kell kontrolljönni, ha bármi probléma van.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további sok sikert kívánok, és köszönöm szépen Balázs, hogy megosztottad a történetedet, szerintem sokaknak segített.
5: Ha segítettem, akkor örülök neki szívesen.
6: Viszont hallása.
4: Dr. Ernst László a Mind Klinika igazgatója, idegsebész, fájdalomterapeuta és Heinzinger Balázs voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, addig is, sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Mariam műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Súlyog Tamás elmozdítását is megvizsgálja holnap az Alkotmánybíróság. A fényfestés nagyobb hangsúlyt kap az idei augusztus 20-án, mint a tűzijáték. Tovább terjed a tűz Kanadában. Napos, száraz idő lesz, délután 30 fokot mérünk, holnap is alig lesznek felettünk felhők, megélénkül majd a szél. Délután 32 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Sólyog Tamás elmozdítását is megvizsgálja holnap az Alkotmánybíróság. Az ülésen további három napi rendi pont szerepel, utólagos normakontroll a közfeladatot ellátó közérdekük vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban, az országgyűlési képviselők 12 éves korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatára miatt. Új szemlélettel zajlik majd az idei augusztus 20-i ünnepség, a tavalyi 18 milliárd forinthoz képest most 4 milliárd forintot költenek az eseményekre. A rendezvénysorozat már augusztus 19-én elkezdődik. Ismét buli helyszín lesz a Kossuth térből. A Margit-sziget napközben családbarát programokkal, este fénykiállítással várja a látogatókat. A koncepció szerint Magyarország 1000 éves történetét mesélik majd el este. A tűzijáték csak 10 perces lesz, az audiovizuális show leginkább a fényfestésről fog szólni, amelyet viszont aznap este kétszer is megismételnek majd. Ma a paksi erőműben ülésezik a kormány. Egy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A kormányfő múlt héten jelentette be, hogy védelmi munkacsoportot alakítanak, amely vizsgálja, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia- és vízellátását. Országos útfelújítási programot hirdetett a közlekedési miniszter. Összesen 210 helyszínen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, amelynek több mint a felét uniós forrásból finanszírozzák. Vitézi Dávid hozzátette, nem egyszerű aszfaltozásokról van szó, hanem a teljes pályaszerkezetet megerősítik, így tartósabb maradhat a felújítás. Kerékpárút épülhet Budapest és Érd között. A tervezett beruházás alapját a 2021-es elképzelések adják, amelyek szerint a Budafok és Albertfalva határán fekvő Mezőkövesd utca, valamint a nagytétényi Kampona utca között egy több mint 10 kilométeres egybefüggő kerékpáros útvonal jönne létre a Duna mentén. Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár közölte azt is, javaslatként merült fel a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal és Érd összekötése is. Tovább terjedt a tűz Kanadában, a vízhelyzet miatt 20 ezer embert evakuáltak a hétvégén, majd további 10 ezer ember számára rendelték el a hatóságok, hogy hagyják el otthonukat. Brit Columbia tartományban több mint 100 erdőtűz pusztít.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak vékony fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, délután pedig 27-32 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipsa készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmézenei válogatását a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 4 milliárd forintba kerül az augusztus 20-i programsorozat. 125 milliárd forint hitelt kell visszafizetnie hamarosan a fővárosnak. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Napos száraz idő lesz, 30 fokot mérünk, holnap is alig lesznek felettünk felhők, megélénkül viszont a szél, délután 32 fokra számíthatunk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 4 milliárd forintba kerül az augusztus 20-i programsorozat. A budapesti események már 19-én elkezdődnek, és 10 helyszínen zajlanak majd. A Margit-szigeten, a Műegyetem melletti Dunaparton, a Kossuth téren, a Parlamentben, a Szabadság téren, a Bárkertben, a Budai Várban, a Városligetben, a Szent István téren és a Szent István Bazilikában. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A Parlamentet 20-a és 22-e között díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni. Tatabányán egyébként elmarad az augusztus 20-i tűzijáték, ez az első megyeszékhely, amelyik így döntött a rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt. Közben az országos ünnepi programok költségvetését is drasztikusan megvágták. Alig egy hónap múlva 125 milliárd forint hitelt kell visszafizetnie a fővárosnak, miközben jelenleg mínusz 65 milliárdot mutat a számla egyenlege, tudta meg a Népszava. A lap szerint a tartozás összege úgy jön ki, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatnak szeptember 19-ig vissza kell fizetnie az idén felvett 80 milliárd forintos folyószámla hitelt. A hónap végéig pedig törleszteni kell a BKK által az évközi fizetőképesség fenntartása érdekében márciusban felvett 45 milliárd forint átmeneti forgóeszközhitelt is. Átmeneti enyhülést ugyan hoz az iparűzési adó szeptemberben befolyó második részlete, de az előzetes számítások szerint a hitelek visszafizetése, a feltorlódott számlák kiegyenlítése és a működés költsége október elejére ismét kiüríti majd a kasszát. Kárenyhítési előleget kaphattak a szőlő- és gyümölcs termelők. Az előleg fizetési kérelmet augusztus 24-i szeptember 6-a között elektronikus úton kell benyújtani, az Agrár Kárenyhítési Szerv pedig legkésőbb október 15-ig döntést hoz, és az előleget károsodott hektáronként 100 000 forintot 5 napon belül kifizetnek a termelőknek. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az augusztus 20-i ünnepek előtt. A Vérellátó Szolgálat jelezte, az ország vérkészlete jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A Magyar Vöröskereszttel közös nyári kampány keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak vékony fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, délután pedig 27-32 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 12-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Kiállítás.
1: Az Aranyvonat öröksége a Magyar Pénz újjászületése címmel új időszaki kiállítás nyílt a forint bevezetésének, valamint a magyar aranytartalék hazatérésének 80. évfordulója alkalmából a Magyar Pénz Múzeum és Látogatóközpontban. Az ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került és jelentős szerepet játszott a II. Világháborút követő pénzügyi újjáépítésben. Sipos Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kiállítás megnyitóján elmondta, a forint bevezetése a magyar történelem egyik meghatározó fordulópontja volt, amelyhez elengedhetetlen volt a bank munkatársainak bátor helytállása. A jegybank dolgozói a háborús viszonyok közepette kimenekítették és megőrizték a nemzeti aranytartalékot, amely az újjáépítés és az új fizetőeszköz fedezetét biztosította. A Nemzeti Bank munkatársai családtagjaikkal együtt kísérték és óvták az aranykészletet, idézte fel. Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte, a tárlat célja bemutatni azokat a gazdasági és emberi teljesítményeket, amelyek megalapozták Magyarország pénzügyi újjáépítését. A kiállítás középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amely a jegybank munkatársainak és családtagjainak a háborús körülmények között tanúsított helytállását, szakmai elkötelezettségét és bátorságát mutatja be. A látogatók mintegy 80 műtárgyon keresztül ismerhetik meg a forint megszületésének előzményeit és az elmúlt 8 évtized meghatározó pénztörténeti eseményeit. A kiállítás kiemelt darabjai között szerepel az 1946-os újraindításhoz kapcsolódó pénzverő vendégkönyve, a Spitali MNB kirendeltségnek az amerikai hatóságokhoz intézett, az aranytartalék védelmét kérő levelének másolata, valamint egy Kossuth portrés 100 forintos bankjegy, amely már a stabilizáció időszakát idézi. A tárlaton egy 1 milliárd billpengős bankjegy is látható, amely érzékletesen szemlélteti a forint bevezetését megelőző hiperinfláció mértékét. Mindezeket az aranyvonat történetét felidéző vasúti enteriőr, filmhíradó részletek, videóinterjúk és múzeumpedagógiai elemek egészítik ki. A kiállítás augusztus 1-től ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható.
2: Esemény.
3: A Balaton partján a Kultkikötő 2026-os évada továbbra is színházi előadásokkal, koncertekkel, családi programokkal várja a közönséget több helyszínen. A sokszínű programkínálat azt ígéri, a Balaton kulturális életének idén is meghatározó eseménysorozata a Kultkikötő. Az évad hátralévő eseményeiről Szabó Tamás operatív vezető mesél.
4: Hiába tartunk már majdnem augusztus közepén, nálunk még rengeteg program van vissza a nyár folyamán. Például Balaton Szerszón a Budapest Bár fog fellépni augusztus 15-én. Ennek a koncertjüknek az a különlegessége, hogy az egyik vendégük Tenki Réka lesz. A 8. születésnapunk az egy olyan különleges Budapest Bár koncert volt, amire a zenekar is hívott énekeseket, illetve mi is számunkra olyan fontos fellépőket delegáltunk, akik a Kultkikötő akkor még 20 évében, most már 21. évünkben vagyunk, fontos szerepet játszottak, és Réka idén is visszatér hozzánk a Budapest Bárral közösen. Balatonbogláron pedig a Szomszéd Ajtó című előadásunk lesz majd látható ezen a hétvégén, augusztus 15-én szombaton. Ez a Kőszegi Várszínházzal egy közös koprodukciónk, május végén mutattuk be Kőszegen, és most először ellátogatni a Balatonra az előadás. Ennek az egyik különlegessége, hogy Őze Áron és Aux Éva egy házas pár, de a színpadon most először játszanak majd együtt. Viszont gondolunk a családosokra is, gyerekesekre is. A héten érkezik hozzánk Csukás István meséből készült gyerekelőadásunk, Csukás mese, Süsű és barátai. Most már több éve műsorom van, viszont folyamatos az érdeklődésre és nagy sikerrel fut Budapesten a Tália Színházban, és nyaranta pedig a mi helyszíneinken is az előadás. Illetve pénteken, augusztus 14-én Balatonboglárra érkezik Halász Judit, a Kicsi Dibiri koncertjével várja a családokat. Jövő héten újra teljes gőzzel futnak a programjaink, érkezik Se Judit, ő az utitársam Shirley MacLaine című előadását hozza, érkezik a Hőhullám, Balatonszerszóra, igazi jó nyárzáró program még a nyaralások végére, Balatonboglárra pedig a Mély Levegő című produkció érkezik az Orlai produkciótól, ami már egy komolyabb hangvételű darab, ez bent lesz a Művelődési Házban. Jövő héten fog turnézni a helyszíneink közül Pöttyös Panni és Kockás Peti, a Varázsázikó című előadásukkal. Erről már volt alkalma nektek mesélni, viszont nem zárjuk le a nyarat már a 20-ai hosszú hétvégén, hanem még augusztus 28-án is lesz programunk. Balatonföldváron Szókratész védőbeszédét lehet majd ekkor meghallgatni, úgyhogy idén-nyáron igyekeztünk minden hetet kihasználni a nyári évadból, és elég hosszúra húztuk az évadunkat, de hát ahogyan a Balaton sem csak nyáron dolgozik, úgy mi sem.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Szerpentinek a bükkben. Autós kaland Lilla Fürettől Répás Hutáig. A bükkben autózni egyszerre technikai kihívás a sofőrnek, és szemet gyönyörködtető élmény a vezetőnek és utasnak egyaránt. A Lilla Fürettől Répás Hutáig vezető szerpentinen haladva a változatos tájat láthatunk. A hámorjutó tükre, a színvavizes és csodás látványa, a Répás Hutát ölelő hegyek csendje együtt rajzolnak ki egy sajátos világot. Lilla Fürettől indulva a Répás Huta felé a szerpentin minden szakasza újabb formában láttatja a hol nyers és vad, hol szeríd és békés tájat. Lilla Füred környéke elbűvölő. A függőkert teraszai a színvavizes és sétára invitálnak. A hámorító tükör sima felszínét látva a színes csónakokkal, az ember úgy érzi, egy varázsvilágba csöppent. A magasból letekintve a hegy lábánál megbújó települések és a meredeken futó utak lehelet finom mintázatot rajzolnak a tájba, míg a tó fölé hajló hegyoldalak egyszerre hatnak óriásinak és mesebelinek. Autózzunk tovább! A Lilla Fürettől kiinduló útszakasz már a bükk belső, csendesebb világába vezet. A tájban pedig váltakoznak a mélyzöld, árnyékot adó erdők és a napfényben úszó rétek. A szerpentin kanyarjai technikásak, mégis jól követhetők. Hirtelen emelkedők és hosszú, íves lejtők követik egymást, minden fordulóval újabb szeletet mutatva a hegység változatos arculatából. Répás Hutához közeledünk. A település egészének hangulata pedig egyszerre őriz valamit a hagyományos bükki életformából és a térséget átható csendből. Innen néhány kilométerre Bükkszentkereszt gyógynövényes hagyománya ad további sajátos réteget a környék kultúrájához. A helyiek generációk óta foglalkoznak a helység gyógyító növényeivel. Utazás és élmény. A térség autós útvonalain további érdekes megállókat találunk. A szentléleki pálos korostorom az erdő közepén álló kőfalaival különleges atmoszférát teremt. Encs kiemelt helyet foglal el a környék gasztronómiai térképén. A Lilla Fürettől Répás Hutáig tartó útvonal szépsége nem pusztán egy-egy látványponthoz köthető. Sokkal inkább az utazás folyamatában rejlik. A hegyek zöldjei, az egymást követő völgyek és dombhátak, valamint a fények gyors váltakozása olyan élményé állnak össze, amely nem csupán az autózás miatt különleges. Az autós út Lilla Fürettől Répás Hutáig remekül példázza, mennyi felfedezni való vár az északkeleti térségben.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

alkotás és a zene iránt elkötelezett, rutinos előadókból verbuválódott. A Belmondo első dala és klipje, Lesz, Volt, Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett, mind televízió, mind rádiójátszás tekintetében. Stílusuk saját meghatározások szerint beat metal. Ebben a rock, a beat, a metal és a Red Hot Chili Peppers-ös funk elemek szabad játékossággal keveredhetnek, horribile diktú akár sanzonos, akár diszkós elemekkel is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A koreográfia táncírás, a tánc kottája, a táncmozdulatok leírása sajátos jelrendszer segítségével. Általánosságban minden emberi tevékenység mozgások bonyolult koreográfiája.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A Várkonyi csibészek története 2017 elején kezdődött, amikor néhány hónap szárnypróbálgatás után a Come On Vibe projekt keretein belül úgy döntöttek az ózdi gyerkőcök, hogy itt az ideje zenekart alapítani és komolyabban foglalkozni a közös zenéléssel. A Come On Vibe egy olyan projekt, amely szeretné a zene meg annyi arcát megismertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Közvetítői szerepet nyújtanak a zene által mindenkinek, hogy megismerkedjenek hangszerekkel, felfedezzék saját muzikalitásukat, közösségi élmény, új közösségek, együttesek szülessenek. Az ezt követő években a Várkonyi csibészek megjárták Európát is. Többek között az Európai Parlamentben is felléptek. A sok zenei siker mellett mégis arra a legbüszkébbek, hogy programuk által a gyerekek pozitív lélektani fejlődésen mennek keresztül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Azért lássuk be, nem minden mai fiatalnak alapélmény Bródy János és a Fonográf zenekar. A Margaret Island együttes viszont egészen a gyökerekig ment vissza, a rockzene tekintetében vagy két emberöltőnyit utaztak. A népzenével kapcsolatosan még mélyebbre, a lehető legmélyebbre ástak. Az elegy egy kellően érzelmes folk rock, amely megtanít minket gicsmentesen duruzsolni szerelmünk fülébe, miközben odakint zuhog az eső.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santissima, Trinidad, Ruiz y Picasso több zenészt is megihletett. A New Wave előfutár Jonathan Richman, a The Modern Lovers frontembere 1972-ben írt róla egy dalt, amelyet később többek között John Cale és David Bowie is magáévá tett.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Máma vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Sólyog Tamás elmozdítását is megvizsgálja holnap az Alkotmánybíróság. A fényfestés nagyobb hangsúlyt kap az idei augusztus 20-án, mint a tűzijáték. A főpolgármester szerint 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége van a budapesti háztetőkön. Marad a napos száraz idő, ma 30 fokot mérhetünk. Holnap is alig lesznek felettünk felhők, megélénkül a szél, és 32 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Sólyog Tamás elmozdítását is megvizsgálja holnap az Alkotmánybíróság. Az ülésen további 3 napi rendi pont szerepel, utólagos normakontroll a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban, az országgyűlési képviselők 12 éves korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatára miatt. Új szemlélettel zajlik majd az idei augusztus 20-i ünnepség. A tavalyi 18 milliárd forinthoz képest most 4 milliárd forintot költenek az eseményekre. A rendezvénysorozat már augusztus 19-én elkezdődik. Este ismét buli helyszín lesz a Kossuth térből. A Margit sziget napközben családbarát programokkal, este fénykiállítással várja a látogatókat. A koncepció szerint az esti show Magyarország 1000 éves történetét meséli majd el. A tűzijáték csak 10 perces lesz, az audiovizuális show leginkább a fényfestésről szól majd, amelyet viszont augusztus 20-án este kétszer is megismételnek. A bíbor fehér lett Magyarország tortája idén. Az alapját vajban gazdag kevert piskóta adja, de van benne rögös túró és tejföl, az erdei gyümölcsös zselé réteget édes ribizlibor teszi még különlegesebbé. A győztes tortát a gyulai kézműves cukrászda csapata készítette. Több mint 7,6 milliárd forintot fizetett ki az Orbán kormány a század végnek idén január és március között. Az adatokból az látszik, hogy a cég szeretett egységáron dolgozni, sok tanulmány került 200 millióba, közvéleménykutatás pedig 300 millióba. A század véges cégek éves szinten milliárdokat kaszáltak 2024 és 26 április a 30. A század véges cégek éves szinten milliárdokat kaszáltak, csak 2024 és 26 április 30-a között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik. A mostani kormány a szerződést április 30-i hatállyal megszüntette. A főpolgármester szerint 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Karácsony Gergely közölte, Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot. A fővárosi program célja és értelme, hogy összesen 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt. A tárolóeszközök segítik a rendszer szabályozását is. Helyreállítási munkálatok kezdődnek szombattól a Gubacsi hídon. Most hétvégén éjszakánként teljes lezárásra kell számítani. Ilyenkor csak a Kvassai hídon lehet majd átkelni.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak vékony fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, délután pedig 27-32 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
5: Szép napot kívánok, ez itt a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média, marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál pedig Kutas Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
6: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
5: És a mai műsor első felében arról beszélgetünk, mit jelent az, hogy az autó egyre inkább intelligens társá válik, hogyan találkozik a prémium élmény, a fenntarthatóság, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia az autóiparban, és milyen szerepet játszik mindenben Magyarország, ahol éppen a BMW következő korszakának egyik legfontosabb fejezete íródik. Vendégünk a stúdióban Salgó András, a BMW Group Magyarország kommunikációs igazgatója. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
7: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat én is.
5: Na, azt gondolom, András, induljunk onnan, hogy az autóipar talán nagyobb átalakuláson megy keresztül most, mint az elmúlt 100 évben bármikor. Elektromosítás, szoftver alapú működés, mesterséges intelligencia és új versenytársak. Ebben a környezetben mi a legnagyobb kihívás ma egy olyan hagyományos prémium márka számára, mint a BMW?
7: Igazából valóban egy olyan sok fronton történő változáson megyünk keresztül, ami magát az iparágat is érinti, főleg az elektromos meghajtás terjedése, illetve egy csomó olyan új konkurens érkezik a piacra, itt Magyarországon is akár havi szinten, akikkel nyilván mi is a saját térfelünkön, de hogy meg kell, hogy küzdjünk. Egy prémium márka talán annyiból egy picit könnyebb helyzetben van, hogy a tradíciók, a márkának, a márkaértékei, a BMW esetében a sportos gyökerek, azok nagyon fontos hívószavak ma is a vásárlók számára. De ebben az elektromosításban egy olyan stratégiát kellett és kell kidolgoznunk, hogy mi több lábon állunk, és a BMW egyébként ezt képviseli, hogy már az elektromobilitás, az elektromos meghajtás a fő irány, de mi továbbra is egy technológiai nyitottsággal működünk, és talán ez is tesz minket sikeressé, hiszen a különböző földrajzi régiókban azért nem pontosan ugyanúgy fejlődik az ügyféligény, nem mindenki egyszerre szeretne elektromos modellre váltani, nem olyanok az adott infrastruktúrális lehetőségek, és a BMW ezt nagyon jól tudja kiszolgálni. Ez az egyik kihívás, a másik pedig az, hogy a sok új márka, akik azért elsősorban elektromos modellekkel jelennek meg, ugye nagyon magas technológiával és nagyon nagy marketing erővel lépnek piacra, ha már ez egy marketinges műsor, és ebben a marketing költés azért ez szignifikánsan látszik, és mert a BMW, mint prémium márka egy nagyon stabil helyen áll, de azért az a zaj, amiben mi élünk és működünk, az nem pontosan ugyanaz, mint néhány évvel ezelőtt.
5: Hogyha egyébként valaki átülne 15 év után a régi BMW-jéből az újba, akkor mi lepné meg legjobban szerinted?
7: A legújabb modell, és akkor érdemes ide kanyarodni, hogy a debreceni autó, ez a nagy büszkeségünk, ez az úgynevezett Neue Klasse generációnak az első képviselője. Ami a legnagyobb meglepetés, hogy az autó elektromos, de egy olyan finom, egy olyan szép mozgású és nagyon dinamikus autót tudtunk bemutatni, amiben a BMW márka értékek, a vezetés élménye, ez a klasszikus szlogen, ez ugyanúgy megtalálható. Mindeközben a belső tér pedig egy teljesen egyedi kialakítású, a legújabb 6. generációs akkumulátor csomaggal, elképesztő hatótávval, tehát ez 800 plusz kilométeres hatótávval érkezett ez az autó. Egy olyan új ér, egy olyan új korszak indult el, ami a márkán belül is most kijelöl egy utat, és ebbe az irányba fog haladni a BMW a következő évtizedekben.
6: Azért ez egy nagyon markáns változás volt dizájnban is, nem tudom, hogy az elmúlt években volt-e ilyen, én nem emlékszem.
7: Nem, ezt a BMW ennek is szánta egyébként, és ugye ez a Neue Klasse név, csak hogy a hallgatók is egy kicsit ezt jobban megértsék, ez nem egy vadonatúj elgondolás, hiszen a 60-as években, amikor a BMW akkor egy picit nehéz gazdasági helyzetben volt, és a kínálata nagyon kétpolusú volt, törpeautói voltak, illetve luxusautói, és nem volt olyan modellje, amivel igazán a nagy tömegeket megszólítja, akkor született meg ez az első Neue Klasse generáció, ami a mai BMW, vagy a későbbi BMW kínálatot aztán meghatározta. És most, amikor megérkezett ez az új Neue Klasse, pontosan azért is kapta ezt az elnevezést, hiszen egy korszakváltást hoz a BMW-nél, itt most már nyilván, mint elektromos autó, akkumulátor technológia, szoftver technológia, az AI megjelenése hozza ezt az új generációságot, de hogy úgy tekintünk erre mi is, mint egy új korszak első hírnöke.
5: Na most ez kommunikációs, meg marketing szempontból is nagyon érdekes, hogy egyrészt hogyan lehet megőrizni és átadni ezt a gyökeret, ezt az identitást, és megmutatni valami teljesen új. Hogyan tudjátok ezt csinálni?
7: Így van. Én azt gondolom, hogy a mai világban a következetességnek, a konzisztenciának az, hogy valaki hitelesen kommunikál valamit, annak azért van nagyon nagy értéke, és ez a vásárlók szempontjából is egy hatalmas érték, hiszen a márka erős és megbízható, és a BMW azért most már évek óta elkezdte beharangozni ezt a Neue Klasse generációt. Nyilván nagy is volt a tét, hiszen egy vadonatúj gyárból, ugye Debrecenből egy vadonatúj modellgeneráció első képviselőjét kellett elindítani, de egyébként ez nagyon sikeresen meg is történt. Tavaly szeptemberben volt az autónak a hivatalos bemutatója, a gyártása utána néhány hónappal később indult el, és most az első fél évben idén látjuk, hogy az egyik legsikeresebb modelljévé vált a BMW-nek Európa szerte, egyébként itt Magyarországon is, tehát átment az üzenet. Az autó jól is van pozícionálva, illetve az a technológia, amit ígér és hoz, az tényleg a megfelelő időben tudja most bemutatni, hiszen ha végig gondoljátok, vagy ha visszaemlékeztek ti is, ugye az elektromobilitás nagyon-nagyon beindult néhány évvel ezelőtt, aztán egy picit talán csillapodni látszott, több gyártó is visszakozott, igen, de mi ugye mindig ezt a több lábon álló stratégiát vittük, és ebben jön most ez az új elektromos modell, egyébként most már jön egy következő, majd egy Münchenben gyártandó, egy i3-as is, tehát ez egy folytatólagos történet, tehát nagyon fontos, hogy az ügyfél meg a marketing szempontokat is figyelmen tartó ügyfél is azt érezze, hogy ez nem csak egy one-off, egy egyszeri sikermodell, hanem tényleg egy új szériának az első képviselője.
5: Akkor ezek szerint nyitott volt a piac, de tartottatok tőle, hogy nem lesz ilyen lelkesedés?
7: A lelkesedés talán kevésbé tartottunk, inkább itt az egy veszély, hogy megérkezik a jelenlegi kínálatban egy olyan újdonság, ami egy kicsit felülírja az eddigieket, és ez pontosan úgy hidalja át a vállalat, hogy két év alatt kb. 40 olyan újdonság jelenik meg, ami vagy ez egy vadonatúj Neue Klasse modell és technológia, vagy a Neue Klasse technológia megjelenik modellek átdolgozásában. Ilyen most például a 7-es BMW-nek a következő nagy frissítése, ezt úgy hívjuk, illetve több egyéb modellünk is meg fog jelenni. Tehát nagyon rövid idő alatt érkezik egy olyan frissítés, ami átalakítja a BMW kínálatot, hogy ne érezze azt az ügyfél, hogy ő egy néhány évvel ezelőtti autóban valami régi technológiát hoz, hanem inkább a márka érték legyen folyamatos.
6: A hagyományos dizájn jegyek viszont nagyon-nagyon megváltoztak, ugye? Ezzel kapcsolatban mi volt a piacnak a visszajelzése?
7: Igen, ugye ez az autó, ez a debreceni autó egy visszatért a kis BMW-vesékkel, visszakacsint kicsit a gyökerekhez, de semmilyen szempontban nem szeretett volna retro modell lenni, hiszen nem is ez volt a cél. Inkább az, hogy azokat a márka értékeket hívja elő, ami a 60-as években a BMW-t nagyjá tette, illetve ebbe a mai elképesztő dömpingbe, ami ugye beszéltünk itt róla néhány perce érkezik, egy nagyon markáns karakter tud ez az autó hozni. Tehát itt nagyon sok a fémfület, nagyon monolitikus, nagyon egy tömbből faragott az autónak a megjelenése, amiben a jól ismert márkajegyek szépen el vannak helyezve és megjelentik, de ez mind nem érne semmit, hogyha egyébként nem lenne mögötte tényleg az a vezetési élmény, meg az, ahogy az autó mozog, és az a dinamizmus, ami egyébként minket mindig is a prémium szegmens élére sorolt. Úgyhogy ez egy olyan csomag, aminek így együtt kell működnie, és úgy tűnik, hogy egyébként működik is.
5: És egyébként azzal kapcsolatban van már tapasztalatotok, hogy milyen generációt tudtok leginkább például ezekkel az újításokkal megszólítani? Férfiakat, nőket?
7: Igazság szerint mi egy unisex márka vagyunk, tehát hölgyekhez és urakhoz is ugyanúgy szólunk és kommunikálunk. A technológiára szerintem nagyon nyitottak általánosságban az ügyfelek, és ez Magyarországon is igaz.
5: Tehát ez generáció független?
7: Ez szerintem mondod? Generáció független, és az itthoni vásárlókon azt is nagyon érezzük, hogy nagyon tudatosan jönnek már autót vásárolni, nagyon felkészültek, elolvasnak egy csomó tesztet, videókat néznek meg. Tehát ebben egyébként nagyon sokat változott a világ, és akinek ugye korábban is BMW vagy más premium márkája volt, eleve egy magas igényszinttel érkezik, tehát nekik tényleg olyat kell nyújtani, amire azt mondja, hogy igen, megéri számomra ezt a márkát választani.
6: az, hogy egy ilyen okos technológia van, ugye nem tudom, hogy jó a kifejezés az autóban, ez mennyire passzol egyébként a BMW-hez, vagy mennyire volt igény a fogyasztókban?
7: Azt gondolom, hogy nagyon is, mert az elektromos autók világában ugye az autó mozgását azt szoftveresen lehet igazából meghatározni. Ebben az autóban egy saját házilag gyártott szoftver rendszer van jelen, ami 4 szuper agyat, 4 szuper számítógépet jelent. A BMW úgyis hívja egyébként pont a vezetési élményére, a menet dinamikáért felelős részleget, hogy ez a Heart of Joy, ezt nem is nagyon fordítjuk, de ugye ez az élmény szó ugye ebben is benne van, és ez garantál, vagy ez által is olyan a vezetési élmény, amilyen. Tehát az autó nem csak dizájnban új, nem csak egy új gyárból készül, hanem egy egészen új szoftveres háttere is van. És ami nagyon érdekes, hogy magában a gyártásban is ennél a modellnél jelenik meg az AI-nak már a legmagasabb szintű használata, tehát már a beszerzési folyamatnál, a teljes logisztikai útvonalnál, ahogy egyébként a szerelő sorhoz megérkeznek a különböző beszállítónak az alkatrészei, ez egy ilyen kesztyűs forma szerint történik, tehát tényleg a legvégső ponton érkeznek meg az adott autóhoz a bizonyos alkatrészek, ezzel is nyilván a karbonlábnyomot, a hatékonyságot lehet csökkenteni, és itt mind-mind az AI már kulcs szerepet játszott, sőt, ha még egy gondolatot ehhez megengedtek, magának a gyárnak a tervezésénél is, tehát a debreceni gyárat először lemodellezték a virtuális térben, és a virtuális térben már szimulálták a gyártást, és közben épült a gyár, és amikor megépült a gyár, akkor a virtuális gyártást és a valós gyártást már össze lehetett hasonlítani, tehát nagyon magas fokú volt az AI használata.
5: Egyébként kommunikációs vezetőként ugye közelről látod ezt a teljes átalakulást. Mi volt az a pillanat vagy fejlesztés az elmúlt években, amikor te magad is már azt érezted, hogy most valóban egy új korszak kezdődött el számotokra?
7: Hát szerintem nagyon sok minden olyan történt. Nem tudok egy dolgot megnevezni, mert én ebben benne élek, és egy picit nehéz ebből úgy kívül helyezkedni, de amikor egy elektromos autónál már nem beszélünk erről az úgynevezett hatótáv paráról.
5: Tehát itt a tévhitekről.
7: A tévhitekről, amikor már úgy ül be az ember egy autóba, hogy igen, ez most azt írja ki, hogy 750 km a hatótáv, és elkezdem az autót vezetni, és az nem zuhan be, hanem tényleg annyi, akkor az egy olyan tabu döntés, vagy egy olyan korábbi félelemnek az átlépése, ami szerintem nagyon sokat segít. Ezen nyilván mi magunk is megéljük és átléptük, de a piacról is ez a visszajelzés.
6: Én a gyártás technológiára kérdeznék még vissza, hogy ugye most Debrecen az első ilyen gyár, később lesz egyébként a világon máshol is.
7: Igen, olyannyira, hogy a következő NAEC lesz a generációs modell, ez az i3-as, ugye mert a következő 3-as BMW-nek az elektromos kivitele. Ez a müncheni gyárból fog elindulni a gyártása idén augusztusban, tehát hamarosan, és a müncheni gyár ugye a legrégebbi gyára a vállalatnak, egy nagyon, nagyon komoly átalakuláson esett át, ez szinte München szívében található, és teljesen átépítették a gyárat, hogy már ezt a NAEC lesz a technológiát tudja hozni, és utána az Egyesült Államokban, Kínában, illetve több kontinensen is ez a NAEC lesz a technológia a gyártásban is meg fog jelenni.
6: Van valamilyen piacfelosztás, hogy mondjuk a magyarországi gyárban melyik piacokra készülnek az autók?
7: A BMW egyébként globális piacokra gyártunk, de mindig a kereslet és a piac azért hogy együtt mozog, tehát elsősorban igyekszünk európai gyártóbázisból, főleg európai igényeket kiszolgálni, már csak a logisztikai fenntarthatósági szempontokat tekintve is, de ha belegondolsz abba, hogy mondjuk a BMW-nek az X modelljei, tehát X3, X4, X5 és a nagyobb SUV típusú modelleknek Spartanburgban, ez Észak-Amerikában van a gyára, a gyártóbázisa, hiszen elsősorban az amerikai piacon éles stílus szabadidő autókat adunk el. Ez a debreceni gyár ettől függetlenül globális igényeket tud kiszolgálni, de Kínában például egy saját modellel érkezik ez az EX3-as BMW, az egy hosszított tengelytávú, az például kizárólag a kínai piacon fog készülni, tehát igyekszik a vállalat az adott piacra hoz legközelebb a releváns modelleket előállítani.
5: Egyébként a magyar gazdaságra és a magyar autóiparra milyen hatással lehet mindez?
7: Ugye a debreceni gyár...
5: Mert hogy felkerültünk a térképre.
7: Abszolút, igen. Tehát, hogy azért az nagyon, nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen relatíve kis európai országban azért nagy prémium márkák, meg egyéb autógyárak is jelen vannak. Amikor a BMW megjelent, ugye bejelentettük ezt 2018 nyarán, valamikor a gyár maga 2026 őszén kezdett el termelni, de a beszállítói körrel azért nagyon sok ezer embernek ad ez munkát, illetve mint egy prémium márka, nyilván a beruházó, meg a beruházás mértéke is azért nagyon vonzó az egész kelet-magyarországi régióban, úgyhogy ilyen szempontból abszolút hatással van, tehát van egy gazdasági hatása, de a márka megítélésében is, és itt egy marketing gondolkodással nagyon bízunk benne, hogy azért egy hogyha valami hazai gyártású, az egy kicsit közelebb van a magyar vásárlók szívéhez, vagy érzelemvilágához, úgyhogy bízunk benne, hogy ennek is lesz majd másodlagos hatása.
6: Más típusú kompetenciájú emberekre is volt szükség a gyárban? Ezt éreztétek így a menet közben?
7: Ugye a technológia újdonsága és olyan novumokat fonosított meg ez a gyár, ami korábban nem szerepelt, úgyhogy igen, de ez egy kooperációban készül, tehát német kollégák, magyar kollégák, illetve több a világ más gyárából érkező kollégák is dolgoztak azon, hiszen ez egy olyan első gyár volt, ami egyébként normál üzemmódban emissziómentes, tehát kizárólag megújuló energiával készül, tehát nagyon sok szempontból egy ilyen pilot projekt néven futott, vagy egy ilyen jellegű kezdeményezés volt, úgyhogy igen, itt egy nemzetközi tudás

0: a vezetés örömet, tehát hogy ezek közül melyik az, ami erős?
1: Szerintem ez így egyben erős. Tehát a BMW egy olyan márka, aki azért több mint 100 éve van jelen az autópiacon, mindig is egy meghatározó, és mindig is egy sportos gyökerű márka volt. Ez a vezetési élmény, ez ugye mindig jellemezett minket. Szerintem az nagyon fontos, hogy úgy tudjuk mindenféle érában, mindenféle termékkel, autóra nem szeretem ezt mondani, ennél sokkal érzelmesebb szerintem egy autó, de hogy mindenféle modellel, termékkel hozni azt az élményt, ami az adott korszaknak, vagy az adott kor emberének fontos, hogy ez egy megbízható, minőségi, prémium dolog legyen, és ez egy megkülönböztető érték. Tehát arról így beszéltünk egy néhány perccel ezelőtt, hogy ma már szerintem ez is nagyon fontos, hogy milyen egy vállalat, milyen egy márka mögött álló stratégia, ettől is számít, hogy valaki ilyen vagy olyan márkát vásárol.
0: Hogyan alakul át az autó és az ember kapcsolata? Ezekkel az újításokkal ugye ez teljesen újra értékelődik.
1: Igen, és ugye nagyon sok kényelmi funkció jelenik meg ebben az autóban is. Nyilván az elvárás az nagyon-nagyon gyorsan változik. Tehát annyira a digitalizáció térnyerése minden fronton, hiszen az ember a mobiltelefonjával él, az az autóban is egy elvárás. Az, hogy, de viszont ezeknek a digitális szolgáltatásoknak ugye nagyon jól is kell működnie. Tehát nem elég, hogy ott van, hanem ennek a működésben is azt kell hoznia, ami úgy kell mutassa a navigációnak a térképe, az iránymutatásokat, olyan szolgáltatásoknak kell működnie. Azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan változó dolog, ebben mi inkább élen járunk, tehát nem a piaci trendek után kullogunk. Egyébként ebben az autóban maga a műszerfal is egy ilyen vetített panoráma kijelző, abszolút egyedi a piacon, és ez is egyébként nagyon pozitív visszhangra talált idáig. Úgyhogy ez így együtt alakul, de a technológiai elvárás, meg az, hogy egy prémium márka mindig a létező legjobb, legfrissebb, legmegbízhatóbb technikát vagy technológiát kínálja, azt szerintem egy magyar vásárlónál is ugyanolyan fontos.
0: Most régóta vagy a szakmában, arra vagyok kíváncsi, hogy téged mi lelkesít, akár ebben az iparágban és egyáltalán a kommunikációs területen.
1: Valóban régóta vagyok, és szerintem az a fajta márka erő, ami most beszél 2026-ban az ügyfelekhez, és tudott beszélni a 60-as években is, és megszólított egy csomó embert, ennek van egy, nyilván van egy műszaki tartalma, van egy termékoldal, de van egy nagyon komoly érzelmi elköteleződés.
0: Én úgy érzem, hogy ez egy téged is megszólít.
1: És az az érzelmi, így van, ez az érzelmi kapcsolódás, ezt, hogy az ember végül szenvedéllyel tudja elkötelezetten képviselni azt a márkát már egy hosszú ideje, nekem ez nagyon fontos. Mert itt az azonosulás az igazából nem kérdés, és szerintem nagyon széles a kínálatunk, és egyébként nem csak autókkal, tehát a BMW-vel, Minivel, hanem egy csomó olyan vállalati témával is igyekszünk ott lenni, ami érdekes lehet a közönség számára.
2: Nekem is egy picit hasonló kérdés jutott eszembe, és nekem is az jutott eszembe, hogy régóta vagy a szakmában, hogy ilyenkor milyen szapportot kaptok, vagy mennyire van szabad kezetek egy ilyen új márkának a bevezetésekor?
1: Itt a Nike lesz a bevezetésnél, a BMW-től egyébként szokatlanul vagy eltérően elsősorban egy PR fókuszú volt maga a bevezetés eleje. Tehát inkább a sajtóba jelentek meg sajtóeseménnyel, újságírók bevonásával, és csak utána kezdődtek el a marketing költések. De itt Magyarországon mi kaptunk abban szabad kezet, hogy ez egy magyar autó, ez egy magyar üzenet, tehát amikor tavaly ősszel megjelentek az első fotók, akkor mi azután az első piacok lehettünk, akik marketing kommunikációba is tudtuk ezt építeni, és egyébként nagyon büszke vagyok, és ebben a műsorban ezt talán el lehet árulni, hogy egy bevezető rendezvényünken is, amit az autó köré építettünk még tavaly novemberben, több szakmai díjat is nyertünk, UNICEO fődíjat, illetve azóta is egyéb szakmai díjakat, pedig nagy FMCG cégek is versenyeztek lényegesen nagyobb büdzsével, mint a mi X3-os bemutatónk, de sikerült egy olyan kultúrával összekapcsolt élményt adni a vendégeknek, ami egy olyan márkaélmény, ami nem csak az autóhoz, hanem ami máshoz is kapcsolódik, ezáltal jobban visszaidézhető, meg talán tartósabb.
0: Ez mindenképpen gratulálunk. Ugye rengeteg újításról beszélgettünk most itt ebben a pár percben is. Mi lehet az a változás az autózásban, akár hogyha pár évre előre, öt évre előre tekintünk, ami most még elképzelhetetlen, de akár ott lesz öt év múlva a BMW-nél.
1: Ugye nagyon régóta beszél az autóipar meg a tech világ erről az önvezetés dologról, de azért ez folyamatosan tolódik, hiszen a szabályozás, a technológia egyébként nagyon nagy részben ott van és elérhető, de valószínűleg el fog jönni egy olyan pillanat, amikor bizonyos városi szakaszokon, ez akár működhet is, szerintem azért az egy léptékváltás lesz, és most igazából márkától függetlenül, tehát az autó és az önvezetés fogalma szerintem az egy hatalmas dolog lesz, és azt gondolom, hogy az is, ha nagyvárosokban egyre több lesz az emissziómentes új autó, és ezáltal csendesebb is lehet például egy város, tehát a zajra is ez gyakorolhat amúgy pozitív hatást, és nyilván maga a levegő minőség is javulhat. Ez egy picit hosszabb,

0: előretekintés, de hogy azért ezek olyan mérföldkövek, amik így előttünk vannak.
1: Akkor majd térjünk vissza erre. Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Salgó András, a BMW Group Magyarország kommunikációs vezetője volt ma a Business Lunch első vendége. Most egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lunch-ot. Maradjatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Nyár, vízsport, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
2: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
6: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot. A mai műsor második felében a sportjogok megszerzéséről, illetve a sportfogyasztás és egyáltalán a médiafogyasztás változásáról beszélgetünk, és kérdezzük vendégünket Ritter Tamással együtt, mert hogy az elmúlt években a Network 4 a magyar médiapiac egyik legdinamikusabban növekvő szereplőjévé vált, ma már 7 televíziós csatornát és egy streaming platformot működtetnek, miközben a sportjogok megszerzése és a sporttartalmak építése a vállalat egyik legfontosabb stratégiai pillére lett. A részletekről beszélgetünk a következő 20 percben. Vendégünk a stúdióban pedig Borsány Jenes András, a Network 4 Media Group vezérigazgatója. András, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
7: Köszönöm szépen a meghívást.
6: És hát induljunk onnan, hogy hogyan írnád le a jelenlegi struktúrátokat. Inkább egy televíziós társaságnak tartjátok magatokat, vagy tartalomipari vállalatnak?
7: Azt gondolom, hogy a gyökerek azok egyértelműen televíziósak, de szeretnénk azt mutatni, és azt gondolni, hogy mi már többek kevesebbek vagyunk, mint egy sima televíziós társaság, hiszen kellő időben léptünk a streaming piacra és a Net4 Plus streaming szolgáltatásunkkal, úgyhogy van egy kiterjedt tévés kínálatunk, és a kiterjedt tévés kínálat mellett ott van a streaming is. Változnak a fogyasztói szokások. Mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb az, hogy milyen tartalommal rendelkezel, milyen tartalmakat birtokolsz, miket tudsz az nézők számára bemutatni. E tekintetben szerintem ez a legfontosabb, a másodlagos pedig az, hogy milyen platformon mutatod meg a nézőknek.
6: Milyen súlya van a streamingnek?
7: Növekvő. Hogyha megnézzük a Nielsennek a napi vagy heti nézettségi adatait, akkor azt látjuk, hogy ma már a 18-59-es korcsoportban az úgynevezett other kategória, ami ugye 25%-ot tesz ki, körülbelül 25% az other kategória naponta, tehát körülbelül az emberek negyede valamiféle nem lineáris csatornát fogyaszt a tévéképernyőink keresztül. Tehát azt gondolom, hogy ez nő. Pár évvel ezelőtt ez kicsit kevesebb volt, mint 20%. Egyébként a nemzetközi példák azt mutatják, hogy ez a fejlődés ez valahol, mintha fölül korlátos lenne. Éppen nemrégiben láttam egy olasz nézettségi kimutatást, ahol úgy érzik, hogy tetőzött a streaming valahol 33% környékén.
6: Hát akkor meglátjuk, milyen logika mentén épül fel a csatorna portfóliót, mennyiben szórakoztató, mennyiben sport?
7: Ugye a portfóliónk gyökere az a vállalatunk az 2005-ben alakult, és 2006-ban kezdtük meg az első csatornánknak a működtetését, ez volt a Story TV, tehát a vállalatunk az a Szanomával közösen létrehozott vegyes vállalat, úgyhogy a gyökerek azok mindenképpen a szórakoztató oldalon vannak, a klasszikus, mondjuk az, hogy light entertainment csatornáknál, viszont 2020-ban úgy éreztük, hogy érdemes belépni egy másik piacra, a sportpiacra is, hiszen a változó fogyasztói szokások miatt nagyon-nagyon fontosnak ítéltük azt, hogy legyenek olyan tartalmaink, amik átvisznek minket a klasszikus televíziós térből a streaming oldalra úgy, hogy közben a televíziós súlyunkat is tudjuk növelni.
1: A ti portfóliótokban hány streaming csatorna van és hány lineáris, illetve milyen fejlődés látsz benne, tehát hogy mi lesz itt a következő egy-két évben, hogy látod?
7: Ugye a közvetlen a mi tulajdonunkban álló televíziós csatornák száma az 7 darab, van 5 darab általános szórakoztató csatornánk, a TV4, a Story4, a Galaxy4, a Film4 és a Max4, és emellett van 2 sportcsatornánk, az Arena4 és a Match4. Ezek mellett pedig képviseljük ugye a piacon, a televíziós piacon a Viasat Worldnek a tematikus csatornáit, ide 4 csatorna tartozik, a Viasat History, a Viasat Explore, a Viasat Nature és a Viasat Epic Drama, tehát összesen 11 lineáris csatornával vagyunk jelen a magyar tévés piacon, és emellett van a streaming szolgáltatásunk, a Net4 Plus, amelyben jelen pillanatban prémium sporttartalmak vannak, de ezen a helyen hadd mondjam el elsőként azt, hogy hamarosan be fognak kerülni a sport mellé filmek és sorozatok is, és akár még más zsánerek is, tehát bővítjük a streamingük kínálatát, és azt reméljük, hogy ettől még több ember számára lesz vonzó.
6: Ha így visszatekintesz, mi volt, vagy melyek voltak a legfontosabb stratégiai döntések a cég növekedése szempontjából?
7: A növekedés szempontjából, amikor elkezdtük fejleszteni a portfóliónkat, akkor a legfontosabb az volt, hogy először növeltük a lineáris szórakoztató csatornáink számát erre a bizonyos 5-re, amit a korábbiakban említettem. A másik pedig egyértelműen az, hogy 2020-ban úgy döntöttünk, hogy belevágunk a sporttartalmaknak a megvásárlásába és sugárzásába. Úgy gondolom, hogy ez volt egy olyan fordulópont, ami megalapozta azt a növekedésünket, ami az elmúlt években jellemző ránk.
1: Magyarországon a sport TV piac az nem telített? Mennyi csatorna van? Kb. 10, nem?
7: Én azt hiszem, úgy éppen nézegetem, hogy 9, de ezt érdemes összeszámolnunk. Ugye a TV2-nek van 2 csatornája, a Spiller 1 és a Spiller 2, de ezek ilyen vegyes profilú csatornák, hiszen azokon a hétköznapokon férfiakat érdeklő dokumentumfilmek vannak. Ugye van a Sport 1 és a Sport 2, mert annak idén egyébként pörtesen én indítottam még 2000-ben. Ugye az Eurosportnak a 2 csatornája, a közszolgálati tévének az M4 Sport, és ott is van ugye ez a hétvégi plusz csatorna, amin szintén szoktak sportot közvetítés mellett vagyunk mi, tehát akkor ez 9-10 csatornának felel meg. Hogyha ezt összehasonlítjuk, és ezzel azt hiszem, hogy egy tévhitet is el tudok osztatni, hogy van ez a többi országhoz képest, akár a környező országokhoz képest, akkor se országban az ismeretém szerint több mint 20 sportcsatorna van. Az ex-jugoszláv piacon is több mint 20 csatorna van, tehát egyáltalán nincs olyan sok sportcsatorna Magyarországon, mint azt egyesek szeretik hangoztatni.
6: És akkor ugye 2020, amikor úgy döntöttetek, hogy a sport mellett teszitek le pluszban a voksotokat, miért tekinted a sportot stabil, hosszú távú tartalomnak ebben a fragmentált médiapiac?
7: Minden kutatás azt mutatja, hogy az úgynevezett event típusú műsorok, az esemény típusú műsorok, amire azt szokták, hogy az angolok mondják, hogy appointment to view, tehát akkor kell nézni, amikor történik, ezek a legerősebb eszközök arra, hogy fenntartsák a tévés közönséget, vagy hogyha streaming szempontból figyeljük, közelítjük meg a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek azok a tartalmak, amik oda vihetik a fogyasztókat. Úgyhogy mi két lehetőség között kellett, hogy mérlegeljünk a fejlesztés idején, hogy belevágunk-e a sportjogok megvásárlásába, vagy pedig belevágunk intenzívebben ilyen nagy horderejű magyar szórakoztató műsoroknak a gyártásába. És úgy éreztük, hogy a sport az relatíva kisebb kockázatot jelent. Azért jelent kisebb kockázatot, mert a sport, a fontosabb sportjogoknak van egy várható teljesítménye. Hogyha azt mondod valakinek, hogy te vagy jogok tulajdonos a Premier League-nek vagy az NFL-nek, akkor tudják, hogy mit veszel. Ha azt mondod, hogy olvastál egy csodálatos jó scriptet, és abból készül egy tévéjáték sorozat, akkor az úgy önmagában egy elég üres kommunikáció. Nem evidens, hogy az egy, hogy mit, kap, mit kap a fogyasztó, nem evidens a siker. Lehet hatalmas siker, ha úgy tetszik, akkor nagyobb a kitörés lehetőség felfelé, de megvan ugyanúgy a jelentős kockázat is, hogy lehet abból teljes bukás. Hogyha visszagondoltok az elmúlt pár évre, azért voltak jó pár olyan dramatikus mű, vagy nagy szórakoztató műsor a piacon, amely totálisan elhasalt. Azok a produkciók tulajdonképpen teljes veszteséget jelentettek annak a médiaszolgáltatónak, amelyik beindította. A sport tartalmaknál egy szűkebb sávban mozogsz, kisebb a kockázat, pontosan tudod, hogy mit várhatsz az NFL-től és a Premier League-től is persze, vagy még akár a Bundesliga-ban, amivel elkezdtük, amikor sok magyar játékos volt a Bundesligában, akkor relatíve valamennyivel értékesebb volt, mint most, de a Bundesliga akkor is Bundesliga, hogyha nem ott játszik éppen a Szoboszlai Dominik.
1: Milyen sportjogok vannak most nálatok, illetve milyen sportágok felé nyitottatok?
7: Tudatos volt az építkezésünk abban, hogy megpróbáltuk a fiatalokat, leginkább érdeklő sportokat megszerezni. Ide tartozik az, hogy a legszélesebb technikai sportkínálatunk van. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a Forma 1 kivételével valamennyi fontos automotorsportot közvetítjük, MotoGP-t, Superbike-ot, NASCAR-t, IndyCar-t és még sok-sok egyéb más technikai sportot. Szintén részét képezte a stratégiánknak, hogy megvesszük az amerikai futballt, nem csak az NFL-t, ami ugye a prémium része az amerikai futballnak, hanem az egyetemi bajnokságot is. És ugye emellett azt mondhatjuk még, hogy miénk ma a legszélesebb nemzetközi futballkínálat, hiszen egy részét közvetítjük a Premier League-nek, illetve az angol liga kupát teljesen, de mellette ott van nekünk teljes mértékben a Bundesliga, illetve az olasz bajnokság, a Serie A és az olasz kupa is.
6: Egyébként egy ilyen döntésnél a személyes sport iránti lelkesedés is szerepet játszik, vagy kizárólag az üzleti döntések és számok számítanak?
7: Nyilván van affinitásom, hiszen beszéltünk arról, hogy én voltam a mostani EMC által tulajdonos sport és sport kettőnek is az első vezérigazgatója, meg családilag is kötődöm a sportvilágához, de ilyen esetekben hideg fejjel szakmai üzleti döntést kell hozni. Ami előny lehetett az, hogy ezen a piacon, amikor úgy döntöttünk, hogy elindulunk, akkor ezen a piacon én relatíve otthonosan mozgok.
1: Hogyan látod a fogyasztási szokásokat, hogy fizetnek a nézők szívesen a sporttartalomért?
7: Azt gondolom, az RTL az elmúlt években rengeteg energiát és pénzt fektetett abba, hogy a fogyasztási szokások e tekintetben változzanak. Hogyha visszagondoltok arra, hogy milyen megrökönyödést okozott az, hogy bajnokok ligája meccsekért kvázi pénzt kértek és próbálták terelni a nézőket, mi úgy érzékeljük, hogy ezek a fogyasztói szokások némiképp változnak, és elindultak abba az irányba, hogy az emberek elfogadják. Elfogadják az, hogy fizetni kell a sportjogokért, de azért ez egy nis termék, egy vékony réteget érintő, egy érdeklő termék, éppen ezért azt gondolom, hogy önmagában egy-egy eseménnyel nehéz áttörni. Úgy már át lehet törni, hogy mi megpróbáltuk, hogy több sporteseményt birtoklunk, és ezek egy ilyen széles skálát adnak ki, a széles spektrumot, hiszen nem említettem az előbb, de nálunk van mondjuk a férfi és női tenisz sorozat, az ATP és a WTA Tour, vagy éppen a UFC, és azért azt hadd mondjam el, hogy a hétvégén közvetítettük kizárólag streamingben közvetítettünk egy UFC összecsapást, egy McGregor nevű viszonylag ismert ilyen UFC harcos. Én nem vagyok egyébként nagy híve ennek a sportnak, de az ember muszáj, hogy ne érzem döntéseket hozza, hanem pragmatikusakat, és hát én azt mondom, hogy több 10 000 ember nézte a streamingünkön vasárnap hajnalban ezt a közvetítést, meg voltunk döbbenve, hogy mennyien.
1: De akkor lényegében ez működik, mert annak idején tényleg sok volt a kételypont, amikor az RTL ugye elindult ebbe az irányba.
7: Tamás, abszolút azt mondhatom, hogy működik, de önmagában még nem működik. Amikor beszéltünk a marketing és médiás interjúban a Krisztiánnal erről, akkor is én azt mondtam, hogy ott tart ma már a streaming, hogy lehet olyan kimutatást készíteni, hogy ez egy működőképes, üzletileg eredményes vállalkozás, de hogyha minden egyes költséget odapakolsz mellé, akkor ma még ez messze-messze nem tartott.
6: Egyébként hogyan lehet a sportot úgy csomagolni, hogy digitális és lineális platformon is működjön?
7: A mi stratégiánk az, hogy a streamingben megpróbálunk többet adni, mint a lineáris kínálatban. Tehát vegyük az NFL-t példaként. A tévécsatornánkon, az Arena 4-en, az egyik sportcsatornánkon, ahol mi rendszeresen közvetítjük az NFL meccseket, ott ugye vasárnap egymást követően 3 mérkőzést lehet megnézni, 3-at, amit kiválaszt a mi szerkesztői csapatunk. De mi párhuzamosan a streamingben nem csak ezeket a mérkőzéseket mutatjuk meg, vagy nem is annyira ezeket, hanem alternatív meccseket, amiket nem mutatunk a tévébe, illetve ott látható például egy körkapcsolásszerű NFL közvetítés, az a cím, hogy NFL Red Zone, tehát aki akkora fan, hogy minden meccsről akar értesülni, akkor ha az előfizetésen keresztül ezt nézi, akkor helyszínről helyszínre
6: exkluzív
7: a kép, tehát exkluzív tartalma. Tehát a lényeg az az, hogy egyedi tartalom, és szerintem nagyon fontos a volumen. Tehát az emberek, akik most már egyre inkább hajlanak arra, hogy fizessenek a tartalomért, azért fontos, hogy úgy érezzék, hogy fair dealt kapnak, hogy jól járnak. És ebbe bele tartozik az is, hogy nem azt kell, hogy érezze a potenciális előfizető, hogy egyetlen egy eseményért fizet elő, hanem úgy érzi, hogy van egy indikáció, egy trigger, amiért ő éppen előfizet egy szolgáltatásra, de hogy azt is tudja magának mondani egyfajta önmeggyőzésként, hogy van ott még más is, amit fogok tudni nézni. E tekintetben azt gondolom, hogy nagy előrelépés lesz nálunk, hogy a streamingükbe, a sport mellé bekerülnek a filmek, sorozatok és néhány saját gyártású műsor is, mert ez is egyfajta visszaigazolás, hogy ez nem feltétlenül a családban egy férfi termék, hanem lehet egy olyan termék is, ami a család többi tagja számára is érdekes és izgalmas tud lenni.
6: És éppen vannak nemzetközi példák, amelyek inspirálják a tartalomstratégiátokat?
7: Abszolút, tehát a sportpiaci terjeszkedésünkben nagyon, vagy elsődleges példa az a Sky, amelyik ugye ma már a Comcast, a Universal által tulajdonolt vállalat, és egyébként, hogyha néztétek a híreket, akkor az elmúlt egy hétnek a legátütőbb információ az, hogy megveszi a legnagyobb kereskedelmi tévét. Tehát a Sky, mint nagy televíziós platform, fizetős televíziós platform, Nagy-Britannia megveszi a legnagyobb kereskedelmi tévét, tehát látszik, hogy egyébként hogyan konvergál a piac, hogyan olvad össze a korábbi PTV piaca az azt megelőző tradicionális free-to-air tévés piaccal, de visszatérve a Sky az a példa számomra, azért is egyébként, mert gyakornokként, meg aztán szerkesztőként ott dolgoztam, ami szerintem egy tökéletes mintája annak, hogy hogyan lehet fölemelni a sporttal a médiát és a médiával a sportot, hiszen ahol a Premier League tart, ugye ez a Murdochnak, Rupert Murdochnak volt a nagy ötlete, hogy a Sky annak idején szerezze meg a Premier League-et, hogy hol tartna a Premier League, az legalább annyira köszönhető a Sky-nak, úgyhogy ez egy olyan együttélése ennek a két nagyon erős brandnek, ami szerintem a világon az egyik leglátványosabb sportmarketing siker.
6: Bocsánat, van, hogy házon belül vita van, hogy milyen sportjogok mellett döntsetek?
7: Mindig van beszélgetés, ugye azt szoktuk mondani, hogy a költségvetés végül is korlátos, tehát meg kell tudni állapodni abban, hogy mi az, amire van forrásunk, mi az, amire nincs, de megpróbálunk tanulni a tapasztalatokból, és az, hogy a csapatunknak van egy elég jelentős sportmúltja, vagy sporttévés múltja, az segít abban, hogy kiválasszuk azokat a tartalmakat, amik jól működnek. Van egy pár kifejezetten jó döntésünk, szerintem erre büszkék lehetünk. Hogyha beszéltünk itt a technikai sportokról, például a NASCAR, ami körbe-körbe mennek ilyen kocsikkal egy ilyen ovális pályán, az egy döbbenetes, hogy mennyire érdekli Magyarországon az embereket. Szerintem arra senki nem gondolt volna, hogy ez működni fog, és a főszerkesztőnk, a Misúr Tamás mondta, hogy ezt próbáljuk meg. Ez nem egy evidens választás. Nem egy evidens választás, ilyen ez a UFC is, tehát ez ugye ez egy ilyen küzdősport.
8: Mikor hoztátok be, bocsánat?
7: Behoztuk, azt hiszem 4 évvel ezelőtt, és mi is meg voltunk döbbenve, de ez nagyon fontos, ezt ebben a körben mondom, mert ugye ti is tartalom előállítók vagytok, műsorkészítők vagytok, hogy egy nagyon érdekes találkozása egy nálunk kezdő fiatal kommentátornak, aki ma már nagyon tehetséges, hogy Parag Zsombor, nem csak a nagyon tehetség, sem eléggé ismert is, mert például a MotoGP-nél ő volt a helyszíni közvetítő a Balatonparkon, de találtunk mellé egy ügyvédet, aki magától jelentkezett Debrecenből, hogy azt mondta, hogy egy nagyon régi rajongója ennek, és ő szeretné kipróbálni magát. És hogyha azt meghallgatjátok, hogy ő hogy közvetít, akkor az ember elájul, mert hihetetlen jó érzéke van ehhez, és ketten együtt adnak ki egy olyan jó szórakoztató elegyet, ami ezt az egész sportágat megemeli. Ezzel csak arra szerettem volna utalni, hogy nem elég önmagában értékes jogokat vásárolni, az sem mindegy, hogy hogyan tálalod, mennyire szórakoztató módon, mennyire vagy képes bevonzani olyan embereket, akik evidens módon nem néznék.
6: Még a kulisszatitkokról beszéljünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te vezetőként mennyire tudod még nézői fejjel nézni akár bármelyik sportközvetítést, vagy azt figyeled, hogy hogyan készült.
7: Amikor nehezebb idők vannak, akkor mindig arra gondolok, hogy az ember hagyja a fenébe ezt a vállalat menedzsel, és menjünk vissza újra műsort készíteni. Jó lenne valami nagy műsort csinálni, annak van egy ilyen szép nagy adrenalin lökete, hozzuk létre, sokkal-sokkal élvezetesebb, mint molyolni a különböző szerződéseken, meg küszködni különböző tárgyalásokkal. Én alapvetően ugye a kreatív oldalról jövő ember vagyok, úgyhogy mindig azt próbálom megkeresni, hogy mi érdekli az embereket. És én nagyon hiszek abban, és ugye beszéltünk arról, hogy ez a cég, a miénk, az a Szanomában jött létre, és a Szanoma gyökereire épp épült, hogy ott is nagyon fontos volt mindig, hogy a tartalomra összpontosítsunk. Meggyőződés, ami nem lehet egy médiacég, még középtávon sem sikeres, hogyha nem az az elsődleges cél, hogy jó, izgalmas tartalmakat hozzon létre. Tehát mindig a kreativitáson kell, hogy a hangsúly legyen.
6: Meg akkor persze, a nézői szemben.
7: Igen, a nézői szemben, tehát mindig meg kell próbálni a nézők szemével, fejével figyelni, gondolkodni. Ha ez megvan, akkor előbb-utóbb megtalálható az üzleti modell.
6: Tehát
7: a sikeres
6: kell
7: üzleti modell.
6: Maradni.
7: Igen, ha nem jó a termék, akkor az ember lehet, hogy rövid távon képes üzletileg sikert elérni, de előbb-utóbb onnan elfogy az energia.
1: Többször behoztad a kreativitást, ennek van valamilyen formalitása a cégen belül? Tehát, hogy például kiket hozol be a döntéshozatalba, kik szólhatnak bele, kik hozhatnak ötletek, hogy működik ez nálatok?
7: Megpróbáljuk ezt a lehető legszélesebb bázisra megcsinálni, tehát mindig arra törekedtünk, hogy legyen egy jó csapatszellem, és közösen gondolkodnak azok, akik a kreatív oldalról jönnek, és közösen azok, akik majd aztán elmennek akár a távközlési cégekhez, vagy a hirdetőköz értékesíteni. Ebből persze nagyon, nagyon izgalmas beszélgetések tudnak születni, hiszen gondolhatjátok, hogy mondjuk egy kreatív műsorkészítő az teljesen másképp látja az egésznek. Ő csak azt látja, hogy ez jó lesz.
1: Viszont ugye, jobban tudja eladni a saját terméket.
7: Igen, viszont az egy külön szerencse, hogy sikerült olyan kollégákat találni a menedzsment oldalán, akik szeretik és értik a sportot. Tehát ugye néhány évvel ezelőtt csatlakozott hozzánk kereskedelmi igazgatónak Lennert Márton, aki korábban a Telekomnál és a Vodafonnál dolgozott, és Marci maga is nagy sportrajongó, tehát ő tök jól érti, hogy pontosan mi az, amire szüksége lehet az embereknek, és tud súlyozni, és azt mondom, hogy az is egy erény, hogy az általad is meg Juni Györgyekkel nagyon régen együtt dolgozunk, a kreatív igazgatónk, ő egy olyan kreatív alkotó, akinek mégis van komoly üzleti vénája. Tehát azért a lila köd az eloszlatható bizonyos pillanatokban, és akkor képesek vagyunk a kreativitást, a racionalitással ötvözni.
6: Én még arra lennék kíváncsi, hogy hol lesz a legnagyobb a verseny? A sportjogokban, a streamingben, a technológiában?
7: Szerintem ezt válasszuk ketté. Tehát én a technológia az a streaming, vagy a lineáris csatornák. Ugye látjuk, hogy változnak a fogyasztói szokások, a fiatalok számára a tévézést, az már egyre inkább a streaming jelenti. Tehát ő azt mondja, hogy tévézik, tehát de ezt az igét használja, de valójában ő úgynevezett on-demand jelleggel ugye lekér különböző tartalmakat a különböző platformokról. A platformok az én véleményem szerint össze fognak csúszni, tehát egyre inkább a fogyasztási szokások azok úgy fognak alakulni, hogy vagy lineárisan, vagy streamingen nézzük, akár előbb-utóbb az egyikből átvándorolhatnak a tartalmak a másikba. A lényeg az, hogy mit nézünk. Tehát szerintem a hangsúly azon van, hogy ki milyen tartalmakkal rendelkezik, és a médiaszolgáltatók, a tartalomszolgáltatók közötti versenyben szerintem a legfontosabb az lesz, hogy ki milyen sportjogokkal rendelkezik, ki milyen hiteles hírszolgáltatással rendelkezik, ez azokra a cégekre vonatkozik, amelyek hírt szolgáltatnak, és hogy ki milyen színvonalú saját gyártású szórakoztató műsorokat tud létrehozni. Ezek lesznek a legfontosabb megkülönböztetési pontok, tehát a szórakoztató műsorok, azon belül is, hogy a különböző zsánerek, beszéltünk az úgynevezett ilyen shiny floor műsorokról, amit ugye a TV2 és az RTL készít ugye a hétvégére, ezek a nagy szórakoztató műsorok, vagy éppen a reality jellegű műsorok, amik relevánsak lehetnek. A sport szintén nagyon fontos, mert ugye itt utalok vissza arra, amiről korábban beszéltünk, hogy az adott pillanatban való releváns tartalom sugárzása az mennyire fontos, mert azt abban a pillanatban akarják nézni az emberek, és ebben az élő szórakoztató műsorok, bizonyos pillanatokban a hírműsorok, a hírtartalmak és a sport az első számú csatlakozási pont.
6: Változik a médiapiac. Hol képzelitek el magatokat 2030-ra?
7: Magyarországon mi azt szeretnénk elérni, hogy egyre inkább a TV2 és az RTL mellett a következő, tehát a harmadik jelentős tartalomszolgáltatói csoport legyünk. Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, még sok mindent kell ehhez tennünk, de a stratégiánk az eléggé jól érzékelhető most már nem csak házon belül, hanem szerintem házon kívül is. Van egy széles portfóliónk, ezt próbáljuk minél hatékonyabban, minél jobb tartalmakkal megtölteni. Ősszel is, amikor előállunk az új műsorkínálatunkkal, akkor nem csak a sport oldalon fogunk ugye fontos tartalmakat bemutatni, hanem a film sorozat kínálatunk is megpróbál erős és egyedi lenni, és meg fognak jelenni saját gyártású műsorok is a kínálatunkban, ami eddig nem volt jellemző, mert a költségvetésünk az most jutott el abba a pontba, hogy azt mondtuk, hogy most már ismerve azt, hogy milyen gazdasági környezet várható Magyarországon, érdemes a saját gyártású műsorokba is investálni.
6: András, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
7: Köszönöm szépen a meghívást.
6: Borsány Jenes András, a Network 4 Media Group vezérigazgatója volt ma a Business Lounge vendége, és ez volt a Business Lounge. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozzunk két hét múlva, legközelebb Kutasi Juditot hallottátok.
7: Sziasztok!
0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n.
2: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
8: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
8: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
9: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
2: Rádió Café. Van barátod.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
13: Egy rádiót venne, de minek, uram?
14: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
15: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: 4 milliárd forintba kerül az augusztus 20-i programsorozat. 125 milliárd forint hitelt kell visszafizetnie hamarosan a fővárosnak. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Napos száraz idő lesz, 30 fokot mérünk, holnap is alig lesznek felettünk felhők, megélénkül viszont a szél, délután 32 fokra számíthatunk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 4 milliárd forintba kerül az augusztus 20-i programsorozat. A budapesti események már 19-én elkezdődnek, és 10 helyszínen zajlanak majd. A Margit-szigeten, a Műegyetem melletti Dunaparton, a Kossuth téren, a Parlamentben, a Szabadság téren, a Bárkertben, a Budai Várban, a Városligetben, a Szent István téren és a Szent István Bazilikában. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A Parlamentet 20-a és 22-e között díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni. Tatabányán egyébként elmarad az augusztus 20-i tűzijáték, ez az első megyeszékhely, amelyik így döntött a rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt. Közben az országos ünnepi programok költségvetését is drasztikusan megvágták. Alig egy hónap múlva 125 milliárd forint hitelt kell visszafizetnie a fővárosnak, miközben jelenleg mínusz 65 milliárdot mutat a számla egyenlege, tudta meg a Népszava. A lap szerint a tartozás összege úgy jön ki, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatnak szeptember 19-ig vissza kell fizetnie az idén felvett 80 milliárd forintos folyószámla hitelt. A hónap végéig pedig törleszteni kell a BKK által az évközi fizetőképesség fenntartása érdekében márciusban felvett 45 milliárd forint átmeneti forgóeszköz hitelt is. Átmeneti enyhülést ugyanhoz az iparűzési adó szeptemberben befolyó második részlete, de az előzetes számítások szerint a hitelek visszafizetése, a feltorlódott számlák kiegyenlítése és a működés költsége október elejére ismét kiüríti majd a kasszát. Kárenyhítési előleget kaphattak a szőlő- és gyümölcs termelők. Az előleg fizetési kérelmet augusztus 24-e és szeptember 6-a között elektronikus úton kell benyújtani, az agrár kárenyhítési szerv pedig legkésőbb október 15-ig döntést hoz, és az előleget, károsodott hektáronként 100 000 forintot, 5 napon belül kifizetnek a termelőknek. Véradásra hív az országos vérellátó szolgálat, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az augusztus 20-i ünnepek előtt. A vérellátó szolgálat jelezte, az ország vérkészlete jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A Magyar Vöröskereszttel közös nyári kampány keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket.
15: Időjárás a Rádió Cafén.
16: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak vékony fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, délután pedig 27-32 fokot mérünk majd.
15: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene edukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
2: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
3: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
4: Zsebrádió!
5: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
6: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
7: Nagy figyi! 1937-ben a DuPont vállalat szabadalmaztatta a nejlont. Addig nem volt. Ez teljesen megváltoztatta a teljes textilipart és a divatot is, mivel praktikus helyettesítője volt a selyemnek, meg más szöveteknek. Az első reklámokban azt mondta a DuPont, hogy olyan anyagot hoztak létre, ami olyan erős, mint az acél, de olyan finom, mint a pókháló. A legnépszerűbb felhasználása az elején a női harisnyák volt, meg a fogkefék nejlomból. Ez a műanyag, amit úgy általában műanyagnak hívom. Mondjuk nem mintha kellemes érzés lenne acéllal vagy pókhálóval fogat mosni, de ez mindegy. És ráadásul azzal, hogy mennyire károsítja ez az egész nejlom meg a műanyag a környezetet, még egyáltalán nem foglalkoztak. Ez egy teljesen új dolog, hogy rájöttünk, hogy az óceánokon hatalmas szemétszigetek úsznak, és nem tudunk velük mit csinálni. Meg tudjátok, műanyag van a bálna pociában. Lényeg a lényeg, hogy a DuPont a világ legfurcsább és legizgalmasabb beruházását hajtotta végre. Azzal reklámozták a DuPont-féle anyagok tartóságát, hogy megbíztak egy Krisztó nevű bolgár művészt, hogy használja az anyagaikat. A Krisztó pedig zseniális volt, és becsomagolt Amerikában, Floridában, Miami-nál teljes szigeteket rózsaszín műanyagba. De a legismertebb műve egyébként az volt, amikor becsomagolta a Berlinben a német parlamentet, a Reichstagot. Bizony, az egész épületet. Úgy nézett ki az egész épület, mint egy hatalmas karácsonyi csomag. Úgy át volt kötve kötelekkel, és mindenki mehetett oda, aki akart csomagolni. Tényleg, iszonyú sokan oda mentek csomagolni. Egyébként ez a DuPont vállalat nem csak a nejlonról híres, néhány évvel később felfedeztek egy másik anyagot is, a teflont. Százszónak is egy a vége, gyerekek, a világ legnagyobb találmányairól előbb-utóbb mindig kiderül, hogy valami nem jó bennük, legyen az atomerőmű, nejlon, teflon, benzinmotor, autógumi vagy óceánjáróhajó. Először örülünk neki, aztán rájövünk, hogy miért nem jó. Ti életetek legnagyobb kérdése az lesz, hogy hogyan tudjátok megóvni a Földet ezektől az először jó, aztán később nem jó dolgoktól, vagy ha ez nem sikerül, hogyan tudtok elköltözni a Mars

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj.

0: amikor csatajelenetet festenek, akkor a lovaknak nem kell két lábon ágaskodni egy hónapon keresztül.
1: 3.
0: Az, amit a művészettörténész a színek dühös táncának nevez, azt a festő úgy hívja, hogy akril meg borzecset.
1: 4.
0: A festőkben az a jó, hogy kötelező olvasány van, de kötelező festmény nincs.
1: 5.
0: Az a festő, aki festés közben fütyörészik, az tud tapétázni és ablakkeretet mázolni.
1: 6.
0: A festő ruhája és a keze mindig festékes. Hogy bevásárlás közben is lássa mindenki, ő egy festő.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
2: Mi?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezz meg anyádat! Horgász percek Totyával.
3: Van már valami? Semmi.
4: Nekem a horgászás az örömöm, igen, az asszonykámnak kötöm.

0: Zsebrádió. Őrület, ami itt folyik.
1: A hálózsák szaga. Ötvenötödik rész. A karfiol nem főzi meg magát.
2: Illés meghívta Diósi felügyelőt ebédre, Árpádhoz. Igazából nem meghívta, hanem egy kicsit odarendelte. Egy cekli volt a detektív sátrán. Péntek 12:30-kor legyen Árpádnál. Maga is eszik. Hozzon evőeszközt meg egy méhtányért. Pici zavarta, hogy semmi tiszteletet nem kap ezektől az emberektől. Pedig ő éppen a megmentőjük. Meg ne rendelgessék már ide-oda. Puffogott. És lássuk be, akármennyire is egymásra voltak utalva ebben az ügyben, igaza volt.
3: Menjenek a francba, de tényleg! Kinek képzeli ez magát? Úgy látszik, az ELTE nyelvtudományi karon nem oktatják a jó modort. Talán kéne indítani a nyelvész professzoroknak egy kurzust. Hogyan viselkedjünk városiakkal? Címmel. Komolyan mondom, egy igen csúnya szót mondanék most, ha nem lennék egy rádióban.
2: Diósi addig-addig fortyogott magában, amíg úgy nem döntött, hogy nem megy oda. Elege volt.

0: elege lett abból, hogy három színes fém tolvaj öregasszony Ervin kézi. Hogy a gumicsizmás falu hülyéje odarendeli magához ebédre, de vigye tányért. Hogy Téglás, a minisztériumi karrierzsaru véletlenül megtudja a világ titkát, amiből egy hónap múlva úgy meggazdagszik, hogy zsebből megveheti a Tiszántúlt. Elege volt mindenből. Már hangosan dühöngött a sátrában.
1: Menjetek ti mind a francba, hazamegyek. Bunkók. Bunkók vagytok. Köpök a sírotokra.
0: Feldúltan kimászott a sátrából. Illetve csak kimászott volna. De csak félig tudott, mert egy férfi állt az útjában. Komikus látvány nyújtott, hogy négy kézláb felnézett a férfira. Illés volt. Illetve dr. Sajnovics Illés, nyelvész professzor.
2: Üdvözlöm, nyomozó. Elnézést, de véletlenül hallottam, hogy ön igen feldúlt. Csak azért látogattam meg, hogy megkérdezzem, időben megkapta-e az üzenetet, hogy tisztelettel vendégül látnánk önt ebédre, és egy beszélgetésre, hogy megköszönjük a segítségét.
0: A felügyelő, ha lehet, még hülyébb látvány nyújtott, mert most már az arca is megnyúlt meglepettségében.
1: De nem ön írta a levelet?
3: Én írtam magának, zsarukám.
0: Manya, azaz Jeles Marica lépett melléjük. Kimért volt, és barátságtalan. Végigmérte Illést, majd elfordult.
3: Doktor úr, ha lehet, mellőzzük egymás társaságát. És nem vagyok a postása. Ha az Árpád akar valamit, jöjjön ide, és majd a jelesek megbeszélik egymás közt, hogy mi legyen. Azért ők a jelesek. Maguknak, idegeneknek. Ehhez semmi köze.
0: Mire a végére ért, érezhető volt a hangjában a sértettség. A felügyelő észrevette, hogy volt valami különös a tekintetében. Amikor kimondta, hogy azért ők a jelesek, könnybe lábadt a szeme.
2: Marica, maga nem jeles. Magát innen elzavarták.
4: A Hálózsák szaga 55. adását hallották.
5: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you

0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
1: Velem aztán nem tolnak ki. Inkább beszélek nektek egy Toshio Yoshitake nevű japán fickóról, akinek szintén furcsa neve van, de legalább csak majdnem hívják úgy, mint az illatos gombát, és nem tényleg.
2: Viccelünk, apuka, viccelünk!
1: Toshio Yoshitake egy 18 éves japán srác volt a II. Világháborúban, és bevonult katonának. Az a megtiszteltetés érte, hogy kamikáze lehetett. Ami csak elsőre hangzik jól, másodjára kifejezetten rosszul hangzik, és semmi megtiszteltető nincs benne.
3: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
2: Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Kamikáze. A kamikáze egy japán szó, jelentése isteni szél, ami egy hatalmas trópusi ciklonra utal, amely több száz évvel ezelőtt megmentette Japánt a mongol flottától. A II. Világháborúban azokat a pilótákat nevezték kamikázénak, akik robbanó anyaggal megrakott repülőiket szándékosan neki vezették az ellenséges hadihajóknak. Ez volt a korabeli dróntámadás, de ebben sajnos még a drónpilóta is meghalt. A kamikáze elnevezése egy téves amerikai fordításból ered, Japánban Shinpu Tokkotai-nak nevezték az öngyilkos küldetésben résztvevő pilótákat. Csak akkor legyél kamikáze, ha tudsz repülőt vezetni, és a jövő hétre nem terveztél semmilyen komolyabb programot.

Most már tudjuk, hogy kik azok a kamikázék, még különösebben hangzik az a tény, hogy Toshio Yoshitake egy túlélő kamikáze pilóta. Ez legalább olyan, mint mikor a Fradi gólt kap. Látod, hogy megtörtént, de nem hiszed el. Mégis hogy a fenébe lehet túlélni egy kamikáze támadást egy kamikáze repülőn ülve? Elmondom. Őrületesen nagy és hatalmasan, orbitálisan óriási mázlival. Elindult a bevetésre, a repülőjét meglőtték, ő pedig kényszer leszállást hajtott végre. Hát így nem lett hősi halott Toshio Yoshitake, aminek szerintem alapvetően őrült, csak nem vallotta be, mert félt, hogy kicsúfolják érte. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne vigyük bele egymást a hülyeségbe, és ezt a kamikázósdit egyszer és mindenkorra fejezzük be. Ha még egyszer meghallom, hogy valaki nem rendeltetésszerűen használja a repülőgépet, akkor én kutyavilágot rendezek, az biztos.

0: می کودا من نیگزره کلو دیو
1: شه بای سولا جم رادیو
2: Kisfiam, gyere csak ide egy pillanatra. Kint hagytad az asztalon a tableted, és véletlenül megláttam, hogy miket üzentek egymással a barátnőddel az iskolában, és azt hiszem, ez alapján most már beszélhetek neked egy kicsit a cilinderzárról. De maradjon köztünk, anyádnak egy szót sem.
3: Es ist egyszer mehr, kétszer vág, Rundfunk TV.
4: Hallo, ich bin Günter Tag und elmond ma neked, mi az a Zylinderzár? A Zylinderzár az van az ajtóba, messziről nézve szépe csillog, de közelről látod, hogy tele van, sok pici pöcök, amit az egész roppant bonyolultával. És ha nem dugod be elég finoman, akkor csodat, akkor az bele is törik. Tehát a cilinderzár veszélyes dolog. Kell érteni hozzá. Azért hívják cilinder, mert a lakatos szerint ez úgy néz ki, mint az a cilinder kalap, de szerintem ez a grosse mahaság. Én ilyen kalapot nem akarok hordani, és tesetet, mert úgy fogsz kinézni, mint a Szahos Pista Jézus neve napja. Most már tudod, mi az a cilinderzár. Használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled, a jó pakács, egyszer mér, kétszer vág.
2: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
0: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
5: Percekig tipróttam, hogy most mi legyen, Philip, K. Dick, Yahoo, időkapszula vagy King Kong. Na, hogy a King Kong. 1933-ban New Yorkban bemutatták a King Kong című filmet. King Kong. Eredetileg nem is ez volt a címe, hanem egy csomó más marhaság, mindegy, a lényeg az, hogy ez a King Kong arról szól, hogy valakik elmennek egy szigetre, ahol egy olyan törzs lakik, aki nem ismerik a sampont, viszont hajadonokkal etetnek egy bazi nagy majmot.
1: És most kapcsoljuk az okostelefon.
6: Hajadon. Az a lány vagy nő lehet hajadon, aki még nem ment férjhez, így nem kötötték be a fejét. Régi szokás volt, hogy a házas nők kendőt kötöttek a fejükre, így jelezve azt, hogy ők már házasok. Ebből származik a hajadon kifejezés, amit korábban úgy mondtak, hogy hajasan. Egyes falvakban mai napig megtartották ezt a szokást.
5: Hajadon. Enyémen. Na, vissza a King Kongra. Ez a bazi nagy majomúr nem eszi meg a főszereplőnőt, amikor a törzs meg akarja etetni vele. Nem. Hanem a majomúr szerelmes lesz a főszereplőnőbe. Az meg a majomba. Agyam eldobom. Lehet, hogy a Barbie azért hagyta el a Kent, mert ő is szerelmes lett a King Kongba? Ezt azért kérdezem, mert a Barbie amerikai, és a King Kong is elment Amerikába. Szerintem egy gyanús valami.
7: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Hadd ajánljuk azt a YouTube videót, ami az ELTE Atomchill csatornáján tekinthető meg az elektronos rollerek fizikája és veszélyei, és az a Hedlein Károly tanár úr tartja ott az előadást, és magyarázza el nagyon-nagyon klasszul a roller fizikáját, összehasonlítva kerékpárral és minden elemével, a keréktől kezdve a kormányig, a mindenféle szögeken át, amiből nagyon-nagyon jól kiviláglik, hogy miért veszélyes az elektronos roller. Ez egy fél órás videó, úgyhogy mi egy 6-8 perc próbálunk valami rövid zanzát adni, vagy felhívni a figyelmet. Hedlein Károly egyébként a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki mérnöke, mesteroktató, fizika szakos tanár, és itt van velünk a telefonunk, telefonvonalunk túlsó.
3: Jó reggelt,
2: jó reggelt. Na, hát nagyon kiváló a videó, azt mi is megnéztük, és ajánljuk mindenkinek, hogy tekintse meg, hogy ott nagyon plasztikusan, nagyon jól kiderül, hogy miért veszélyes az elektromos roller, és akkor egy picit térjünk is rá, hogy ennek, hogyha tudunk valami kivonatát adni, hogy ha már használjuk, akkor hogyan használjuk jól, hogy a fizikának nem ellent mondva valahogy túléljük ennek az eszköznek a használatát.
3: Hát az elektromos rollereket az ember, hogy elkezdi vizsgálgatni, akkor tényleg nagyon sok szempont jön elő. Az első, amit én az előadásomban megpróbáltam kidomborítani, ez a fizikája.
2: Igen.
3: Tehát igazából az egyik rész, hogy ahol közlekedünk vele, és ahogyan az fölépül, az kinéz ez a roller. Ugye most igazából mi Budapest vagyunk, és hát Budapest ebben a tekintetben egy elképesztően izgalmas város, ugyanis ha csak azt megszámoljuk, hogy a rollerek hány helyen találkozhatnak mondjuk villamosinnel, ami azt kell mondjam, nem barátja a rollernek.
2: Tehát
3: ugye ez az első dolog. Én nem mennék bele az útibákba, azért olyan irányba vissza, amiben én nem akarok beleszaladni. A másik dolog az, hogy a rollerektől elvárjuk, hogy összehajtható, kicsi, könnyen mozgatható legyen, föl leszessen szállni vele egy villamosba, beférni a liftbe. Ennek eredményeként elképesztő kompromisszumok vannak a rollerbe. A kis kerék az azt jelenti, hogy a legkisebb, úgy is mondhatnám, ilyen pestesen, hogy egy 2 forintosra rámegy az ember, és a roller már rögtön megakad. Komoly, hogy is nem, interakciót igényel az embertől, hogyha egy akadályra rámegy. Tehát hogyha én azt mondom, hogy mindenkinek az lenne normális, hogyha aki rollerrel megy, állandóan vizslatja az utat, hogy hol van egy gödör, mert gyakorlatilag ezek a kis kerekek, amit mondom, a meg összehajthatóság mentén és a szállíthatóság mentén születtek, ezek borzasztóan fontosak.
2: Igen, és bocsánat, csak hadd utaljak megint a videóra, hogy aki egy kicsit a fizikája is érdekli, ugye itt ez a fékező felemelő erő és annak a vektora összevetve a kerékméretet gyönyörűen leírja. Igen. Azt a problémát, hogy amikor akadályba ütközünk, akkor hogyan bucskázhatunk keresztül mondjuk a rollerre.
3: Ebben azért nem mentem volna bele, mert ehhez igazából tényleg szerencsésen látunk egy rajzot.
2: Abszolút, igen.
3: Megpróbálom én ezért körülírni, tehát az a leglényegesebb dolog, amikor egy akadályra rámegy az ember, akkor egy jó meghatározott irányba, az első kerék tengelyének irányába mutató erővektor lesz. Ezt a fölbonthatjuk 2 komponens, az egyik, amelyik megemeli a rollert és segít átjutni az akadályon, a másik az pedig egy erre merőleges, amelyik végül is a sebesség változását fogja elidézni. Na most az a helyzet, hogy amikor az ember ezekkel a rolleres dolgokkal néz, akkor az nagyon fontos, hogy a rollernek, amikor az ember ráteszi a két lábát arra a trepnire, és megfogja a kormányt a két kezével, akkor ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kettő között minden egyes ízület egy csuklóként működik, egy borzasztó sok szabadságfokú rendszer van. És ha most összehasonlítja az ember a kerékpárral, akkor ugye azt lehet mondani, hogy a kerékpárra ráteszi két lábát a pedálra, a kormánnyal megfogja a két kezét, és közötte a legizgalmasabb, a tömegközéppont környékén ül az ember az ülésen, és ettől ez iszonyatosan nagy stabilságot ad. A rollernél ez a történet, ez nincs meg. Tehát, hogyha meggondoljuk, a biciklista az ülésről úgymond leszed, nem egyszerű, a rollernek a deszkájáról leesni, az pedig baromi egyszerű.
2: Világos.
3: Mindenképpen érdemes látni. Igen. Van egy másik dolog, amit én azt gondolom, hogy mindenki számára érdemes végig gondolni, hogy azt, hogy sok roller van Magyarországon, ilyen 100 000-es nagyságrend, ezt kár tagadni, és hát gyakorlatilag én kétfelé szedném. Az egyik része, és én azt gondolom, hogy sajnos ez a kisebb, az, aki normálisan megpróbál rollerezni, jó izomész mentén. És vannak emberek, akik vagy azért, mert nem érdekli, vagy azért, mert nem tudja, olyan dolgokat vállal be, amit nem kéne. Az első, én azt gondolom, a legizgalmasabb az életkor. Beszélünk az életkorról, mert az
2: életkor...
3: Tehát, hogy ugye most, ha valaki megnézi, van egy ilyen közönségkérdésszerű, tehát gyakorlatilag föl lehet menni egy oldalra, lehet választani, hogy ki mit gondol erről a dologról. És ott az egyik rész, ott az életkornál be lehet azt is jelni, hogy 12 éves kortól menjen az ember rollerrel, és igazából, hogyha meggondoljuk, ez a 12 éves kor, ez egyszerűen, hogyan, tehát hogyha most megint csak azt mondom, hogy menjünk a tudomány irányába, de most ne a fizikát nézzük, hanem nézzük meg azt, hogy például a szomatometrikus és koordinációs érettség 14 éves kor alatt nem alakul ki az emberben. Van egy másik, a kognitív és jogi érettség, tehát magyarán itt is arról szól a dolog, hogy 14 éves kor alatt a gyerek nem, jogilag nem vonható felelősségre. Mégis azok, akik a jogot akarják, azok beteszik azt a dolgot, hogy már 12 éves kortól mehessen a gyerek. Az igaz, hogy csak a kis rollerek, az idézőjelben kis rollerekről beszélünk, de azért azt kell mondjam, hogy egy 12 éves gyereknek azt mondani, hogy mehet egy 1000 wattos rollerrel, ami 25 km óránkénti sebességre képes, ez gyakorlatilag ez egy olyan, hogy is van, butaság, nem tudok jobb szót erre mondani, nem akarok megbántani ebben senkit, de gondoljuk utána, hogy egy 12 éves gyerek, ha megkérdezünk egy testnevelés tanárt, hogy a 12 éves gyerekek közül azok, akik éppen megfelelnek a testnevelés szabály, őket is beengedjük ebben, és igazából azt kell mondjam, hogy ebben a korban ilyen, hogy veszélyérzet, meg semmi nem alakult itt. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy először is vizsgázni, mindenképpen kellene őket vizsgáztatni, és a vizsgáztatás előtt én azt gondolom, hogy egy praktikusan egy kresztanfolyam, egy jogosítvány szerzéses hasonló úgy szükséges lenne.
4: Ha már itt szó esett arról, hogy ugye milyen korosztálynak kellene vizsgát tennie, meg egyébként is milyen biztonsági dolgokra kellene figyelni, mi az a passzív vagy aktív lehetőség, hogyha ott vagyunk ebben a helyzetben, hogy rollerezni szeretnénk, amit mi meg tudunk tenni, és mi az, amit felszerelésben tudunk biztosítani, hogyha baleset történik, akkor csökkentsük a hatását?
3: Hát ugye az biztos, hogy amikor rollerrel elesik valaki, mondjuk az egyszerűség kedvére a 25 km óránkénti sebesség megengedett az úgynevezett kis rollereknél. Na, ezt az ember lefordítja, ezt a 25 kilométert, ez pontosan ekkora sebességgel megy az az ember, aki 2,5 méter zuhan. Álló helyzetből. Tehát ez azt jelenti, úgy lefordítom, hogy aki 25-tel megy, azt átalakítjuk egy ilyen íves pályával, akkor azon az éves pályán 2,5 méter fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember elesik, ezt a mozgás energiát kell valahogy tompítani. Most az embereknek a nagyobbik hányada ezt nem nagyon tudja. És ami még a rollernél kiemelendő, hogy a roller majdnem biztosan segít abban, hogy az ember ne talpra essen, hanem sajnos a fejével fogja tompítani. Amikor az ember elesik, a legtöbbnek, mivel nyeleg van és nyár, kesztyűt nem jut eszébe venni. Nagyon sokan szandába, meg rövid nadrágba rollereznek. Én azt mondom, hogy persze meg lehet ezt tenni, csak hát, hogy amikor elesik az ember, és csak 5 centit csúszon az aszfalton, az hát elég, az borzasztó sebek. Borzasztó sebek, arról nem beszélve, hogy az embereknek a legtöbbje az arca, és az álla, és a koponyája törik. Hát olvastam egy statisztikát, ebben az évben május végéig 449 baleset volt, amelyet a gyerekek szenvedtek el, és azt mondják, hogy ez minden 20. Gyakorlatilag az intenzív osztályon fejezi be.
4: Hát az apu Bukós is, aki biztos, hogy nem segít a 100%-ig a biztonság megőrzésében. Ezt azért
3: hát
4: látjuk.
3: Az az igazság, hogy ezek a személyvédelmi eszközök, ezek nagyon, hogy is mondjam, csak elhanyagoltak. Ami izgalmas, hogy például én, amit legjobban félek, ezek az úgynevezett zajszűrős fejhallgatók. Aha. Gyakorlatilag de teljes egészében az egyik érzékelő szervünket kiiktatjuk. Uh-huh. Tehát ez egyszerűen bocsánat, nem bocsánatható ez a bűn. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az ember megy, az szeretné a környezetét fölfogni, megérteni, és annak megfelelően cselekedni. Na most, hogyha az ember egy ilyet föltesz, akkor gyakorlatilag lemond a hallásról. És hát az akár tetszik, akár, még a legjobb zene mellett sem mondanék le róla. Tehát ezt mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni. Ami még nagyon fontos, hogy még egyszer mondom, lássuk be, hogy a rollerek kompromisszum eredményei. A kompromisszum az azt jelenti, hogy egész egyszerűen, ha nagyobb méretűre készítenék az első kereket, szélesebbre a kormányt, tehát a kormány fejcsőszög, sajnos egy ilyen szakszót el kell mondani, de ha valakit érdekel, nem könnyű rátalálni. Tehát igazából ezek alapvetően meghatározzák azt, meg még a rollernek a tengelytávolsága. Tehát, hogyha ezeket mind-mind az ember úgy próbálja megérteni, és nem akarja azt mondani, hogy de hát az én gyerekem az olyan ügyes, hogy ne tovább. Tehát, hogyha nem így kezdünk hozzá, meg az én gyerekemre ez biztosan nem vonatkozik, akkor valószínűleg el lehet kerülni ezeket. Egyébként én azt kérdezem, hogy valaki, aki 14 éves kor környékén gyerekeket meglát együtt, az egészen más viselkedést mutatnak, mint ha egyedül
2: igen,
3: vannak.
2: Aha, világos.
3: Én azt mondom, hogy ezt azért az életes tudományok ezt nagyon jól tudják, és én azt gondolom, hogyha biztathatnám a jogalkotókat, akkor talán kérdezzék meg a kognitív, a szomatometrikus dolgokkal, a koordinációs érdekesség, ezzel foglalkozó pedagógusokat, tehát vannak bőségesen is nagyon komoly tudással rendelkeznek ahhoz, hogy elmagyarázzák, hogy miért nem szabad. Én világos. Szerintem minimum 16 év lenne az, hogy elektromos rollerra gyermek fölül.
2: Oké, tanár úr, nagyon szépen köszönjük, továbbra is javasoljuk a hallgatóknak a videó megtekintését, ott még több részlet kiderül az elektromos rollerek fizikájától. Köszönjük szépen a beszélgetést, minden jót, viszont
3: a további szép napot!
2: Hetlein Károllyal, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanszéki mérnökével, mesteroktatóval, fizika szakos tanárral beszélgettünk a rollerrelzésről, elektromos rollerről, és tényleg nézzétek meg a YouTube-on az elektromos rollerek fizikája és veszélyei című videót. Tényleg eszméletlen jó, és nem kell megijedni, mert nem olyan fizika,
4: nem,
2: amit
4: de,
2: majd...
4: De, tudod, a videót megnézve arra a következtetésre jutottam, hogyha megértjük azt, hogy milyen persze, fizikai pontosan, hatásoknak vagyunk kitéve, akkor valószínűleg felelősebben fogjuk használni. Egyébként ez nem, itt főleg a gyerekekről, kamaszokról beszéltünk, de írja nekünk valaki, hogy felnőtt építészmérnökként találkozott ezzel az esettel, hogy ivott pár sört, rollerrel ment haza, a következmény pedig, hogy mindkét csuklója eltört, és akkor talán még ő olcsón megúszta. Mert hogy amit említett tanár úr is, hogy tele vannak a kórházak olyan sérülésekkel, amikből elég nehéz felépülni, és rollerek okozták. Szóval nekem ami a tanulság ebből az egészből, hogy nagyon komplex egyeztetés kell, igen, jogilag, közlekedés biztonság szempontjából, és valószínűleg a gyártóknak is van valami fajta edukációs felelőssége abban, hogy ezeket a baleseteket elkerüljük.
1: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitpekör. Dali Borovó Granje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Tartó műszaki mentés a Kőbányai úton az Orci tér közelében, mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Tartó helyszínen és a Váci úton kifelé az Árpád útnál torlódásra számítsanak. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot karbantartás miatt, a Hős utcától lassú a haladás. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál sávlezárásra számítsanak, mert javítják a gázvezetéket. A második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között sávlezárásra készüljenek útépítés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Sólyog Tamás elmozdítását is megvizsgálja holnap az Alkotmánybíróság. A fényfestés nagyobb hangsúlyt kap az idei augusztus 20-án, mint a tűzijáték. A főpolgármester szerint 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége van a budapesti háztetőkön. Marad a napos száraz idő, ma 30 fokot mérhetünk. Holnap is alig lesznek felettünk felhők, megélénkül a szél, és 32 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Sólyog Tamás elmozdítását is megvizsgálja holnap az Alkotmánybíróság. Az ülésen további három napi rendi pont szerepel, utólagos normakontroll a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban, az országgyűlési képviselők 12 éves korlátja, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatára miatt. Új szemlélettel zajlik majd az idei augusztus 20-i ünnepség. A tavalyi 18 milliárd forinthoz képest most 4 milliárd forintot költenek az eseményekre. A rendezvénysorozat már augusztus 19-én elkezdődik. Este ismét buli helyszín lesz a Kossuth térből, a Margit sziget napközben családbarát programokkal, este fénykiállítással várja a látogatókat. A koncepció szerint az esti show Magyarország 1000 éves történetét meséli majd el. A tűzijáték csak 10 perces lesz, az audiovizuális show leginkább a fényfestésről szól majd, amelyet viszont augusztus 20-án este kétszer is megismételnek. A bíbor fehér lett Magyarország tortája idén. Az alapját vajban gazdag kevert piskóta adja, de van benne rögös túró és tejföl, az erdei gyümölcsös zselé réteget édes ribizlibor teszi még különlegesebbé. A győztes tortát a gyulai kézműves cukrászda csapata készítette. Több mint 7,6 milliárd forintot fizetett ki az Orbán kormány a század végnek idén január és március között. Az adatokból az látszik, hogy a cég szeretett egységáron dolgozni, sok tanulmány került 200 millióba, közvéleménykutatás pedig 300 millióba. A század véges cégek éves szinten milliárdokat kaszáltak 2024 és 26 április a 30. A század véges cégek éves szinten milliárdokat kaszáltak, csak 2024 és 26 április 30-a között több mint 26 milliárd forintot fizettek ki nekik. A mostani kormány a szerződést április 30-i hatállyal megszüntette. A főpolgármester szerint 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Karácsony Gergely közölte, Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot. A fővárosi program célja és értelme, hogy összesen 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt. A tárolóeszközök segítik a rendszer szabályozását is. Helyreállítási munkálatok kezdődnek szombattól a Gubacsi hídon. Most hétvégén éjszakánként teljes lezárásra kell számítani. Ilyenkor csak a Kvassai hídon lehet majd átkelni.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak vékony fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, délután pedig 27-32 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
12: Sziasztok! Ez a Helló járat, ahogy hallhattátok, és velem szemben Winkler Nóra.
13: Sziasztok, ez a Helló járat, és velem szemben Mahán Csetvei Frigyes.
12: Mit szólsz, június című műsorunk következik?
13: Sok minden szólok. Frici küldött nekem témákat, amiből van 2, olyan jellegű, amire egyenként fel lehetne húzni egy-2 napos szakmai konferenciát, hogy az ember valóban körbejárja, megértse, minden vonatkozását átlássa ezeknek a témafelvetéseknek. Mi egyszerűen meg fogjuk próbálni ezeket 7-7 percben tárgyalni. Mondom, hogy mik ezek. Az egyik az AI, mint olyan jelenléte, mondjuk így a kreatív-kulturális szektorban. A másik pedig, ezt egyébként értem, hogy ez nem hagy nyugodni, az NKA botrány óta mi is úgy beszélgetünk, meg gondolom te is a saját köreidben, meg én is a saját köreimben, hogy azért ez elég brutális. Volt egy Partizán interjú Vági Bencével, aki egy nagyon látványos, immerzív show kitalálója, rendezője, annak a finanszírozása, ami a centrumában áll ennek a partizán beszélgetésnek, annak kapcsán szeretnénk egy kicsit arról beszélgetni, hogy milyen elvek mentén finanszírozódik egy országban a kultúra.
12: Hogy mi ezt hogy látjuk? Inkább ez a lényeges. Szerintem az én véleményem biztos megérkezik benne, hogy a Nóra mennyit tesz hozzá, azt majd ő fogja tudni.
13: Én szokásos megúszósan fogom. Úgy fogok csinálni, mint aki nem hallja, annyira nagy az a itt a stúdióban. Lesz sport, és meglepő módon, ezt jól láttam, tenisz.
12: Igen.
13: Mi
12: történések vannak. Ez az az időszak az évben, amikor két nagy verseny egymás mögé sorolódik, a két legrégebbi teniszverseny ilyenkor ebben az évnek, ennek a szakaszát arra ki szoktam használni, hogy erről a sportalágról is beszélgessek. Ráadásul itt a szerkesztőségben parázs vita alakult ki a padel versus tenisz versus pick and ball, vagy mi a manó, nem pick and ball. Hát pick and roll. Tudod, az ugyanaz, mint a padel. Most fognak megdobálni direkt, figyelj. De a műsor későbbi szakaszában fogom ezt kifejteni bővebben.
13: Egyébként ne haragudj, hogy elmondom, de a 11. kerületben van egy padelpálya, mellette egy teniszpálya, ez az a teniszpálya, ahol láttam a nagybátyát fotóját és nevét nagyban kiírva, mint a ennek a sportágnak a nemzeti nagyjai.
12: Igen, ez a Bikáspark.
13: A Bikáspark, és ott van egy padelpálya.
12: Igen.
13: És nekem úgy tűnt, hogy ez egy ilyen publikus padelpálya, ahova feliratkozással lehet bejutni, és aztán ott játszani a haverjaiddal. Tudom, hogy neked van bajod a padellal, nekem minden, amivel az emberek mozognak, meg ezt átélik, az jó.
12: Annyira megengedő vagy, hogy én csodálva nézem azt, hogy tudod ezt. Én egyszerűen nem jön ki a számon azt, hogy ennyire rugalmas legyek ilyen kérdésekben. És hogy egy picit spoilerezem is a dolgot, ide hoznám azt a Bublik interjút, egy elég jó teniszező, aki teljesen, tehát ő az a típusú bohóc teniszező, aki lehetne első is a világranglistán, meg nagyon elől is, és lehetne sokkal nagyobb sztár, de jóval kevésbé érdekli ez a sportág, csak mint pénzkereset. És egy nyílt szívű faszi, aki adott egy interjút, azt hiszem talán a Eurosportnak, és abban egy röviden definiálja a helyzetet, hogy ki megy teniszezni, ki megy padelezni, és akkor úgy van nála a rangsor, ahogy nálam is, hogy aki nem tud szinglizni, azaz egyénizni teniszben, azaz párost játszik. Aki nem tud párost játszani, az elmegy padelezni. Folytassuk tovább a tartalomismertetést.
13: Remélem most mindenki, aki eddig szerette a padelt, az...
12: Nem, amíg eddig szimpatikusnak tartok, most már ezután sem.
13: Van egy nagyon jó új podcast, amit csinálok, Eszterházi Vibes a címe, és az Eszterházi Alapítványnak a nagyon sok kulturális területen lévő aktivitásáról szól. Azon belül most az Eszterházi Irodalmi Díjjal foglalkoztunk, mert hogy annak most friss a 7 könyvből álló shortlistje, vagyis azok a könyvek, amik eséllyel indulnak, hogy az év könyvei legyenek, az Eszterházi díjat megnyerjék. Én erről szeretnék beszélni. A Frici pedig egy kis kiruccanást fog éltetni.
12: Igen, Szlovákia és Magyarország egy picit engeljét, ami régen egy volt, most külön, mert van egy folyó, egy Duna nevű, ami elválasztja ezt a két országot, és ebbe egy picit elmélkedni is fogok. Nagyon sok mindenen, életvezetésen is, borokról, építészetről, ez lesz kb.
13: A Matchmakerben pedig politikai szatírák találkoznak.
12: Na, az nagyon jó lesz, azt nézzétek már most meg, szerintem a hellojárat.hu-n a Matchmaker applikáció az pont erre van, hogyha az adott idő intervallumot ki tudjátok használni, ezt a 2 órát, 6-tól 8-ig, vagy a vasárnapi ismétlés korszakát.
13: 4-től 6-ig.
12: 4-től, mit mondtam?
13: 6-tól 8-ig.
12: 4-től 6-ig természetesen, Nórának van mindig igaza, meg ha az órátokra néztek, akkor az is azt mutatja. Szóval ott meg lehet nézni nekem az egyik kedvenc Máriásim, ez most nagyon tetszik nekem. És lehet szerinted ilyenkor már jazzt játszani? Vagy az teljesen az estei?
13: Korai-e?
12: Igen.
13: Nem.
12: Mert van magyar vonatkozása is annak, ami most jön. Az Outer Worlds Jazz Ensemble következik, és az Alto Vento című darabjuk, szerzeményük, amely a The Karman Line címmel jelenik meg. És ugye, hogy a Karman vonal, az a határvonal, amely elválasztja az űrt, vagy a, csak úgy most ugye egyszerűen fogalmazzam, a stratoszférát, a nem tudom én milyen szférától, és az a, ami magyar szülöttünk, ugye Kármán János volt, az a csillagás, akiről elnevezték ezt a vonalat, a határvonalát.
13: Megnézem a zene alatt.
12: Jó, ez következik Outer Worlds Jazz Ensemble.

0: Na, én is megnéztem, és köszönjük szépen a hallgatóinknak is, akik azonnal megírták, hogy Tódor. Kármán Tódor.
1: Igen, hazánk szülötte, és mindenki, aki átlépi a határvonalat, és az űr felé tart, az egyszer csak elhalad itt a Kármán vonalon.
0: Én ezt nem is tudtam, képzeld el.
1: Nem?
0: Nem. Pedig a Simi őrült ilyen űr mániában van, és valahogy ez még nem került elő.
1: És tudod, hogy ez a nagy biznisz beszélgetés, hogy akkor most a Virgin Atlantic, vagy a Jeff Bezosnak az űrcége, akik arra, mostanában nem hallom, hogy vinnének fel űrturistákat, hogy az űrnek számít-e ott a Kármán vonal előtt, alatt, fölött, hogy az mitől számít űrutazásnak, mert hogy a pénzt azért kérik el, de különben csak ott mennek a Kármán vonal környékén, szóval...
0: Te felmennél, ha meg tudnád fizetni?
1: Nem én.
0: Én sem. Maradhatunk itt a földön. Én nem láttam egészében, csak részben láttam ezt a Partizán interjút a Vági Bencével, aki a Walk My World című immerzív, brutál látványos tánc per vízió per...
1: cirkusz.
0: Igen. Előadásnak a kitalálója és rendezője, és vele beszélgetett a Marci a Partizánon.
1: És igazából az interjú nagyon érdekes, de a legfontosabb az, hogy ami az én látásmódomat tükrözi.
0: De azért várjál, mondjuk arra, hogy mi a alapvetése az interjúnak.
1: Hogy sok pénzt kapott. Túl sok pénzt, túl látványosan egy produkció Magyarországon, amely a Millenárison látható, ahhoz képest, hogy a többiek az NKA-ból, akik pályáztak mindenfélére, hasonló művészeti színvonalon, legalábbis mindenki azt gondolja, az összes művész az saját magáéról, hogy az van olyan, hogy akkor az hogy van, hogy látja az, aki kapta ezeket a forrásokat, a felhasználását, és hogy mi ennek a az etikus része, hogyan gondolkodunk arról, hogy én kapom a 9/10-ét, a többiek 1/10-ét, most csak mondtam egy nagyságrendet. Tényleg hallgassátok meg a beszélgetést, mert én nem is erre a részére szeretnék most reflektálni, hanem a beszélgetés utolsó harmadában hangzik el az többszörös kérdésére a Marcinak, Gulyás Mártonnak, hogy akkor ez... hogyan élne meg a piacon ez az előadás, amire 350 embert tudnak beengedni alkalmanként, és mennyit kell az államnak finanszírozni belőle, tehát a nagyon fontos tényadat az, hogy az a jegybevételekből az egész költség körülbelül a produkció egész költségének 1/3-a tud megvalósulni, 2/3-ot, amíg ez az előadás látható, a magyar államnak is nekünk kell beleadni. Nyilvánvalóan, amikor azt mondom, hogy a jegybevétel is a miénk, akkor tudom azt, hogy külföldiek is érkeznek erre az előadásra megnézni, mert az folyamatosan előkerül a beszélgetés közben, hogy ez a világszínvonal, a világszínvonalnak, a világszínvonalának, a világszínvonala. Nekem megmondom őszintén, unszimpatikus az, amikor a művész azt állítja folyamatosan az ő tevékenységéről, hogy az megugorhatatlan magasságokban van, és igazából a csimbora szója annak a műfajnak, még ha úgy is van. Tehát ez olyan, mint hogy a Krasznahorkai folyamat

azt nem biztos, hogy egy olyan szegény országnak, amilyen Magyarország, finanszíroznia kell. És akkor itt jöhetnek, mint ahogy az interjú alanya is folyamatosan hozta elő például a fesztiválzenekart, aki különben ugyanannyi pénzt kap, mint amennyit mi kell. Tehát ez az egóharc, és annak megállapíthatatlansága, tehát nincs egy mérőeszköz arra, hogy melyik produkció érdemes nagyobb pénzre, melyik produkció pedig nem érdemes arra a pénzre, amennyire pályázik, vagy valamennyire. Hogy én örökké, amióta ezt látom, ezt az NK-t, és most már 20 éve nézem közelebbről, messzebbről, mert volt, hogy én is pályáztam, hogy mindig is az volt, hogy aki kijáróbb, vagy van neki lobby ereje, bármilyen áttételes is, az könnyebben érvényesül ebbe, mint az, aki egyszerűen csak megjelenik az utcáról. Sok minden miatt, ez egy pici ország, én nagyon jól tudom, és hogy az pedig egy kinyilhatatlan dosszié, hogy az államnak mennyiben feladata, és milyen kultúrát finanszíroznia. Én azt állítom, amit mondok a magyar sportfinanszírozással és benne a futballal is, hogy az olyan sportágok, amelyek lényegében elszívják a magyar adófizetők pénzét, az ne legyen profi sport. Tehát a magyar futballban azonnal megszüntetném az állami finanszírozást. Ezt most már mondom már jó ideje. És a kultúrában is hát nagyon erős indoklással mondanám azt, hogy valakinek ilyen nagyságrendű pénzt, még hogyha világszínvonalat is hoz, ugyanis ez az újfajta színház vagy új cirkusz a világban sincs nagyon sok helyen, még a Cirque du Soleil is csődbe tudott menni Kanadában, és csak az állam segítségével tudott kijönni, meg sok-sok mutáció segítségével, és egyáltalán biztos, hogy nulla közelinél, vagy nulla pluszos, mert hogy olyan drága, magyarul, hogy kell-e. Ez a nagy kérdés. Kell-e a magyar futball profi szinten, vagy kell-e nekünk egy olyan produkció, ami semennyire sem tudja finanszírozni saját magát? Na csak ez. Minden mást ti el fogtok dönteni magad.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Ideges voltál, amikor nézted, vagy dühösen nézted?
5: Nem, csak hogy ugye tudjuk a Vági Bencéről is, hogy lobbija erősebb, mint a többinek. Erre rákérdez a Márton is, a Gulyás Márton az interjúban, hogy ehhez hogyan áll. És ez nem megy, tehát ez egy ilyen ország, több száz éve már.
4: Szerintem ebből azt mondom, minden ország ilyen, tehát nem tudom elképzelni, hogy meg tud egyszerűen valósulni egy ilyen 100%-ig demokratikus, senkinek sem lejt a pályát.
5: Olyan nincs.
4: Olyan nincs.
5: Olyan nincs. De az, hogy 99-ben
4: persze,
5: lejt,
4: hát
5: és egyben nem.
4: Na.
5: De ez nincs külföldön. És ebben ez keserít el, hogy nem vetünk számot azzal, hogy mennyi pénzünk van, és hogy milyen gazdasági lehetőségeink vannak, és megpróbálunk egy ilyen, mint a vár, hogy újjáépítjük a várat. Nekünk erre tudottan nincs pénzünk, meg nem kell, de mégis megcsináljuk. Létrehozunk egy olyan előadást, amit mi finanszírozunk adófizetői pénzből, plusz mi veszünk jegyet is rá. Tehát, hogy a kérdés, hogy kell-e?
4: Veled vagyok. Veled
5: és
4: vagyok.
5: Ezt hogy lehet eldönteni, ki fogja ezt, hogy milyen módon, vagy mert kuratóriumok ide-oda, hát tudjuk, kik ülnek a kuratórium, ez kis ország, minden kuratóriumban olyanok ülnek, akik abban az adott szcénában. Valakik ismertek, akkor lehet kiállni.
4: De hogyha egy ilyen ideális világot képzelsz el, ahol egy kuratóriumban tényleg konszenzuálisan jó szakemberek ülnek.
5: Magyarországon nem lesz olyan, hogy
4: de
5: konszenzuálisan.
4: De most ne így gyere, hanem képzelj el egy olyat, hogy van egy szakmai kuratórium, tényleg egy szakmai testület, olyan emberekből, akik ismerik azt a terepet, nehogy Isten, maguk is létrehoztak már működő, fenntartható produkciókat. Akkor is, ami igazán nehéz ebben az interjúban, meg ebben a sztoriban, az tényleg a léptéke, meg a nagyságrendje. Tehát az, hogy a kultúra megőrzésébe, közzétételébe, a publikálásába, a nemzeti identitás megtartásába egy mindenkori állam részt vesz, az oké, de hogy ebben is nyilván annak a szempontnak érvényesülnie kell, hogy egy megvalósuló kulturális termékhez kapcsolódjon olyan elvárás, hogy az találja meg a saját közönségét. Ez legyen annyira ügyes, ez legyen annyira okos, ez legyen, ismerje annyira a közeget, tudjon úgy kommunikálni, tudjon úgy csatornákat építeni ahhoz a közönséghez, akihez beszélni akar. Tehát ezt a fajta kényelmi pozíciót, hogy egy ilyen brutális összegekből létrejön valami, ami fogadjuk el, hogy objektíve világszínvonalú.
5: Az oké. Okay.
4: Fogadjuk el. De nem tud megállni a magyar realitás talaján. Az tényleg irritáló és tényleg túlzó, és ez nem érinti azt, hogy egyébként ennek a művészeti színvonala valóban magas-e, hogy a kreativitás faktora nagy-e, mert nagy, hogy a táncosok mindent beleraknak-e abba, hogy ez az élmény olyan legyen, amikor te egyet váltasz, hogy tényleg hónapokig utána még kóvályog. Ezeket mind nem kérdőjelezi meg az ember. Csak hát egyrészt az, amit mondasz, hogy van egy összbüdzsé, és annak a demokratikus szétosztása az, hogy úgy mondjam, megsérült ebben az esetben, illetve hogy a dolog fenntarthatósága az meg lett-e vizsgálva, és nem.
5: Hát vagy nem volt sohasem ez opció.
4: Mint szempont. Igen. Igen.
5: Tehát,
4: igen.
5: Hogy a piacon lévő produkcióról beszélünk, míg vannak olyan, ahogy te is fogalmaztad, a Magyar Kultúra Egyetemes megtartása érdekében létező, működő entitások létrehozása, fenntartása. Szóval azt gondolom, ami kint van a piacon, és nem tud megélni, az nem. És hogyha megnézitek ennek a cirkuszi...
4: Ezt árnyaljuk, ami kint van a piacon, és állami támogatást is kap, és amellé nem bírja saját maga megoldani, hogy a hiányzó finanszírozása az jegyeladásból, vagy piaci szereplők támogatásából megvalósul, arra mondjuk azt, hogy nem. Tehát azért, na, ez egy nagyon árnyalt és nagyon bonyolult ökoszisztéma, és értem, hogy mindent le lehet végül is egyszerűsíteni egy ilyen bináris...
5: Ha nem fogjuk leegyszerűsíteni, mindig ugyanabba fogunk dagonyázni. Mindig ugyanabba fogunk dagonyázni. Egyszer ebben szerintem kell húzni egy vonalat.
4: Mondjuk azt, hogy te meg én az összes dologgal, amit csinálunk, a saját esténkkel, ti a borkóstolókkal, én a tárlatvezetésekkel, engem nagyon hajt az a szempont, hogy bármi, amit csinálok, az megtalálja a saját közönségét, a saját piacát.
5: Mi nem tudnánk enni adni a gyereknek, hogyha a piacról nem tudnánk megélni. Soha egyetlen egy állami forint nem volt abba a sztoriba, amit mi csinálunk. És én tudom, hogy ez az országnak egy nagy része, a cégek is, zombi cégek, az agráriumnak szerintem 80%-ában ilyen cégek vannak, hogy pályázattól pályázatig, amit már sokszor mondtam, hogy ezt az országot és ennek az országnak a vállalkozói rétegeit arra képzik ki, hogy hogyan pályázon. Nem az, hogy hogyan éljél meg a piacról, hogy találjál ki egy olyan terméket. Nem. Majd lobbizunk, majd én ismerem Johnny-t, Johnny ismeri Gézát, lesz pénz. De ez az ország többek között. Azért nem megy sem erre se, mert hogy ebbe tocsogunk a híg izébe. Ausztráliában vagyunk, az egyik borkóstolón, nem is borkóstolón, vagy lemezklubunkon, ott lent a végeken. Volt egy vendégünk, aki mesélte, hogy több 10 évvel ezelőtt az Ausztrál Cat Empire zenekart, azt én mutattam meg nekik valahogy a rádióba, és azóta is volt a koncerten. És akkor mondom, eltelt ennyi évtized, mi van ezzel a zenekarra? Megnéztem, és van új lemezük, képzeld el, még mindig tolják a piacról. The Cat Empire-nek hívják, és szerintem ide jön a dal címe. Blood on the Stage.

0: Az Eszterházy Magyarország Alapítvány nagyon sokféle területen van jelen a magyar kultúrában. Amiről én neked a legtöbbet eddig beszéltem, az az Eszterházy Art Award, ami egy két évente kiadott képzőművészeti díj, de nagyon erős a zenei programja az alapítványnak, és tavaly, igen, szerintem 25-ben indult el az Eszterházy Irodalmi díj, aminek a krédója, tehát amiben úgy megfogalmazza magát, hogy milyen akar lenni ez a díj, mivel akar foglalkozni, nyilván kortárs irodalmi alkotásokból emel ki, válogat, és aztán mutatja fel, hogy egy szakmai zsűri szerint melyik a legjobb abban az évben. Hogy nagyon komolyan veszi azt, hogy ez egy független díj. Tehát sem állami, sem pedig piaci szereplők nincsenek benne az odaítélésében. Pár héttel ezelőtt volt az a nem sajtótájékoztató, mert annál sokkal informálisabb volt. Tudod, én nem szeretek eleve ilyen formálisan vezetni eseményeket, meg ilyen nagyon karótnyelt stílóban előadni dolgokat. Tehát, hogy ez egy sajtónyilvános esemény volt, ahol beszéltünk arról, hogy mit csinál ez az alapítvány, kik ülnek a zsűriében idén, tehát kik olvasnak könyveket, eleve honnan kapják meg ezeket a könyveket, és akkor most ezt el is mondom. A díj rengeteg irodalmi műhellyel van kapcsolatban, és tőlük kérnek ajánlásokat a 2025-ös évben megjelent irodalmi kínálatból, hogy mit éreznek a legszínvonalasabbnak. Ebből beérkezik több mint 60 mű, és ezt szűkíti le a zsűri egy 7 tételes listára, akiről azt gondolják, hogy ennek az évnek versben, prózában, rövid dologba, hosszú, komoly dologba ez az a 7 könyv, ami szerintük a legjobb. Van egy olyan kitétele annak, hogy mit keres ez az irodalmi díj, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy tulajdonképpen ilyen humanista világnézetű. És ezt úgy kicsit így cincálgattam is. Egyrészt elindult egy podcast, az Eszterházy Vibes, aminek én vagyok a műsorvezetője, és minden epizód egy-egy kulturális területet mesél el, vagy fejt ki, vagy van, hogy egy-egy témának több epizódot is fogunk adni. Ráadásul ez egy videós podcast, tehát a YouTube-on nézhető, és az összes podcast felületen hallgatható. És a zsűribe idén dr. Margócsi István ül, ő egy igazi régi vágású irodalomprofesszor, Terézia Mora, Détót Kriszta, Dejcsics Konrád, aki a pannonhalmi apátságnak a kulturális igazgatója, és Mácsai Pál. Ők ülnek és olvasnak, és utána megbeszélik, hogy melyik legyen ez a 7 könyv. Mi készítettünk már egy podcast epizódot, tehát az Eszterházy Vibes-nak már elérhető az a része, ahol én a Margócsival és a Dejcsics Konráddal beszélgetek erről a mezőnyről. De leginkább, és ez volt a legjobb része ennek a beszélgetésnek, az olvasásról, hogy ez milyen élmény, hogy mit keresel akkor, amikor olvasol, mit élsz át akkor, amikor olvasol, hogyan kerülsz át annak a könyvnek a világába, abból a világból, ami éppen egyébként a te saját akkori valóságod. És nagyon-nagyon-nagyon jó volt ezt hallgatni, hogy azt mondja a Margócsi, aki irodalomprofesszorként, ebbe irodalomkritikusként is ebbe töltötte el az életét, a szakmai életét, hogy szövegekben van, mondatokban van, hangzásvilágokban van, aurákban van, ami egy-egy szövegből kijön. És azt mondta, hogy attól, hogy neki ez lett a munkája, annyi van, hogy ő bejáratódottabban, tréningezettebben olvas, de ami a lényege számára az olvasmánynak, mint élménynek, az nem más, mint a tied, vagy az enyém, vagy ahol, hogy ott ült a Dejcsics Konrádé. Hogy olyan szépen beszéltek arról, hogy mit ad az a dolog, hogy belefeledkezel egy könyvbe. És amikor volt ez az élő eseményünk, akkor ott kiült a színpadra a Détóth Kriszta is, és ezt kérdezgetem, hogy hogy jelenik meg ez a humanista szemlélet, ami nekem nagyon tetszik. Figyelj, a választások előtti hónapokba, de azt is mondhatom, hogy évbe, szerintem fel se fogtuk, hogy hányszor beszéltünk erről a humanista értékrendről bárminek a kapcsán. Tehát én hányszor meséltem festmények esetén arról, hogy hogyan megérint az, hogy valamit érzékelsz annak a festőnek az összességébe vett világnézetéről, az emberekről való emberséges gondolkodásáról, hogy hányszor beszéltünk zene kapcsán, hányszor beszéltél a sportban arról, ami emberi minőség, ami egy emberi hozzáállás a dolgokhoz. Szerintem ilyen mániásan és kétségbe esetten akartunk megtapasztalni olyat, ami egy jófajta emberségről szól. És igaziból azt mondták el a shortlist kapcsán, hogy ezek olyan könyvek, amit hogyha nagyon-nagyon le kell egyszerűsíteni ezt a mondatot, amitől azt érzik, hogy jobb lesz tőle az élet, hogy könnyebb lesz tőle az élet, hogy nem elszigeted, nem magányos harcosnak érzed magad ebbe a világba, hanem azt érzed, hogy kapcsolódsz, más emberekhez kapcsolódsz. Olyan plasztikusan, de olyan átéléssel lehetett erről a dologról beszélni. Erről a folyamatról, hogy milyen élmény. Ez is egy kicsit más lesz szerintem, mert nagyon nehéz időkben nagyon felértékelődik, amikor értelmes emberekkel értelmes feladatokban lehetsz. Tehát ebben azért eltöltöttünk nagyon sok évet, hogy megbecsültük azt, amikor ilyen típusú munkáink voltak, és most is meg fogjuk becsülni, csak most nem lesz akkora kontraszt a társadalomba, vagy így a külvilágba tapasztalható értékrend, meg ezeknek a helyzeteknek az értékrendje között, de azért ők is nagyon áhítattal beszéltek arról, hogy milyen ott ülni. Na mondom, hogy kik vannak a shortlisten. Bognár Péter, eljössz, visszajössz, sose halsz meg. Fancsali Kinga, Nem a haláltól. Barnás Ferenc, Most és halála óráján. Itt, amikor itt tartottam, tényleg azt éreztem, hogy én nem akarok ennyit a halál közelében lenni most, de ez nem az én választásom. Kollár Árpád, Nád. Szálinger Balázs, Mintha repülnék. Takács Zsuzsa, A maradás szégyene. Tóth Krisztina, Szeleknek fordít. Az is nagyon bejött nekem, hogy azt mondták, hogy ennek a díjnak nincs olyan elvárása önmagától, hogy feltétlenül csak a már meglévő irodalmi kánont erősítse. Tehát, hogy ők nagyon örülnek annak, hogyha ebbe olyan neveket tudnak berakni, akik még ugye pályájuk elején vannak, az első harmadban, vagy az a műfaj, amiben ők írnak, az nem a legesleg népszerűbb műfaj. Ezek nem ilyen kőbevésett szempontok, hanem ilyen finoman, úgy szubtilisan megvan. És azt is mondták, hogy amikor összeállt ez a hét, tulajdonképpen ők nagyon örültek annak, hogy ez korosztályosan is sokféle, a nemek arányát tekintve is rendben van, a novella per vers tartományon is belül is nagyon sokféle. Szóval, hogy olyan kerek elégedettséggel jelentették be ezt a hét könyvet, úgyhogy a következő hetekben mindenkivel, aki shortlistes szerző ezen a listán, én fogok csinálni beszélgetéseket, és ezekben a beszélgetésekben az engem tényleg nagyon-nagyon érdeklő képzőművészeti tevékenységekről is szóval, hogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezeket nézze, hallgassa.
1: Nekem azon gondolat van most a fejemben végig, amíg hallgattalak, hogy nekem valami mankó, vagy nem is mankó, mankó erdő kellene, hogy a kis lányomnak hogyan próbálja meg az olvasást bevezetni az életébe.
0: Képzeld el, hogy minden, amit csinálnak az Eszterháziak, annak van egy edukációs lába, és itt a könyvekből készülnek tananyagok, amit be lehet vinni a irodalomoktatásba, és kész csinálnak egy irodalmi, országos irodalmi verseny gyerekeknek. Figyelj, arról, amit meséltek, az olyan volt, hogy én azt kérdeztem, hogy nem lehetne, hogy nem csak a gyerekek, hanem a gyerekek szülei is elmennek. Figyelj, fantasztikus dolgokat fognak csinálni a te kislányod korosztályának is.
1: Csak félek attól, hogy oda
0: most
1: nem szivárog.
0: Most mitől tartasz?
1: Na, attól, hogy nem szivárog ez le. Nekem egy kicsit ilyen fönt van ez még. Tehát nekem a mindennapok megoldása kell. Tehát tök szépek ezek, meg igen. Az író ír, aki hozzáért, az meg meg hozzáérti, de én azt látom, hogy a gyerekek között 100-ból egy, akinek olvasás élményei vannak, legalábbis ott, ahol én élek, és jóval inkább vannak Minecraft élményei, és amellett, hogy leborulok a nagysága előtt az Eszterházy díjnál is, mert irodalma foglalkozik, számomra sokkal, de sokkal húsba vágóbb kérdés az, hogy mivel én tudom, hogy mennyi mindent ad az irodalom, vagy az olvasás önmagában, vagy mennyit tud, hogy ezt hogyan lehet átcsatornázni egy nagyon fiatal generációba, aki gyakorlatilag a digitális korszakban él. Ez csak egy ilyen mellékszál volt, nem is akarok ezzel tovább pörögni. A Squirrel Nut Zippers amerikaiak, és hát ők ez a 20-as, 30-as évek jazz, swing, kis blues, már jó régóta, 30-40 éve az új lemezről egyet választottam, ide ez a Dr. Jekyll és Mr. Hyde.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a rasszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Budapesten a Budakeszi úton a város határ közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. A Budakeszi úton mindkét irányban lassú az előrejutás. Erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton befelé, a Fiumei úton az Orci tér irányában. A Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál sávlezárásra kell számítani mától, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál, vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Félpályás lezárásra számítsanak a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. A 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon. A forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Vizsgálják a 3-as metró meghosszabbítását. 30 szabálysértése volt az álmokfutónak. Erdőket tisztítottak meg. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra napirenden a 3-as metró meghosszabbítása. A BKK megkezdte az erről szóló tervek átvizsgálását. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése. A koncepció szerint csaknem 2 kilométeres szakasz épülne 2 új megállóval, a Rózsa utcánál és a Rákospalota Újpest vasútállomásnál. A beruházás egyik kockázata jelenleg, hogy rendkívül szoros ütemezésben kellene megvalósítani. Lángoló kocsival menekült az álmokfutó. Velencénél eredtek nyomába a rendőrök, mert autóján lejárt a műszaki. A 49 éves férfi nem állt meg az őt leintő egyenruhásoknak. Többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, bekanyarodott forgalomtól elzárt területre is, később a piros lámpát figyelmen kívül hagyva, szabálytalanul előzve, a szembejövő forgalmat veszélyeztetve, nagyjából 30 szabálysértést követett el. Pehére végül az állította meg, hogy kigyulladt a járgánya. Kiderült, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől. Több mint 12 ezer tonna. Ennyit szedtek össze a magyar erdőkből az állami erdészeti társaságok 2020 óta. Nagyjából 4100 illegális lerakót számoltak fel. Az esetek között kisebb halmok és több száz tonnás illegális hulladékgócok is vannak. Gemenc területén például mindössze 3 helyszínről 400 tonnányit kellett elszállítani. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amely rendelkezik hatósági engedéllyel, és ezeket mindig az útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
11: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába veheti.
10: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. Később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
12: Említettem az adás elején, hogy Frici 2 könnyű, nyárias témát küldött át nekem, hogy ezekkel akar foglalkozni. Az egyik volt a már nagyon alaposan körbejárt, ezt kicsit idézőjelbe teszem, hiszen elmondtam, hogy ezek akkora topikok, hogy erről napokat lehetne vitatkozni, de hogy az egyik volt a kultúrafinanszírozás, az állami nemzeti kultúrafinanszírozás kérdése, a másik pedig az AI jelenléte a kulturális per kreatív teljesítmények területén.
13: És ezt csak úgy értsétek, ezt a felkonfot, hogy ezek az én véleményemet tükröző mondatok, amik különböző fontosnak gondolt
12: témák, amik érdekelnek téged, igen, az életben.
13: Igen, tehát én nem akarok megfejtést, nem gondolnám, hogy kormányzati szerepkörbe valahova fel fognak kérni, mert az óriás tüntetések lennének már másnap, hogy a Feledi Botondéknak van ugye a Birodalom podcastja, ez a Partizánon hallható két hetente.
12: Tudod, hogy a Feledi Botond felesége a Durica Katarina, aki szuperszónikus könyveket ír?
13: Ezt nem tudtam, örülök neki.
12: Nagyon helyes család, a Tünde barátai ők. Szoktak együtt nyaralni, hogyha úgy annyira megadatik nekik a jó az életben.
13: Ez volt a színvonalas bulvár része a Hello járatnak. Én az utolsóban a mesterséges intelligencia által vezérlelt életünkről fejtenek ebben a podcastban. Abból az alapállásból, hogy ugye a Google, a Facebook, vagy Meta most már, és a többi nagy tech cég, aki azzal foglalkozik, hogy ezt az AI vezérelt világot előállítsa nekünk, és annak tulajdonosai milyen alapállással vannak a világban. Hogy ezt egy új vallásnak próbálják előadni, hogy ez igazából csak a most ismert világunknak egy korporációval, azaz vállalattá való átalakításában vállal szerepet és gondolkodik, hogy igazából már ezek a cégek irányítják az egyes nemzetállamok vagy államok politikáját. Szóval számos ága-boga van ennek, ki hogyan nézi, hogy Elon Musk, és amiben az Elon Musknak különben bármilyen csúnyán hangzik is, van igazsága, hogy az állampolgárokat besorolja különböző kasztokba, hogy besoroltak minket és besorolnak minket mindig is, amióta bármiféle társadalom van, és ő úgy tekinti a dolgozókat, akik egyfajta haszonélvezői és elszenvedői ennek az új világnak, ami most köszönt ránk. Úgyhogy én nagyon ajánlom, hogy hallgassátok meg, mert számotokra is szerintem mindenki, aki egy ilyet meghallgat, elindul a gondolkodása.
12: De milyen attitűdbe beszélnek róla? Mit gondolnak? Kétségbe vannak esve, vagy egy ilyen nyugodt megfigyelők? Oké, ez egy podcast, tehát ott nem siránkoznak, hanem információkat raknak össze.
13: Én azt szeretem bennük, hogy nagyon alaposan körbejárják a témákat, és ezeknek a fejlesztési irányoknak a hátterét is, már hogy lássuk azt, hogy egyelőre ez mondjuk az Egyesült Államokban egy állami pozíció, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költünk arra, hogy a szoftveres része, hogy mi legyünk elől, már hogy az Egyesült Államok diktálja a tempót, és mondjuk Kína pedig okosan, költségkímélően háttérbe vonul és lelopja, amit le kell, és saját magára tartja majd a verzióját, és aztán Európa ebben, hogy mennyire le van maradva, de különben az, hogy mi is látjuk a napokban, hogy a Google pont most alakítja át a keresőrendszerét úgy, hogy igazából már, hogy nem vagy igazán mélyen tudatos, vagy nagyon sok időd nincsen, akkor neked egyből az az opció, az AI opció a keresésre, és én is látok a családomban és barátaim közül olyanokat is, akiket teljes egészében, tényleg nem tudom másképp fogalmazni, beszippantott az, hogy bármilyen kérdésre csak és kizárólag az AI adta válaszokra kíváncsi, és aztán az a filozófiai kérdés, hogy kell ennyi kérdés neked? Tehát, hogy te, mint ember, humánum, fontos-e, hogy ennyi kérdésed legyen, és ennyi kérdésedre prompt válaszokat kapjál, amelyekről nem tudod, mert nem ellenőrizted, mert annyi időd viszont nem lesz sohasem, hogy valóban utána járjál, hogy azok valid válaszok-e. Szóval azért próbálom magamat képezni ez ügyben, visszautalva az olvasásra, hogy legyen érvényes mondásom a gyerekemnek, meg magamnak is arra, hogy amikor majd ő odaér és készen jön minden szemben az AI által generált válaszokkal, meg életekkel, mert hogy most már minden, tényleg minden kérdésünkre, a szexuális életünktől, a befektetéseinken át, mindenre, egészségügyi problémánkra is ezt vesszük alapul, holott igazából a nyelvi rendszerekről beszélünk, amelyek azokon az adatmennyiségeken alapulnak, amelyeket beleprogramoznak, és a legkézenfekvőbb következő szót nem gondolkodik. hanem csak pörgeti azt, amit mi átadunk, bekötve egy ilyen rózsaszín masnival, azáltal, hogy mindig keresünk, hogy mindig. És én azt látom, hogy aki ezt elkezdi használni, az egyre többet használja. Tehát nem moderáltan, hanem mivel megkapja gyorsan kézenfekvően pillanatok alatt, a következő kérdésére, problémájára, per bármiére is ezt veszi, és ezzel eteted folyamatosan az algoritmust. Tehát az, hogy észnél vagy, vagy tudatos vagy egyben, az nem is elég, és ez nagyon messzire vezet. Csak én azt látom, hogy az én kislányom, aki 10 éves korosztálya már ott, az ő osztálytársainak 90%-a is digitálban van, és azt szerintem nem normális, ha lenne ilyen, hogy normális. Na, én csak szülői attitűdként próbálkozom megérteni és informálódni ebből, mert különben én fognám, és az egészet itt balra letenném, és nyilván használom a keresőket, de különben ülnék, vagy kaszálnék, vagy bármi ilyesmit csinálnék, mert hogy azért érzem ennek a nyomását.
12: Veled vagyok.
13: De
12: és
13: jó.
12: Egy pillanatra visszacsatolok oda, hogy amikor volt ez a munkám a Mentálliget napnak a moderálása, és ott sok kerekasztalt vezettem, azért, mert tudom, hogy te szereted, amikor én kerekasztalokat vezetek, ezért elvállaltam.
13: Megszoktam, maradjunk ebbe.
12: De hogy tulajdonképpen az emberek mentális állapotával foglalkozott ez a nap, vagy azzal, hogy ez hogyan javítható, mert hogy pusztító állapotban vannak. A kutatások egy része a magyarországi vezetőkkel foglalkozott, de minden, ami ott elhangzott, az teljesen általánosítható. Nem kell speciális munkai környezetben lenned, vagy ebben a hierarchiában, hogy ez téged érintsen, és ez egy visszatérő szempont volt. Időnként azzal szórakoztattam magamat, meg a közönséget is, hogy összefoglaltam, hogy mi az a terep, ahol per ma egy embernek a saját életében jól kellene lennie, hogy azon a terepen mik a nehezítő tényezők, és ez, hogy folyamatosan benne vagy egy olyan spirálba, amiről ha csak nem vagy nagyon tudatos, nem is gondolod azt, hogy ez csak egy opció, ez csak egy választás, tehát csinálhatnál mást, hogy ebbe a darálóba vagyunk, és hogy ez milyen fajta terhelés idegrendszerileg, érzelmileg, az idődet hogyan strukturálja, az brutális volt. Tehát igaziból nekem az volt a megélésem minden kerekasztalnál, hogy egy lehetetlen küldetésbe jövünk, megyünk, mint régen a Deltába, hogy ott húzzuk a, nem tudom mit, a önsúlyunk százszorosát, és próbálunk valahova eljutni, ahol végre meleg lesz, és nem esik a hó. Oké, köszi, hello, próbáld.
13: A következő témánkra fog átvezetni az az utolsó mondat, amit erre még itt most jutott eszembe, hogy tényleg van a családban valaki, aki nagyon AI használó, és elutaztak valahova, és az AI-jal talált, ahova nagyon sokat jártak már, nagyon-nagyon sokat, kvázi azt gondolt, hogy már ismeri a teljes szövetét annak a helyiségnek, ahol voltak, és AI-jal talált két új helyet. És küldte a családi csoportba, ez mekkora menőség, hogy talált két új. De hogy mi van akkor, ez soha nem derül ki, hogy van ez a két hely. Érted? Tehát, hogy meg voltunk anélkül is, hogy tudtuk volna, hogy van ez a két másik hely, és jó is, de hogy ez újra az generálta, hogy ja, hát így találtam két puszát. Tehát akkor a következő kereséssel, vagy a következő állomáson még fogok találni hármat, és még fogok találni tízet. De hogy kell ez? Tehát, hogy oké. So what? Mondta a művelt spanyol. Radika következik, egy nagyon fiatal lány, akinek első lemeze a Future Me, az lesz itt hallható. Radika különben felerészben indiai származású, felerészben angol, egy nagyon nagy katya, azt én nagyon bírom az ilyen össze-vissza származásokat, mint ahogy a magyarok is annyira nagy mismes, hogy annál nagyobb már kevés van. Bárki már mi mást állít, az nem igaz. Radika.

0: Münkösdi hétvégén két meghívásnak tettünk eleget. Egyrészt Szlovákiában voltunk. Bátorkeszi az egyik település.
1: Mi a neve?
0: Bátorkeszi. Ez igazán Komáromtól 20 perc. Tehát tőlünk Mortól is egy óra. Egy másfél óra volt, és aztán meg Fűr. Két organikus pici borászatot látogattunk meg. Az egyik a végtelen old school-ság.
1: Az mit jelent?
0: Hát a Bátorkeszi pince során található egy 15-20 az 50-es, 60-as, 70-es években épült ilyen tudott hobbi teleknek. Szőlők telepítve, és az öregek ott molyolnak, mókolnak, csinálják a mindennapi életüket. Megjönnek a kis bicikliükkel, hozzák a kaszánt, vagy megjönnek a kis, láttam ott én szerintem 70 éves John Deere traktort, majd megőrültem tőle. Ezek a földbe vájt nagyon-nagyon, tehát 1000-2000-3000 liter bor elkészítésére alkalmas helységek. És a Bóna borászatban őt onnan ismerjük, hogy volt nálunk a Zoli gyakornok. Eljött, amikor 10 éve mi is elkezdtük az organikusat, átjött hozzánk, minden nap gondolna onnan másfél órát levezetett, másfél órát vissza, hogy megnézze, hogy a Kriszti hogy készíti organikusan a borokat, és mára már neki is ilyen borászata van, és akkor mellé pincepöri, ott főzte a kis pergola alatt a fantasztikus volt, tényleg ment le a nap, az a nyugalom, alkohol.
1: Ilyenkor kivezet nálatok?
0: Ott alszunk. Ott aludtunk a pincébe. Én azt gondolom, hogy maga a látvány is, hogy Bátorkeszi dombjait megnézni, és aztán átmenni Kürt és Fűr. Ezek olyan pici települések, ugye Monarchiában, mint nálunk volt még. Fűr és Kürt, különben az esztergomi érsekség, talán a kis gyümölcsös kertje volt mindig is a Monarchiáig, vagy az első világháború végéig, Trianonig. Onnan 5 kilométer, ha nem lenne két domb előttük, látni lehetne a Dunát, ahogy folyik. Jó látni azt, hogy ott is elindult. Az újra, ami az 1800-as években simán működött, hogy pici gazdaságok és normálisan vegyszermentesen készítenek mindenféle.
1: De nekik mi a piac? Tehát ők hova adnak el?
0: Belső. Szlovákia, Csehország, de főleg Szlovákia környék. Képzeld el, Kasnyikék, Botfrici az nagy név, mind ott belül. Meg aztán külföldön.
1: Botfrici nem ott van.
0: Ő nem pont ott, de Szlovákiában, felvidéken. Őt is ajánlom mindenkinek. Úgyhogy nagyon erős az a felvidéki organikus bernatúr borkészítési kultúra, ezt mi is megtapasztaltuk, és aztán ez volt az egyik napon, a másik nap pedig visszafelé, morfelé beugrottunk Tatára. Tatai tanösvényt szerettük volna megnézni, amely a lápi kultúrát mutatja be a gyerekek. Ha még nem voltatok mindenképpen, egy egyórás séta, másfél órás gyerekkel is simán bejárható, és hát Magyarországon lápi kultúrát hol találsz? Lápi teknősöket simán ott napoznak előtted, és mint a filmekben olyan gyönyörű szép a kör.

0: tó partján vannak asztalok, és olyan hibátlan ételeket sikerült enni.
1: De mit? Milyen fajta kaja van?
0: Hát én például halat ettem, tőkehalat, de volt, aki mangalica, rántott mangalicát, szóval mindenféle konyha megtalálható, vagy ízlésnek. Hála Istennek nem hosszú az étla, pikpak tudsz választani, és ami még nagyon fontos hozzá, hogy pezsgőt ittunk, és bort mellé, és az ételek kiegészítéseként. Fantasztikus élmény az, amikor a pezsgő és a bor párosítás az összeáll, és ezt nem pótolja semmilyen 0%-os semmi, mert én semminek hívom a 0%-os semmit, hanem ez így, és egy pohárral a napon az öreg tó partján rendes ételt enni, pont úgy érezted magad, mintha ember lennél. És nem kötöttél nem tudom én milyen kompromisszumokat.
1: Amikor ilyen kirándulások vannak, melyikötök találja ki, hogy mi legyen?
0: Mindig a Kriszti.
1: És mennyi spontaneitás van benne?
0: Sok. Sok, mert most is Szlovákiában akkor jó, akkor még menjünk ide át, akkor kóstoljuk meg ezt, maradjunk itt, még ugye Krisztit nagyon sokan hívják, még megy is, és próbálunk eleget tenni ezeknek a meghívásoknak. Itt ráadásul, ahogy mondtam, volt is kapcsolat, úgyhogy a régebbi kapcsolat. Nagyon fejlődik az a rész, tehát Fűr, Kürt, hogy Sütő Zsoltékat is látogassátok meg. Szóval, na, egy kicsit érezzük már azt, hogy tudod, megint azt éreztem, hogy mi szeretjük mindig magunkra azt látni, hogy mi a spanyol viasz, az nálunk van, és mi vagyunk az Uber mencs, meg az Uber áll, de nem. Nem, nekünk is van helyünk. Nekünk is kellene egy karakter, amit mi kialakítunk, de mellettünk is élnek, és ők is magyarok, vagy már félig szlovákok, de hogy ez nem ez számít, hanem hogy hogyan élünk.
1: Nagyon vágykeltő volt, amit mondtál, én nagyon régen voltam a Platánban, szerintem még akkor, amikor nem kapta meg a Michelin minősítést, de akkor egy ilyen...
0: Mondom, ez nem a Michelin-es része.
1: Értem, felfogtam. Akkor szerintem inkább egy bisztró étterem volt, aminek ez indult, egy nagyon magas fokon kivitelezett, de bisztró jellegű. És ez, hogy így ülni a tóparton, és enni, és azt képzelem, hogy a Simivel szuper program lehet ez a tanösvény.
0: A Simivel, meg minden gyerekkel. Figyelj, nem látsz ilyet máshol.
1: Tudom, értem. Nagyon-nagyon kedvem lett egy ilyen, ezt a kettőt látsz. Összekötni. Én most rövid távon hasonlót, ami a szellemnek is, és a gyomornak is jó. Holnap fogok átélni a Out of Office vacsoránkon a Tom Bornellivel az Axis étterembe. Amitől nagyon sokat várok. Nagyon sokat várok a Nelly féle ételektől is, meg az egésztől. Én nagyon szeretem ezeket az esteket csinálni. Nagyon magasra lehet benne menni, és közben mégiscsak az van, hogy így a földi örömök között vagy, hiszen eszel. Ott egyébként koktélokat szoktak válogatni, kifejezetten a menühöz, ne haragudj rájuk, de vannak alkoholmentes koktélváltozataik is azoknak, akik ne adj Isten autóval érkeztek, vagy elvi alapon nem isznak. Szóval, hogy nézni ezt a tatakört, de holnap ott leszek ezen a Nellisem.
0: Ezek az elvi alapon eltolunk egy dogmatizmus.
1: Ne kezdj el morogni.
0: Dogmatizmus.
1: Ne kezdj el morogni.
0: Mindennek az arra. Kimono. Mit adtak? Múlt héten beszélgettünk arról, hogy mit adtak az olaszok nekünk. Művészetben. Nesztek.
1: Majd mindjárt újra fogok erről beszélni.
0: Na de most én adok nektek olasz művészetet, figyeljetek. Kimono a zenekar, és Ellen Sorrenti énekel az Iceberg című dalba, és ez Italo Disco a legmagasabb csúcsokon 2026-ban.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
5: Mondtad az előbb az Itáliát, úgyhogy itt most mondom el, hiszen a Matchmakerben képzőművészet ez a rovat. Június 12-én délután 5-től Topor Tündével párban a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállításában fogunk tartani egy vezetést, ami nagyon-nagyon-nagyon sok mű megnézése közben azt járja körbe, hogy mit adott Olaszország, mit adott az Itália élmény a magyar képzőművészetnek, kortársak és 200 évvel ezelőtti képzőművészek esetében egy nagyon gazdag anyag, és sokféle is, és ahogy az első vezetésen egy csomó olyan sztorit mondtunk el a Tündével, ami a mi saját privát olaszországi nyaralásaink vagy utazásaink során esett meg velük, ezek nagy része nagyon vicces. Na, szóval, hogy a Nemzeti Galéria oldalán lehet jegyet vásárolni rá limitált számban, mert nagyon komolyan veszik, hogy ne az legyen, hogy 250 ember vonszolódik végig, és senki se látja se a képet, se minket, úgyhogy ide majd gyertek. Na, és akkor a Matchmaker nagyon vicces borítót választottam. Egy pink felületen egy rózsaszín kismalac, az amerikai zászló motivumaival egy pelenkával, és a haja, vagy egy ilyen kis tincse van ennek a kismalacnak, ami félreérthetetlenül a Donald Trump féle séró. És akkor eszembe jutott, hogy ennek tök jó párja a Dr. Máriás politikai szatírája, amiben ezt az őrületet rakja át képbe, amikbe így hosszan voltunk. És egy olyan festményt választottam, amiben azt hiszem a Kövér László és Orbán Viktor keresztelik meg a pápát a Balaton vizében. Tehát amiről te sokat beszélsz, hogy hogyan szeretjük építeni ezt a magyar önképet, minden itt indult, mi vagyunk a leg, a leg, a leg, a leg, a leg. Ezt is nagyon viccesen hozza, a színvilágában is passzol, nem is mondom igazán túl, mert annyira jó, hogy létezik a hellojárat.hu oldalon ez a külön fül, ahol a matchmaker rovatnak a párjait egymás mellett tudjátok nézni.
6: Igen, és akkor Vance Staples, egy amerikai hip-hopper, aki már többször politikai áthallásos műveivel jött elő, és most a fehér zászló White Flag a legújabb, jó kis szöveggel. Szerintem simán menne, ha lenne ilyen kiállítás megnyitója megint, és nem a nagy életmű kiállítás ünnepsége lenne a Máriásinál, hanem egy új kollekciót, és akkor alá jönne a DJ vagy zenekar, akkor ezt játszana.
5: Képzeld, most mondtad, hogy White Flag. Te tudtad azt, hogy a White Stripes-ból Jack White? Hogy ő azon kívül, hogy zenél, neki nagyon erős képzőművészeti ambíciói vannak, és most azt hiszem, hogy Londonban nyílt meg egy kiállítása, amiről 5 évvel ezelőtt kezdtek el dumálni a Damien Hirst-tel, és mondta neki, hogy őt nagyon régóta izgatja ez a képzőművészet, és tulajdonképpen ő talált tárgyakból épít műveket, és nagyon megtetszett a Damien Hirst-nek, és azt mondta, hogy akkor ezt így ne hagyják el aludni. És 5 évig csinálgatta a dolgait, azt mondta, ami nekem tetszik, hogy ő nem akar olyan lenni, mint amikor mondjuk a Frank Sinatra-ról kiderül, hogy by the way pingálgat is, hanem ő szeretné, hogyha ez egy komolyan vehető, valid dolog lenne, amit ő csinál, ezt majd mindenki eldönti. Nekem egy kicsit úgy megkérdőjelezi, hogy a Damien Hirst-nél van, aki tényleg annyira ez a piactudatos, biznisz alapú, hogy kommunikálhatunk jól. Ez is egy képesség, szóval ez teljesen oké, de hogy így kíváncsi vagyok, de ezt annyira örültem, amikor olvastam, hogy ezt elmondhatom neked, mert annyira imádod őt.
6: Nagyon, és képzeljétek, egy darab állami pénz nincs a White Stripes-ba, meg a Jack White életébe, és ahhoz képest elég jó dolgokat csinál, de azt nem szabad, soha nem szabad szerintem figyelmen kívül hagyni, mikor így arról gondolkodsz, hogy képzőművészet, meg egy zenész, hogy ez egy amerikai srác, aki nyilván teljesen másképp gondolkodik, tehát neki Damien Hirst lehet, hogy a Leonardo-nál is magasabban van, mert ahonnan ő jön, vagy amiben ő gondolkodik, az neki teljesen valid képzőművészet, tehát hogy mi elemelkedünk, ugye mi látjuk az antikultúrától egészen a mai napig az egészet, és helyre tudjuk tenni szövetébe. Jack White azonban Detroit külsőről jön, és neki, amikor, hát inkább Damien Hirst-t tekintse, nem tudom én,
5: pápájának.
6: Köszi szépen, akkor most mégis Vince Staples jön, és a White Flag.

0: Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Második hetes, sőt annak is a vége felé poroszkál Roland Garros, hiszen teniszezni fogunk most egy nagyon kicsit, és tényleg azért is, mert hogy most van bő 4 hét, ami alatt két nagy verseny lehet látni a tévében is, hogyha valaki szeretne. Egyrészt az egyik legrégebbi, hanem a legrégebbi, a wimbledoni nemzetközi teniszbajnokság következik 2 hét múlva, és most lesz vége a héten Roland Garrosnak, api pedig salakon tartószuszkolódás, és igazából most az van, hogy a tenisz eljutott egy olyan állapotában, hogy van a Jannik Sinner és az összes többi, és ez nem tesz jót ennek a sportágnak, nagyon nem, hiszen nincs rivalizálás. És többször előfordult már, hogy borkostolókon is, vagy az élő eseményünkön, vagy lemész klubba az esemény után oda jöttek hozzám, és akkor, hogy miért nem szeretem én a teniszt már, mert hallják a műsorban. Nem, én igazából minden héten megyek játszani, és imádom.
2: Nem is tudtam, hogy jársz még játszani.
1: Hát amíg bírom magam, vagy menni tudok, addig ez így lesz. Hát nem reklámozom ezt, hanem arról szeretnék beszélni, hogy aki még nem kezdett el teniszezni, és szeretné megnézni, hogy miről szól, az most zanzásítva, mert hogy a fű az egészen más, ott ugye elegáns emberek csúszós területen, itt pedig szintén csúszós területen, de Párizsban, ahol sikít a közönség, és nem lehet őket kordában tartani, főleg ha marad a végére még egy-két francia aktor is. Többen visszavonultak, a Stan Wawrinka, aki nagyon nagy játékos volt, csak az is csoda, hogy ő annyi Grand Slamet tudott nyerni, amennyit a 4 nagy árnyékában, a 4 nagy, ugye a Djokovic, a Federer, a Murray és a Nadal, ők voltak így 4-en, és melléjük tudott sorolódni néha-néha valaki, aztán Wawrinka volt az, aki a legtöbbet ezügyben elérte, csak hogy most a kesergésemnek az a problémája, vagy az az oka, hogy így nincs mit nézni. Tehát a döntőig érdemes, de aztán utána jön a Jannik Sinner, és valakit nagyon megver. Ez nem, tehát így nem jó, nem jó. Minden más, mert csak a Sinnerét nem kell nézni, a többi...
2: Jó, de mit csináljon szerencsétlen Sinner? Tehát ő nem tett róla, hogy
1: hallottad, hogy én
2: nem,
1: csak a számra veszem az ő kritikáját. Nem,
2: csak
1: elindultam nem is fogom,
2: ezen a gondolaton.
1: De ne is hogy... induljál el ezen a gondolaton, mert nincs ez.
2: Hadd induljak, amerre szeretnék, ne haragudj, hát nincs még gondolatrendőrség.
1: Én például miután felkonferálom az utolsó dalunkat, felállok és indulok az utamon. El is tudnék egy dalt énekelni, de nem teszem, mert van bennem kontroll. Majd Seo Feliciano fog bennünket szórakoztatni, Puerto Rico 60-as, 70-es évek, ők is áttelepültek Puerto Ricóból, mint nagyon sokan New Yorkba, és ott lett ő nagy sztár. Aztán jött a heroin, de még mindig a hangja az nagyon-nagyon, azt hiszem 2014-ben költözött föl a Vedász mezőkre, és nem összetévesztendő José Feliciánóval, aki szintén Puerto Ricói.
2: Én sose keverném őket. Ha engem kérdezel, én soha nem keverném őket.
1: Köszönöm, és azt is, hogy figyeltetek, és hogy a Nóra is végül néha-néha bekapcsolódott a műsorba.
2: Ha, ha, ha.
1: Jövő héten találkozunk.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.

0: se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Indul a Dunai fenékküszöb építése Paksnál, külföldi rendőrök is dolgoznak a szigeten, folyamatosan zajlik a régi személyik cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenékküszöb építését rendelt el a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok pénteken kezdődnek a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek között. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelő szintet biztosítsanak az atomerőmű hűtőcsatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű várhatóan teljes kapacitással működhet majd. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Fő a biztonság, brit, francia, szlovák és holland egyenruhások is segítik a magyar rendőrök munkáját az idei Szigetfesztiválon. A rendezvény külső biztosításában a BRFK mellett a készenléti rendőrség, a polgárőrség és a fővárosi rendészet is részt vesz. A fesztivál területén civil ruhás nyomozók is dolgoznak, a rendőrség pedig a Dunán is jelen van. A szigeten prevenciós pont is működik, ahol idén elsősorban a kábítószerfogyasztás megelőzésére, a kiberbiztonságra és a baleset megelőzésre helyezik a hangsúlyt, a Sziget Fesztivál szombatig tart. Ámok futóautóst fogtak el a rendőrök a Velencei tónál. A 49 éves férfit Velencén akarták ellenőrizni, mert autójának lejárt a műszakia. Ő azonban nagy sebességgel elmenekült. Négy utas a menet közben kiugrott az autóból. A sofőr végül egy napraforgó táblába hajtott, ahol járműve kigyulladt. Gyalog próbált tovább menekülni, de drón segítségével elfogták. Kiderült, hogy jogosítványa sem volt, és korábban eltiltották a vezetéstől. Nagyrészt napos száraz idő várható, csak a nyugati-délnyugati határ közelében jelenhet meg időnként több gomoly felhő, csapadék azonban ott sem valószínű. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 16 és 26 fokig hűl vissza. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, eső nem várható, pénteken is folytatódik a derült napos idő 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az instrumentális hip-hop atyának is tartják az 1972-ben San Jose-ban született Joshua Paul Davis-t, akinek a művész neve DJ Shadow. Az amerikai hip-hop producer, DJ és dalszerző fontos szerepet játszott a műfaj fejlődésében. Világszerte sikert aratott Introducing című debütáló albuma, amellyel a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Ez az első olyan lemez, amelyet teljes egészében zenékből, illetve tévés és rádiós hangmintákból vágtak össze. Állítólag DJ Shadow rendelkezik a világ legnagyobb magán vinil lemez gyűjteményével is, ami több mint 1 millió felvételt jelent. Szerzeményeiben a funk, a rock, a hip-hop, a jazz és a soul elemeit is használja. Zenéje nehezen kategorizálható, főleg a korai alkotásai nagyon nagy jelentőségűek és fontos mérföldkövei az alternatív hip-hop zenei világ fejlődésének.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Joe Torres énekes színész Elvis Presley két filmjében is szerepelt a 60-as évek közepén. Egyetlen lemezét, amely a mai napig a latin bugaló stílus alapvetése, 1968-ban jelentette meg.

0: Mira que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho ser un peoncito, mi lapito, y flauticamente curvilúdica y anacronística, super heterodina y microsincrónica. Hay una chiva ética, pero...
1: Szevasztok, Jeri Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Maybarian Song Culottes egy igazi dream pop zenekar, amely sikeresen ötvözi az olyan 80-as évekbeli new wave zenekarok merev romantikáját, mint a Cure, a lassan égő grandiózusságot, és az olyan kortárs előadók álmodozását és dallamérzékenységét, mint a Beach House. Csordás Zita énekesnő olyan éteri, erőteljes jelenlétet hoz ebbe az egyedi hangzásba, amely egyszerre idézi a Cocteau Twins együttest és a magyar népzenét. E hatás

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Farrokh Bulzara a zanzibári Stone Townban született 1946-ban párszi indiai szülők gyermekeként. A zanzibári forradalom elől menekült Angliába, ahol 1970-ben megismerkedett Roger Taylorral és Brian Mayjel. Így lett a Queen zenekar énekese.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alfie Templeman Color Me Blue című 22-es dala a friss szerelemről szól. Sokan mondják, hogy az ember ilyenkor mindent rózsaszínben lát. Nos, az angol indie pop előadó számára a kezdeti, euforikus időszak határtalanul optimista színe a kék. A dalszöveg cuki jelentésével éles ellentétben áll a számhoz készült videoklip, melyben rémisztő kék alakok üldözik az énekest Bedford városán keresztül. Sőt, egyikük egy pillanatra meg is érinti, erre Alfie is elkezd bekékülni. És lehet, hogy mindvégig kísérő zenekarának kékbe öltözött tagjai kergették Templemant szivatásból, de lehet, hogy mégsem. Annyi itt a rejtély, fordulat és csavar, hogy még M. Night Shyamalan is bőszen jegyzetel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bingy Lin egy fagylaltos kocsiban született útban a kórház felé. Innen felvett művész neve is, ami kínaiul jégkrémet jelent. A színpadi show is e téma körül forog. Képzeljétek el, hogy amint felcsendül a következő dal, jégkrémet osztogató bikinis csajok jelennek meg a közönség soraiban. Hatásvadász megoldás, mint ahogy a most következő AC/DC átirat is. De működik, és szeretjük is. Akár csak a jégkrémet.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Apa, ma te mesélj.
2: Jól van, gyere.
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot és utazz okosan. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas. Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés kedd este 8-tól. Bíz magadban. Utazz okosan. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 10 percig tart az idei tűzi játék a nemzeti ünnepen. Egyre több életveszélyes autó kerül a műszaki vizsgára. Medúzák bénítottak meg egy atomerőművet Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit sziget, a Parlament, a Szabadság tér és a Budai vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztogatást nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór, emiatt a katániai repülőtéren ma délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat, több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este több térségben is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és a negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olasz komponista Franco Michelizzi a 70-es-80-as években többször is együtt dolgozott az akkoriban fénykorát élő Bud Spencer-Terence Hill párossal. A Nyomás utána és a Nincs kettő négy nélkül könnyed pofoszkodásaihoz is ő szolgáltatta a fülbemászó aláfestő zenét. Első közös munkájuk az 1970-es Az ördög jobb és bal keze, amelynek Fügyszóval kísért főcímdalát 42 évvel később Quentin Tarantino is felhasználta a Django elszabadul zárójelenetéhez. Itt Európában nosztalgikus mosolyjal üdvözöltük a retrofilmes utalást, de mivel Bud és Terence az Atlanti-óceán túloldalán korán sem futott be akkora karriert, így az amerikai nézők túlnyomó többsége ekkorra már a dalt jegyző Michelizzi nevét is teljesen elfeledte. Kár érte, kiváló ügynök volt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1993-ban az egyik legfontosabb jazz kiadó archívumának ajtaja nyílt meg az Us 3 tagjai előtt. Jogi problémák miatti aggodalmak nélkül nyúlhattak Herbie Hancock 1964-es Cantaloupe Island című számához. A Blue Note kiadónak Edal Maxia lett az első arany, az azt hordozó Hand on the Torch album pedig az első platina lemeze.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Haydnra nagy hatással volt a brit nemzeti himnusz hazafisága. Olyannyira, hogy ez saját hazafias művének megkomponálására inspirálta.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A frekvencia a rezgés szám nemzetközi elnevezése. Mértékegysége Heinrich Hertz, az elektromágneses hullámok fiatalon elhunyt kutatójának emlékére a Hertz. A mélyebb hangoknak kisebb, a magasabbaknak nagyobb rezgésszám felel meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: CeeLo Green korábbi kísérőzenésze és Lenny Kravitz egykori előzenekara számára a határ a csillagos ég. Ezt jobb, ha szó szerint értjük, ugyanis Curtis Harding 2025-ös negyedik albumának főhőse egy astronauta. A Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kirk című konceptlemez cselekménye szerint a kapitányt felfedező útra lőtték ki a világűrbe, ahol azonban csak szerelmére tud gondolni, akinek iránymutatását borzasztóan hiányolja az űr jéghideg csendjében. Még szerencse, hogy a The Power szólos diszkóritmusai a kozmosz legtávolabbi pontjait is felforrósítják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A dzsungel könyve medvéjéről nevezte el magát az új-zélandi Balu Brigada zenekar. Eredetileg angolosan két óval, Baluként írták a nevüket, de tartottak tőle, hogy a Disney beperli őket, ezért okos megoldást eszeltek ki az U betűvel. Igaz, a trükközésben nem vették figyelembe, hogy így meg a karakter hivatalos magyar írásmódját bitorolják, de ne jogászkodjunk. Minden esetre a klasszikus 1967-es rajzfilm Baluja nem tudna mit kezdeni a csapat 24-es dalával, a So Cold-dal. Már eleve az olyan hideg problémáját nem értené a tűzforró dzsungel kellős közepén. Valószínűleg megpróbálna ráénekelni néhány dubi-dubit az indie rockos gitárriffekre, de hamar rájönne, hogy ez bizony nem az az egy-két jó falat zenei világa.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában, az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Fenék küszöb épül a Dunán Paksnál. Érkeznek a kórházi fertőzési adatok jövő hónapban. Folyamatosan zajlik a régi személyi igazolványok cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A munkálatok a tervek szerint pénteken elkezdődnek. Első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnak fel az építkezéshez. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása esetén is megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtő csatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy ott a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi Atomerőmű teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményenkénti adatait Magyarországon. Az új interaktív felületen kiválasztható lesz az adott kórház és az év, az adatokat pedig grafikonokon 5 éves bontásban is meg lehet nézni. A statisztikákat évente frissítik és letölthető formában is elérhetők lesznek. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az adatok alapján nem lehet egyszerűen rangsorolni a kórházakat, mivel a fertőzések gyakoriságát az intézmény profilja és a betegek állapota is befolyásolja. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárások. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel. Csapadékmentes időre készülhetünk, a csúcsok holnap 30 fok körül lesznek majd. A részleteket azonnal mondom. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. Nézzük meg, hogy mennyi a segély, mennyi a családi pótlék, mennyi a gyes, mennyit lehet keresni a közmunkán, a fekete munkán, legyen ez a bevételed, és minthogy azért kutatóként dolgoztam ezen a területen, azt már úgy körülbelül sejtettem, hogy be kell fűteni, ki kell fizetni a rezsiköltségeket, tehát hogy mikre kell költeni. Uh-huh. Hát az már aztán melósabb volt, hogy végig gondoljuk, hogy a játékmezőkön előforduljon minden olyan probléma, vagy ezeknek a nagy része, ami egy szegénységben élő család mindennapjaiban komoly probléma, egészségügy, oktatás, uzsorázás, fűtés, szolgáltatások, és a játékban azért arra is igyekezni kell, hogy hát ne derüljön ki rögtön az elején, hogy lehetetlen.
2: Jó estét kívánok a Rádiókafé hallgatóinak, Balázsi Panna vagyok, a Tandem Színházi Alternatívák mai vendégei Szőke Judit, az Új Start Alapítvány igazgatója, és Bas László, szociológus, egyetemi tanár. Mindkettőjük munkájának fókuszában a mély szegénység áll. Szeretettel köszöntelek benneteket a műsorban, ami valójában a Független Színházról szól. Miért beszélgetek veletek a Jurányi kapcsán itt ma?
3: Hát szerintem amiatt, hogy nekünk a Jurányival van egy közös projektünk már évek óta, és szerintem arról akarsz többet tudni.
2: És mi ez a közös projekt?
3: 2019 táján keresett meg minket a Füge, hogy van egy színházi projektjük, aminek az a lényege, hogy gyerekelőadást kiközvetítenének hátrányos helyzetű településekre, és hogy segítsünk abban, hogy ez jól meg legyen csinálva. És hát azóta, most volt nemrég, tehát ebben az évben is volt, majd kb. 25 faluba jutottak el ezek a produkciók, és hát mi találjuk meg a falut, mi szervezzük meg, és ez egy olyan típusú ismeret vagy tudás, amivel a Füge nem rendelkezett, és akkor minket ismert, és ez olyan jól sikerült, hogy azóta is szerint, és lesz jövőre is, mert van egy támogatója ennek a programnak, amit a Füge hajtott föl, vagy talált meg, ez egy magánember, talán egy céges háttérrel, és fizeti ennek a programnak a költségeit. Tehát a mi feladatunk, hogy jó helyre menjen, hogy legyen közönség, jó legyen a kiválasztás, legyen visszajelzés, úgyhogy mi ezt nagyon szívesen csináljuk.
1: Hát ja, nekem is meglepő a dolog, hogy hogy kerülök én a színházba. Kutató vagyok, szociológus vagyok, a szegénység, a gyerekszegénység a kutatási témám, és én az akadémiában részt vettem Perge Zsuzsa mellett egy programban, amikor a gyerekszegénység elleni hát stratégiát kellett kidolgoznunk. Ez inkább egy terepmunka volt, de azért persze íróasztal mellett is ültünk néha egy kicsit, és ennek a programnak az egyik tanulsága az volt, hogy sok minden kell ahhoz, hogy a gyerekek helyzete javuljon Magyarországon. Pénz, politikai akarat, szakemberek, de az egyik nagy akadálya, hogy bármit is lehessen tenni egy ilyen településen a családokért, a gyerekekért, hogy nagyon nagy ellenállás van egy ilyen kis közösségben a szegényekkel szemben, akikről hát általában azt gondolják, hogy elisszák a pénzt, ők tehetnek arról, hogy bajba kerültek, a gyerekek nem járnak iskolába. Tehát borzasztó ellenállásba ütköztünk nagyon sokszor a munkánk során, és akkor gondoltuk ki 2010-ben, 11-ben, hogy csinálunk valamilyen társasjátékot, valamilyen virtuális élményt, ahol azok az emberek, akik igazából soha nem gondolták végig, hogy mit is jelent az, hogy néhány forintból befűteni ennivalót venni, kerüljenek egy ilyen helyzetbe, és próbálják ők megoldani egy hónapban, hogy mire tudják elkölteni ezt a töménytelen családi pótlékot, amit kapnak a családok. És 2014-ben itt jön be a Jurányi meg a Füge, megkeresett bennünket a Sputnik társulattól Fábián Gábor, és a Sputnik ott működött a Jurányiban 2014-ben, hogy csináljunk ebből egy színdarabot, és most már több mint 10 éve játsszuk ezeket a darabokat, és a Judit említett is ilyen lehetőségeket. Ugye amikor elkezdtük, már az is egy egy tantermi pályázat volt, még a Polgár Alapítvány támogatásával.
2: Ahol Judit korábban dolgozott.
1: Ahol Judit korábban dolgozott, és hát azt azért jól lehet érzékelni, hogy a Jurányiban ez a társadalmi felelősségvállalás, ez egy nagyon erőteljes érték.
2: Az Új Start Alapítvány igazgatója vagy jelenleg, de valóban a Polgár Alapítvány irodája ott van a mai napig, ha jól tudom, a Jurányiban, és ott még nem feltétlenül a mély szegénységben élő falvakba ellátogató gyerek előadásokról volt szó, hanem gyűjtésekről is. Erről mesélsz egy kicsit.
3: Még most is van. Uh-huh. Tehát mi mindig évekig csinálunk valamit, és tulajdonképpen a Polgár Alapítványból való kiválásunk után is hoztuk magunkkal a régi programjainkat. Hát az egyik egy ilyen különleges gyűjtés, mert hogy cipőt gyűjtünk csak, és ezt juttatjuk el lábméretre a Magyarország legszegényebb falvaiban élő legszegényebb családokhoz. És ezt ilyen szépen csináljuk meg, tehát a cipőket átfalogatjuk, kitisztítjuk, fertőtlenítjük, olyan cipőket küldünk, amit a gyerekek szeretnek. Tudjuk, hát most már tizenakárhány évre visszamenőleg a legszegényebb 25 faluban a gyerekek lábméretéről tudnék egy kimutatást csinálni.
2: Egyre nagyobbak a lábak?
3: Azt látjuk, hogy egyre kevesebb a gyerek egyébként. Azt azért észrevettük. A szegénység az nagyobb, viszont még ebben a családokban is, tehát azt látom, hogy kevesebb lábméret van, tehát kevesebb gyereket látunk. Szóval azért volt ez a cipőgyűjtés, amit a Jurányiba is végignéztek, azért az ott dolgozó többi civil szervezet, sőt, kaptunk segítséget is tőlük, mert a harmadikon voltunk is oda fölcipelni. Szerinted hány cipőt tudtunk összegyűjteni egy ilyen évben?
2: Nem ismerek.
3: 5000 párat.
2: Azt a mindent.
3: És ezek jó minőségű cipők, ez tényleg egy nagy érték. Hogy ezzel a móriczi szegénységgel, hogy nincs cipője valakinek, ezt akartuk ugye megmutatni, hogy ez most is létezik. És azért hirdettük meg ezt a gyűjtést, és el tudtuk mondani, hogy milyen cipőt szeretnénk, hogy ezeknek a gyerekeknek is milyen cipő a jó, minek örülnek, hogy ilyen sportcipő, de ilyen legyen, olyan legyen. És így próbáltuk az adományozási kultúrát is alakítani, úgyhogy ez azóta is megy, és itt is az kell, ugye, hogy mindig legyenek helyi partnereink, akik ezt az egyéni adományozást segítik véghez vinni. Tehát nem az van, hogy egy teherautónyi cipőt leborítunk valahol a kultúrház udvarába, hanem megvannak azok a családok, akiknek ilyen típusú problémájuk van, és akkor tudjuk a lábméretet, és ez alapján egy szép csomagban elküldjük nekik, de ehhez kellenek helyi önkéntesek. Tehát ez túlmutat egy sima adományozáson. Egyrészt ez egy üzenet a jobb módú, vagy figyelmesebb, elkötelezett családok részéről, budapesti családok részéről a szegények felé. Ez egy szép csomag, ez egy szép üzenet. Másrészt meg akik ott helyben ezt lebonyolítják, azok az önkéntesek, akik a helyi közösség tagjai, ők közben tizenakárhány év alatt megtanulnak egy csomó mindent. Én innen eredeztetek már polgármesterünket is, önkormányzati képviselőket.
2: Tehát a menedzsmentet, mint olyan.
3: Így van. Uh-huh. Tehát, hogy ők megtanulnak. Hát szóval azt a módszertant, amit mi csinálunk, azt ők átveszik, és közben ugye ezt nekik meg kell tanulni az Excel táblától, de ugyanúgy, hogy helyes egy kiválasztás, hogy hogyan lehet azt megmondani, hogy a sok rászorultból ki a legrászorultabb. Tehát amikor ezt valaki így végigcsinálja velünk, akkor egy olyan tanulási folyamatban van benne ő is, meg mi is, ami őt a közösségben egy központi figurává emeli, és ennek köszönhető akár, alkalmassága révén persze, hogy ő ott funkciót kap. Tehát azt akartam, hogy ne csak egy cipőgyűjtés legyen, hogy azt gondolt, hanem ebben sokkal több van. Nekünk is így éri meg Isten igazából ennyire macerássá tenni egy ilyen gyűjtést. Mert ebben sokkal több van, ha jól csináljuk. Minden a módszereken múlik.
2: Laci, bár elmondtad az eredetét ennek a társasjátéknak, és aztán ugrottunk egy nagyot a Jurányiig, de igazából ennek volt egy főpróbája, ha úgy tetszik, a Sziget Fesztiválon. Tehát tulajdonképpen akkor vált a társasjátékból egy előadás.
1: Ja, beszélgettünk, és közben rájöttem, hogy nem mondtam ki még a játéknak, meg a színdarabnak a címét, Szociopoli, és így már lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki tudja is, hogy miről van szó. És fogok válaszolni arra, amit kérdeztél, de hát abszolút tandemben vagyunk ebben a társasjátékban, vagy a színdarabban. Hát az első jelenetek egyike az az, hogy a család, aki hát ugye a nézőkből áll össze, akik jegyet vesznek a darabra, a családhoz oda megy egy asszony, egy szegény asszony, hogy hát hallotta, hogy a gyerek nem jár iskolában, nincs cipője, gyűlnek az igazolatlan órái, és ő tudott szerezni, hát nem egy adományozásban, hanem ő vett a piacon egy pár cipőt, és áthozta, és fölajánlja a családnak, a számokat mindig változhatjuk, de most 5000 forintért, hogy megvehetné a cipőt, és akkor a gyerek járhat az iskolába. Hát nagyon tanulságos lenne neked, és szerintem nekem az, amikor ezek az egyébként jó módú és érzékeny emberek elkezdenek érvelni, hogy miért nem vesznek 5000 forintért egy cipőt a gyereknek, mert hogy majd elmegy mezitláb, vagy majd elmegy az anya cipőjébe, és hát ugye akkor erre ott reagálnunk kell, hogy ennek a gyereknek azért mégiscsak van önérzete. Nem fog egy fiú egy női cipőbe besétálni az iskolába, és ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas menet, és mielőtt bárki is azt gondolná, hogy itt bohócot csinálunk a nézőkből, vagy az emberekből, hát abszolút egyenrangú partnerként ők dönthetnek bárhogyan, mi aztán ott a színház kapcsán meg is szoktuk beszélni ezt a helyzetet, de az előadás végén mindig van egy része a nézőknek, aki odajön, hogy akkor ő segítene, vagy adományozna, vagy hova vigye a cipőjét.
2: Tehát valami átfordul
1: vagy
2: egyeseknél.
1: Még ne is mondjam, hogy szemüveget is kell venni a gyereknek, hiszen a Judit mostani alapítványában szemüvegakció is van, ahogyan láttam. Igen.
2: Majd erről még fogunk értekezni, persze.
1: Akkor válaszolok az eredeti kérdésedre.
2: A szigetre.
1: Még színház nem volt akkor, a társasjáték készült el akkor. A feleségem is szociális munkás, Fodor Kata, ő a Roma Parlamentben dolgozott még akkor, amikor én az akadémián, és hát akkor ők mentek ki a szigetre, ugye ott van ez a Civil Sziget nevű kis része a fesztiválnak, ahol civilek népszerűsítik a tevékenységüket, és ők is kaptak egy lehetőséget, és azt gondolták, hogy na, akkor valami olyan érdekesebb, vagy játékosabb, vagy viccesebb dolog legyen, ne vetített képek legyenek a falon, és akkor találtuk ki a játékot, és ott próbáltuk ki először, tehát a társasjáték debütált, az jó szó, debütált a szigeten 2010-ben, 2011-ben.
2: És arra, hogy emlékszel vissza, az egy ilyen nagy élmény volt?
1: Nagyon érdekes volt. Hát volt egy ilyen felkérés, csináltunk egy játékot, és azt gondoltam, hogy soha többet. Hát minek? Egy kicsit féltem is attól, hogy majd ott a kicsit ittas, és inkább külföldi fiatalok mit fognak velünk társasjátékozni, hogy nem tudom, elmegyek közmunkára, vagy nem. És nagyon izgalmas volt, hogy persze az elején ökörködtek, mint ahogyan itt is a családok az elején még így nagyon viccesen megpróbálják megúszni ezt a cipővásárlást, és nem tudom, eltelt egy 20 perc, és egészen komolyan elkezdték akarni megoldani a dolgot, tehát azt még egy külföldi kicsit ittas állapotban is megértette, hogy ebben a családban, amit most ő a játékban képvisel, hát ebben például vannak gyerekek, akiért felelős, hát valamit kellene csinálni, hogy legyen rendesen, hogy ne legyen beteg, hogy jusson el az iskolába, és egyszer csak az ökörködésből lesz valami hogy mondjam, egészen komoly diskurzus. Persze azért a játékban is, meg a színházban is igyekszünk azon, hogy azért maga a játék vicces legyen, hát nem lehet kibírni még 2-3 órát sem egy ilyen feszültségben, egy ilyen nyomásban. Inkább fiataloknak céloztuk ezt az előadást, hát persze felnőttek is játszanak, és igazából fájdalmas, de hát magát az előadást mindenki végig neveti, mert vicces.
2: Azt nyilatkoztad erről, hogy kb. Fél óra alatt összedobtátok így az alapötletét ennek a társasjátéknak, de fél évig dolgoztatok azon, hogy ebből egy színpadi produkció születhessen. Miért kellett ahhoz ennyi idő?
1: Igen, tehát valóban azt viszonylag gyorsan ki lehetett találni, hogy akkor legyen egy olyan szegény játék, mint amilyen a gazdál, hogy okos, azt mindenki ismeri. Uh-huh. Az egy abszolút hungarikum szerintem.
2: Hát vagy a Monopolit is.
1: A Monopoly nem annyira hasonlít a gazdál, hogy okos, ott van fizetésünk, és ott, ahogy lépkedünk, kell költeni erre, arra. Azt viszonylag jól meg lehetett, és gyorsan ki lehetett találni, hogy oké, nézzük meg, hogy mennyi a segély, mennyi a családi póték, mennyi a gyes, mennyit lehet keresni a közmunkán, a fekete munkán,

0: a játékban azért arra is igyekezni kell, hogy hát ne derüljön ki rögtön az elején, hogy lehetetlen küldetést. Ugye, amikor egy játékba belekezd valaki, akkor azt mondja, amit a valóságban is gondol az ember, hogy majd én megmutatom, hogy úgyis elherdálják a pénzüket, kólára költik, meg marhaságokra, meg nem tudom, elisszák, meg nem tudom micsoda, de én egy jó módú háttérrel, én majd megmutatom, hogy hogy lehet okosan gazdálkodva kihozni a dolgot. Na most, ha 5 perc alatt kiderül, hogy sehogy, akkor nem fognak játszani, tehát, hogy úgy kell, hogy valóságos is legyen, tehát a számok, a helyzetek valóságosak legyenek, és hogy úgy mindig libegjen annak az élménye, hogy meg tudom csinálni. A színházban is, meg a egyébként meg is lehet csinálni, van, aki meg tudja csinálni, kell hozzá szerencse is, meg stratégia is, de aztán úgy a játék mondjuk utolsó harmadában már mindenki tudja, hogy
1: nem a nyerés a lényeg.
0: Hát, hogy nem a nyerés a lényeg, igen. Igen.
1: Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a Tandem című műsort itt a Rádió Cafén.
2: Rádió Café.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sírálj!
4: Ez a Rádió Café Tandem Színházi Alternatívák című műsora. Mai vendégeim Szőke Judit, az Új Start Alapítvány igazgatója és Bas László szociológus egyetemi tanár. Judit, amikor leviszitek ezeket a gyerekelőadásokat vidékre, a színház mit tesz hozzá a mély szegénységben élő gyerekek életéhez?
5: Hát jó lenne, ha csak erről kellene beszélni, mert nem is egyszerű levinni. Tehát az nem egyértelmű, hogy egy olyan falu, ahol még soha nem volt ilyesmi, maximum falunap a szokásos programok, ahogy kifejezetten egy gyerek célcsoportot, ráadásul mi arra törekszünk, hogy kisgyerekeket, tehát egy óvodás, kisiskolás szintet célzunk ezekkel, hogy oda el lehet vinni. Mert azért nagyon sok akadálya van ennek, és majd utána jön az, hogy majd legyenek érdeklődők a nézők, tehát hogy legyenek családok, akik elhozzák a gyereküket, mert ezt is azért úgy csináljuk, hogy egy családi program legyen. Úgy szerettük volna ezt megcsinálni, hogy a családok vigyék el a gyerekeiket, vagyis vasárnap legyen ez egy olyan esemény, mint akár egy polgári családban. Sokkal jobb megnézni az anyukájával, mint hogy odaültetik a kis padra, és onnan nézik. Tehát ebben is inkább egy ilyen emancipációs elképzelésünk volt, hogy csak így viszont nehezebb. Mert aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy ilyen programja legyen, vagy éppen hóvége van, már általában akkor szoktak lenni az előadások, amikor már egy fillérje nincs, és akkor elég baja van neki, és nem az az első, hogy most akkor színházba vigye a gyerekét, de hogy ez mégis összejöjjön, azért sokat kell tenni. Tehát ezt úgy kell meghirdetni, úgy kell tálalni, úgy kell megszólítani az embereket, olyan helyi aktivistának kell lenni, úgy kell őt erre felkészíteni, hogy ez összejön. És hogyha ez összejön tényleg, vannak nézők, a színészek is jó állapotban vannak, ráadásul minden alkalommal kettőt játszanak, hogy minél több gyerekhez eljusson, egyszer az egyik faluba délelőtt, délután meg kell szervezni, hogy pár kilométerrel arrébb, ott is felállítja a színpadot, és ott is eljátszott. Tehát így szokott lenni. Az elején még mi is lejárkáltunk, például a Csenyétei előadást megnéztük, örültem én is, hogy nézik a gyerekek, vagy mit szólnak a család. Örültem neki, hogy a szülők is ott ültek. Téli kabátba egyébként már nem sikerült felfűteni azt a helységet, mert nagyon rég nem nyitották ki a művelődési házat. Karácsonyra vittük az előadást, egy ilyen ütött-kopott művelődési ház, de azért valahogy csak fölfűtötték, de mégis kabátban voltunk, és a szülők, a gyerekek is így ámulva néztek egy remek előadást. Mert nem minden előadás jó ám, tehát az a lehetőségem is megvan, megengedi nekem a füge, hogy előtte videón vagy személyesen megnézem az előadást, és megmondjam, hogy jó lesz-e nekünk, mert nem minden
4: de előadás. De hogy döntöd el, hogy mi jó a téma alapján? Vagy?
5: Hát a téma alapján, meg akár az előadás színvonal alapján is, meg hogy mennyire interaktív, meg hogy mennyi a díszlet benne, meg ha nagyon sok, akkor nem tudja átmenni a másik
4: faluban. És az interaktív az jó?
5: Nagyon.
4: Az a jó.
5: És most például egy olyan darabot mondtam, hogy nem ne vigyünk már ilyen születésnapos, ünneplős, nyafogós, kis gyerekes előadást oda, mert ezekben a családokban nem szokott így ilyen kisebb gyerekeknek nagy születésnapi zsúr lenni, mert hogy nincsen erre pénzük, és akkor ne ilyen előadást nézzenek, hogy egyébként is hozzá vannak szokva a gyerekek, hogy az óvodában is a játékok is arról szólnak, amihoz ők nem tudnak kapcsolódni, az iskolában is, a matek feladattól kezdve az olvasmányokig, ami nem az ő világuk, hogy olyat keresünk, ami gyorsan le tudnak fordítani, és akkor bele tudják magukat helyezni abba az előadásba, és hogy maradjon meg a kis agyukba, mert azért ez egy nagy élmény tud ám lenni, hogy ők egy ilyet láttak, egy ilyen gyermeki elme ezt tovább tudja gondolni, magamból kiindulva, én is egy falusi gyerek vagyok, és egyszer belecsöppentem egy ilyenbe, és nagyon-nagyon sokáig benne volt a fantáziámba. Nagyon jó visszajelzéseink vannak arról, hogy ezt onnan is tudom, mert hogy harcolnak, ahol már egyszer volt, oda szeretnék, ha még egyszer visszamenne, mert közben ugye nőnek a gyerekek. Hát egy olyan program, ami 6-7 éves, akkor aki akkor megnézte kisgyerekként, az ő testvére még nem látta, ott is született a gyerek. Tehát, hogy már van olyan is, hogy akik sokat könyörögtek oda, például a Homrokra már kétszer ment a színház, mert hogy fölnőtt egy újabb generáció, akit ez érdekel. Nagy hatással van rájuk, és igen, pont a színházra van szükségük, ha az jó, ha az őket meg tudja szólítani, nagyon is, és annyira hálásak ezek a gyerekek, hogy a színészek is feltöltődve jönnek vissza, vagy azt jelezték, a Szamárfüllel álltunk, ez egy társulat, az ő előadásai különösen jók voltak, mert volt benne zene, kutya, gitár, nagyon jó pofa, díszlet, többször átöltöztek, tehát ahol igényes egy előadás, az a gyerekek fantáziáját megfogja, és repülnek velük, és hát mondom, szülők is tátott szájjal nézték, tehát nem csak a gyerekek szülőknek, de még a helyi értelmiségnek is izgalmas egy ilyen program.
4: Laci, te decemberben volt a Szociopoli 500. előadása, ezzel nem sok előadás büszkélkedhet, hogy megéri ugye az 500-at. Mi talán a legnagyobb üzenet számodra? Hogy mi az, ami így a legmélyebbre ment, vagy ami a legfontosabb volt?
1: Jó nehezet kérdezel. Igen, az 500 előadás az nagy az meglepetés. Hát éppen egy idősek vagyunk a Pál utcai fiúkkal, és nekik is most volt az 500-adik, na de hát a Pál utcai fiúk egy népszerű, a Big Színház.
4: A Szociopoli is népszerű.
1: Hát abszolút igen, persze, de hát amikor főleg, amikor elindultunk, hát azt gondoltam, hogy ha játszunk ebből 50-et, akkor mi leszünk a királyok, de hát úgy látszik, hogy a dolog jó, nagyon jó a rendezés, nagyon jók a színészek, tényleg élvezik a nézők a helyzetet, tehát ezt tudok legjobbat, vagy legnagyobbat mondani. Egy csomó olyan projektben, vagy pályázatban is dolgoztunk, ahol egy hosszabb folyamat volt, visszamentünk, vagy mondjuk a diákjaimmal az egyetemen meg szokták nézni első évben a színdarabot, vagy játszanak, és van sokszor, hogy nem tudom, 6-8-10 év múlva találkozom velük, és ez marad meg, nem az előadásaim, amit tartottam az órát. Ez egy, nem tudom, 2-3 órás nagyon intenzív élmény, de hogy ezzel nagyot lehet ütni, tehát én azért is hiszek abban, hogy van értelme egy ilyennek, mert hogy egy jómódú közegben hát semmilyen tudása, tapasztalata, információja nincs egy fiatalnak, és bevisszük egy 3 órás ilyen borzalomba, most azért mondom így, mert hogy úgy szoktak beülni egy iskolában a diák, hogy már megint érzékenyíteni akarnak bennünket, és nem akarják, de hát nagyon hamar rájönnek, hogy ez nekik jó, hogy ez őket foglalkoztatja. És még egyszer mondom, ebbe a nagy üres térbe bevinni egy ilyen információ kupacot, meg érzelmi hatást, több olyat tapasztaltam, hogy évekkel később is még emlékeztek rá, vagy így fontos élmény volt nekik ez. Hát a Judit beszélt arról, hogy egy szegény közösségben, egy kis településen, na hát úgy, oda mi nem megyünk. Tehát a mi közönségünk alapértelmezésben egy jómódú közösség. Néha megpróbálnak rávenni, hogy játsszuk hátrányos helyzetűekkel, vagy szegényekkel, vagy állami gondozottakkal, vagy borzasztó, nagyon rossz. Rosszul érzik magukat. Nekik ez nem játék. Nekik ez nem vicces, ők minden nap ezt játsszák, és itt csak felhozzuk azokat a megoldhatatlan problémákat, azzal rossz.
5: De lehetne fordítva.
4: De ezen gondolkodtam, hogy ti pont fordítva vagytok, tehát, hogy tulajdonképpen az érzékenyítést Laci elviszi a színház bajáró közönség számára, te pedig elviszed a színházat a mély szegénységben élők számára.
5: Arra gondoltam különben, hogy most lehet, hogy a táborba ki is próbáljuk, hogy a mi, mert van egy fiatalokkal foglalkozó programunk is, ugye nem csak cipőgyűjtünk, hanem van hosszú távú programunk is, hogy megpróbáljuk esetleg azt, hogy ők bekerülnek a középosztályba egy olyan társas játékot, amiben van könyv, amiben van pénz, ami nem fogy el hónap közepén, ahol választani kell nyaralási helyszínt, ahol akár pénzért is lehet tanulni külföldön, hogy az, amit kezdenének. Ja. Jó ötlet?
1: Hát abszolút izgi. Csak az jutott az eszembe róla, mondtad ezt a Homrogdot meg Csenyétét, hogy ott valahol, azon a környéken nyáron kérdezgettem a gyerekeket, hogy na, hova mentek nyaralni? Hát tudtam, hogy sehova, csak így kíváncsi voltam, hogy akkor mit kezdenek ezzel. Á, nem megyünk sehova. De mondom, ha lenne pénzetek, hát akkor elmennénk Encsre. Tehát, hogy ez, amit mondasz, hogy vajon tényleg, ha így hirtelen ráborul egy szegénységben élő fiatalra vagy gyerekre, hogy lehet? Akkor biztos, hogy edukálni kell. Tehát ez...
5: Persze ez a mobilitás fölfelé. Ugye ez egy feladat. Most erről meg is jelent egy kötet, a mobilitás ára, hogy amikor alulról ugye megyünk fölfelé, és egy másik világban, egy másik kultúrában találjuk magunkat, ahol hatékonyan kell működnünk, mert gondolom...
4: De ez fölülről lefelé is működik.
5: Így
4: csak
5: van.
4: Hogy már erről a
5: igen. Különböző... Igen, és hogy ezt a másik világot is meg kell érteni, azt muszáj belakni, bár nincsenek fogódzók, de amikor ugye mi is az oktatáson keresztül ugye segítjük a gyerekeket végzettséghez, támogatjuk a tehetségprogramban arra, hogy eljussanak egyetemre, akkor tudjuk, hogy őt bezavarjuk egy másik világba, ami ugyanolyan logikus, csak nincsen neki fogódzója. Tehát azért is jó ez a fordított játék, mert akár ezt lerövidíthetjük, hogy mit gondolnak erről. És majd rá fognak jönni, hogy ez a szegény világ is a maga kereteivel egy nagyon logikusan teljes értékű működő világ. Mint ahogy a középosztály világa se olyan, nem véletlenül olyan, amilyen. Egyébként én is, amikor alapítványként a polgáralapítványban sok gazdag emberrel találkoztam, korábban nem volt interakcióm nagyon gazdag emberekkel, nagyon jó módon emberekkel, és rá kellett jönnöm, hogy ott is vannak mintázatok az ő életükben, hogy számukra mi a fontos, miért úgy gondolkodnak a pénzről, stb. Tehát, hogy többféle kultúra van, csak itt az az érdekes, hogy a szegények világát sokan megítélik, mindenki azt gondolja, hogy főleg, hogyha vagy hibáztatás van, hogy ők azért szegények, mert éppen ezért ehhez előítéletek társulnak. Tehát egy ilyen tájékozatlanság, vagy egy ilyen fajta attitűd, az súlyos dologhoz vezet, míg a másik, hogy nem ismerjük a középosztályt, nem ismerjük a gazdagok világát, azt nem kíséri ilyen súlyos társadalmi következmény.
1: Kár, hogy csak ilyen rövid ez a műsor, mert nem tudom, ezer dolog eszembe jutott erről is megint. De most ez, amit mondasz, hát van tanítványom az egyetemen, aki egy ilyen borzasztó putriból verekedte föl magát, persze segítséggel dolgozott egy alapítvány, támogatták, nem tudom, és most téli szünet előtt kérdeztem, hogy na, mész haza? Azt mondta, hogy nem. már haza se tud menni. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy átkerült egy új kultúrába, ami neki idegen és félelmetes és ismeretlen, hanem kiszakadt a régiből, és ott van most a kettő között. Szóval ez, ez a probléma,
5: amit fölvetettél. Ja, be lehet segíteni, hogy vissza tudjam menni. Tehát nehogy azért nem mozduljon ki valaki ebből a nyomorból, mert utána rossz.
1: Ezt most akarom mondom,
5: ennek van ára, hogy de ez kezelhető. Abszolút. Ilyen játékokkal oda-vissza. Igen.
4: Hát a mobilitás az elhangzott most. Mire lenne még szükség, amit láttok, és talán megvalósítható?
5: Én például azért dolgozom ezen a területen, mert én nehezen viselem, hogyha a társadalom nem bánik egyformán a tagjaival. És amennyit tudok ez ellen tenni, egy civil szervezeten keresztül megteszem. Tehát jó lenne, hogyha olyan változások lennének ebben a társadalomban, ugye ehhez kell az állam, ehhez kell egy politikai gondolkodás, ehhez kell egy társadalom, ami ehhez akár felnő, vagy kikényszeríti. Azért a kapitalista viszonyok között élünk, nem egyértelmű, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben, de én azt szeretném, hogy az, ami Magyarországon van, hogy a legnehezebb a mobilitás a szegénységben élőknek egész Európában, ugye erről van kimutatás, igen, az iskola nem képes a hátrányokat kezelni, ez megváltozzon. Uh-huh. A szegény gyerekek jelentős része, vagy legalább fele biztos, elkülönítetten tanul, csak saját közegével találkozik, tehát nincsen lehetősége onnan kimozdulni. Ezeken biztos változtatni kellene, és egy jobb társadalom lenne, ahol nem félünk egymástól, ahol nem bélyegezzük meg egymást. Hát ilyen változások kellenének, hogy konkrétan mi kellene, én most a Roma Parlament, most mindenki dolgozik, tehát aki ugye változtatni szeretne, az valahova bekapcsolódik, és tervező is, ha kéri tőle, ha nem, programokat gyárt, mi is ezt csináljuk. Én már most kezdtem felmérni a vízhiányos háztartásokat az egyik faluban, abban reménykedem, hogy talán ezt most jobban meghallják, hogy nem lehetséges, hogy kutról kelljen hordani még mindig a vizet. Tehát, hogy ezer ötlet van, de ez a jelszó, hogy egy nagyobb esélyt biztosító társadalomban jobban éreznénk magunkat, úgyhogy én ilyen változást szeretnék.
4: Laci?
1: Jó bonyolult mindig, hát én nem tudom. Nagyon komplex a dolog, tehát nagyon sok minden kell, lesz teljesen egyértelmű. A dolog szakmai részét, tehát mondjuk társadalompolitikai részét tekintve, biztos, hogy szükség van egy jobb segélyrendszerre. A segély nem old meg semmit, de amikor nincs mit enni, akkor azért csak jó lenne, ha nem 22 ezer forintot kellene egy hónapra elosztani. Egy átgondoltabb foglalkoztatási programra, tehát ezek a közmunkák, fekete munkák, megint csak a borzasztóak, alapvetően szolgáltatásokra, a védőnőtől az óvodáig, az iskolától, az egészségügyig, és az nem azt jelenti, hogy a családok kezébe, a zsebébe kell nyomni a pénzt, egy nagyon drága olyan programot jelent, amelyik lép valamit a szegregáció ellen, amelyik olyan egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, hogy nem az lesz az eredménye, hogy 15 évvel rövidebb ideig él az, aki szegénységben nőtt fel, mint egy jómódú ember. Tehát ezekre mind-mind szükség van. De az a fura, hogy pontosan azt gondolom, amit a Judit mondott, hogy hát én ezekhez nem fogok tudni érdemben írhatok tanulmányokat, mindenféle csinálhatok, de nekem is azt gondolom, ez a leglényegesebb, hogy legyen egy szolidárisabb társadalmi közeg, ahol ne azonnal azon igyekezzek, hogy jaj, csak a gyerekem nehogy a közelébe kerüljön egy ilyen problémás családnak, hogy ha kéregetnek az utcán, akkor átmenjek a túloldalra. Nagy reményekkel vagyunk most itt, nagy társadalmi változások előtt állunk, de én még azon kívül, hogy megemeljük a családi pótlékot, én még az égvilágon semmit nem láttam, és amit lehet látni, hogy erre vonatkozóan már vannak kommentek mindenfelé, hogy minek szülnek annyi gyereket, meg hát borzasztónak találom. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez egy igazságosabb társadalom, egy emberségesebb közösség, ahol a szegény és a gazdag nem retteg egymástól, és nem gyűlöli egymást, igen.
4: Köszönöm, hogy beszélhettünk.
5: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
4: És gratulálok a Szociopolihoz, és csak folytassátok a gyűjtést.
5: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük.
6: Rádió Café. Van barátod.
7: Sziasztok, Ponikló Imre vagyok az Amber Smithből. Hallgassátok
8: a Rádió Café. Aquincumban, az FM 98-as frekvencián.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Sok gyerekjáték megbukott az ellenőrzésen. 10 perces lesz a tűzijáték az idei nemzeti ünnepen. Európa bajnok lett Kós Hubert Párizsban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren, ezután pedig következik a katonai és légi parádé. Több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget idén a Vöröskeresztes önkéntesek a Balaton déli partján. A balatoni első segélynyújtó szolgálat 10 strandon működik. Július eleje óta összesen 919 esetet láttak el. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal és rovarcsípésekkel fordulnak hozzájuk, de a nagy meleg okozta rosszul létek is gyakoriak. megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon, kialakított terekben és játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
7: Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok 1:53,8 másodperces idővel magabiztosan győzött. Milán Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
8: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
8: Megzabolázható a kategóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
8: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A hírekben ma Európai Bizottság fog koppintani különböző nagyvállalatoknak különböző mértékben az orrára, majd az Amerikai Egyesült Államok egy precedens nélküli összeget dobott be, hogy szeretné megbírságolni a Metát, ez 1400 milliárd dollár, ami mondjuk a 90-valahány százaléka a teljes Meta cégértéknek. Hát nyilvánvalóan azért most egy kicsit szomorú Mark Zuckerberg és kézzel, lábbal tiltakozik az ellen, hogy ez a bírság megvalósuljon, pláne úgy, hogy mondjuk ha Európából is kap egy pár milliárdos bírságot, akkor ott tényleg probléma lesz. Arról is beszélünk, hogy sajnos-sajnos a Samsungnak is vannak olyan AI megoldásai és olyan kitételei alkalmazás szempontjából, aminek nem örülünk, viszont aminek örülünk, hogy az akciókamerák eljutottak egy olyan szintre, hogy most már értékelhető, fotós, videós szempontból is értékelhető, hiszen megvolt a helyük a piacon, és pontosan azért jöttek létre, mert az akciókamera, mint név azért kellett, hogy az akciót tudjuk rögzíteni, de most már fotós videós szemmel is értékelhető minőségű képeket és főképp videókat készítenek. Épp ezért arra gondoltunk, hogy a műsor közepén egy kicsit körbenézzünk, hogy hol tart most az akciókamera piac, mi a helyzet jelenleg, milyen területeken vannak ott az akciókamerák, hol fejlődtek igazán, és mondjuk mi az az irány, amerre még mehetünk a következő években ezen a fronton. Míg a műsor végén frappánsan ehhez kapcsolódóan egy árértékarány bajnokot vettünk elő, ez pedig nem más, mint a DJI Action 4, ami nem a legújabb akciókamerája a márkának, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy talán ez az egyik legkomolyabb büdzsébajnok megoldás, hogyha valaki egy mindenes akcióra, és nem csak akcióra kihegyezett videókamerát keres, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Vakációzni jó, szeretünk nyaralni, mindenki egy kicsit le akar engedni teljes joggal nyáron, és egy kicsit ki akarja engedni a gőzt, hiszen utána majd jön az ősz meg a hideg, és akkor megint rossz lesz. Így van ezzel az Európai Parlament is, ott is van egy olyan időszak, amikor nyilván nyáron az emberek sokkal inkább elmennek nyaralni, csak hát ugye ilyenkor az a probléma, hogy nem annyira tudnak olyan mennyiségben és olyan hatékonysággal törvényjavaslatokat elfogadni és vagy elutasítani, ami mondjuk megakadályozná azt, hogy a nagy cégek turkáljanak az üzeneteinkben, úgyhogy most per pillanat úgy néz ki, hogy hát egy évig még azért, mert nyaralgatnak az Európai Uniós Parlamentben, még turkálhatnak a cégek kis túlzással bármilyen üzenetünkben.
2: Amiről szó van, az már egyébként sok helyen felbukkanó téma mostanság, ez a Chat Control 1.0 nevezetű rendelkezés, illetve irányelv, ami az Európai Unió elektronikus hírkörülési adatvédelmi biztosítéka irányelve, vagy az úgynevezett e-privacy útmutatás alól tesz kivételt a nagy cégek számára. Egészen konkrétan a nagyon leegyszerűsíteném, arra van szó, hogy a nagy cégek figyelhetik a beszélgetéseinket, mindazokat, amiket az ő platformjukon folytatunk, tehát beleértve a Signalt, a Facebookot, az Instagramot, a WhatsAppot, minden egyes beszélgetésünket megfigyelhetik ezek a cégek annak érdekében, hogy kiszűrjék a potenciális gyermekvédelmi veszélyhelyzeteket. Nyilván a maga az indoklás és maga az ok, az nyilván egy abszolút érthető és megérthető dolog, egyre több veszély leselkedik a gyerekekre az online térben, de a megoldás, amit az Európai Unió jelen pillanatban alkalmazott, az az, hogy kvázi kiszervezte a megfigyelési feladatokat, illetve a kontroll feladatokat a nagyvállalatok számára, akik, hogyha nem titkosított beszélgetésről van szó, ez egy fontos kitétel, akkor minden nemű beszélgetési elemet rögzíthetnek, elemezhetnek, átnézhetnek, akár manuálisan is bele nézegethetnek a beszélgetésünkbe, és ugye ez egy eléggé aggályos történet jelen pillanatban, hogy az a nagy testvér figyel, csak egy nagyon furcsa verziója annak, mert nem egy nagy szervezet, nem egy hatóság figyeli a beszélgetéseket, hanem több magáncég és magánvállalat, akik amúgy is azért szeretnek adatainkba bele nézelekedni, és azokat mondjuk mesterséges intelligencia tanításra, és egyéb hasonló, nem annyira kommunikált dologra felhasználni. Gyakorlatilag arról van szó egyébként, hogy jelen pillanatban nem tudott az Európai Unió megállapodni arról, hogy mi lenne ennél a megoldásnál jobb, ami egyelőre még mindig csak egy átmeneti megoldás lenne arra, hogy védjék a gyerekeket, de 2028-ig a Chat Control 1.0 érvényben marad, ennyire el lesz az Európai Uniónak annak, hogy végleges, sokkal szigorúbb, vagy sokkal vitatottabb Chat Control 2.0-át vezessen be, amiben már jobban arra figyelnek, hogy mi történik az online térben, és remélhetőleg is, tényleg csak remélhetőleg, nem nagyvállalatok fogják majd azt kontrollálni, hogy milyen hatás ír a gyerekeinket, hanem lesz egy erőteljes hatósági, mondjuk azt, hogy ráhatás is, mindez pedig valamilyen olyan módon kellene megoldaniuk mindeközben, hogy a magánéletünket tiszteletben tartják. Hát ez egy nagyon erős kihívás lesz az unió számára. De ha már arról beszélgetünk, hogy nagyvállalatok, arról beszélgetünk, hogy közösségi média és az Európai Uniós szabályozások, akkor mindenképpen beszélnünk kell arról is, hogy az Európai Bizottság azért külön kiemelve rossz szemmel nézte azt, hogy mostanság a Facebook és Instagram környékén történik.
1: Igen, ugyanis hát nagyon-nagyon rá fognak pirítani Európai Uniós szabályozó testületek megint a Metára, mert hogy Meta megsértette az uniós Digital Service Act szabályait az Instagram és Facebook alkalmazásaikkal, ezzel a két jelentéktelen pár ember által használt alkalmazással, mert hogy azt állítja az EU bizottság, hogy függőséget okozó kialakítása miatt, és ez szándékos, tehát hogy nem is az a baj, vagy hát baj, nyilván az nagy baj, hogy függőséget okoz a fiatalok körében, főleg a fiatalok körében van ez a problematika, de hogy ezt a Meta szándékosan így fejlesztette, és szándékosan arra ment, hogy minél inkább függővé tegye, és ne engedje el a felhasználókat, és így azok a fiatal 18 év alatti felhasználók, akik ugye még nem tudják ezeket a kontrollokat, és akikre nagyon erős hatása van a social media, azokat bizony-bizony beszippantja ez a dolog, azért, mert hogy ezt szándékosan így csinálják. Természetesen a Meta a másik oldalon azt mondja, hogy hát egy dehogy is semmiképpen nem jutott nekünk az az eszünkbe, hogy mi szándékosan itt szeretnénk mindenáron tartani az embereket, és függővé szeretnénk őket tenni, és hogy nem is nagyon van még olyan hivatalos valódi felmérés, közben azért egyre több helyre jönnek, hogy ide mégiscsak van, hogy mennyire okoz függőséget a social media, de hogy a problémája az az EU bizottságnak, hogy nem érte fel kellő alapossággal az addiktív kialakítás kockázatait a felhasználók fizikai és mentális jólétére nézve, és hogy elérhető információkat hagyott figyelmen kívül arról, hogy mennyi időt tölthetnek, hogy azonnal elindulnak a videók, és a többi, és a többi. Ezt most elég erősen elkezdte vizsgálni, és hát nyomja is a Metát abba az irányba, hogy ne lehessen ilyen funkciókat, tehát a végtelen görgetést például nagyon-nagyon szeretné az Unió. És hogy egyáltalán valamilyen úton, módon a Meta figyeljen már arra, hogy főleg a gyerekek, akik tényleg bele tudnak nagyon feledkezni hosszú órákra az Instagram és Facebook görgetésbe, az úgynevezett doom scrollingba, ebből ki tudjanak jönni, és ebből egy kicsit a világ felé tudjanak inkább fordulni, amit nyilvánvalóan érthető okokból a Meta nem akar, mert ott nem tud pénzt csinálni belőle, de ha már pénzcsinálás, akkor azt is megnézzük, hogy Amerikában egy tényleg abszolút jelentéktelen összeggel fenyegették meg a Metát a bírság szempontjából, nagyon-nagyon hasonló okokból, mint amit az előbb említett Európai Bizottság is nehezményez, ez az összeg pedig 1400 milliárd dollár, ami azért hát a Metát valószínűleg finoman szólva is egy kicsit térdre kényszeríteni.
2: Már csak azért is, mert 1560 milliárd dollárra becsülik a kapitális értékét ennek az egész konglomerátumnak, amiről most szó van, már magáról a Metáról, és hogy miért büntetni ilyen összegre egyébként az amerikai állam, vagy az amerikai bírósági rendszer a céget, nagyon-nagyon hasonló az Európai Unióshoz. Egész konkrétan ugye arra van szó, hogy négy állam perelte be, Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey egy ilyen összevont keresetben a vállalatomat, a vállalat gigázt, pontosan azért, mert a fiatalokat szerintük, állításuk szerint szándékosan platformfüggővé teszik, miközben arról kommunikálnak, hogy nincsen veszélye annak, hogy használják a platformot a fiatalok, és a Meta mindent megtesz azért, már mint a kommunikációkban ezt mondják, hogy elkerüljék azt a mentális függőséget, amit kialakít a platformjuk. Egyébként alapvetően érdekes a helyzet, hogy már Új-Mexikóban vesztettek egy hasonló témájú pert, ott 375 millió dolláros kártét is ítéltek meg a gyerekek védelmére szolgáló szervezeteknek, és hát, hogyha ez így megtörténik, akkor nyilván, mármint hogyha ebben a négy államban együttesen ez megtörténik, a büntetés ismét megtörténik, akkor az már tényleg egy brutális változást jelenthet a tech világban, és éppen ezért még különösen pikáns és furcsa, hogy az amúgy is leépítési hullámok közepette híressé vált, ismét híressé vált Meta, mondjuk az, hogy belső céges hozzáállása és stílusa, azaz, hogy merőben új irányt vett, legalábbis Mark Zuckerberg elég ilyen furcsa kijelentéseket és utasításokat ad a Meta dolgozóinak.
1: Mert hogy eléggé ramagy a hangulat azért a Metán belül, ez azért annak is köszönhető, hogy több ezer, csak az utóbbi időszakban 8000 munkavállalójától vált meg a Meta, azért, mert az AI átvette a helyüket, ugye a klasszikus mondás, az AI elveszi a munkánkat, hát nekik elvette, és hát előtte is már óriási leépítési hullámok voltak, tehát itt bőven 10 000 alkalmazottról beszélünk globálisan a Metánál, mondjuk az elmúlt másfél-két évben, ami csak és kizárólag annak köszönhető, hogy az AI átvette a legtöbb ilyen funkciót, ráadásul akik maradtak azok közül is nagyon-nagyon-nagyon sok embernek az a dolga, hogy betanítsák azt az AI-t, ami egyrészt elvette akár az ismerőseik, barátai, kollégáik munkáját, másrészt pedig minél inkább betanítják ezt az AI-t, egyre nagyobb a veszély annak, hogy a saját munkájukat is aztán átveszi az a mesterséges intelligencia algoritmus, de Zuckerberg úgy gondolja, hogy mégiscsak a vállalati kultúrába kellene csepegtetni egy kis humort, úgyhogy ilyen hackathonokat próbál szervezni, ami annak idején a Meta kultúrájába beletartozott, hogy ezek olyan programozó és egyéb fejlesztői versenyek, ahol összemérhetik vicces vagy akár nagyon komoly feladatokkal a különböző csapatok a tudásukat, és lehetnek nyeremények, vagy egyszerűen csak azért, hogy meg tudtak csinálni egy bizarr dolgot, egy vicces dolgot, vagy egy tényleg egy hibás dolgot ki tudtak javítani, ezért ezek működtek, nagyon-nagyon sok fejlesztő cég csinál ilyet, sőt vannak globális hackathonok is, ahova akár az ilyen cégek dedikálnak csapatokat, hogy megmutassák a világnak, hogy milyen ügyesek egy-egy projekt lefejlesztésében, akár extrém rövid idő alatt, és akár alvás nélkül például, a 24 órás hackathon is ilyen, de hát az az igazság, hogy valahogy teljesen érthető okokból ez ez a hackathon kultúra, ez nem igazán működik, mert egyes nyilatkozók szerint arra is nehéz rávenni a saját csapattagjaikat, hogy reggel bejöjjenek dolgozni, leüljenek a gép elé, és hát, mint ahogy az előbb említettem, az AI-t megpróbálják tanítgatni, ami aztán majd elveszi a munkájukat, úgyhogy ebből a szempontból a vállalati kultúra, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a béka feneke alatt van a Metánál, és ugye ez azért is rossz, mert a szomorú dolgozó, a rossz kedvű dolgozó, a depressziós dolgozó nem hatékony dolgozó, márpedig a mesterséges intelligencia versenyben az időtényező az mindig is sarkalatos pont volt, tehát, hogyha pontatlanul végzik az emberek a munkát, még hogyha ez a munka arról is szól, hogy az AI tanítják, nem lesz olyan hatékony, nem lehet őket olyan hamar kirúgni, szarkazmus táblát tartja most mögöttem Leonard a Big Bang Theory-ból, de valahol ennek van valóság alapja, amitől Zuckerberg bácsi szomorú lesz, mert hogy nem tudja még költséghatékonyabban üzemeltetni a sok milliárdos cégét, úgyhogy nem egészen tudom, hogy milyen módon tudna örömet csempészni Mark Zuckerberg és egyáltalán a Meta felső vezetése a dolgozók fejébe, egyelőre ez elég lehetetlen vállalkozásnak tűnik, és ha már ott tartunk, hogy ki kit tanít és hogyan és mire tanít mesterséges intelligencia szempontjából, akkor most sajnos a Samsung órára kell egy kicsit koppintani, ugyanis egyáltalán nem cuki az, amivel a cég most előállt, már hogyha valaki használja a Samsung Health egészségügyi applikációt.
2: Szerencsére még nem Európában, de egyre többször bukkan fel olyan panasz a Samsungot érintő, vagy a Samsungot kitárgyaló különböző fórumokon, hogy a Samsung Health, vagyis a Samsung egészség alkalmazás közli a felhasználókkal az új verzió frissítést követően, hogy kötelesek választani két rossz közül, a két rossz pedig az, hogy vagy megadják a mesterséges intelligencia szolgáltatásoknak, amiket a Samsung fejleszt, a lehetőséget, hogy az adataikat anonim módon, tehát az egészségügyi adataikat, a mozgás adataikat anonim módon az AI tanítására használni, tehát megengedik a Samsungnak, hogy az ő egészségügyi információikat minden téren átadják egy mesterséges intelligencia rendszernek, vagy nemes egyszerűséggel megvonják a szolgáltatások egy részét a felhasználóktól, olyan apróságot, mint mondjuk a felhőben történő szinkronizálás, és ugye ez azért fontos, mert ugye Samsung fió okokhoz vannak kötve az egészségügyi adatok, amik, ha mondjuk készüléket váltunk, vagy több készüléket használunk, folyamatos szinkronban vannak, innen tudunk egy úgymond ilyen egészségtörténetet, egy mozgástörténetet, egy edzéstörténetet vezetni, egy edzésnaplót vezetni a Samsung Health alkalmazáson keresztül. Úgy tűnik egyébként, hogy most akkor ez az, amit meg fog változtatni a Samsung, azzal az apró kitétellel persze, és ezt maga az alkalmazás képernyő képe is mutatja, hogy amennyiben bármilyen törvényi kötelezettség ettől eltér az adott lokációban, az adott országban, az adott területen, akkor nyilván nem fogják törölni az egészségügyi adatainkat, és nem fogják a mesterséges intelligenciára sem bízni, de hát ugye ez egy olyan visszás lépés, ami elég erősen ilyen patthelyzetbe tereli a felhasználókat az egészségügyi adataik feletti rendelkezés szempontjából, mindezt azért, hogy mesterséges intelligenciát okosíthasson saját magának és a gyártó. És ha már mobilgyártók és szomorú hírek, illetve felhasználókkal szembeni nem feltétlenül a legjobb hozzáállás, akkor mindenképpen beszélnünk kell még egy picit utoljára.

0: egy újat, hanem kupont adott helyette, hogy tessék, akkor ezt a kupont beválthatod mondjuk egy fülhallgató esetében, és vásárolhatsz magadnak egy újat, de pont az a termék már nem volt, hasonló összegben nem volt másik fejhallgató, amit a vásárló szeretett volna, viszont a kupont csak úgy lehetett felhasználni, hogy pontosan úgy és azokkal a feltételekkel, amit a OnePlus mondott, vagyis végül is igen, adott a felhasználónak egy kupont a hibás készülékért cserébe a OnePlus, de mégsem tudott ezzel érni a felhasználó, hiszen nem volt olyan termék, amit meg tudott volna kuponért vásárolni. Ez semmiképpen sem az az irány, amire azt tudjuk mondani, hogy jó irány, és ez is azt mutatja, hogy azok a hírek, mely szerint a OnePlus Európából kivonul, és csak az ázsiai piacon marad meg ez a márka, az bizony-bizony valósággá válik, ugyanis nem nagyon frissül a webshop, nem kerülnek bele az új termékek, és nem nagyon lehet már vásárolni sem. Sajnáljuk, hogy Európából kivonul a OnePlus, jó minőségű készülékeket csinált, egy olyan márkatörténettel, ami mindenképpen érdekes volt a mobiltelefonok piacán, de hát úgy látszik, hogy eljárt felette az idő.
1: iFater.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel.

0: 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé, van barátod.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Ha analóg fotó, akkor Unidom Store. Kodak, Agfa, Fujifilm, Ilford, Yashica és sok-sok ikonikus kameramárka egy helyen. Ha szívügyed az analóg fényképezés, most kezded a fotózást, vagy ha már igazi profi vagy, csapj le a kedvezményekre. Használd az analóg 10 kuponkódot a Unidom webshopban augusztus 31-ig, és vásárolj analóg fényképezőgépeket, filmeket most 10% kedvezménnyel.
8: www.unidomstore.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Megmondom őszintén, én sosem voltam az a nagy akciókamerás srác, pedig amikor az akciókamerák megjelentek, jelesül a GoPro elkezdte ezt az egész őrületet, mert ezt be kell látnunk, hogy az egész bolygó az akciókamera őrületet, azt a GoPro-nak köszönti. Szóval amikor ez az egész elkezdődött, én akkor még aktívan mountain bike-oztam, nem versenyszerűen, de azért hetente többször jártunk ide-oda, és nekünk is megfordult. Pontosabban igazából az az érdekes, hogy annyira nem fordult meg, egyszer beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne rögzíteni ezeket a ride-okat, és aztán ennyibe is maradt a dolog, valahogy mi nem igényeltük. Az én korosztályom nem igényelte, hogy még akkor mindent rögzítsünk, és mindent tegyünk ki. Nem is nagyon volt hova kitenni, akkor még igen, én ilyen öreg vagyok. És közben pedig az összes GoPro-nak, és aztán a később jövő akciókameráknak ez a szuper nagy látószögű, nem túl színhelyes, kicsit ilyen a kirakatba kirakott képe, ez annyira nem vonzott, hogyha már arról beszélünk, hogy mozgó vagy állókép gyártásban egyáltalán foglalkozzunk akciókamerákkal. És itt a 2026, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy összeért ez a dolog, talán most végre összeért ez a dolog, és fotós, videós szemmel is értékelhető, kifejezetten jó minőségű csúcsmobilokat, csúcskamerás videós mobilokat megközelítő, sőt megszégyenítő képet tudnak produkálni. Ezek a furcsa fotós és videós szemmel nézve egyáltalán nem kézreálló kis dobozok. Úgyhogy azért gondoltuk a Petivel, hogy egy kicsit vegyük elő azt, hogy akkor most hogy is áll ez az akciókamera piac, és hogy mi történik most, és talán arról is beszélünk, hogy mi történhet.
2: Mielőtt jobban belemennénk abba, hogy mi most a kínálat, és mit is kaphatunk igazából a piacon, egyrésztről gyorsan tisztázzuk, hogy nagyon nagy polaritás van azért az akciókamerák körében. Vannak az ismert márkák, és ez nagyjából három márkát jelent, és vannak a picik, az kevésbé ismertek, a mindenféle ázsiai online boltoktól kezdve az Amazon kínálatán át mindenhol megjelenő, nagyon sokat ígérő akciókamerák. Utóbbiakkal azért nem foglalkoznánk túl sokat, mert egyrésztről nagyon sok kis márka jelent meg a piacon, és sokan közülük egyébként, mint kiderült, szépítettek az aktuális kameráiknak a specifikációjén. Sok esetben találkozunk olyannal, hogy mondjuk 4K felbontás trigger, de valójában igazából az csak egy felnagyított Full HD felbontású kamera, amit nagyon-nagyon-nagyon kedvező áron megkaphatunk. Most amire fókuszálnánk, az inkább a GoPro, a DJI és az Insta 360, gyakorlatilag a három nagy öreg, a tartalomgyártó és akciókamera kínálatból, mert hogy az akciókamera vonal az az elmúlt években azért meredeken átalakult, és szétszálazódott egy kicsit annak megfelelően, hogy ki mire használná az akciókamerákat, ki mire használná ezeket a pici kis zsebrevágható kamerás eszközöket, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen szétterítették a piacon. Technikailag úgy is mondhatnám, hogy négy fő ágazatra osztható ez az egész kategória.
1: Az első kategória, amit ismerünk, amivel a GoPro kezdett, egy pici kis dobozka, mondjuk olyasmi, mint négy gyufás dobozt egymást felé raknánk nagyjából méretben, van valahol egy objektív, általában nem középen, hanem valamelyik sarkába eltolva, és akkor innentől jönnek az érdekességek, egy vagy több kijelző, tehát elől is, hátul is lehet kijelző, ezeket föl lehet nyitni, nem lehet fölnyitni, különböző portok, lehet-e hozzá mikrofont kapcsolni, nem lehet hozzá mikrofont kapcsolni, az objektív most már eljutottunk odáig, hogy akár cserélhető, de ez még nagyon ritka, ilyenkor elveszítjük a vízállóságot és a strapabíróságot, de rendes, jó minőségű üvegeket, objektíveket is lehet már akciókamera-szerű testre rakni, szóval ezek indultak el, ezek lettek az első akciókamerák, ebből van a legtöbb, a Peti által említett no-name, vagy akár ismert, de nem ebben a szegmensben dolgozó márkák közül is, ezt koppintják a legtöbben, ez a legnépszerűbb, ezt mindenki fölismeri, ilyeneket látunk bukós is, akkor motorokon, bringákon, autókon, stb. Ez a legnépszerűbb, legismertebb verziója az akciókameráknak.
2: Ez a kategória egyébként az arra a legtöbb fejlődést láthattuk az elmúlt években, és az egy picit belassult most már, tehát azért úgy érződik legalábbis a piacot szemlélve, hogy nagyjából elérte a jelenlegi technológiai tetejét annak a hardveres limitációnak, amivel dolgozniuk kell a gyártóknak. 8K felbontást is kapunk már adott esetben, de 4K 120 képkocka per másodperces lassított felvételeket is megkapjuk. Nagyon nagy 1 inches szenzorokat, illetve egyincses típusú szenzorokat találunk ezekben a kamerákban, nagyon jó éjszakai képminőséget, és akár bár tényleg még mindig nem ez az elsődleges prioritása ennek az akciókamera világnak, és úgy egyáltalán az egész ilyen hordozható kamerás szegmensnek, de ettől függetlenül már jó dinamikatartományt, jó színeket kapunk vissza, tehát amit igazából most így technológiai maximum tudnak ezek a gyártók, az mind ezekben a klasszikus kinézetű akciókamerákban jelenik meg elsődlegesen, és akkor ezek után jönnek a különlegességek és a kísérleti modellek, mint például a mini, ultra mini, vagy igazából viselhetőbb akciókamera szerűségek. Nehéz ezt jól megfogalmazni, de ide tartoznak az Insta 360-nál például a Go széria tagjai, vagy mondjuk a DJI Osmo Nano, mint legutóbbi ilyen eszköz, és ezeknek a legfőbb tulajdonsága az, hogy nagy tudást, de minimális, nagyon pici, néhány grammos testben, illetve egy ilyen moduláris rendszerben kínálnak.
1: Egy másik márka hozott egy újfajta akciókamerát, ez pedig az Insta 360, a nevébe is benne van. Ő volt az első, aki meghódította a 360 fokos videók piacát, mert előtte is nyilvánvalóan voltak cégek, akik ezzel foglalkoztak, de borzasztó drága, több ezer eurós, több ezer dolláros, sok-sok kamerás eszközöket csináltak, vagy több GoPro-t például tettek össze, és abból próbáltak 360 fokos videót csinálni. Az Insta 360 volt az X-szériával, aki azt mondta, hogy megfizethető áron fölveheted a teljes körülötted lévő világot, és majd utólag eldöntöd, ez is a rákfenéje, hogy gyakorlatilag rögzít mindent 360 fokban körülöttünk, és az utómunka az bizony nagyon-nagyon-nagyon macerás. Egyrészt sokáig gépigényes is volt, mostán azért eljutottunk oda, hogy tényleg kisebb túlzással egy fogtöméssel is lehet játszani, már hogyha mondjuk egy-két évnél fiatalabb mobiltelefonunk és notebookunk van, akkor ez nem lesz probléma, de az utómunkában sok-sok idő fog azzal eltelni, hogy a körbe világot fölvett videóból mi az, amit mi szeretnénk utána megmutatni a külvilágnak, és most már nem csak az Insta 360-nak van ilyen típusú kamerája, hanem a DJI-nak, és itt is fölbukkantak a különböző kínai no-name klónok, de például az LG-nek is volt már 10 évvel ezelőtt ilyen 360 fokos kamerás próbálkozása. Szóval ez is egy nagyon népszerű megoldás, akkor, hogyha utólag szeretnénk eldönteni, hogy mi az, amit meg szeretnénk mutatni abból a világból, amit rögzítünk.
2: És ha már az Insta 360 ugye népszerűvé tette ezt a külön kategóriát, illetve fordítva ők azzal váltak népszerűvé, hogy ezt a 360 fokos látószöget terjesztették el a kamerás szegmensben, akkor mindenképp beszéljünk arról a kis zsebkameráról, zseb vlogger kameráról, ami pedig a DJI érdeme, legalábbis ők fejlesztették a legtöbbet ezeken az eszközökön. Ezek a picik is mondjuk azt, hogy ilyen hosszúkás rúd kamerák, amiknek a végén egy stabilizátoron ül egy pici kamera, egy lencse, és ez igazából az a kategória, ami a legtörékenyebb, úgymond ebben az egész szegmensben, de legkevésbé akciókamerás, viszont a legtöbbet kínálja annak, aki akár mondjuk egy ilyen kamerába beszélős tartalmat szeretne, vagy csak egy úti videót szeretne rögzíteni. Ez a fajta kamera az, ami a leginkább az átlag ember számára szól, ha nem extrém sportok, vagy igazából csak nem is sportok lennének a videófelvételek témái. Ezen a területen egyébként a DJI már a negyedik generációt, és már annak a professzionálisabb változatát adja ki. Az Insta 360 nemrég szállt be, de itt is találunk sok kis márkától próbálkozásokat. Nyilván azért annak pedig az a limitációja, mármint ennek az egész kategóriának, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek az eszközök milyen módon vannak tárolva, utaztatva, és hogy milyen körülmények között használjuk, mert itt a legkevesebb az ellenállás a környezettel szemben. Cserébe viszont itt kapjuk gyakorlatilag a legjobb képminőséget, ami a tartalomgyártóknak fontos lehet.
1: És ezek a szegmensek, ahogy a Peti is mondta, a klasszikus négy gyufás doboz méretű kis tömbök azok, amik a legkevésbé fejlődnek, azért ott is van fejlődés, most már nagyon jó éjszakai felvételeket csinál, egy-két ilyen kamera, ami régen teljesen használhatatlanok voltak mondjuk sötétben, de az is érdekes, hogy kezdenek ilyen kis ökoszisztémák kialakulni, tehát például már, ha ugyanaz az akciókamerához ugyanolyan márkájú mikrofont veszünk, mindenféle kis USB és dongle vagy akármi nélkül működnek a kamerákkal, azonnal kivéve a dobozból egy párosítás után minden rendben van, és kapunk is csíptető mikrofonos sztereó hangot. Szóval azt látjuk, hogy ezek a kis akciókamerák, amik elsősorban azért jöttek létre, mert be tudtuk őket tenni a vízbe, vagy nem féltettük őket, hogyha mondjuk leesnek egy bringázás közben a kormányról, azok most már valóban tartalomgyártó eszközökké váltak a kiegészítőik segítségével, a jobb hanggal, a még jobb képpel, az akár cserélhető objektívekkel, és valahol azt gondoljuk, hogy ez a jövő, mindegyik egy picit jobb lesz, és közben új funkciók, most még drága funkciók fognak lejjebb csúszni a kisebb modellekbe, a nem csúcs modellekbe is, úgyhogy azt tudjuk mondani, mondani, hogyha valaki most azon gondolkozik, hogy mondjuk a nyári jövésben és túrázást, úszást, bringázást, aktív életet, nem csak nyáron, akár télen is szeretné megörökíteni, most már fog tudni olyan akciókamerát vásárolni magának, igen, valószínűleg az újabbak közül, igen, valószínűleg a drágábbak közül, ami olyan minőséget tud produkálni, mint egy csúcskategóriás mobiltelefon, és közben megtartja azokat az előnyöket, amiket az akciókamerák tudnak. Tehát ezt látjuk, e felé megy a világ, egyre komolyabban kell fotós, videósként is tekintenünk ezekre az apró, pici, hát jó sokáig igazából lenézett játékszereknek gondolt eszközökre, ugyanis felnőtt ez a szegmens, és a gyártók komolyan veszik, egészen biztosan jönnek még meglepő fejlesztések, és egyre jobb minőségű szenzorok és optikák ide az akciókamerák világába.
0: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyerebemutató.
1: Nemigen jár nálunk akciókamera. Azért nem igen jár nálunk akciókamera, mert hogy a privát életünkben mi, amikor főleg mozgókép rögzítéssel foglalkozunk, akkor nem kerültek képbe egészetesen azért, mert nagyon sokáig a megfizethetőbb áru akciókamerák nem tudtak olyan képminőséget, és mondjuk nem tudtak olyan látószöget és vagy fényérzékenységet. Például az éjszakai felvételek sosem voltak az akciókamerák erősségei biztosítani, ami miatt mi ezeket jobban megnéztük volna, és most mégis itt van az iFater asztalán, a DJI egy régebbi modellje, ami nem más, mint a DJI Action 4, és azért a 4-es, azóta van már 5 Pro meg 6, de azért a 4-es, mert most valahogy elkezdett pezsegni az utóbbi 1-2 évben az akciókamera piac, egyre több név csinál, egyre több féle akciókamerát, egyre jobbak jönnek, egyre filmesebbek, egyre videósabbak, egyre használhatóbbak a mindennapi életben is, nem csak azért, mert ütésállóak, vagy éppen vízállóak, és az Action 4 mondjuk azt talán, hogy a büdzsé király, hogyha kéne egy ilyen koronát adni valakinek, éppen ezért gondoltuk, nem a csúcsmodellt nézzük meg nagyon-nagyon sok pénzért, hanem szintén nem olcsón, de belátható mennyiségű pénzért. Van egy olyan akciókamera, ami egészen jól muzsikál akkor is, ha csak szimplán mutatom az idézőjelet, videókat rögzítenénk.
2: A formavilág az abszolút ismerős, nem fogunk nagyon nagy újdonsággal szembesülni, amikor kivesszük a dobozból ezt a készüléket. Két kijelzőt találunk, ez talán a legfeltűnőbb egyébként a régi akciókamerákhoz szokott szemnek, mert hogy a DJI Osmo Action 4 egy hátlapi LCD panel mellett egy kicsi 1,4 szoros előlapi kijelzőt is belerakott ebbe a kamerába, és ennek megfelelően ugye nyilván előről, hátulról tudjuk követni az eseményeket, amiket a kamera lát, pontosan azért tették bele, hogy ugye saját magunkat könnyebb legyen filmezni, és könnyebb legyen úgymond képben, illetve keretben tartani, és az a szerencse, hogy mindkét kijelző érintő képernyő is egyben, mindkét kijelzőn teljes körülön tudjuk vezérelni a kamera minden funkcióját. Nyilván a kisebb négyzetes erőlapi megjelenítő azért limitálja a lehetőségeinket, mármint nehezebbé teszi a navigálást a menüben, de alapvetően egy nagyon jól használható selfie videókra is nagyon jól használható kamerát kapunk, legalábbis kijelző szempontjából. Maga az egész eszköz egyébként 145 grammos, és egy 70x44x33 mm-es kis tömbről beszélgetünk. Az évek alatt az akciókamerák súlya azért növekedett szép lassacskán, de ez még mindig egy kezelhető és viselhető méret, ez egy egészen fontos dolog. A 2,8-as fényértékű objektív mögött, ami az előlapon egy ilyen objektív védő lencse mögé került be, tehát magát a védelmet azért cserélhetjük, ha már az objektívet nem is ezen a kameratesten, de emögött találunk egy 1x1,3 incses CMOS szenzort, ami egészen nagynak számít már egy akciókamerában. Ez a gyakorlatban egyébként 4K 120 képkockamásodperc videórögzítésre képes hardware. Nyilván nem csak lassított felvételeket, hanem különféle timelapse, hyperlapse, egyéb módokat is támogat, de alapvetően maga a szenzor, illetve a hardware egészen nagy képkockaszámra is képes, nagy felbontás mellett, és mindezt még egy 10 megapixeles fotomód is kiegészíti. Gyakorlatban a 4K a maximum a teteje, és ott is ugye a 60 képkocka az az ideális, amit az átlag forgatásokhoz tudunk használni, de ha egy kicsit engedünk egyébként a képméretből, akár 240 képkocka per másodpercig is tudunk lassított felvételeket készíteni, és technikailag ezek azok az alapvető tulajdonságok, amik nem, vagy csak keveset fejlődtek az elmúlt években, az utódoknál is. A 8K volt az, amit a DJI az utóbbi években fel tudott mutatni, legalábbis felbontás terén.
1: De jól néznek ki a videók, amik ezzel készülnek az Action 4-re készülnek. Ez egy nagyon fontos, és egészen sokáig az akciókamerák életében mellőzendő kifejezés volt, mert egész egyszerűen fotós videós szemmel nem néztek jól, nem voltak szépek. Nyilván utómunkában lehetett dolgozni rajta, hogy mondjuk hozzáigazítsuk egy mobiltelefonos, uram bocsá, egy DSLR-es felvételhez, de egyrészt pokoli kín volt hozzáigazítani, másrészt mindig kilógott a lóláb, ha más nem, az óriási halszemoptikák és a látószög miatt, és az egészről sütött, hogy akciókamerával forgott. És ez szerintem egy jó dolog, hogy már ez nem az, és hogy már lehet dolgozni ilyen akciókamerával úgy, hogy az ember elhiszi, hogy az valami normális kamerával készült. A normális, tegyük idézőjelbe, hiszen az akciókameráknak megvan a helye, mint mondtuk, a víz alá kell merülni, bringára, motorra, autóra kell tenni, stb. Ott a helyük, de közben mégis tud egy mindenes videókamera lenni, még hogyha a maga a formfaktor nem is annyira kézreálló, az Action Cam 4.
2: És ha már nagy látószög, 105 55 fokos az a terület, amit be tud fogni ez az objektív, de nyilván attól függően, hogy milyen igényünk van videós szemszögből, ki tudjuk úgymond utólagosan is, illetve egyáltalán magában a kamerában is egyenesíteni egy picit úgymond ezt a képet, tehát képes arra, hogy ezt a halszem torzítást a kamera kompenzálja, a hardware kompenzálja, és ennek megfelelően egy egészen klasszikus, de tényleg nagy látószögű felvételt kapunk. És ha már arról volt szó, hogy ugye igazítani kell utólagosan utómunkában a képet, akkor ezt megtehetjük az Action 4-jel, mert hogy képes délokban is felvenni, képes olyan úgymond visszafogott színekkel rögzíteni, amiket utólag tetszésünk szerint színezhetünk. Ez is egy professzionális funkció, ami az akciókamerákban előzetesen még nem volt annyira jellemző, itt már egy nagyon kifinomult, nagyon jó színvilággal dolgozó, de akár tényleg utómunkát is könnyedén engedő képminőséget és színhelyességet kapunk. Arról nem is beszélve, hogy maga a kamera nagyon jól kezeli a fény-árnyék hatásokat, nagyon jól kompenzálja az árnyékokat, de nem tolja túl az úgynevezett HDR effektust, azt a HDR érzést. Összességében egy nagyon jól kiegyensúlyozott kameráról beszélgetünk. Zárásképp annyit mindenképpen el kell mondanom, hogy a hangminőségen is sokat javított a DJI az elődökhöz képest, és ennél a kameránál már tudunk vezeték nélküli mikrofont is használni, a DJI saját mikrofonjait legalábbis. Annyi hátránya a többiekhez, a nagyobb testvérekhez képest azért van, hogy egyrészt csak egy mikrofont tud kezelni, nem tud egyszerre két kis vezeték nélküli mikrofonnal dolgozni, illetve mindenképpen gondoskodnunk kell memóriakártyáról, ugyanis ennek az eszköznek még nincsen beépített memóriája. Gyakorlatilag ezek talán a legnagyobb hiányosságai a nagy testvérekhez képest. Cserébe viszont sokkal kedvezőbb az árfekvése ennek a modellnek már, mert hogy ugye nem egy mai darab, de mindenképpen megállja a helyét még a mai elvárásoknak megfelelően is.
1: A DJI Action 4-nél van jobb akciókamera, van olcsóbb akciókamera, van olyan, ami 360 fokba vesz föl, de összességében, hogyha arról van szó, hogy keres az ember egy mindenest, akkor talán a DJI Action 4 most az egyik legjobb választás. Érdemes körülnézni azért a piacon, mert sokszor a konkurencia is akciózik, és ki lehet fogni jó díleket, de mi ennek ellenére örültünk, hogy itt járt nálunk, de mint ahogy mindig, ez az egy óra általában kevés arra, hogy mindent elmeséljünk, de az iFater.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 hónap múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Egyre több életveszélyes autó kerül műszaki vizsgára. Idén 10 perces lesz a tűzi játék a nemzeti ünnepen. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit sziget, a Parlament, a Szabadság tér és a Budai vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Újabb területen Borsodabaui Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
7: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjük, vagy egy aranyzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű, karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Navy honlapján tájékozódhat.
6: Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
8: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A zene állandóan változik, de a rap örök. Mindig lesznek emberek, akik nem tudnak énekelni, mondta Fresh Prince.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Terry Callier, jazz folk soul legenda, énekes, gitáros, dalszerző, Curtis Mayfield gyerekkori barátja. 1964-ben adta ki első albumát, majd 2012-es haláláig még 14-et. Szerepelt a Massive-etek, a Kyoto Jazz Massive és a Coupe lemezein. A Four Hero és a Zero Seven is készített neki remixet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Imádom ezt a 8-bites hangzást, ahogy recseg, ropog az egész. Tudod, amikor nem bírja megoldani a gép, és csak szenved. Gyönyörű. Mondja a Commodore 64 mániás DJ Titus, aki Tóth Szabolcssal közösen megalapította a Carbon Fools zenekart. A zenekar hangzásvilágát az elektronikus alapok és az élő hangszeres muzsika fúziója határozza meg. Zenéjük a rock, blues, reggae, dub, disco, folk, etno, darkwave és a mai modern elektronikus műfajok egyvelege. Fehér Balázs énekes személyében pedig egy igazi modellt találtak az első frontemberi szerepkörre. Még szép!

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Öt srác összeállt, és úgy keverik a blues-t meg a rockot, mint a bort és a szódát. A fröccs arányait nem kétharmad, hanem négynegyed. De majdnem ugyanolyan jól tud esni egy nyári estén. A 2022-ben alapított The Cliff Band zenei stílusát leginkább alter blues rockként definiálják, amely néha jazz és pop elemekkel egészül ki. Bemutatkozó koncertjüket Szentendrén a Dömör kapu rengetegben tartották, ahol a backstage az erdő volt. Ez ihlette első kislemezük címét is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hagyományos szólólemezeink kívül számos kreatív mellékprojektben vezeti le fölös energiáit a Britpop pápa Jarvis Cocker, amikor főzenekara a Pulp éppen szünetet tart. A The Weird Sisters néven egy fiktív banda frontembereként felvett 3 számot a Harry Potter és a tűz serlege soundtrack albumára, sőt, a filmben is koncertezett a csapat, karácsonyi talpalávalót szolgáltatva Roxford diákjainak. A BBC filharmonikus zenekarával is fellépett a Royal Albert Hallban, saját rádióműsora egyik külön kiadásának apropóján. Egy teljes albumnyi francia sanzont is elénekelt Wes Anderson a Francia kiadás című moziához. Vagy, ha már a franciáknál tartunk, a Disco Dean French House Duo Synchronize című 2010-es dalába is beszállt vendégénekesként.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elvis Presley 1958-ban jelentette meg a Trouble című slágerét. Ez a cím annyira megtetszett neki, hogy 1975-ben kihozott egy hasonlóan elkeresztelt, mégis teljesen más dalt. A T-R-O-U-B-L-E-t, amelyben kibetűzve énekelte kedvenc szavát. A Vulgar zenekar tagjai még a rock'n'roll királyánál is nagyobb bajkeverők. 2025-ös Trouble-jükben hol simán, hol betűzve dalolják el a bűvös szót. A Long Beach-i csapat szerzeménye éppen a két Presley számközti időszakot idézi fel hamisítatlan retropop hangzásvilágával, és a klip is a korszak filmjeinek vagány autós üldözéseire emlékeztet. Olyan alkotásokból ismerhetünk rá bizonyos beállításokra, mint a Párbaj, az American Graffiti vagy a Száguldás a semmibe.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Von Jodi és vendégeik.
3: Adásunkban a 10 éves Independent Label Fair-t a Grapefruit Moon kiadóval ünnepeljük.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

körúton. Az arcképedet látod a tüntető táblákon. Nevedet viseli a tér, a színház és az utca. Te vagy a válasz a törridogában a híres hősi halottra. Szerepelsz minden iskolai darabban. Nemzeti ünnepeken játszanak a gyerekek lámpa lázasan. A meghatottság köszörli a szülői torkokat. A nevedben állítanak és döntenek le szobrokat. Te vagy az intőjel, te vagy a példa. Bár senki se lenne a helyedben, emlékezni jó vagy. Bár senki se lenne a helyedben, emlékezni jó

egy percre, a növénnyel elhitette. Lesz még tavasz, csak máskor, te meg mulcsozz és imádkozz.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Jamie Woon 10 év után újra az Aquarium Klubban ad koncertet. A népszerű énekes dalszerző tavaly megjelent 3, 10, Why, When című lemezével, valamint legismertebb dalaival tér vissza magyar rajongóihoz szeptember 13-án. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni arándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre.
1: Rádió Café. Törökvészen az FM 98-as frekvencián.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé. A Balaton.